A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Tornácomra ereszkedő tiszta köd.

0: nem kérek. Sziasztok! Endrei Judit vagyok, és én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki kereste.

a versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: az Istenért.
1: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Kis Hajni vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Teljesen leállhat az áramtermelés a paksi atomerőműben. A nagyfogyasztókat arra kérték, korlátozzák fogyasztásukat. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Folytatódik a hőség, ma 37 fok is lehet. A déli délkeleti szél kissé megélénkülhet, de felhőkre, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen leállhat a termelés a paksi atomerőműben a Duna a rekord alacsony vízállása miatt. A miniszterelnök szerint 24-72 órán belül összesen 2400 megawattnyi hazai termelőkapacitás eshet ki, ezért a kormány az ipari nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentését kéri. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország villamos energiaellátása jelenleg biztosított, hétfőtől azonban kritikus helyzet alakulhat ki. A hiányzó termelés pótlására mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energiaimportot is. A kormány utasítására a MAVI rendszerirányító több nagyfogyasztót szólított fel arra, hogy korlátozza áramfogyasztását a kritikus kora esti időszakban. Az akkumulátorgyárakat, a cementgyárakat, a vegyi üzemeket, az autógyárakat és egyéb üzemeket. A rendkívüli energiahelyzetben tegnap este kiderült, várhatóan már vasárnap újraindulhat a Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelő kapacitást juttat vissza a magyar villamos energia rendszerbe, amely közel egy ötöde Paks kapacitásának, írja a Portfólió. A hőség miatt a szokásosnál hamarabb zár néhány posta. A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező helyszíneken csak déli 12 óráig lehet ügyeket intézni. Ezek listája megtalálható a Magyar Posta honlapján. A cég emellett azt is elrendelte, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése. Azokban a megyékben, ahol a felmérések szerint a gazdálkodók többsége azt kérte, leállítják a rendszert, míg a többi területen szigorúbb feltételek mellett üzemel tovább. Eddig már 50-60%-os jégeső valószínűség esetén elrendelhették a védekezést. A jövőben viszont a Hungaromet előrejelzése alapján legalább 80%-os valószínűség kell majd az indításhoz. A döntésről Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter számolt be Facebook videójában. Több ezer marokkói tört be egy észak-afrikai spanyol autonóm városba. Ceutába 2-3 ezer ember úszott át, vagy mászott át a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken, hogy elérje a Spanyolországhoz tartozó területet. A spanyol hatóság tehetetlenek bizonyult a zömében fiatalokból álló ember áradattal szemben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. Délután 37 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
2: Már csak két napon hátra az idei Művészetek Völgye programsorozatából. Ma este Talján Dörögdön a lőtéren a reggae, a hip-hop, dancehall és funk robbanékony keverékét játszó Airi Mafia lép fel. A fonogram díjas szóki mondó szövegeiről és rendkívül energikus élő fellépéseiről ismert Méringer, azaz Méringer Marci és zenekara egy pörgős koncerttel érkezik a Művészetek Völgyébe augusztus 1-én szombaton este 10 órától Talján Dörögdön a Lőtér Közlekedési Múzeum színpadán találkozhatunk vele.
1: Fesztivál.
2: Idén is zajlik a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Augusztus 1-én Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, Izgalmas, digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Augusztus 1-én Hollókő Ófaluban, illetve a Várnál lesz a fesztivál. Az UNESCO világörökségi Hollókő középkori díszletei között életre keltik a magyar néphiedelem legendás lényeit. Egyetlen napra kiléphetünk a modern racionális világból egy titokzatos játékos rituálé kedvéért. A résztvevők kalandjátékokon és különböző kihívásokon keresztül fedezhetik fel a helyi legendás alakokat, történeteket. A nap során többek között a lidérc csirke és a garabonciás is megelevenedik, és részese lesz a közös élménynek. Élőben játszik az Analóg Balaton és Lábas Viki, a pajtában pedig az Electronic Beats Selector, az Underground Elektronika legjobbjai szelektálnak zenét. A Várnál a színpadi programok este 7 órakor kezdődnek, Lábas Viki az Én szívem játszik című műsorát láthatják. 9:30-tól 9:30-ig az Analóg Balaton koncertje lesz, este 10 órakor ér véget a program itt a Várnál lévő színpadon. A Pajtakertben 11 órától kalandjátékok és kreatív workshopok várnak mindenkit este 6 óráig. 1 órától az Electronic Beats pajta is működik, 1 órától 3-ig Axei, 3:30-tól 5:30-ig Lebek és Strobak, 5:30-tól 6:00-ig pedig a Simplicity műsorát láthatják. Mindez tehát augusztus 1-én a Telekomosok fesztiválján, Hollókő Ófaluban, illetve Hollókő Váránál.
1: Opera.
3: A világ egyik legnépszerűbb operája tér vissza a Dom térre. Július 31-én és augusztus 1-én Bizet Carmen-je látható a szegedi szabadtéri játékokon Juranics Tamás rendezésében. A nagyszabású produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, amely látványos színpadképpel és különleges hangulattal érkezik Szegedre. Az előadás a történetet a mexikói halottak napi karnevál színes világába helyezi, így a jól ismert opera egészen új látványvilágban elevenedik meg. A jubileumi évadban különösen fontos szerepet kap az opera, hiszen idén ünnepli a szegedi szabadtéri játékok fennállásának 95. évfordulóját és 75. évadát. A Carmen ráadásul 15 év után tér vissza a fesztivál programjába. A címszerepet Mester Viktória alakítja, Don Jose-t Boncsér Gergely, Escamillo-t pedig Molnár Levente formálja meg. A Dom tér monumentális színpada különleges hátteret ad ennek a látványos előadásnak, amely egyszerre szól a régi opera rajongóknak, és azoknak is, akik most ismerkednének a műfajjal.
1: Sziget Fesztivál.
3: A Sziget Fesztivál idén sem csak a koncertekről szól, az Art of Freedom programnak köszönhetően a fesztivál szinte minden szegletében kortárs művészeti alkotásokkal, látványos installációkkal és interaktív programokkal találkozhat a közönség. A kezdeményezés célja, hogy független művészeknek, alkotócsoportoknak és kreatív közösségeknek adjon lehetőséget a bemutatkozásra, miközben a látogatók nem csupán nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek az élményeknek. Idén tánc előadások, performanszok, közösségi workshopok és különleges vizuális installációk is színesítik a fesztivál programját. Lesznek olyan alkotások, amelyek játékra, közös zenélésre, vagy éppen elmélyülésre hívnak. Mások a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, vagy a közösségi összefogás erejére irányítják a figyelmet. Az újdonságok között szerepel egy új közösségi tér is, ahol az élőzene és a közös élmények kerülnek a középpontba, miközben a fesztivál több pontján látványos fényinstallációk, tükrökkel, újrahasznosított anyagokkal és interaktív elemekkel készült művek várják a látogatókat. A Sziget ezzel ismét bebizonyítja, hogy nem csak zenei fesztivál, hanem egy olyan kreatív játszótér is, ahol a kortárs művészet, a közösségi élmény és a szabadság gondolata természetesen fonódik össze. Ha idén kilátogatunk a Hajógyári Szigetre, érdemes lesz tehát a nagyszínpadok között is időt szánni a felfedezésre, mert a legizgalmasabb élmények közül sok nem a koncertprogramban, hanem ezekben a különleges művészeti projektekben vár minket.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország 4 különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott Nemzetközi Csillagos Égbolt Park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zsereci Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk. Sötétedés után pedig a tükrös távcső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszer modellt is tartalmaz. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára, és míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják. Augusztus kiemelkedő látványossága a Perszeidák meteoroid csillaghullása. Ennek kapcsán lesz madártúrával egybekötött csillagséta is.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Itt van Gellért és itt van Szabi, ez pedig a filmszerész, ahogy azt hallhattátok, sziasztok!
7: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: Valahogy ez az év ez úgy sikerült, és megint azzal kell kezdenünk a műsort, hogy kik azok, akik itt hagytak bennünket, és akkor most be is vallom, hogy bevalljam egyáltalán, hogy tulajdonképpen két olyan emberről van szó, aki hát nem mondhatni azt, hogy a... általam annyira ismertek voltak.
7: Hát szerintem mind a ketten egyébként, hát igen, mondhatjuk ezt, hogy egy bizonyos réteg előtt voltak, igen, úgy igazán ismertek.
6: Kicsit úgy éreztem magam, mint aki belecsöppent valami olyan világegyetembe, hogy mert egy kómából ébredtem fel, és bocsánat, én ezt nem tudom, kicsodák ezek az
7: emberek. Hogyha Glenn Hansarddal kezdünk, aki ugye egy motorbalesetben hunyt el, ő meg tulajdonképpen elmondható ez a Kavinsky-ról is, ugye a francia DJ-ről, hogy igen, elmondható, hogy mind a ketten egy darab produktum miatt voltak úgy szélesebb körökben ismertek, de egyébként a Kavinsky is, meg a Glenn Hansard is zenészként abszolút becsben volt tartva, teljesen más műfajba dolgoztak. Az egyik az kicsit ilyen folkos, ilyen utcazenészes világban mozgott, ugye amiért Oscar-díjat kapott zeneszerzőként a Glenn Hansard, ugye az is egy ilyen történet volt, ahol utcazenészt játszott, ez a Once egyszer című film, és azon belül is a Falling Slowly című szám, amiért Oscart kapott. Aztán egyébként egy csomó ilyen, nem tudom, fesztiválon, meg csomó rendezvényen feltűnt, meg azért szem előtt volt, de hát azért nem ő sem egy olyan abszolút mainstream figura lett volna. A Kavinsky az egy DJ Bilokban is
6: kapott.
7: Igen, egy nagyon-nagyon klassz dalért. A Kavinsky meg ugye a Drive című filmnek az egyik betétdala kapcsán lett alapvetően ismert. Én ismerem egyébként is, mert szeretem a zenéit, de itt igazából arról van szó, hogy két kúrens művészt elvesztettünk, tehát nem, nyilván nem mindig olyan emberek mennek el, akit így mindenki ismer, de ettől függetlenül mind a kettő óriási veszteség, hiszen azt még nem mondtuk el, mind a ketten eléggé fiatalok.
6: Bizony.
7: Éveikben jártak.
6: Jó, hozzátéve még az, hogy behazudhattam volna, hogy teljesen képbe vagyok.
7: De nincs, szerintem a világon semmi baj.
6: Szóval igen, sajnálatos módon ők már nincsenek köztünk, úgyhogy nem fogják gyarapítani a művészetükkel a világunkat, és mint azt, hogy Gellért mondta, nagyon fiatalon hújtak el.
7: Igen. És egyébként a Glen Hansard még a The Commitment című film kapcsán is ismert, ami egy ilyen kvázi, hanem zenés ír film volt 91-esen, nem tudom, hogy emlékszel-e.
6: Persze.
7: Azt vetítették nálunk is. Tényleg emlékszel?
6: Persze.
7: Na, hát a
6: hát egy hazugság bele kell, hogy férjen a műsorban.
7: Pedig ez a film egyébként tipikusan olyan film, amiben szinte egészen biztos vagyok, hogy még így tetszene is neked, de nem
6: simán lehet, hogy láttam, 91-ről beszélünk, tehát 35 évvel ezelőttről. Nagyon sok minden kikopott azóta az emlékeimből.
7: Egyébként nyilván nekem úgy kell csinálni mindig, mintha nem kopnának ki a dolgok a fejemből, de ez nem így van, tehát nekem is kikopnak a dolgok. Úgy néz ki, hogy ez egy ilyen adás lesz, hogy masszírozom a lelkedet, hogy nincs azzal baj, amit gondolsz, megmondod.
6: Nincs, túl vagyok már ezen. Mondjuk el ezek után, a rossz hírek után azt, hogy mi az a jó hír, ami várja a műsorban a hallgatókat, tehát mi lesz a mai műsorban.
7: Igen, már itt a tartalomra gondolsz. Pókember lesz. Így van. Pókember a nyár egyik nagy kasszasikere, bár nem tudom, hogy végül az Odysseától vártak-e többet a stúdiófőnökökbe, hogy a Riveldesok csináltak a két filmet, vagy pedig ettől, de hát... Az tény, hogyha jön egy Marvel film, és azon belül is egy Pókember, akkor attól azért elég komoly bevételt lehet várni, és ennek az új résznek pedig az az alcíme egyébként, hogy Vadonatúj nap, ezt mindig elfelejtem, pedig tök egyszerű címe van. Aztán utána lesz egy érdekes moziban látható akciófilm, aminek az a címe, hogy Motor City, és Ellen Richardson a főszereplője, aki egy
6: Jack
7: olyan...
6: Jack Reacher, ugye?
7: Igen, aki egy ilyen 2,5 méteres, 200 kilós csávó.
6: De nagyon szimpatikus egyébként. De elkezdtem nézni ezt a Reacher sorozatot, nem néztem belőle 6 résznél többen, de jó svájra, jó pofa és jó szimpatikus fiút játszik benne.
7: Igen, hát nem, egyébként nem tehetségesebb, mint mondjuk annó volt az Arnold Schwarzenegger, de más a kisugázása. Más. Hasonlót akarnak vele egyébként.
6: Borzalmasan nagy darab.
7: Na, iszonyú nagy darab, és tudja, vannak olyan filmek a Jack Reacherben is, meg egyébként ebben az újban is, bár itt annyira ez nem volt cél, de sok helyütt, ugye, amikor az van, hogy egy filmben nem feltétlenül akarják érzékeltetni, hogy az egyik szereplő mondjuk háromszor akkora, mint a másik szereplő, akkor ugye mindenféle kameraállásokkal meg másokat trükköznek, és hát a Jack Reacherben csomó ilyen van, amikor a többi főszereplő a beszél, és ott nem fontos, hogy ő magasabbnak meg nagyobbnak látszódjék, és megpróbálják ezt valahogy elfedni. Na de a Motor City-ben teljes terebélyességében akciózik, és azért különlegesebb ez a film, mint úgy általában ezek a bosszú filmek, mert hogy ez egy bosszú film, és azért is mutatták be szerintem tavaly a Velencei Filmfesztiválon, mert hogy ez egy olyan 70-es években játszódó akciófilm, amiben hát majdnem azt mondtam, hogy egyáltalán nincsen párbeszéd, de tényleg minimális, tehát és egészen vicces, hogy leszinkronizálták a filmet, mert körülbelül szerintem ilyen 15 mondat van körülbelül a filmben. Az összes jelenetet, amiben valami információt akarnak átadni, az igazából ilyen zenés montázsokkal adják át. Megszólal a David Bowie vagy valami, és akkor az alatt ilyen montázsokat látok. Ne, feliratok nincsenek, éppen az benne a dramaturgiai feladat, gondolom az volt a kísérlet, az volt a cél, hogy el tudnak-e mesélni egy ilyen vagány, vérgőzös, bosszú történetet úgy, hogy nincsenek benne még az akciófilmekre jellemző egysorosok se nagyon.
6: Ezt majd megbeszéljük, mikor odaérkeztünk. Aztán ez Donnie Darko, ugye a fura filmek kupacából az egyik, a Donnie Darko a főszereplő.
7: Az ősforrás.
6: Igen, Jake Gyllenhaal. És az a helyzet, hogy azt nagy élvezettel végignéztem, egy jelenetet nem tudom, utolsó jelenetet azt fel tudom idézni belőle, de hogy egyébként hogy jutottunk-e odáig, és mi történt a a film, azt majd mindjárt meghallgatom tőled.
7: Egyébként a Donnie Darko szerintem tipikusan az a film, amit az embernek érdemes megnéznie életének különböző szakaszaiban.
6: Bizony.
7: Mert hogy más-mást jelentenek.
6: Itt az idő.
7: Igen, azzal együtt, hogy ez egy coming of age film, ugye alapvetően egy felnövés történet, egy eléggé kifordított, igen, ilyen kicsit pszichotikus felnövés történet.
6: Jake Gyllenhaalnak volt annak idén pár ilyenje, amikor igen, ilyen kis fiatalt játszott.
7: Igen, és hát egyébként egy olyan rendezőnek az első filmje volt, aki ezzel így kilőtt ezzel a filmmel, és nagyon-nagyon tanulságos sorsa lett. Aztán utána nem majd beszélünk, ha eljutunk odaig, mert beszélünk erről.
6: Végére pedig egy sorozat.
7: Egy sorozat, ami most minden egyes ilyen sorozatlistán, a 2026-os sorozatlistán nagyon elő van, nagyon sokan imádják, én is eléggé szeretem, mert én kicsit később kezdtem el nézni. Ez a Widow's Bay című sorozat, aminek igazából az az alap ötlete,
6: az
7: hogy...
6: Az tetszett az előzetese. Igen, szerettem.
7: Az alap ötlete, hogy egy kicsit, mintha cápának az alap ötlete lenne beleforgatva egy tetszőleges Stephen King regénybe. Az a lényeg, hogy van egy ilyen tündi-bündi sziget tulajdonképpen, akik...
6: Emiti.
7: Igen, egy emiti, ahol nagyon szeretnének a polgármester, a főszereplők, nagyon szeretnének ugye ilyen turista központtá, vagy első számú, vagy másodszámú, vagy nem tudom, tehát népszerű turista célponttá várni, meg központtá válni. Csak az van, hogy minden jel arra mutat, hogy ez a bay, meg ez az egész terület el van hátkozva. Méghozzá nem kicsit.
6: Hát az is egy turista csalogató lehet adott esetben.
7: Igen, igen, és hát a polgármester eleinte erre is próbál meg rámenni, csak aztán történnek a mindenféle rémisztő dolgok, és meggondolja magát. Szóval ezzel a sorozattal zárjuk majd a mai filmszerészt.
6: Ja, ez lesz, ma nem sokára jövünk, iszunk egy kávét, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Ez itt változatlanul a filmszerész. Ezt mindig be akartam mondani. Ez egyik, egy másik
2: változatlanul?
1: Igen, egy másik műsorban mindig azon gondolkodom, amikor így foglalkozom egy technikai ügyekkel, hogy vagdosom ezeket a műsorokat, és hogy van egy műsor, amiben olyan furán folytatják a műsort, és ez volt az a szó, hogy változatlanul. A modorosságnak a csimboraszója, amikor azt mondja valaki, hogy változatlanul a filmszerész című műsor, úgyhogy ezzel most túl vagyok.
2: Hát ez a még mindignek a színe.
1: Hát igen, az se jó. Igazából csak egy bele kéne így esni ebbe az egészbe, hogy üdv a későn ébredőknek.
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen dolgokhoz egyébként rövid az élet, tehát azon is el szoktam mindig gondolkodni, amikor valaki mondja, hogy nem szabad azt mondani adásban, ez amikor, hát jó régen, 2007-8-ban elkezdtem rádiózni, akkor így rendszeresen rám szóltak, hogy nem mondhatom azt a műsor végén, hogy Kovács Gellért voltam. Mert hogy én mindig Kovács Gellért vagyok.
1: Ez logikus egyébként.
2: De igen, de közben meg szerintem az is logikus, hogy amikor mi az éterbe, vagy bárhol, ahol hallgatnak minket, beszélünk, akkor mi benne vagyunk abba a csatornába, ami ugye eljut a hallgatóhoz, tehát, hogy én voltam benne ebbe a csatornába, de innentől már nem leszek. Hát vagy, csak legközelebb.
1: Vagy mondj egy másik nevet, és azzal is megvan a hozzá.
2: Igen.
1: Lehet múlt időben mondani, azt úgyse tudja senki.
2: Igen. Amivel, nem vadi új film.
1: Amivel kezdünk, az a Pókember. Hát tudod, megint csak az az univerzum, ami gyakorlatilag engem elveszített. Egyszer véletlenül megtalált, de akkor ugye az Ant, ugye a hangyával.
2: A hangyával, igen.
1: Ant mennél, mert hogy azt hittem, hogy az egy ilyen film, aztán kiderült, hogy nem, ez ugyanannak a része.
2: Jó, de én most kicsit, hogy mondjam, rendhagyóan, nagyon röviden összefoglalnám, hogy mit gondolok erről a Pókember filmről, és ezzel kapcsolatban beszélnek egy sokkal fontosabb dologról, nem konkrétan a filmről, de hát a Pókember vadonatúj nap egyébként szerintem, ha nem is állítja meg a Marvelt a lejtőn, de az bebizonyítja, hogy ez a Pókember franchise, a franchise-on belül ez egy működőképesebb dolog. Szerintem ez egy igazán élvezhető Marvel film lett, fölcserélhető egyébként ugyanúgy egy másik Marvel filmmel, csak az a különbség az átlag Marvelhöz képest, hogy ez a jó Marvelekkel fölcserélhető, jók az akciójelenetek, tetszik, hogy a vasember figurájának a helyére most éppen a Punishert próbálgatják, mint aki a mentora Peter Parkernek és a Pókembernek. Az is tetszik, hogy következetesen egyrészt nem árulom el, hogy az előző résznek mi volt a nagy cliffhangere, a nagy dramaturgiai, hogy mondjam, húkja, vagy truvája.
1: Hát tovább ízélése.
2: Igen, de hogy azt nagyon jól tovább gondolják, és a felnőtté válás az közhelyesnél egy kicsit izgalmasabban jelenik meg ebben a történetben. Aztán tulajdonképpen meg nem gondolnám, hogy ezzel olyan nagyon sok mindent lehetne ezen kívül csinálni. Tehát ahhoz, hogy ezek a filmek izgalmasabbak legyenek, ahhoz szerintem most már formailag is hozzájuk kéne nyúlni, és hát nem fognak, mert nyilván ezzel tudnak pénzt keresni. Meg szerintem a Tom Holland eléggé klassz. Tehát én mindig kedveltem őt, most ugye őt több filmben is lehet látni moziban. Egyébként nagyon érdekes, hogy ebben az évben többször megtörténik az, hogy több olyan film is fut párhuzamosan, vagy most, vagy majd fut, amiben ugyanazok a színészek láthatók. Tehát a Tom Holland az ugye van az Odüsszeiában is, aztán lesz majd a Dűnénél lesznek majd nagyon érdekes átfedések, meg a Doomsdaynél, tehát karácsonykor lesz egymás mellett egy Marvel film, meg a Dűne 3.
1: Nem olyan régen ezt Dwayne Johnson játszotta el egy évben, de ő maga egyedül, vagy öt filmben játszott. Igen. A felhők karcolós évben, az nem tudom mikor volt, ilyen 21-2
2: környékén. Igen.
1: Tehát ő egy személyben csinálta
2: ezt. Hát egy időben a Will Smith is, tehát volt egy olyan időszak, amikor a nagy szupersztárok itt sorra gyártották ezeket a filmeket, amikor inkább ugye színészekre mentek be, most meg inkább projektekre mennek be az emberek, amikben olyan színészek szerepelnek, mint például a Tom Holland, meg a többiek, hanem hogy azt akartam mesélni, hogy ennek a filmnek a sajtóvetítése, az most volt hét elején, és úgy alakul, hogy pont a lányomnak a születésnapjára esett, és úgy alakult, hogy meg akarta nézni a Pókembert, és el tudtam intézni, hogy el tudjon velem jönni, és ez volt életében az első sajtóvetítés, ami részt vett velem. Ilyen esti gála vetítéseken már volt, de hogy az, hogy azt megnézni, hogy apa ezt hogy tolja a műszakban, de, hogy milyen kollégák vannak egy ilyen vetítésen, azt még ő nem látta.
1: A sajtóvetítés az annyiban különleges, hogy van Pogácsa?
2: Vagy? Nem, az annyiban különleges, hogy
1: és hallgatókedvért tettem fel.
2: Az annyiba különleges csak egy új filmnél, hogy egy új filmet azt általában két fázisban szoktak megmutatni, még mielőtt mozgatók moziba kerül a nagy érdeműnek. Az első fázis általában, bár ez sokszor skippelik, és rögtön a második fázis jön, és oda mennek az újságírók is. Az első fázis az az, hogy az újságíróknak levetítik általában az úgynevezett gála vetítés, tehát a celebeknek szánt gála vetítés napján reggel, délelőtt, vagy egy nappal előtte, és akkor vagy aznap este, vagy egy nappal később van ez a gála vetítés. A sajtóvetítés az általában reggel van, oda tényleg csak a sajtómunkások jönnek, ott semmi felhajtás nincsen, míg az esti gála vetítésen általában hoznak, ebben az esetben gondolom én, pókember molinókat, sőt, hát láttam is, hogy mindenféle sztárok voltak. És hát igazából az esti gála vetítés az a marketingnek egy másféle rétegét aktivizálja, tehát ott ugye az a lényeg, hogy az influencerek, meg a mindenféle celebek mennek, és akkor fotót csinálnak, meg elmondják, hogy milyen fantasztikus volt a film, meg akármi. Hát az újságírók meg ugye azért nézzük meg, hogy aztán dolgozzanak vele, ki, hogy.
1: Bemondják itt a mikrofonba, hogy mi van.
2: Vagy bemondják itt a mikrofonba, vagy írnak annak róla. Idején, erre voltak kíváncsi?
1: Ne, igen, én a hallgatók voltak erre kíváncsiak. Annak idején egyszer, amikor elmentünk a nagyobb, hosszabb, vágatlan South Park film sajtóvetítésére, az kérlek szépen az Intercomnak a vetítőtermében volt.
2: A Bácskai utcában
1: volt. Bácskai utcában, így van. Ez egy kis, egy mini mozi volt tulajdonképpen, és emlékszem, hogy Olga, magyar szövegíró volt, aki felolvasta, ő szinkronizálta.
2: Nem a Patarica Eszter?
1: Nem. Olga vagy Helga, nem akarok hülyeséget mondani. Majd mindjárt ki fog derülni. És emlékszem, hogy nem szinkronizált volt a film, hanem felidéztük a 80-as évek alábeszélős korszakát, hiszen ő maga a kis magyar szövegből fordította real-time, vagy szinkron tolmácsolta a filmet, és rendszeresen elröhögte magát, miközben mondta a szöveget, és szerintem az nagyon cuki volt.
2: Antal Olga,
1: szerintem ő volt, igen. Ha ő a magyar szöveg, akkor igen, Olga.
2: Igen, elmondom, hogy ez egyébként hogy volt annó.
1: Sokat beszélünk a munkemberről.
2: Szerintem a lényeget elmondtam. Igazából amint te voltál,
1: igen?
2: Az akkortájt volt szokás, most már nem csak azért, mert hogy a Bácskai utcában nincsen vetítő, hanem régebben még, amikor az internet előtti világ volt, akkor általában azt csinálták a forgalmazók, hogy volt egy hét a hónap elején, amikor tartottak mozisoknak, tehát mozi üzemeltetőknek, meg a sajtómunkások soknak is ilyen vetítéseket. Általában kedden volt egyébként az Intercomba, Bácskai utcában, amikor jellemzően nem csak egy filmet vetítettek le.
1: Közben azért nem ezeket, mert nézem, hogy ki a magyar szövegíró.
2: Hanem, hogy valamikor négyet, ötöt is levetítettek, vagy inkább kettőt, hármat. És azért is lehetett ott szinkrontolmács, mert akkor még előfordult az, hogy ezeket a mozifilmeket hónapokkal azelőtt vetítették le, vagy akár általában egy-két hónappal azelőtt vetítették le, mielőtt moziba kerültek volna. Tehát nagyon sokszor nem volt kész még rendesen sem a szinkron, sem a felirat. Tehát ezek
1: hát csak a magyar szöveg volt kész, igen.
2: Igen, de ma már ez azért nincsen, mert ezeket a filmeket nem mutatják meg nekünk, hanem már, mint ahogy az előbb is mondtam, ugye a bemutató hetében azelőtt egy-két nappal tartanak egy vetítést a már kész kópiáról,

0: némi kávéval, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
0: Folytatódik a filmszerész Gellérttel és Szabival, mégpedig
2: a
0: Motor City című film, a nagy darab ember játszik benne, aki nekem rendkívül szimpatikus, bár nyilván nem, mondj egy jó színészt. Tom Hanks-i magasságokban szárnyal, bár én ezt, velem ezt elfelejtette
2: a Jack Reacher. Van olyan jó színész, mint a Dwayne Johnson egyébként szerintem.
0: De Dwayne Johnsonban is nem az a jó, hogy jó színész, vagy nem jó színész, hanem ránézés, nekem tök szimpatikus a csávó. Meg egyébként azokat a formulákat, amiket így hoz, azokat tök jó hozza.
2: Illetve korrigálok, amint kimondtam, rögtön korrigálok, hogy Ellen Richsonnak szerintem van egy nagyon erős kisugár. Tehát ő egy nagyon szerethető figura.
0: Ez a jó szó.
2: Tehát nem az jut eszedbe róla, hogy ez csak egy ilyen hústorony, akiben nincsenek érzelmek, de a Dwayne Johnsonnak, aztán lehet, hogy meg később a Richson. Szóval róla is kiderül majd, hogy van humora, de a Dwayne Johnsonnak szerintem nagyon fontos, hogy szerintem neki van egy fajta komikusi vénája, amit tök jól tud használni ezekben az akciófilmekben is, meg a vígjátékokban is, meg akcióvígjátékokban.
0: Egyébként, hogy nem, még semmiképpen ne beszéljünk még a filmről, van egy másik ilyen nagy darab színész, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, a Kopogás a kunyhóban játszott, meg az Üveghagymában, és ő neki nagyon nagy jövőt jósoltak, mert hogy kimondottan,
2: hát is,
0: kimondottan jó színész.
2: A Dave Bautista-ra
0: igen.
2: Hát ő ugye Marvel filmben is, vagy abba futott be ilyen, a Galaxis Őrzőikkel.
0: Igen, ilyen rettenetes, borzalmas fizimiskája van a csávónak, ilyen félelmetes, de hogy például a Kopogás a kunyhón, vagy kunyhóban, ott kimondottan jó színészi teljesítmény.
2: Meg szerintem a többi filmjében is nagyon klassz. Én szeretem a Bautistát.
0: Az Üveghagymában is jó
2: volt.
0: Igen,
2: én szeretem a Bautistát. Ő egyébként egy kicsit szerintem képességesebb színész a már említett embereknél. Pont az Üveghagymában derült ki az, hogy ő tud olyan színészi fogásokat, amik, hát hogy mondjam, ösztönösen jönnek belőle.
0: Szerencsé.
2: Látszik, hogy ő színészként is szerintem egy kicsit, ha nem is sok polccal van feljebb, mint az előző
0: figurák,
2: igen, de szerintem ez látható, tehát hogy ő majd, meg hát most is azért játszik olyan filmekben is, ami nem feltétlenül ez a műfaji popcorn dolog, de a Motor City-re visszatérve iszonyú izgalmas egy olyan filmet látni, ami egy nagyon-nagyon népszerű, tényleg az egyik legkommerszebb műfajba próbál meg valami kísérletit játszani, vagy megjátszani. Azzal együtt, hogy nem a Motor City alkotójának, Pozzi Ponkirolinak az ötlete volt az, hogy kéne egy olyan akciófilmet csinálni, amiben nem dumálnak, hanem más formai eszközökkel mesélik el a történetet. Éppen nem olyan régen, egy-két éve volt, de hát szinte visszhangtalan volt okkal, joggal. Volt egy John Woo film, ami egy picit hasonló volt, tehát ott is kevés szöveg volt. Nekem azért volt ez a része élvezetes, mert valahogy úgy ültem be a Motor City-re, hogy csak annyit tudtam, hogy a 70-es években játszódik, meg láttam az előzetes, de abból se derült ki.
0: Detroitban?
2: Ez a Detroitban, igen. És

0: És tudtam, hogy van egy happy, aki szerelmes lesz egy nőbe, egy gangster főnöknek a barátnőjébe.
1: Súlyos hiba.
0: Igen, aki persze csőbe húzza, ő börtönbe kerül, és mindenféle borzalmak történnek, de aztán kiderül erről az arcról, ahogy ebben a ezekben a filmekben ki szokott derülni, hogy ő valami tengerészgyalogos volt régen, vagy valami ilyesmi. Kijön, összegyűjti a haverjait, és nagyon keményen bosszút állnak.
1: Jaj, nem egy személyes rendrakás?
0: Hát, mondjuk azt, hogy besegítenek neki a srácok, de alapvetően igen, valamennyire egy személyes rendrakás van. Szóval, amit most elmondtam, az a lehető legközhelyesebb akciófilmes klisé.
1: De ezeket hát, így ugye, bírom, engem ki lehet elégíteni egy ilyen szúnyogkálásérti állapotban.
0: Ezt próbálja meg úgy elmesélni, hogy amikor a karakterek között is olyan fontos információ kerül átadásra, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, akkor is beúsztat valami zenét, kijön a térből, mondjuk egy üvegfal mögé, hogy megindokolja, hogy miért nem halljuk, hogy ők miről beszélgetnek, és közben, miközben látjuk, hogy azok az emberek mondjuk beszélgetnek, és jár a szájuk, nem halljuk, hogy miről beszélnek, de igazából felesleges is, mert valóban a forgatókönyv úgy van megírva, hogy hát annyira egyszerűek a fordulatok, hogy ezek teljesen kikövetkeztethetőek. Ami miatt ez a Motor City szerintem nem szólt nagyot sem Velencében, sem Amerikában a pénztáraknál, meg nálunk sem, azon túl, hogy ugye nem akkorák a sztárok benne, bár azért már a Rich Zone-on kívül azért nagy nevek vannak benne, például Shailene Woodley alakítja a szerelmét, ugye, és a Ben McKenzie, nem a Ben McKenzie, hanem a Ben Foster játssza ezt a gangster főnököt, akit én még annó a Sírhat művekbe szerettem meg nagyon, és hát ő egy elég komoly színészé kupálta ki magát az idők során, és rendkívül nagy élvezettel játssza ezt a nagy galléros, kigombolt ingű, ilyen igazán erkölcstelen, és nulla morális kódokkal rendelkező
1: gyökeret
0: gangster főnököt, aki tényleg az összes létető határt átlép, és mindig lóg a szájából a cigi, tehát ő tényleg nagyon érzi, hogy kell ezt a figurát megjeleníteni, de szóval szerintem azért nem lett ez igazán jó film, vagy inkább akkor azt mondom, hogy a kísérlet azért nem sikerült 100%-osan, mert tekintettel arra, hogy maga a történet nem rántja magával az embert, ezért igazából a klisék domborodnak ki, és ez a csak azért sincsenek benne dialógok, ez kicsit olyan modorossá válik. Tehát, hogy látod, hogy inkább ez határozza meg a dolgot, és nem más. És van még itt egy részletkérdés, ami engem egyébként, én lehet, hogy már öreg vagyok, és azért szoktak ezek a dolgok zavarni, lehet, hogy erre legyintenem kéne, majd mindjárt elmondod, hogy neked mi a véleményed erről, hogy én nagyon érzékeny vagyok arra, hogy amikor kiírják a vászonra, hogy valami mikor játszódik, mint például itt az elején, hogy nem tudom, 77-ben indulunk, kiírják hatalmas betűkkel, és látod, hogy olyan autók vannak, meg olyan utcakép, és akkor megszólal egy olyan David Bowie szám, ami 81-ben jött ki. Vagy 82-be.
1: És biztos, hogy akkor jött ki, nem?
0: Biztos,
1: nem,
0: megnéztem, nem meg info. Egy sok, sőt, zenei újságírók már posztoltak erről, hogy nekik se tetszik ez, hogy van itt egy film, ami büszke arra, hogy mikor játszódik, és közben meg magasról tesznek rá, hogy milyen dolgok vannak be, és ami még érdekesebbé teszi ezt a választását az alkotóknak, hogy nem kis nevet kértek fel arra, hogy ennek a filmnek a zenei szupervizora legyen, mint a Jack White, aki egyébként meg is jelenik a filmben, zongorázik egy ilyen karácsonyi, mert egy étteremben karácsonykor zongorázik, és mégis nézzük a stáblistán, valóban ő állította össze a dolgokat, tehát ő egy zenész, érted? Tehát neki...
1: Egy hívályosa legyen.
0: Na jó, de ez egy kicsit
1: lehet,
0: fura.
1: Lehet, hogy neki nem mondták meg, mikor játszódik
0: de,
1: a film.
0: De egyébként ez szerinted az ilyen vágyfülőken, vagy vágyszeműeken, vagy nem tudom én kívül, ez zavar bárki?
1: Hát amennyiben a cselekmény szempontjából fontos, és ki is ír.
0: Nem, hát, a cselekmény szempontjából nem fontos.
1: Hadd mondjam, a cselekmény szempontjából fontos. Tehát kiírják, hogy 1970-es években játszódik, és ugye ezt illusztrálják autókkal, házfalakkal, házfeliratokkal, ruházattal, kellékekkel, stb. Akkor legyenek szívesek illusztrálni a zenével is, és a zenével pedig helyesen illusztrálják. Tehát nyilvánvaló, hogy egy Cybertruck nem jelenhet meg a 70-es években az utcán, hiszen akkor az még nem létezett, ugyanúgy érvényes ez a David Bowie dalra is. Hogyha 81-ben jelent meg, akkor a 70-es években logikusan nem következhetett be.
0: Igen.
1: Nem jelenhet meg. Tehát azt mondom, hogy erre én ügyelnék, mint ahogy ügyelnék arra, hogyha van egy olasz éttermem, akkor ne a valamelyik kereskedelmi rádió szóljon, hanem a fülem is kapja meg az olasz élményt.
0: Igen, de szerintem nagyon számít ez, de tulajdonképpen te is ezt mondtad, csak,
1: igen,
0: csak
1: egy kicsit... Igen, pedig nem szívesen értek egyet soha.
0: csak egy kicsit, nem tudom én, bővíteném, hogy azért nagyon sok olyan film van, ami, nem tudom én, dedikáltan játszódik egy korban, és aztán mégis megjelennek benne akár elektronikus zenék, csak szerintem annál a filmnél valahogy az alkotók megtalálják a módját, hogy jelezzék azt, hogy a zenei szintje, vagy igen, hogy a zenei szintje a dolognak, az egy kicsit elemeltebb, és hogy annak van egy másik üzenete.
1: Romeo plus Julia, a főszerepben Leonardo DiCaprio, az egész koncepció az, hogy egy ilyen félig meddig modern, de tudjuk, hogy Shakespeare az nem mai kori író, drámaíró, hanem régi kori drámaíró, és abban a korban játszódott végül is az egész sztori, de mégis olyan fegyverek voltak benne, olyan díszletek voltak benne, olyan volt az egész, és mégis olyan régies volt. Nyilvánvaló, hogy a füled is megkapta a modern love me, say that you love me dalt. Úgyhogy...
0: No, és közben megnéztem, de hát én ezt tudtam, csak ugye rákérdeztél, és egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy konkrétan mire gondolok, de egyébként a filmben volt még 4-5 vagy 3-4 ilyen szám, ami nem akkor jelent meg, meg nem akkor íródott, amikor a történet szerint ugye ez megszólal nekünk. Ez a Cat People Putting Out Fire című szám, ami ugye egy Giorgio Moroder szerzemény, és megnéztem, 81 júliusában jelent meg, tehát hogy évekkel később. Ráadásul meg azért sem értettem például ezt a dalt egy Jack White-tól, mert hát azért ez, nem azt mondom, hogy el van használva, de én legalábbis, ha filmkészítő lennék, és lenne egy dal, ami nagyon fontos szerephez jutott egy Tarantino filmben, itt ugye a Bestelen Brigantikról beszélünk, ráadásul egy rettenetesen komoly jelenet sornál, ugye a végén a moziban szól ez a szám, és már eredetileg is filmzene, tehát a Cat People című filmnek a filmzenéje, én biztos nem használnám. Jó, hát mert az embereknek így eszébe jut, szerintem.
1: Több is veszett Mohásnál, sőt, Mohásnál minden elveszett. Sajnos sietnünk kell, úgyhogy át kell, hogy csúszunk a Donnie Darko-ra, ami 25 éves lett, főszerepben Jake Gyllenhaal és sokan mások. És ugye úgy kezdtem ezt a mai műsort, hogy bár azt gondolom, hogy különleges film, de ezt nem mondtam, de most mondom, különleges film, és a fura filmek kupacából az egyik darab. Mégis a záró jelenetem, vagy hát a Schluss poénon kívül, túl sok mindent nem tudnék belőle felidézni, pedig élvezettel néztem végére, tisztán emlékszem. Talán az HBO-n adták egyszer még régen, 20 évvel ezelőtt.
0: Igen, meg hát ment nálunk moziba is, és
1: biztos, hogy nem moziban láttam.
0: Nem tudom, hogy te hol láttad. Én láttam ezt annó moziba.
1: Szeretném leszögezni, hogy biztos, hogy nem moziban.
0: És nagyon hamar kultfilm lett belőle, ezt egy nagyon, tehát hogy kb. Annyi idős volt akkor a Richard Kelly, amikor ezt a filmet készítette, mint most ez a két csávó, tudod, akik a YouTube-ereket, meg a megszállottságot csinálják.
1: Megnéztem a megszállottságot, nagyon jó film. Nekem nagyon jó. Tetszett, igen.
0: Na majd dumálunk róla, akkor nem tudom, mikor lesz rá időnk.
1: Kijön VHS-en.
0: Szóval a Richard Kelly az olyannyira egy ilyen üstökösként feltűnt rendező volt, hogy hát egy különböző véletlenek folytán nekem volt egy ismerősöm, hát még van is, mert szerintem jól van, csak már régen nem beszéltünk, aki, mint kiderült, hát ugye egy amerikai lány volt, mint kiderült, egy egyetemre járt Richard Kellyvel, és már akkor lehetett tudni, hogy így egyébként a filmekkel is foglalkozik, és hogy ő annyira kilőtt, hogy ott is hagyta az egyetemet, meg minden, megcsinálta ezt a filmet, nagyon hamar kultrendező lett belőle, aztán meg elkezdett, hát a második filmje az rögtön ilyen nagyon ciki dolog lett. Éppen a Dwayne Johnson játszott benne, talán a
1: Skorpiók ide.
0: Nem, a Káosz Birodalma, hogy valami ilyesmi tényleg volt a címe. Hát eddig össze-vissza ugye ezzel együtt, a Donnie Darko együtt össze-vissza 3 filmet rendezett, ő 2009 óta nem rendezett filmet.
1: Szegény.
0: A Donnie Darko volt az első, ez a Káosz Birodalma volt a második, és csinált egy Doboz című horrorfilmet.
1: Az, amikor ilyen jön a kopasz.
0: A Cameron Diaz,
1: igen.
0: Az volt az utolsó próbálkozása.
1: Azt én próbáltam élvezettel végignézni, nem sikerült.
0: Nem, az se volt egy igazán jó film. Szóval a Donnie Darko az egyszerre volt egy ilyen popkulturálisan nagyon meghatározó krónikája a 2000-es évek tinieinek a nem tudom, a szorongásairól, arról, hogy ebbe a szuburbiába, ugye a kertvárosba hogyan mennek bele a mindenféle szorongások, ugye a tudathasadásos állapotot nagyon izgalmasan ábrázolta, egy elég egyszerű történet kapcsán, két igazán híres jelenet van benne, azon túl, hogy a Jake Gyllenhaalnak az alakítása az nagyon híres, vagy hát nekem kettő ragadt meg, vagy kettőt viszek magammal. Az egyik az, amikor a hupikék törpikékről beszélgetnek a srácok, amikor így bringáznak, és arról, hogy a törpilla akkor most kivel van, vagy kivel nem.
1: Kavar, kivel nem.
0: Igen, a másik pedig nyilván a Mad World című számra elkészített nagyszabású ilyen zenei montázs,
1: Tears
0: ami a film... Igen, de hogy a filmben nem a Tears for Fears mondja, hanem a valamilyen Jules
1: majd játsza, megnézzük legközelebb.
0: Nem jut eszembe. Szóval, hogy igazából nagyon, nagyon sokak előtt ez a film hozta be azt a szám, ezt a számot, tehát ezáltal ismerték meg, és a nagyon különleges hangulata, meg az, hogy vannak benne igazán meglepetésnek számító színészek is, mint a nem tudom, Drew Barrymore, a Patrick Swayze, aki egy olyan karaktert alakít, akit azért úgy annyira ő nem szokott, de alapvetően szerintem mondom, a millió meg a hangulata az, ami még mindig nagyon klassz filmé teszi ezt.
1: Kedves szorongó fiatalok, ajánljuk figyelmetekbe a Donnie Darkot, a mai napság is, és hogy legfelelően modoros legyek ma. Azt mondja, hogy nagyon kell rohannunk, mert a végére már nagyon kevés időnk maradt, és jön a sorozat része a mai műsornak. A sorozatnak a címe pedig az, hogy...
0: Widow's Bay.
1: Így van. Amiről azt mondtuk, hogy ilyen cápa utánérzés, már ami a milliót illeti.
0: Hát, nagyon finoman, igen, én az utánérzés szót,
1: cápa,
0: igen, én az utánérzés szót csak azért nem használnám, mert annak van egy pejoratív jellege.
1: A millió hasonló.
0: De igen. Hogy igen, kicsit egyébként utalnak is a filmben igen. A cápára, tehát ezeket így, mert hogy ez alapvetően egy horror vígjáték, tehát ez inkább...
1: Vígjáték.
0: Igen, csak az első részben érezhető ez nagyon markánsan, aztán átveszi a horror az irányítást.
1: Akkor a második résztől kezdem el nézni.
0: Igen, és hát annyi az alaphelyzet, hogy van ez az egyébként egészen kiváló velszi színész, a Matthew Rhys, ő játsza a
1: Tom Jones.
0: A polgármestert. Igen, hogy az ő útja nagyon izgalmasan ábrázolt, tehát amíg rájön arra, hogy nem, ezt a helyszínt, vagy ezt a lakóterületet ő nem tudja megmenteni, és ahogy megpróbálja fölfejteni ugye hát ezeket a rejtélyeket, az is nagyon izgalmas, de ami szuper jó szerintem ebben a sorozatban az, hogy rettenetesen jól működik benne a horror. Tehát igazából az első részben fölvázolják nekünk, hogy miről van szó, hogy itt van egy ilyen átkokat összegyűjtő hely, és onnantól kezdve egy kicsit úgy működik az egész évad, mind a 10 rész, mint egy ilyen horror antológia lenne, tehát így löki előre a cselekményt, de mindegyik résznek megvan a maga, mint a különálló kis horror
1: történet. Külön horrorság van.
0: Igen, külön horrorság van benne, nagyon jól meg van csinálva, szerintem nagyon-nagyon izgi, és hát azzal együtt, hogy nyilván ezt már hamarabb is lehetett tudni, hogy lesz második évad, és ebből adódóan cliffhangerrel van vége az első szezonnak, azért hogy tisztességesen le is zárják, de hogy most nincs időnk ezt kibontani, akkor legyen az, hogy majd amikor lesz jó hely, akkor majd megint beszerkeztem, és akkor
1: még jó, hogy így alakult.
0: Kicsit alaposabban beszélünk rá, mert...
1: Hány részes?
0: 10.
1: 10, nagyszerű.
0: Ja, megnézed addig?
1: Megpróbálom, igen.
0: Szerintem
1: hol élhető ezzel?
0: Apple TV.
1: Apple, tehát akkor majd valahogy megnézem.
0: Szóljál, segítek.
1: Köszönjük szépen a mai figyelmet, esetleg az utolsó szó jogán a jövő heti ajánlót nincs, oké, okay,
0: nem,
1: akkor legyen ez meglepetés, hogy jövő héten mivel készülünk. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ne felejtjétek, hogy ma van, ha csütörtökön hallgattok, a Barátság Nemzetközi Világnapja. Úgyhogy legyetek barátságosak egymástól, egymással általában is, de most extra módon. Jövő héten találkozunk, köszönjük szépen a figyelmet, és éljetek túl valahogy ezt a következő hőséges hőkupulás állapotot.
0: Így van, barátságban és szeretetben. Minden jót, vigyázzanak magukra mindenkik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Teljesen leállhat az áramtermelés a Paksi atomerőműben. A nagy fogyasztókat arra kérték, korlátozzák fogyasztásukat. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Folytatódik a hőség, ma 37 fok is lehet. A déli délkeleti szél kissé megélénkülhet, de felhőkre, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen leállhat a termelés a Paksi atomerőműben a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A miniszterelnök szerint 24-72 órán belül összesen 2400 megawattnyi hazai termelőkapacitás eshet ki, ezért a kormány az ipari nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentését kéri. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország villamos energiaellátása jelenleg biztosított, hétfőtől azonban kritikus helyzet alakulhat ki. A hiányzó termelés pótlására mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energiaimportot is. A kormány utasítására a Mavi rendszerirányító több nagy fogyasztót szólított fel arra, hogy korlátozza áramfogyasztását a kritikus kora esti időszakban. Az akkumulátorgyárakat, a cementgyárakat, a vegyi üzemeket, az autógyárakat és egyéb üzemeket. A rendkívüli energiahelyzetben tegnap este kiderült, várhatóan már vasárnap újraindulhat a Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelő kapacitást juttat vissza a magyar villamos energia rendszerbe, amely közel egy ötöde Paks kapacitásának, írja a Portfólió. A hőség miatt a szokásosnál hamarabb zár néhány posta. A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező helyszíneken csak déli 12 óráig lehet ügyeket intézni. Ezek listája megtalálható a Magyar Posta honlapján. A cég emellett azt is elrendelte, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése. Azokban a megyékben, ahol a felmérések szerint a gazdálkodók többsége azt kérte, leállítják a rendszert, míg a többi területen szigorúbb feltételek mellett üzemel tovább. Eddig már 50-60%-os jégeső valószínűség esetén elrendelhették a védekezést. A jövőben viszont a Hungaromet előrejelzése alapján legalább 80%-os valószínűséggel majd az indításhoz. A döntésről Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter számolt be Facebook videójában. Több ezer marokkói tört be egy észak-afrikai spanyol autonóm városba. Ceutába 2-3 ezer ember úszott át, vagy mászott át a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken, hogy elérje a Spanyolországhoz tartozó területet. A spanyol hatóság tehetetlenek bizonyult a zömében fiatalokból álló ember áradattal szemben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. Délután 37 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: A sajtó hírek szerint vissza kell csavarni, nem tudom, hogy jó kifejezés, azt mellőke, a Paksi atomerőművet a rekord alacsony dunai vízállás miatt. Hát akkor nézzünk egy kicsit a hírek
8: meg
4: mögé.
8: A vízhőmérséklet is, ugye?
4: Igen. Professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok!
4: Egy kicsit az átlag ember számára virágítsuk meg, hogy ezt így lehet így csavargatni egy atomerőművet, és ezt, ha meg lehet fogalmazni egyszerűen technikailag, milyen módon lehet ezt megtenni?
9: Hát talán a csavargatás az egy nem annyira megfelelő kifejezés, de a teljesítményét lehet változtatni, igen. Uh-huh. De valójában arról van szó, hogy ugye a Paksi telephelyen összesen névlegesen 2000 megawattnyi beépített kapacitás van. Ez 4 darab 500 megawattos blokkban található. A 4 darab 500 megawattos blokkot annak idején úgy tervezték meg, hogy blokkonként 2 darab turbina van, tehát összesen ez a 2000 megawatt, ez 250 megawattos turbinákból, 8 darab turbinából áll rendelkezésre. Tehát egy reaktor két turbinát lát el hűvel. Uh-huh. És minden egyes turbinának kell, hogy legyen saját hűtése, mert hogy ugye az atomerőmű az egy hőerőmű, és egyszerűen a fizika törvényei miatt a működéséhez szükség van hűtésre. Ez a hűtés az nagyjából 100 köbméternyi vizet jelent másodpercenként, tehát a turbinához kapcsolódó kondenzátoroknak a szivattyúi, azok összességében 100 köbméter per másodpercig vízmennyiséget vesznek ki a Dunából, és aztán utána ez egy melegvíz csatornán keresztül visszavezetésre kerül magába a főmederbe. Itt a jelenlegi helyzetben most nem a hőmérséklettel van a probléma, mint ahogy ezelőtt egy hónappal volt az akkori hőkupola alatt, ugye olyan magas volt a Duna hőmérséklet, hogy környezetvédelmi korlátozások befolyásolták az erőműzenét, hanem most az a probléma, hogy rendkívül alacsony a vízhozam, és rendkívül alacsony a vízállás. A reggeli adatokat nézve én azt látom, hogy gyakorlatilag 700 köbméter per másodperc alá ment a vízhozam, ami soha nem látott nagyon alacsony vízmennyiség, és ehhez kapcsolódóan rendkívüli módon lecsökkent a vízállást tulajdonképpen a Duna egész magyarországi szakaszán, de hogyha a paksi szelvényt nézem, akkor jelenleg 24 cm-rel alacsonyabb a vízállás Paksnál, mint a valaha mért legalacsonyabb vízállás, ami 2018. októberében jelentkezett. És ez a nagyon alacsony vízállás azt eredményezi, hogy ezt az előbb említett 100 köbméter per másodpercnyi vizet egyszerűen nem lehet kiemelni a mederből. Tulajdonképpen van egy csatorna, ami bevezeti az erőműhöz a vizet. Mert, és akkor most jön egy picit bonyolultabb dolog, de szerintem azért majd meg lehet érteni. Ez a 100 köbméter per másodperc, ez egy nagy vízmennyiség, és ahogy a szivattyúk dolgoznak, a szivattyúknak át kell szívniuk egy szűrőn ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vizet, és a szűrő és a szivattyúk közötti térben azáltal, hogy működnek ezek a szivattyúk, lecsökken nagyjából 30 cm-rel a vízszint. Tehát még a Dunában mérhető szintén is alacsonyabb a vízszint ott, ahonnan a szivattyúk dolgoznak. És most tulajdonképpen azt csinálják az atomerőmű szakemberei, hogy a vízállás csökkenésével párhuzamosan kikapcsolnak egy-egy turbinát, azért, hogy ahhoz ne kelljen hűtővizet bepumpálni az erőműbe, és ez a hűtővízmennyiség csökkenés az azt eredményezi, hogy ebben az öblözetben, ahonnan a szivattyúk dolgoznak, ott egy picit megemelkedik a vízszint, és így a többi szivattyú működtetéséhez szükséges vízállás még rendelkezésre áll. Tehát tulajdonképpen összefoglalva, a 8 darab turbinából jelenleg 5 turbinához tudják a szivattyúk bepumpálni a vizet, ezért megy az egyes blokk fél teljesítményen, a 3-as blokk pedig teljesen realitásra került a tegnapi nap folyamán, hogy a többi gép, az 5 darab még működő turbina, az megfelelő hűtővízmennyiséggel ellátható legyen.
1: Tehát most tehát vízhiány van, viszont a hőmérséklet ismét az előrejelzések szerint problémát okozhat, mert hogy most jön be a nagyon meleg, az extrém meleg, és újra elérheti legalábbis, ahogy olvastuk a prognózisok alapján, a víz hőmérsékleten, majd a Dunának is a kritikus szintet. Mi történik, hogyha még ez is bejön pluszban?
9: Igen, ez egy abszolút jogosan felmerülő kérdés. Én azt látom, hogy a tegnapi nap folyamán már 25 fok fölött volt a Duna hőmérséklete a paksi szelvényben. Erre van egy szintén egy protokoll, hogyha 25 fok fölé megy, akkor az erőmű elkezdi még részletesebben mérni az adatokat, és itt van egy olyan szabály, hogy a visszabocsátástól számított 500 méteres szelvényben nem lehet a hőmérséklet magasabb, mint 30 fok, tehát nem melegített akármennyit az erőmű a Dunán. Hogy pontosan mi fog történni, azért nem tudok erre válaszolni, mert hogy soha nem volt még ilyen állapot. Alapvetően most még egy darabig maga a hőmérséklet nem fogja korlátozni az erőmű üzemeltetését, de őszintén szóval én attól tartok, hogy a villamosenergia rendszer szempontjából lesz egy nagyon komoly kihívás, mert hogy a nagy hőség miatt rekordfogyasztás várható, és közben most kiesett ez a 750 megawatt, lehet, hogy további turbinákat is még le kell állítani. A vízügy előrejelzése szerint a vízállás további csökkenése várható. és egyáltalán nem biztos, hogy az importot is figyelembe véve lesz kellő mennyiségű termelőkapacitás a rendszerben. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy a korábban már tárgyalt energiaellátási válsághelyzetet kénytelen lesz bevezetni az ország, és ebben az esetben a hőmérsékleti korlát tartása alól van egy mentesség annak érdekében, hogy a villamosenergia rendszer lábon maradjon.
4: Oké. Technológiai és energiapolitikai kérdéseink is merülnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. A hallgatóknak is. Az a kérdés, hogy egyrészt ezzel számoltak, mert nyilván ráhagyással terveznek pláne egy atomerőművet, akár víz mennyiség, akár víz hőmérséklet tekintetében, és ilyenkor felmerül, hogy ha minden rosszul megy, és a lehető legrosszabbul, akkor le lehet állítani teljesen Paksot? Vagy akkor valami előbb-utóbb túlmelegszik? Mert ugye azt láttuk, hogy folyamatosan hűteni kell a fűtőelemeket is, vagy az megoldható bármilyen más módon?
9: Ez megint egy nagyon-nagyon fontos és jogos kérdés. Válasszuk ketté, vagy tegyük világossá, hogy itt most üzemeltetési problémáról van szó. Tehát ez ebben a pillanatban nem egy biztonsági kérdés, hanem üzemeltetési kérdés. Ezt azért mondom ilyen határozottan, mert az atomerőműben, ahogy nagyon jogosan kérdezi, az üzemeltetés és a biztonság fenntartás az két különböző dolog, két különböző, egymástól teljesen elváltott rendszernek a feladata. Egyrészt a normál üzembiztosítása, másrészt pedig a biztonság fenntartása. Hogyha annyira alacsonyra menne le a Dunában a vízállás, hogy az összes gépet, az összes szivattyút le kellene állítani, akkor egy rendkívüli helyzet jönne létre, hiszen 1982 óta nem fordult elő olyan, hogy nulla teljesítménnyel ment volna az atomerőmű, de ebben az esetben a biztonsági rendszerek azok még mindig elláthatóak hűtővízzel. A biztonsági hűtővízrendszernek nagyjából 3 köbméter vízre van szüksége másodpercenként a normál működése során, és a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi mélyebbre vannak telepítve, mint a kondenzátorok hűtővíz szivattyúi, amikről az előbb beszéltünk. Tehát ott van még bizonyos tartalék, és hogyha a kondenzátor hűtővíz szivattyúkat teljesen leállítják, akkor ugye, ahogy mondtam, ott az öblözetben még nagyjából 30 cm-rel emelkedik a vízszint. Tehát ez is ad némi tartalékot. De nem ez az utolsó védvonal. Ugye 2011-ben a fukushimai balesetet követően az összes európai atomerőműnek megvizsgálták a biztonságát extrém eseményekre vonatkozóan, és ebben pont szerepelt egy olyan feladat, hogyha a hűtés elmenne, tehát hogy a hűtővíz azt nem tudna hozzáférni az erőmű, akkor milyen teendők vannak, és akkor átvizsgálták ezeknek a további követelményeit. Itt azt kell látni, hogy egyrésztről, hogyha még lentebb, jelentősen lentebb menne a vízállás, akkor vannak olyan mobil úszószivattyú, amelyek a hidegvíz csatornába telepítve tulajdonképpen a vízhez folyamatosan hozzáférnek, mert egyszerűen úsznak a vízfelszínen. Tehát ugye nem fix a helyzetük, hanem a vízszint csökkenésével ott maradnak mindig az aktuális vízfelszínen. Ezek dízel gépekkel vannak működtetve, és ezek az úszó szivattyú, ezek képesek még beemelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz azt a mennyiségű vizet, ami még ebben az állapotban szükséges. Hogyha teljesen elmenne a Dunából a víz, ezt is vizsgálták annak idején a szakemberek, akkor egyrésztről vannak kutak a hidegvíz csatorna partja mentén, ezek úgynevezett parti szűrési kutak, 9 darab van ilyen, ha jól emlékszem, és ezekből szintén lehet vételezni vizet, tulajdonképpen végtelen mennyiségben, mert ezek már rétegvizet szívnak, nem pedig a Dunából emelik ki a vizet, tehát itt a, gyakorlatilag ha teljesen elmenne a Dunából a víz, ez nyilván nem fordul elő, de hogyha elmenne a víz, akkor is ezek a arti szűrési kutak, ezek, ezeknek a biztonsági ütővíz szivattyúknak az ellátásához még rendelkezésre állnak. És akkor még van további vízforrás a telephelyen, ott vannak a forgászszavak, ezek már rendkívül extrém dolgok, amikről beszélek, de végig is azt kérdezték, hogy mi a helyzet, most hogyha a dolgok extrémé válnak.
4: Egy rövid kérdés, hogy tekintve ezt a mostani helyzetet Paks 2-nek van értelme? Mert hogy a hűtés akkor hogy oldódik meg, ha Paks 1-et is nagy nehézségek árán sikerül időnként hűteni?
9: Mindenképpen van értelme. Szerintem a kérdés úgy fordítandó át, hogy a telephelynek a hűtése a megváltozott klímában hogyan biztosítható. Még egyszer mondom, ez szintén egy rendkívül lényeges kérdés szerintem, és talán a hosszú távú feladatok szempontjából ez a leglényegesebb. A magyar villamos energiarendszerben kell alaperőmű, és kell olyan erőmű, ami az ellátás biztonságunkat tudja biztosítani, tehát mind a Paks 1-re, mind a Paks 2-re szükség van a magyar villamos energiarendszerben, de teljesen igazuk van, hogy a telephely hűtésének a kérdése az kiemelté vált. A klímaváltozás megtréfált bennünket, szóval én azt látom, hogy rengeteg számítás, rengeteg modell készült az elmúlt másfél évtizedben arra vonatkozóan, hogy mi fog történni Magyarországon, hogyha a klímaváltozás felerősödik, és úgy látom, hogy ezek a modellek ezek a jelenlegi helyzetben elhasaltak.
1: Tehát durvább lett a helyzet. Még utolsó kérdés.
9: Durvább lett a helyzet, így van. Egy mondatban, igen. A Paksi telephely hűtését át kell gondolni, és tulajdonképpen a Dunától függetlenné kell tenni annak érdekében, hogy ezekben a helyzetekben is ez a rendkívül fontos energiaforrás rendelkezésünkre álljon.
1: Egy utolsó kérdés, hogy jelen állás szerint, meg most az előrejelzések alapján, vízhőmérséklet, vízhozam alapján mennyi korlátozás várható, illetve hogy ez milyen korlátozásokat tesz szükségesé a fogyasztásban, kik áll, erre készen vannak a tervek, tehát kiknek kell majd lemondaniuk, mennyire lehet visszaszorítani az áramfogyasztást a következő napokban?
9: Én attól tartok, hogy egy rendkívül bonyolult időszak elé nézünk. A következő egy hétben egy nagyon magas hőmérsékletű szaharai légtömeg jön be az országba, és tényleg nagy hőség lesz. Ez fogyasztási oldalról a csúcsok felé terel bennünket. A Duna vízállása, én az előrejelzések alapján azt látom, hogy tovább fog csökkenni. Tehát őszintén szólva azt sem zárom ki, hogy adott esetben akár az összes paksi blokkot le kelljen állítani. Ez egy rendkívül rossz helyzet lenne, de simán benne van a jelenlegi forgatókönyvekben. És én úgy látom, hogy nem működik minden gázturbinás erőmű jelenleg Magyarországon, máshol is vannak műszaki problémák. Importálni elvileg lehet villamosenergiát, de a környékbeli országokban pontosan ugyanez a hőkupola jelenség van, úgyhogy az este 6 és 9 óra közötti időszakok azok nagyon kritikusak lesznek. Tehát az, amit egy hónappal ezelőtt kért a miniszter, hogy korlátozzák, vagy figyeljenek az emberek a fogyasztásra, és a lehet akkor este 6 és 9 között ne kapcsolják be a légkondicionálót, ne akkor működtessék a nagy fogyasztókat. Ez most halmozottan igaz, és őszintén szóval én azt sem tartom kizártnak, hogy fogyasztói korlátozásokat kelljen bevezetni a következő egy-két hétben, mert annyira ki lesz feszítve a magyar és a környékbeli országoknak a villamosenergia rendszere. Ilyenkor persze először a nagyipari fogyasztókat korlátozzák, de az is elképzelhető, hogy szélesebb korlátozások kellenek ahhoz majd, hogy a rendszert működőképesen lehessen tartani. Ez nyilván alapvető érdek, hogy a villamosenergia rendszer ne szenvedjen el olyan problémák, mint amit Magyarország-Portugália esetében láttunk.
4: Okay. Kemény a helyzet, de nem reménytelen. Reménykedjünk a legjobban. Köszönjük szépen az információkat, okosabbak lettünk. Hála
9: önnek. Én is köszönöm.
4: Minden jót, viszont hallásra.
9: Viszhall.
4: Professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával néztünk egy kicsit a hírek mögé Pakssal kapcsolatban.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 30 perckor ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, és július 31-e van, péntek. Vége a júliusnak. Gábor!
8: Örülünk, Vincent?
7: Nem tudom, azért mondom neked, hogy most ez így úgy elhúzott mellettünk a július
8: ja,
7: is,
8: hogy... Ja, hogy ez olyan gyorsan ment el, arra gondolsz.
7: Mindig minden olyan gyorsan megy el, de azért jó, ha megéljük
8: tényleg
7: ezeket
8: nekünk,
7: a napokat.
8: Igen, nekünk is gyorsan ment el. Nálunk gyorsabban...
7: Eseménydús.
8: Nálunk gyorsabban csak a gyerekek számára ment el, akik ilyenkor mindig megjegyzik, hogy ja, hát még el se kezdődött a szünet, és már mindjárt vége, ez az állandó július végi észrevétel.
7: Nekik máshogy múlik az idő, ezt kimutatták különböző vizsgálatokkal. Ugye az a klasszikus idegesítő kérdés, amikor az autóban megkérdezi a gyerek, hogy mikor érünk már oda, az nem egy ilyen szülőszekáló valami, hanem egész egyszerűen máshogy érzékelik az idő múlását a gyerekek. És igen, úgyhogy ez benne van. Szóval a stúdióban Ács Gábor.
8: És Kántor Endre természetesen.
7: És a kedves hallgatóink jönnek a 0636980980-ra, ez Viberen, Whatsappon, SMS-ben teszik meg, míg az infokukac@millasreggeli.hu-ra, és a Messengerre pedig az internetek segítségével írnak nekünk.
8: Húha, most Gézói hosszú.
7: Gézu, az nem fél perce, de lehet, hogy fél percbe belefér. Mondjad.
8: Levittem egy sörös dobozt a kukáknál, elhelyezve mindig elviszik, legalábbis ez volt a terv, aztán bennmaradt a hátizsákom oldalzsebében, így a boltnál beváltottam egy 50 forintos kuponért. Kaptam vásárlás utalványt, gondoltam, elköltöm aft, és fizetésnél nem volt elég, így még kiegészítettem egy kis KP-val, az sem volt elég, a különbözetet kártyával róttam le, jó fel volt a pénztáros, ajánlott, hogy vegyek esetleg ajándékkártyát, és akkor legközelebb ki tudom maxolni mind az 5 fizetési módot egy blokkon.
7: Igen.
8: Jó, de akkor legalább poénra vette a pénztáros, és ilyen esetben be lehetett volna futni nagyon mortosan reagáló pénztárosba is, én úgy érzem.
7: Nekem is segítettek tegnap.
8: Kik?
7: Kint nem vagyok elmondani, mert egyébként a nap kínzó kérdése is ehhez tartozik.
8: Na,
7: a Lidlben ugye van, ahol már külön rakták a nem élelmiszer termékeket egy külön sátorba, vagy külön épületbe, ami azért jó, mert egyébként vannak olyan dolgok, amiket az ember szívesen vásárol ezekben a hard diskontokban.
8: Mert kétszer kell sorbálni fizetni, nem?
7: Mert nagyon, az mindegy, mert nagyon jó, de viszont nem kell kivárni még egyszer az élelmiszer sorokat. Bizonyos termékek nagyon klasszak, most nem akarok tippeket adni, de biztos tudják a kedves hallgatók.
8: Sejtem, hogy vettem újabb papucsot.
7: Na, például
8: arra
7: a papucsok.
8: Arra gondoltál?
7: Na, nekem egy jó táska kellett, és van egy ilyen, mindegy, most nem mondom, nem, egy régi táska volt ott, valaki visszahozta, nem tetszett neki, és be volt akciózva durván. Na, mondom, hát ez még a hülyének is megéri, hát még nekem. Oda mentem a pénztárhoz, és nem tudta leolvasni már a kódot, mert már nem volt benne a rendszerben. Az a narancsárga cetli, ami 1700, nem tudom, 60 forintra volt valahogy, mondom, ez tényleg röhely, és nem tudta leolvasni, és akkor egy ideig tanakodtunk, és utána azt mondta, hogy azt a kulacsot vegyem már le, azt kétszer lehúzza, és az pont annyi lesz. Kinézett egy, ugye? Ugye? Mondjuk nem tudom visszavinni nyilván.
8: El nem mondta, hogy hol történt, mert lehet, hogy nem volt szabályos.
7: Nem volt szabályos,
8: ne,
7: de nagyon aranyos volt. Jó, akkor jön a egy pozitív, egy negatív, sose adunk semmit ingyen.
8: Igen.
7: A nap kínzó kérdése, hallgatói kérdés. Hogy kerül orosz rókagomba a Lidlbe? Halló!
8: Orosz rókagomba.
7: Hát kérem.

0: nyugodtan, és nagyon szívesen egy jó kis esettanulmányt bemutatunk, hogy szankcionált termékekkel bíró országból hogy lehet, és miért.
1: Megpróbáltam utána nézni, hogy hol a vége.
0: Ho-ho.
1: A hőségnek. Meddig tart? Látjuk-e már a végét?
0: Nem.
1: Nem. Egyszerű válasz az, hogy nem. A jövő hét végén talán enyhül, de olyan markáns hidegfront lezárás az nem látszik. Talán vissza megyünk a szokásos értelmes nyári irányába, de ott már olyan szinten széttartanak a modellek egy hét után, hogy az is lehet, hogy semmi
0: nem
1: sem
0: jó
1: fog
0: az
1: történni.
0: Üzenet, azt írja az a hallgató, biztos, hogy csak a neve orosz, nem. Tehát származási hely 2. Oroszország, az nem azt jelenti, hogy a neve orosz, az nem olyan, mint a hússaláta.
1: Nem, meg nem svéd húsgolyó, és egy svéd gomba. Na, szóval Endre lecsekkolta, származási országként van odahírva.
0: Na, amikor hirtelen hőhullám és hirtelen frontok érkeznek, akkor érkeznek a kisbabák általában. Úgyhogy ez nagyon érdekes kis üzenetet írt a kedves hallgató, hogy lehet, hogy délutánra apuka lesz.
1: Ó.
0: Az előbb érkezett, ezt nagyon szurkolunk. Nagyon szurkolunk.
1: Párja, pont nem láttam, hol van az.
0: Ez ott jött, kérlek szépen, Viberen szerintem. Úgyhogy bizony, ott van. Jó reggelt mindenkinek, most megyek be a kórházba, tegnap este befeküdt a feleségem, és ha minden jól megy, akkor délre apuka leszek, írja.
1: Jaj, nagyon
0: István,
1: jó.
0: Okay. Reménykedünk nagyon és szurkolunk. Szorítunk, szurkolunk, így van.
1: Oké, okay. És akkor majd várjuk a jó híreket. Hát most már péntek van?
0: Péntek. Te ennél jobbat, így van.
1: Igen, akkor majd hétfőn remélem, hogy akkor már köszönhetjük.
0: Ready for the weekend.
1: De hát mindenek előtt babát és anyukát, igen.
0: Így van. Na, azt mondja, hogy nézzük a hírességeket, és jó, hát Oszkárok, nagyon boldog névnapot, kedves Oszkárok, ezen túl pedig, vagy ő rajtuk kívül a Deodéták ünnepelnek, a Fábiók, a Fabriciók, Fabriciusok, Ignácok, Ilkák, Ilonok, Ilionkák, de főleg az Oszkárok. Kolumbusz Kristóf 1498-ban ezen a szép napon, Oscar napján felfedezte Trinidad szigetét, aminek a trinidadiak nem örültek annyira, de ez már történelem. Kérdés az, hogy és Tobagót felfedezte egyben rögtön Kolumbusz Kristóf, vagy Tobagó mellett elment, és hát, azt mondta, hogy Trinidad a lényeg, Tobagó meg csak úgy van.
1: Majd, ha arra járok, akkor megkérdezem.
0: Na, ne! Az egyik kedvenc sziget nevem volt.
1: Téged lehet a legkevésbé bosszantani ezzel, úgyhogy ezt
0: nem
1: neked kellett volna mondanom.
0: Figyelj, de ezzel nagyon lehetne, mert a Trinidad és Tobago között, és a Saint Kitts and Nevis mellett, még nem tudom, mi volt az, ami annyira rabulejtett gyerekkoromban, hogy hogy lehet ilyen varázslatos, csodálatos neve valami országnak, és nagyon tetszettek a zászlaik. Uh-huh. Aztán utána ugye, amikor voltak valamilyen földrajzi albumok, akkor felkerestem, hogy hol vannak ezek, akkor megláttam, hogy júj, úristen, mi van ott, milyen strandok, milyen tenger.
1: Szent Kitts-re megyek. Az
0: nem,
1: már.
0: Nem! Jó, most már vége.
1: Az benne van egyik.
0: Hajóval?
1: Természetesen. Hát az a környék, ahova...
0: Nem beszélgetünk
1: ahova
0: többet.
1: Ahova hajóval kell menni.
0: Itt vége lesz egy barátságnak. Egy hosszú barátság.
1: De figyelj, amikor... nem lehet máshogy. Amikor egymás mellett kicsike szigetek, egy nap alatt bejárható, nincs az érzés, tudod, hogy ide többre kell.
0: Számomra
1: csak ízelítőként
0: nem.
1: Jöttem.
0: Én egy hónap alatt szeretném
1: teljesen
0: bejárni.
1: Különböző.
0: Most
1: ja,
0: mondom.
1: Hát, most nyilván, hát a teljes szigetvilágra több hónap is kevés, nyilván. Ízelítőként úgy tűnik, hogy Szent Kitts éppen beleesik nekem.
0: Na várjál már, figyelj már, most van itt egy jó kis kérdés, szerintem tök jó. Azt mondja a kedves hallgató, hogy nagyon álmos fáradt, pedig fel kéne kelni, intézzük-e helyette a délelőttöt? Szerintem igen. Mi és a hallgatók összedobjuk ezt. Ugye, ha megírod, hogy mit kell csinálni, akkor nekem van egy jó kis előfizetésem, még az AI-t is bevetjük, úgyhogy gyakorlatilag az Ács, a Kántor és az AI barátunk, meg talán még a Szabi is kintről, mi, meg a hallgatók természetesen intézzük a délelőttet, az a kérdés, mit kell csinálni. Úgyhogy...
1: Uh-huh. István írta, ő a kispapa.
0: A kispapa?
1: Igen.
0: Hogy fél évszázados.
1: Elmúlt 54.
0: Hát
1: igen,
0: gratulálunk.
1: Igen. későn vállalt. Tessék. Vállalt,
0: hogy
1: vállaltak.
0: Még hogy a lenyugvó napnak nincs ereje.
1: Igen, de... és ez tök különleges, és így még inkább értjük, hogy mennyire várja ezt a napot, és mekkora nap, úgyhogy abszolút.
0: Hajrá!
1: Majdnem egykorú velem, és én meg már nagy paper lettem, úgyhogy

0: tökre értem és érzem, vagy átérzem. Úgyhogy hajrá!
1: Na, akkor bedobok neked egy gumicsontot. Megnyitják az úttörő vasutat 1948-ban, a mai gyermekvasút elődjét, ahol a vasutas szolgálatot gyermekek látják el, és természetesen Ács Gábornak számtalan szép pillanata kapcsolódik ehhez.
0: A gyermekvasúthoz?
1: Igen.
0: Hát csak szülőként, mert ugye én nagyon-nagyon messze laktam én a gyerekkoromban, és nagy vágyam lett volna, de hát logisztikailag nem volt kivitelezhető, hogy én gyerekvasutas legyek. De hát két fiam
1: nem lakott egy gázszerelő a kisfaludba, ahol nem. Építettek volna neked egy kis vasutot?
0: Nem, és jaj. Meghosszabbításon sem gondolkodhatott senki, úgyhogy nem így működött.
1: Na jó, akkor még egy... Na nem, születésnaposokat mondjunk. Itt van például Milton Friedman, 1912-ben született, ugye magyar származású, már egyetem is viseli a nevét. Uh-huh. Nobel-díjas amerikai közgazdász, és azt mondja, hogy Louis de Funès, francia komikus, színész, 1914-ben született ezen a napon, zseni. Én nekem rengeteg olyan emlékem van, amikor könnyesre röhögtem magam az ő produkcióin, úgyhogy én nagyon szeretem több filmét is. Úgyhogy
0: hát nehéz nem szeretné, igen.
1: Zseni. Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, művész, televíziós személyiség, 1935, humorista, ugye a Magyar Televízió örökös tagja. Azt mondja, hogy Geraldine Chaplin is ezen a napon született 1944-ben. C.C. Catch, akit egyébként Carolina Müllernek hívnak, német-holland énekesnő C.C. Catch.
0: A legnagyobb magyar C.C. Catch rajongó. Sajnos
1: nincs itt,
0: itt,
1: így van. De nem tud más lágereit elmondani,
0: nem
1: szerintem.
0: Nem tud örömódákat. De azt hiszem kettő. Egyszer megkérdeztük, és csak kettőig jutott.
1: El tudott mondani kettőt.
0: Kellemetlen helyzetbe hoztuk.
1: Igen. És,
0: de itt állítólag
1: van...
0: megsárgulva még a poszterek valahol megvannak, amik a fiatalember falán, illetve szekrény ajtón, meg mindenhol díszelektek.
1: Itt van például születésnaposok között 1962-ben született Wesley Snipes, amerikai színész, producer. Én nem is tudom, hogy az ő nevéhez mi kötődik leginkább, talán a penge. Szerintem lehet kimondani, hogy a penge. És Joanne Kathleen Rowling, angol írónő, Harry Potter regények szerzője, 65-ös születésű, egy ellentmondásos írónő. Ő szereplő elég érdekes és sarkalatos véleményeket is megfogalmaz. Úgyhogy...
0: Amivel semmi baj nincsen.
1: Nincs,
0: lehet vele vitatkozni.
1: Nincs baj vele, nem azt mondom, csak hogy ő eléggé keményen ki tudja a dolgokat mondani, amiket gondol, ki is állértük, és utána mindenki vitatkozik ezeken. Csináljuk ezt, lehet így vitatkozni.
0: Kosáridom, akkor stát ugrottad?
1: Nem, majd... az véletlen volt.
0: Ja, véletlen volt, jó. Igen. Mert ha tőle fogunk majd idézni, akkor nyilván vissza is térünk rá. 1913-ban született ezen a napon a Széchenyi díjas magyar történész.
1: Na jó, akkor egy gyors zenét, és akkor ezzel szurkoljunk Istvánnak, és várjuk a híreket.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na gyorsan akkor nézzük a legfrissebb híreket. Nagyon sok sajtóorgánumban megjelent, hogy ki posztolta a Truth Social-re Donald Trump, hogy megállapodtak a Hamász teljes lefegyverzéséről és felszámolásáról, mégpedig ezt a béketanács érte el. Hát ez a nagyon-nagyon nehezen, finoman szólva, és nagyon nehezen hihető történet a legfrissebb, amit egyébként el lehet olvasni például 444-en is. Nem kommentálnám a valóságtartalmát. Mehetünk akkor, neked mit van?
3: Nem tudtam végigolvasni. A Lidl vezetőjével van interjú a Telexen, és vissza fogok rá térni, mert nyilván lenyelik-e, hogyha majd csökken, ha kivezetik a zárástoppokat, jön-e a Kaufland Magyarországra, úgyhogy csomó érdekes kérdés van, vissza fogok rá térni. Én elmondom, hogy mi az, amit a legszívesebben olvastam volna, de még nem jött meg az a cikk, amelyik ezt megmagyarázza. Tegnap beszélgettünk Aszódi Attilával az energetikai vészhelyzetről, tehát gyakorlatilag a Paksnak a kieséséről, és az, hogy nagyon kevés választja el az országot, hogy áram ellátási problémák legyenek, és akkor abban elhangzott, hogy az import problémás, mert hogy mindenki hasonló gondokkal küzd. Tehát hát most pontosan. Nem olyan rendszer. Ehhez képest a politikusok megnyugtató nyilatkozataiban egész végig azt hangsúlyozták, hogy igen, csökkentjük a fogyasztást, ha önként nem csináljuk meg a nagy fogyasztók, akkor oda csapunk, és akkor meg lesz a rendszer, hogy kit hogyan iktatunk ki. A rendszerből a lakosságnak lesz, és amúgy az import az majd segít. Itt van egy jókor ellentmondás a szakértő és a politikusi megnyugtatás között. Szóval, hogy működik? Az érdekelne, hogy működik az import, és valóban.
2: Szerintem ezzel kezdjük a jövő hetet, és a jövő héten nagyon sok ilyen energetikai téma lesz. Egyébként nyilván piac van, úgyhogy lehet importálni, csak az ár nem lesz mindegy, úgyhogy itt valószínűleg egy komoly árugrásra fel kell készülni ezen a piacon is, úgyhogy nagyon érdekes és nagyon izgalmas téma. Egyébként aki pedig tud termelni, és ahol van többlet, az meg szívesen adja tovább ezt a többletet, és nyilván meg lesz az ára ennek, úgyhogy izgi. Na jó, akkor én tettem félre egy pár hírt pénteki jellegűt neked. Az egyik az, hogy kézzel, de kimutatták egy tanulmány, Telexen olvastam, hogy nyugodtabbak és kedvesebbek és okosabbak leszünk, ha megnézzük a naplementét. Ilyen apróságok segítenek.
3: Ezért lettem ilyen okos akkor
2: vénységemre. Így van, értem. Te folyamatosan megnézed a naplementét, nagyon fontos.
3: Nem tudom megmagyarázni egyébként, hogy miért, de hogyha lehetőség van rá, én 50 egyszer is megnézem, mert annyira le tud nyűgözni. Tényleg.
2: Aztán a BBC-t ajánlanám, és ez is egy olyan téma, amit nagyon sűrűn fogunk átbeszélni szakértőkkel, mert hogy ez már nem játék, a felesett réfa, mondhatjuk nyugodtan. Az OpenAI után az Anthropic is előállt, és elmondta, hogy a Claude modell, egyik modellje gyakorlatilag tesztkörnyezetből kitörve 3 versenytársat támadott meg, és hackkelt meg sikeresen. Úgyhogy az OpenAI után, akinek már 2 esetről tudunk, 2 hackkelés esetről tudunk, most a Claude is. Úgyhogy az a helyzet, gyerekek, hogy ez nagyon elszabadult. Nem erre gondoltunk, amikor azt mondtuk, hogy meg fogja változtatni a világot a mesterséges intelligencia, úgyhogy ezt az egészet most el lehet olvasni, főleg egy nagy riport van a BBC-n erről, a legfrissebb bejelentésről. Ezt az egészet szerintem jövő héten szakértőkkel kitárgyaljuk, mert ez így elég erős.
3: Igen, pedzegették már a AI szakértőink is, de ez most így sok.
2: Sok,
3: megijesztő, megint laikusként.
2: Ez már tényleg most már egy kicsit majrés sztori, úgyhogy én ezeket tettem félre. Van-e még neked?
3: Nincs, nézzük a törzsét.
2: Az nagyon fontos, így van.
4: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: Hát a világon izgalmas hangulat van. A tőzsdéken az amerikai cégek gyors jelentése és a chipgyártóknak az elképesztő rallia az, ami irányította a tegnapi kereskedést. Szerintem ezt nyugodtan ki lehet mondani. Egyébként, hogyha ránézzünk a nyersanyagpiacra, akkor azt látjuk, hogy egy kis enyhülés van a Brent és a crude árfolyamában, majdnem 1,5%-os, illetve a crude-ban 1,5%-nál nagyobb is. Ugye nyilván itt segítenek azok a típusú bejelentések, amiket az amerikai elnök tesz a béketanács kapcsán a közel-keleti helyzet rendezéséről, úgyhogy ugye most jelen pillanatban egy kis megnyugvás van ebben a sztoriban, viszont volt egy csomó minden.
3: Bocsánat, világosíts már, hogy jön ide a béketanács, most mi van? Tehát,
2: semmi, azt mondta az, Donald Trump, hogy a béketanács elérte azt, ugye, amit az ő grundolta az egész sztorit.
3: De semmit nem csinál a béketanács, ez egy kamu tudsz az egész.
2: Én értem, de csak vagy, hogy egyszerűen látszik az, hogy amikor ilyen...
3: A piacok bármit ebből bevesznek? Vagy...
2: Mindig bevesznek valamit. A pillanatnyi mozgásokon azt lehet látni, hogy amikor van egy ilyen bejelentés, akkor hirtelen vagy emelkedik, vagy csökken, és utána várják a többi hírt. De hogy valaki előre rohan, és már elkezdi adni vagy venni azokat a nyersanyagokat, amik ilyen ebből a szempontból kritikusak. Itt például gondolunk a olajtípusokra, akkor az arany árfolyamára 0,5%-os mínusz például, platina is 0,7%, úgyhogy egy kicsik enyhe megnyugvás látszik a nyersanyagpiacon, és ugye nem jött újabb hír arról, hogy most megint lövik egymást, vagy nem, vagy most már nem lövik egymást, akkor tök jó, akkor örülünk, úgyhogy egy ilyen bejelentést tud mozgatni. Na, azt mondja, hogy közben azt akartam mondani, hogy tehát ez volt a mozgató rugó a gyors jelentések. A Fed kamat döntés után ugye jöttek a különböző bejelentések. Például a nagyot ment a Microsoft, 15%-os pluszban is volt.
3: Az abszolút rekord.
2: Abszolút.
3: Tehát összességében így piaci érték növekedésben egy nap alatt, azt hiszem, hogy ez talán a legnagyobb brutális, az Nvidia-nál volt eddig a legnagyobb ilyen változás, pozitív irányú, uh-huh. Úgyhogy jól láttam, és a Microsoft. Hát az, hogy egy gyors jelentést ennyire megünnepeljenek a mostani szinteken, az nagyon
2: figyelj, az van, hogy ha megnézed, hogy a chipgyártók miért ralliznak, és ezek a cégek miért ralliznak, például a Microsoft, de az Amazont is lehet említeni, és az Apple-t is, akkor két ok van. Annak ellenére, hogy például nagyon aggasztó jelek vannak az Apple-nél, hogy Kínában elég erősen visszazuhant a kereslet. De mindenhol máshol úgy tűnik, hogy bejött az áremelési stratégia, illetve bizonyos Mac modelleket gyakorlatilag lepucoltak a polcról, mert kiderült, hogy nagyon jó mesterséges intelligencia működtetésére nagyon alkalmasak. Ugye ez abszolút jó, de a legfontosabb az, például az Amazonnál, hogy az Amazon Web Services mit művel. Tehát valami elképesztő, brutális növekedés van, és ugye az a fajta körbefinanszírozási probléma, amit lehet látni ezeknél a nagy cégeknél, az most itt újra felmerült, mint gond. Annak ellenére, hogy most ugye emelkedéseket lehet látni, és az egész szektor nő, mert hogy az egész Amazon növekedés az Anthropicnak köszönhető, ami lényegében az ő infrastruktúráját használja. Ha az Anthropic nem lenne, és nem használná, akkor nem lett volna az AWS-nél ez a növekedés. Ugye ezt lehet látni... Azért ez így kicsit kérdőjeles, hogy ebből mi lesz majd, de egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon megy.
3: Na, haladjunk csak időrendi sorrendbe, tehát ugye a kereskedés rendes idejében volt egy nagy fölpattanás, a félvezető gyártók nagyot emelkedtek, a félvezető index, ez a igen. Philadelphia Semiconductor 8%-ot ment fölfele, tehát nagy visszapattanás jött. Igazából talán túl sok jó hír nélkül, bár ugye a Microsoftot lehet annak is értelmezni, vagy oda kapcsolni. Gyors jelentések miatt azért voltak nagy beöntések is, amire számítottam, de nem mertem megtrédelni, ez a Norwegian Cruise Line például esett, 10%-kal ütötték meg. Az látszik, hogy rossz, vagy küzdenek folyamatosan, és nem tudják hozni, miközben a másik kettő meg egész jól működik, és ez mindegy, ez inkább megérzés volt részemről, de akkor ugrunk, és akkor ebből lett egy jó nagy visszapattanás az indexek szintjén, ugye a rendes kereskedés időben, 2,8% a Nasdaq-en az előző napoknak a kifejezetten gyenge teljesítménye után, és ugye az előző napon meg egy jó nagy beöntésből álltak föl. Ha úgy veszük, akkor egy óriási csapkodás van, mert az előző napon azt említettük, hogy kétszer váltott irányt, a nagy esésből, nagy emelkedésbe, Fed döntés után a egy nagy visszaesés, ebből tegnap egy emelkedő visszapattanás, tehát nagyon-nagyon csapkodós, össze-vissza ugrálós a piac, és akkor bezárt a jó hangulatban a piac, és akkor zárastán jött ki az a két jelentés, amit mondtál, tehát az Amazon, igen, és az Apple. Az Amazonnak mi lett a piaci reakció, a vége?
2: Azt nem tudtam odáig eljutni a hírben.
3: Mert az Apple ugye eddig jól teljesített, az Apple történelmi csúcson volt néhány nap ezelőtt
2: 4%-os plusz.
3: Viszont az Apple-t meg beütötték,
2: igen,
3: a jelentésre.
2: Azért, mert mondom, tehát ott a services nem teljesít olyan jól, és Kínában nagyon aggasztó jelek jönnek. Uh-huh. Tehát nagyon kettős volt, ilyen januszarcú volt a jelentése, úgyhogy az nem, neki nem sikerült, de ennek ellenére nem volt rossz. Uh-huh. A Micron Technology 18%-os plusz például, tehát ilyen nagyon durva. Az Nvidia is 3%, az Intel 11,3%, úgyhogy ezek nagyon jó teljesítettek, az biztos. Közben elmondanám, hogy a Budapest Értéktőzsde is új rekorddal zárt, és az OTP, a Telekom és a Richter árfolyama erősödött tovább, a MOL is történelmi csúcson zárt, és 20 milliárdos forgalom volt, úgyhogy egészen szép, egyáltalán nem uborka a szezon a Budapest Értéktőzsdén. A forint viszont küzd 3.63-3.64-es szinten, ez el is esett tegnap, úgyhogy kicsit enyhe erodálás látszik a forint árfolyamában.
3: Hát amikor én láttam, még egész jól visszapattant, úgyhogy uh-huh, akkor még az element 3.62 közelébe, úgyhogy ott is jó nagy csapkodás látszik, megnézem, hogy akkor most pontosan hol tart még. De szerintem nyomd le a szignált.
2: Jó, rányomom a szignált, és utána majd Andival megbeszéljük.
5: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Hello, aszalónő!
3: Mi a helyzet? 62, tehát visszajött, és
2: visszajött a forint, vissza, nagyon jó. Tegnap aszalónő, az jól hangzik, nem?
1: Hát vicces, igen, de én nem vagyok még expert ebben a dologban.
2: Egyik ügyvédismerősöm járt be ilyen félig meddig civil szolgálatból a Böribe, és ott hívták őt a Böribe a különböző bentlakók védőnőnek.
1: Édesem.
3: De jó.
1: Jók. Na, megszakértettük tegnap,
2: igen, hallottam.
1: De én még...
2: Küldtek is másik ilyen különböző gépeket.
1: Mi, a liofilizálás? Mert ez volt a másik, ami szóba került.
2: Azt nem küldtek szerintem ilyen aszalógép tippeket még pluszban.
1: Ja.
2: A kedves hallgatók.
1: Nagyon rendesek.
2: Na jön Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig folytatjuk a Millás reggelit. Több nagyon érdekes téma van. Az egyik például az, hogy már eljött idén a túlfogyasztás napja. Kérem szépen, a nyár közepére most már sikerült elhasználni mindent, de szerintem ez senkit nem fog meggátolni abban, hogy a bekapcsolja a légkondit, megnyissa otthon az összes csapot, és beleugorjon a medencébe. Hajrá, emberiség!
5: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
5: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
8: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
9: Ez a dal ismerős, ugye?
10: Ha én rózsa volnék.
9: Na és ez?
10: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
9: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Tündérfürd utca előtt. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Budai alsó rakparton a Szabadsághídnál. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól sávlezárásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik majd. Az 51-es villamos nem jár. Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca, Könyves Kálmán körút között nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
16: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Teljesen leállhat az áramtermelés a Paksi atomerőműben. A nagy fogyasztókat arra kérték, korlátozzák fogyasztásukat. Megszűnik a kriptobefektetések korlátozása. Folytatódik a hőség, 37 fok is lehet. A délkeleti szél kissé megélénkülhet, de felhőkre, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen leállhat az áramtermelés a Paksi atomerőműben a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Összesen 2400 megawattnyi hazai termelőkapacitás esett ki, ami az ország villamos energia termelésének közel fele. A kormányfő ezért azt kérte az ipari nagyfogyasztóktól és a lakosságtól, hogy önkéntesen csökkentsék fogyasztásukat. Az MVM tájékoztatása szerint a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, és több mint 1 méterrel marad el attól a minimális szinttől, amellyel az atomerőmű eredeti tervezésekor számoltak. Jelezték azt is, az erőmű biztonsága nincs veszélyben, az álló blokkok hűtéséhez töredéknyi vízmennyiség szükséges ahhoz képest, mint amennyit az energiatermelés igényel. Közben várhatóan már vasárnap újraindulhat a Duna menti erőmű meghibásodott blokkja. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak a javításon, hogy a blokk ismét zavartalanul termelje az áramot. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelő kapacitást jelent, amely közel egy ötöde Paks kapacitásának. megszűnik a kriptobefektetések korlátozása. A kormány visszavonta az előző kabinet tavaly őszi törvényét, amely miatt gyakorlatilag nem lehetett legálisan bitcoint vagy egyéb kriptodevizát adni-venni. Törölték a büntető törvénykönyvből a kriptoeszközzel visszaélés és a jogosulatlan kriptoeszköz átváltási szolgáltatás nyújtása alcímeket. A törvény augusztus 7-én lép hatályba. Jövő héttől a taxisoknak megszűnik az 5 perces díjmentes áthaladás lehetősége a reptéri parkolóknál, így a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállása alkalmával. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint, ha a kocsik a terminál bejáratától 1100 méterre lévő parkolóban tudják csak kitenni vagy felvenni az utasokat, az jelentősen rontja a szolgáltatás minőségét. Azt javasolják, hogy az intézkedést függesszék fel addig, amíg mindenki számára elfogadható megoldást találnak. Az amerikai elnök szerint megállapodás született a Hamas lefegyverzéséről. Közösségi oldalán azt írta, a béketanács történelmi megállapodást kötött a Hamas és a gázai övezetben működő összes többi fegyveres csoport teljes lefegyverzéséről. A lépés része annak az ütemtervnek, amit a gázai tűzszünet következő szakaszainak végrehajtására fogadtak el a közvetítői tárgyalásokon Kairóban. Tűz miatt riadót hirdettek Nagy-Britannia legnagyobb atomerőművénél. Mindössze 5 kilométerre onnan erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók. Ha a szél iránya megváltozik, az veszélyezteti az erőművet, és azonnal leállíthatják a termelést.
11: Időjárás a Rádiókafén.
17: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, délután 37 fok várható.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
11: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban pedig Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók 0636 980 980 írnak nekünk sok üzenetet SMS-ben, WhatsAppon, Viberen. Aggódunk egy picit a hallgatóért, aki azt mondta, hogy álmos fáradt, és hogy oldjuk meg helyette a délelőttet. Felajánlottuk, hogy megoldjuk, de azóta nem jelentkezett, úgyhogy lehet, hogy visszaaludt. Most ezzel nem tudunk mit csinálni, mert szerintem akkor erre se kell fel. De minden esetre itt az AI-jal kapcsolatos üzenetek is jönnek, hogy nagyon hülye, mert hogy háromszorra tilt le a Facebook, mert megosztja a kölyök tacskók gazdikereséséről hirdetését.
6: Azt ne csinálja.
5: Vannak nagyon rossz gyakorlatai a Facebook algoritmusoknak, azt én nem tenném egy polcra azokkal, például az Anthropic modellekkel, akik kitörvén a tesztkörnyezetből három versenytársat meghekkelnek. Ez két különböző dolog teljesen. Olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy mindenre azt mondjuk, hogy AI. Tehát az olyan, mint azt mondanád, hogy jármű. De van Boeing, meg van bicikli. Tehát, hogy ez a kettő az nagyon különbözik. Na, azt mondja, hogy a napfelkeltét megnézni, és azután visszafeküdni. Az is nagyon nyugodtá tesz.
6: De nem egy olyan öregedő félben levő munkavállalónak, aki 20x éve rendszeresen hajnalban kell, és egyre nehezebben viseli az ezzel járó dolgokat, és minden...
5: Hát, de Szabira gondolok szerintem. Hát... Szabadság alatt nyugodtá tehet, bár lehet, hogy akkor nem tudsz már visszafeküdni, egyrészt. Másrészt nekem kialakult egy olyan gyakorlatom, hogy én nagyon jól tudok reggel dolgozni, meg korán.
6: Aha.
5: És amikor már úgy, mit tudom én, eljönne egy ilyen 10 órai kávézás ideje, akkor már egy jelentős részét az ember meg tudta tenni azoknak a dolgoknak, amiket így... De mondhatnám azt is, hogy például milyen jó dolog az, hogyha valaki el tud menni reggel mozogni egyet, biciklizni, futni, úszni, tök mindegy, és akkor a napi mozgása megvan reggel, és akkor tudja ráindítani a napot. Tehát, tehát szerintem fölösleges alvásra használni ezt az időszakot.
6: Hát igen. Vadkovászos Vera azt írt, hogy Ciprusra mennek, és ott a legszebb a naplemente, alig várja. Nekem ez pont azért érdekes, mert nem tudnám megmondani, hol a legszebb. Váratlan pillanatokban Magyarországról is, akár dombok mögött lebukkanva, nem feltétlenül kell a tengerbe vagy tóba belemennie. Láttam gyönyörű naplementéket, máskor meg amikor azt gondoltam, hogy szép lesz, akkor tudod, amikor ilyen homályos a égalja, és akkor meg hamarabb eltűnik, és akkor meg nem annyira szép, vagy más, szóval mindig
5: érdekes. Egyébként külön iparágat építettek ki, azt nem tudom, tudod-e, hogy van egy ilyen szerelőautószerű lemelvény, ami úgy működik, hogy lent indul el a sztori, és amikor úgy tűnik, hogy lebukott a nap, akkor fölemelnek, nem tudom, 30, de, és akkor még egyszer megnézheted.
6: Én erről még nem hallottam. De van egyetlen.
5: Hát ez már csak ilyen. Ez
6: ekkora biznisz, hogy érdemes ilyet megcsinálni, hogy kétszer megnél.
5: Mert hogy állítólag nagyon jó ilyen leánykérések vannak ezzel a dologgal így egybe
6: kötve. Olyan nincs, ami a napfogyatkozás kétszer lehet megnézni.
5: Vagy vállás, az milyen jó lenne.
6: Odébb 100 kilométerrel?
5: Hát repülővel. Lehet, hogy repülővel. Figyelj, nagyon sok fontos témánk van, úgyhogy haladjunk tovább.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, azt mondja, hogy bár ez budapesti vonatkozású, azt mondja, sziasztok, Ricardo vagyok, 58 éves, én is nehezen kelek, rosszul alszom. A reggeli sporttal egyetértek, most tart épp a szigetre futni egy körtölelés mindenkinek. Hajrá! Szuper! Ezt így kell csinálni. Na, de akkor
6: segítsünk
5: Budapest.
6: Segítsünk kicsit a taxisoknak, mert kicsit félreértelmezték.
5: Jaj, ne, figyelj!
6: Tehát ugye a döntés az, hogy az 5 perces ingyenes parkolás az a taxisokra nem fog vonatkozni, tehát nem mehetnek be fölvenni. És erre azt reagálta ez a taxis egyesület, hogy így akkor majd a főépülettől, a termináltól 1100 méterre levő parkolókban tudják a utasokat kitenni felvenni. Nem, ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ki kell fizetni. Tehát ugye ez egy költségnövekedés lesz, ez azt jelenti, tehát senki nem fog nyilván 1100, senki nem fog egy kilométert elgyalogolni csomókkal, azért ott szálljon be a taxiba, ugyanúgy oda fognak menni a taxik.
5: Csak mennyibe kerül?
6: Az, hogy enélkül mennyibe kerül a bemenés, azt nem tudom.
5: Meg lehet beszélni a taxival, most ez miért probléma?
6: De, ha utassa, megbeszél. De ezres tétel,
5: ha túléped. Akar egy kilométert gyalogolni, vagy pedig fizet, mit tudom én, 2000 forinttal többet?
6: Nézd, ez egy komoly probléma, ha neked hatósági árad van, és akkor egyszerűen nyakadba kapsz egy több ezres tételt minden reptéri fuvarnál. Ez szerintem ez tényleg nem lehet így. Erre kell egy speciális tarifa, oké, vagy tehát ezt ki kell dolgozni, hogy hogy működjön, de miután annyit tudok, hogy
5: ez egy kötött árbaromságot el kéne törölni, és akkor igen, egyszerűbb lenne a helyzet ezerszer.
6: Tehát csak így ezt így eltörölni, aztán szavaz, fizes több ezer forintot, miközben fixator, ez nem fel így. Valószínűleg, vagy ezt nem szabadna így csinálni, ezzel egyetértek, de az biztos, hogy nem az történik, hogy majd a utasok kigyalogolnak, és akkor senki nem fog beállni a utasok föl fognak szállni. Ha nem lesz ott taxi, akkor föl fognak szállni a reptéri buszra, és elmennek azzal, tehát a nagy része, vagy megoldják máshogy. Szóval nem ez lesz a következménye. Úgyhogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ezt szépen kitalálják, és akkor legyen egy fix költség, amivel számolhatnak, hogyha már nem kapják meg ingyenesen, ami egyébként miért kapnák, mert tök érthető, hogy nem kapják meg ingyenesen.
5: Na, nézzük a másik hírt, ami felkeltette az érdeklődésedet.
6: Hát, ide bígyeztem, nagyon taktikusan, ígértem a Lidl interjú lapszemlét, ami a G7-en van, illetve a Telexen, de van benne némi agglomerációs vonatkozás is, mert például arról is szó van benne, hogy hol terveznek még nyitni üzletet, és itt van például Gyömrő és Magyaród, ahol nincs jelen, és egyébként arra mondják, az interjú a Lidl-nek a magyarországi vezetőjével készült, és tényleg minden fontos, érdekes kérdés benne van. Szlavikovics Zita, az igazgatóság elnöke. Engem leginkább az érdekel, nyilván, hát vásárlóként látod, hogy a Lidl-ben tömeg van, és mégis oda mennek az emberek, az Aldi meg lepukkant, nincs ott
5: hát
6: senki,
5: ugye ott és most új stratégia van, azt tegyük hozzá, nagyon, hogy váltottak egy csomó beszállítót a saját márkás termékeiknél is.
6: Már az Aldi?
5: Igen.
6: De hogy nagyon látványosan szétvált, tehát együtt indultak, abszolút, az Aldi hamarabb szétvált, volt, és utána a Lidl megy tovább, az Aldi meg szenved, kevesen vannak, ritkán sütnek, pocsék a termék, ez továbbra is elviszi a vásárlókat, de hogy mit csinál olyan jól a Lidl, hogy annak ellenére, hogy irgalmatlan adófizetési kötelezettség van, ő még nyereséges tud maradni. Tehát 34 milliárd az eredménye a 2025-ös évre, úgyhogy 60 milliárd az csak a külön adó, és valami 300 milliárd amúgy az adó, amit fizetnek, és még mindig tömeg van. Hát ilyeneket mond erre a kérdésre, hogy ezt hogy csinálják, ugye nyilván a stáb, az emberek, ezt ismerjük, ez mindenki hivatkozik, ezt nem tudjuk kívülről ellenőrizni, de hogyha egyszer a személyi jellegű ráfordítások csökkennek, tehát kevesebbet fizetnek, és mégis motiváltak, és mégis tetre kész a csapat, az nyilván tök jó. Amit még a rendelési mennyiségek optimalizálása és a selejtnek a csökkentése az, amit költségoldalon nagyon meg tudtak fogni, ami egyébként még így érdekes. Az alkalmazotti létszám egyébként nőtt, de ez mondjuk érthető, mert hogy most is fejlődnek, fejlesztenek. Hogyha a plázastop megszűnne, illetve itt valami reform lenne, akkor néhány éven belül egy újabb, nagyobb növekedést be tudnának kapcsolni, annyi átfutás kell, hogy lássák, hogy mit ér, hogy utoltérjék tudják érni magukat, tehát a szabályozás változásától a kivitelelésig nyilván el kell telnie időnek. Ha kivezetnék az ár és topot, áremelkedés generálna, ennél bonyolultabb a kérdés, sok minden határozza meg. Ugye ez kitérő válasznak tűnik, de amúgy elég részesen elmondja, hogy hogy is működik ez, és a Kauflandot ígértem, ugye Szlovákiát veti föl a kolléga, aki kérdez, mert hogy Szlovákiában a Lidl mellett kiépült a teljes ugye, Lidl csoporthoz tartozó Kaufland hálózat is, és Magyarországon nyilván ez is fölmerülhet, de egyelőre itt nálunk nem olyanok az üzleti feltételek, hogy erről döntést hozzanak, úgyhogy kicsit visszautalnak, hogy itt majd, ha olyanok lesznek a feltételek. Hát a hallgató is egyébként egyből írt, hogy a Tesco meg már húzni akar, kézenfekvő lenne, hogy a Tesco-kat vegye át. Erre azt mondja, hogy azért nem a vonosa az üzlet méret, a Tesco-nak nagyon változatos skálán mozognak az üzletei, a Kaufland az nem feltétlenül illik bele, de egyébként a piacon ez megy, ez a pletyka, hogy kézenfekvő lenne, hogyha a Lidl behozza a Kauflandot is Magyarországra, akkor ez lehetne egy ilyen együttműködés, vagy átvétel. Olyan palack visszaváltás,
5: ugye, most még nem férünk bele, mert most már hirtelen az interjúnkat kéne csinálnunk a túlfogyasztás napjáról.
6: Jó, a palack visszaváltásra akkor majd még külön visszatérek, mert az sokaknak egy nagyon komoly probléma, és hogy erre mit mond a Lidl, az érdekes.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Július 30-án, tehát tegnap elértük a túlfogyasztás napját, erről fogunk beszélgetni, hogy az emberiség gyakorlatilag a nyár közepére felhasználta az összes természeti erőforrást, amelyek ugye egy év alatt képesek megújulni, helyreállni, majd dr. Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője lesz a beszélgető partnerünk a zene után, amit adekvát módon erre választottam. Just can't get enough, soha nem elég.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hát most, hogy bejelentette ugye Karácsony Gergely is, hogy ha a Paks leállással kapcsolatban le fogják kapcsolni a nagyon sok budapesti épület díszkivilágítását, ez a közvilágítást nem érinti természetesen, hanem a díszkivilágításokat a spórolás jegyében. Itt egyre jobban érezzük azt, hogy végesek azok a tartalékok, amiket a földünk tud adni, és egyre inkább előre csúszott a túlfogyasztás napja is. Most idén ez már július 30-ára esett, és ugye arra figyelmeztet ez a dátum, hogy a jelenlegi gazdasági, termelési rendszerek és fogyasztási szokások túl nagy terhet rónak a bolygóra. A vonalban dr. Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Egyre korábbra csúszott ez, és olyan érzése volt az embernek, hogy minden évben olvasunk, már most megint pár nappal, már most megint egy héttel, és utána mindenki ugyanúgy csinált, mint eddig.
3: Igen, sajnos ez egy negatív spirál így az elmúlt években, és nem is látszódik a vége. Ráadásul az élet furcsa fintora, hogy a napokban meg is tapasztalhatjuk, hogy mit jelent ez, ugye a Dunai rekord alacsony, vagy Tiszai rekord alacsony vízállásokra elég gondolnunk, vagy a soron következő hullámra, ami rendesen megvágta a termés átlagokat is. Most kézzelfogható, hogy mi is történik körülöttünk, és ez egy jó lehetőség arra, hogy tényleg elgondolkodjunk, hogy mi egyénileg mit tudunk változtatni, illetve hogy mi kell rendszer szinten változtatnunk.
2: Mi az, amit lehet tenni azon túl, hogy ijeszgetünk folyamatosan? Mert ugye már van egy ilyen kimutatott klímaszorongás is a YZ generációnál, és szerintem lehet, hogy már az X-re is ráhúzódik, és az embernek néha úgy elege van, hogy oké, de én mindent megpróbálok megtenni, de ott vannak a nagyfogyasztók, ők tehetnek mindenért, csak ezt hallom, folyamatosan ez ömlik a médiából, most meg pláne.
3: Igen, hát sajnos az a helyzet, hogy a nagyfogyasztók is értünk dolgoznak, vagy energiával szeretnének ellátni, vagy valami terméket legyártani, amit aztán később remélik, hogy megvásárolunk. Nyilván ez biztos, hogy frusztrációt okoz sokakban, de van egy nagyon jó hír, hogy alapvetően rengeteg pazarlás és energia elhárítás egy kis odafigyeléssel megelőzhető. Elég csak arra gondolnunk, hogyha rendszeresen minden hónapban, függetlenül attól, hogy általányt vagy fizetünk, vagy diktálunk, leolvassuk a villanyóránkat, gázóránkat, akkor tudományosan bizonyított tény, hogy 15-20%-kal rögtön 15-20%-ot meg lehet takarítani az energia számlákon, csupán azzal, hogy szembesülünk, hogy mit fogyasztottunk, és tudat alatt elkezd mocorogni bennünk a gondolat, hogy hát ez sok, valamin változtatunk, és igazából ehhez nem kell semmiféle nagy beavatkozás, nem kellenek politikusok, nem kell várni semmilyen rezsicsökkentésre, ezt saját magunk is meg tudjuk tenni, és hát nyilván, aki ezen az úton elindul, és a tudatosságot akár a napi szintű vásárlásaiban is alkalmazza, az számottevő eredményeket és változást fog megtapasztalni az életében, mert ne felejtjük el, hogy minden vásárlás, minden termék, amit leveszünk a polcról, az egyben egy szavazás is, hogy milyen iparágakat támogatunk, milyen környezeti lábnyomot hagyunk magunk után.
2: Nagyon fontos az ugye, hogy ez egy globális átlag, amit kiszámolnak erre, de hogyha különböző országokat megnézzük, akkor minden országnak van egy ilyen mutatója. És nagyon érdekes, hogy például Katarnál, hogyha azt látjuk, hogyha mindenki úgy élne, mint Katar lakói, akkor már február 4-én elhasználnánk a föld tartalékait. Érte is ugye bőven kritika például nagy sporteseményeknél Katart, hogy hát azért ez mennyire fenntartható ez a dolog. De hogyha minket nézünk Magyarországot, akkor június, tehát ennel, mint Nándor 24-én jönne el ez a nap. Szerintem mi sem állunk annyira fényesen ebben.
3: Hát sajnos mi sem vagyunk a mezőny élén, és igazából a világ lakosságának a 70%-a több mint 70%-a gyakorlatilag túlfogyasztja a rendelkezésre álló erőforrásokat. Igen, nagyon nagyok a különbségek, és ez főleg abban mutatkozik meg, hogy egy-egy ország mennyire támaszkodik például a fosszilis energiahordozókra. Katar esetében ez szinte 100%-os, és hát azt is kimutatták, hogy alapvetően, hogyha a fosszilis energiahordozókból fakadó káros anyag és üvegház gázkibocsátásunkat a felére tudnánk csökkenteni globálisan, akkor 3 hónappal tudnánk ezt a dátumot kitolni. Ez azt is jelenti, hogy a takarékosság és a hatékonyság növelés mellett a harmadik legfontosabb az, hogy a megújuló energia átmenet minél gyorsabban megtörténjen, és hát erre minden országnak megvan a lehetősége, hogy a határain belül saját megújuló energiaforrásokból próbálja meg előállítani a szükséges energiát, és azt a lehető leghatékonyabban és a legtakarékosabban, tudatosabban fogyassza el. Magyarországon is most azért érezzük a nyomást, tényleg minden nap jön egy újabb rosszabb hír, és milyen jó lenne, hogyha sokkal több megújuló energiaforrás a nap mellett például lennének szélturbináink, vagy egy agrárország révén biogáz erőműveink, és hát mondjuk villamos energiatermelésre kicsit lehet, hogy nehézkez, de akár még a geotermiát is részben be lehetne vonni. Szóval egy nagyon színes portfólióban kell gondolkodni rendszer szinten, és az biztos, hogy az a jó hír, hogy nagyon sok lehetőségünket nem használtuk ki. Magyarországon tényleg itt a szélenergiát tekintve sereghajtók vagyunk a régióban is, nem hogy Európa szinten. Szóval, hogyha meg tudjuk találni azokat a helyszíneket, ami természetvédelmi szempontból, társadalmi szempontból, gazdasági szempontból is megfelelő és alacsony ökológiai kockázatú, akkor a nagyon sok energiát tudnánk megtermelni például szélenergiával is. És az az igazság, hogy ezeket a változásokat minél gyorsabban, de nagyon nagy felelősséggel és körültekintéssel kell megtennünk, és én azt gondolom, hogy ez egy közös ügyünk, mármint az, hogy hogyan tudunk például takarékoskodni, és most a következő napokban ténylegesen érdemes nem csak a túlfogyasztásra gondolni, hanem a hazai energiarendszer stabilitására is betartani azokat a kéréseket, ami például a fogyasztásunk.
2: Hát én szkeptikus vagyok egy kicsit ezzel kapcsolatban, hogy betartjuk-e vagy nem. Itt nagyon banálisan, de a műanyag zacsi példáját tudom hozni, hogy volt egy ilyen, hogy így felhívjuk a figyelmet, kérünk, stb. És egész addig, amíg ez nem lett lecserélve, illetve először ugye fizetős, most is fizetős, de gyakorlatilag az ingyenes zacsit pénzért lehetett megvenni, addig ez nem változott, tehát valamivel rá kell venni a fogyasztókat sajnos, akik erre nem figyelnek, és közben jöttek olyan SMS-ek, amire szintén érdemes egy pár mondatot szánni, hogy hát nekem is ugye feltűnt az, hogy írja a kedves hallgató, hogy egy ismerős az Egyesült Államokban dolgozik, 17 fokra van beállítva a légkondi az irodaházban. Ugye most néztük a futball VB alatt,

0: vannak nagyon jó példák és követendő példák, és valóban a természetre alapozott megoldásokra kéne elővennünk és azt követnünk, és az is igaz, hogy ösztönözni kell az embereket, a rendszer szinten bele kell nyúlni ebbe, és erre jó példa, a hazai példa is az üveg visszaváltás, ugye a betétdíj bevezetése, rengeteg műanyag és üveghulladék, alumínium hulladék kerül most már visszakörforgásos gazdálkodásba, és ez az 50 forinttal megoldódott. Ugyanígy ez vár ránk szerintem hamarosan a villamos energia ár tekintetében, hogy rugalmas lesz az árképzés, és gyakorlatilag ösztönözve leszünk arra, hogy akkor fogyasszuk el az energiát, akkor lesz olcsóbb az energia ára, amikor több megújuló energiaforrásunk van, és amikor kevesebb, akkor pedig drágább. Ez ki fogja gyakorlatilag hozni azokat az apró szokásbéli változásokat, amik segítenek abban, hogy valóban fenntarthatóan tudjunk működni, vagy egyre fenntarthatóbban. És az szerintem a nagyon pozitív üzenet, hogy ugye ez egy közös ügy, ez mindenkit érint, és hogyha összefogunk, akkor azért látjuk itt Magyarországon is, hogy nagyon nagy dolgokra vagyunk képesek, és a WWF jelmondata is az, hogy együtt lehetséges, szóval én erre buzdítanék mindenkit, hogy ne feltétlen másokkal, vagy például az amerikaiakkal foglalkozzunk, és mutogassunk, hogy ők mennyire sok energiát pazarolnak, hanem álljunk az élére, és a saját hazánkban tegyünk meg mindent közösen.
1: Igen, azért, először lokálisan. Ugye érkeznek is ugye nagyon sok ilyen hozzászólás, meg SMS, hogy utcát locsolnak slaggal, meg ehhez hasonló
2: dolgok. Én figyelek rá, és közben látom, hogy a szomszéd magasról tesz rá, és igen.
1: Igen, először lokálisan. És hát Csaba, akkor azt kívánom, hogy ez az optimizmus, ami jön át a vonalon, az továbbra is maradjon meg, és működjön is, jó? Mert az a legfontosabb, hogy a jó tanácsokkal együtt tényleg így meg kell próbálni bizakodónak maradni, mert más nincs.
0: Így van, az biztos, hogy mindig előre kell nézni, és valóban a saját rokonainkat, családunkat és a szomszédokat meggyőzni a legnehezebb, de mutassunk jó példát, és előbb-utóbb ezek a pozitív változások el fognak indulni.
1: Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen az információkat, további jó munkát!
0: Viszont hallásra!
1: Dr. Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője beszélt. Egyébként, ha valakit érdekel, hogy működnek ezek a hűtőtornyok, mi is ennek a pontos neve, széltorony, a Badgir, ugye a világ egyik legősibb ilyen berendezése, akkor utána tud nézni Egyiptomban, Marokkóban, Iránban, aztán Szíria déli részén is vannak ilyenek, olyan területeken, ahol bőven 40 fok fölé megy normál esetben is a hőmérséklet, és teljesen jól behűtötték a lakóépületeket ezekkel.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Kislányom, előfordulnak olyan szituációk, amikor kapkodni kell. Két kézzel kell megfogni, és ellenkező irányba tekerni. Ez a gázkulcs.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág. Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag und elmond már neked, mi az a gázkulcs. A gáz Schlüssel egy igen forró eszköz, mert soha nem kell használnod, mert a gázon mindig van egy csap, a csapon meg egy kilincs, amit ha kinyitsz, akkor jön, ha meg zárod, akkor meg nem. Tehát jó, ha van egy gázkulcs, de sose kell neked. Most már tudod, mi az a gázkulcs? Használd bátran, ha mégis tudod, de leszel te óvatos. Úgy ne feled, a jobb akács egyszer mér, kétszer vág.
4: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!

0: minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
1: 50-50.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
2: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
2: Millás reggeli.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Rengeteg érdekesség a héten, úgyhogy egy igen izgalmas héten vagyunk túl. Éppen ezért tárcsáztuk Huk Pétert, a Global Markets üzletkötőjét. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, kezdjük az Egyesült Államokkal. Ugye a Fed kamatdöntésre figyelt a világ, és azokra az adatokra, amik megalapozhatták azt, hogy esetleg nem szeptemberre tolódik a döntés. Minden esetre most úgy néz ki, hogy a szeptemberi lesz az emelés napja.
2: Így van, még azért továbbra is azt lehet mondani, hogy azért ez bizonytalanság övezi, tehát valószínűleg itt szeptember-október lesz a befutó az első emelés tekintetében, ami az idejévet illeti. Most nagyságrendileg azért azt lehet mondani, hogy elég sűrű hetünk volt itt az adatok kapcsán, pusztán az USA-ból ugye itt a kamatdöntés, inflációs mutatók és GDP adatok is érkeztek, és azért Európából és Magyarországon is voltak adatok. Ahogy mondtad, talán a Fed kamat döntését érdemes kiemelni, meg egyébként kronológiában is talán az volt az első, ez magyar idő szerint ugye szerda este volt esedékes, és talán azt lehet mondani, hogy már a mostani döntés előtt is volt egy minimális 20-30%-os esély arra talán így a várakozások tekintetében, hogy lesz egy 25 bázis pontos emelés. Ez nem következett be, tehát inkább azt mondanám, hogy jött a papírforma, és akkor maradt az irányadó kamat, ugye a kamatsáv 3,5-3,75% között. Ettől függetlenül azért azt megemlíteném, hogy három regionális fennállók már az emelésre voksolt, és visszacsatolva arra, amit mondtál, azért ez lehet, hogy némileg megegyezott a szeptemberi emelésnek. Ettől függetlenül, hogyha piaci reakciókat nézzük, mindenképp el kell mondani, hogy azért a dollár erre már ugye itt magyar idő szerint szerdest azért jelentősen gyengült, tehát itt 1.14 alatti szintekről az euró-dollár kurzus 1.1470-ig emelkedett, tehát volt egy markáns 70 bázis pontos emelkedés, ami azért mutatja, hogy némileg azért vannak inflációs félelmek, de talán minimális esélyt láthatunk arra, hogy a Fed elkerülheti még ezt az emelést talán szeptemberben. Ami a hozamokat illeti, ezt azt jelenti talán a rövid hozamok mozgása is, amik kicsit beestek, tehát a két éves hozam egy 3-4 bázis ponttal csökkent. Ez talán inkább a renget következtetni, hogy a szeptemberi emelésnek a valószínűség egy picit csökkent, de még mindig mérvadó, tehát valahol azért 50% fölött járhat. A 10 éves hozam nem mozdult, és talán amit kiemelnék még itt a reakciók közül, hogy a 30 éves, tehát a hosszú hozam, az majdnem megközelítette ezt az 5,22%-ot, ami egy több éves csúcs. Ez azért talán mutatja, hogy így hosszú távon a volatilis olajár véget elsősorban, tehát a magas energiaárak véget, azért alapvetően vannak inflációs félelmek, és azért az emelkedő kamatpályára van lehetőség, tehát könnyen lehet, hogy egy bank idén nem is egyet, hanem kettőt emel.
1: De mi lenne, az az ára az olajban, amire azt mondanák, hogy oké, tehát 70 dollár körül, 75 dollár körül, mert hát, ugye most azért változott, és hirtelen kilőtt, most visszacsökkent, és itt táncol.
2: Alapvetően azért, hogyha itt a háború kitöréséig visszamegyünk, és belegondolunk abba, hogy ott milyen szenáriók játszottak le az elemzők által, azért azt lehet mondani, hogy nyilván a 100 dollár per hordonként jár lett volna, vagy az a fölötti jár lett volna nagyon markáns, nagyon súlyos energiaválság irányába mutató szenárió. Most ugye a héten, amit említesz, hogy kicsit emelkedett, ugye talán a Brent a 90 dolláros árat minimálisan meghaladta. Ez még talán nem mondható rendkívül szélsőségesnek, de azért főleg egyébként Európára meg Amerikára is azért az inflációs várakozásokat azért, hogyha tartósan ezen a szinten marad, már növelheti. Tehát valahol valóban azért itt nehéz számot mondani, de inkább azért a 80-hoz közelebbi, tehát 70-80 közötti ár az infláció szempontjából egy sokkal kellemesebb mutató lenne, mint mondjuk itt a 90-100 közötti terület. Úgyhogy röviden talán erről tényleg csak ennyit mondanék. Amit egyébként átmenetileg láthatunk is, amikor bőven 90 alatt volt, egyébként a PCR index, ami tegnap jött ki, ami egy inflációs mutató, az jól is mutatja, hogy már hó per hó alapon egy kicsit csökkenést is okozott, tehát júliusban 0,1%-kal csökkent az árindex, az inflációs mutató júniushoz képest, tehát itt is azért több hónap után volt csökkenés, némileg ez a relatíve alacsonyabb olajárakra is talán azért visszavezethető, és részben ez is megint csak egyébként itt a tegnapi nap folyamán arra utalt, hogy talán nem lesz szeptemberben nagy bizonyossággal kamatemelés, de így is a lehetőség megmaradt. Illetve volt még egy adat, és tényleg itt már azért úsztunk a makroadatokban, ez pedig egy előzetes GDP becslés a másik negyedévre, ami pedig inkább negatívan értelmezendő, hiszen az első negyedévben ez negyedévben negyedév alapon 2,1% volt, tehát hasonló adat volt a várakozás, és egyelőbb néz ki az előzetes becslés alapján, hogy ez csak 1,5%. Tehát ez a fajta GDP visszaesés pedig további dollár gyengülést okozott egyébként a tegnapi nap folyamán, plusz a picit alacsonyabb inflációs adat is, és így már egészen 1,15-30-ig emelkedett a tegnapi nap folyamán az euró-dollár kurzus, tehát a dollár tovább gyengült, itt azért egy elég markáns a két nap alatt azért bőven több mint 100 bázispontos gyengülést láthattunk ezekre az adatokra. Viszont azt lehet mondani, hogy itt az adat dömping előtti állapothoz képest talán egy picikét csökkent a szeptemberi vágásnak az esélye. Bocsánat, emelésnek.
1: Igen. Jó, térjünk rá Európára, akkor itt is volt GDP adat, inflációs adat, és akkor így szépen lassan így beszűkítjük a kört Magyarországra. Hogy áll Európa?
2: Alapvetően itt azért csekélyebb volt ugye a várakozás, de itt is talán amit a piac várt, hogy a stagnálásból egy minimális növekedés pályára állhat stabilan a kontinens, és ez nagyságrendileg be is jött, sőt egyébként a várakozásokat sikerült túlteljesíteni. Negyedév per negyedév alapon itt az eurozónára vonatkozó GDP a másik negyedévre, az 0,2% volt, ez 0,4 lett, és az év per év alapú, tehát az előző év azonos időszakhoz képest is felülmúlt a várakozások a tényközlés, mivel a 0,7% helyett 1%-os lett a növekedés. Módosult is egyébként a 2026-os várakozás, egyébként a legtöbb elemzőnél, tehát valahol 0,8% most a 26-os évre a várt növekedés, ami talán csekének mondható, de az előző évek stagnálása után azért mindenki pozitív. És talán ami fontos, hogy az összes főgazdaság viszonylag jól teljesített, élen egyébként Spanyolországgal, de Németországban, Franciaországban és Olaszországban is azért negyedév per negyedév alapon növekedés volt megfigyelhető. Ugyanúgy egyébként, ahogy részben Amerikában, meg egyébként talán a hazai gazdaságra is, amely rátérünk, megemlíthető, hogy nagyon fontos volt mindenhol a belső fogyasztásnak a növekedése, és alapvetően az export, tehát a Spanyolországra és Franciaországra kimondottan igaz lehet. Amit még ide csatolnék ez a GDP adathoz, hogy ugye azért a mai nap folyamán jön egy inflációs adat is az európai területre vonatkozóan, és azért itt várnak egy minimális emelkedést, megközelítheti a 3%-ot is egyébként ez az inflációs adat, ami miatt viszont itt elég valószínű, hogy azért szeptemberben az LKB viszont 25 bázispontot fog a továbbiakban is emelni. Tehát ilyen szempontból Európát, illetve az eurozónát azért jobban érinti a nyersanyagára emelkedés, főleg itt az olajára visszacsatolva. Úgyhogy itt szinte bizonyos olyan a 25 bázispontos emelés. De nyilván a mai inflációs adat után majd okosabbak leszünk.
3: De a magyar GDP-t is igazából a belső fogyasztás hajtja, de nem annyira, hogy a várakozásokat meg tudja haladni, vagy el tudja érni, mert inkább csalódást okozott ez a most érkezett heti adat, ugye?
2: Így van, pontosan. Mindenképp talán azért érdemes azt megjegyezni, hogy most már azért pár negyedéve azért azt lehet mondani, hogy az előző talán 3-4-5 negyedévben egy minimális, kisebb-nagyobb növekedés megfigyelhető volt. Tehát az kijelenthető, hogy az a stagnálás időszakán azért már túllépett a hazai gazdaság, és abszolút maradt a növekedő pályán. De amit mondasz, azért a várakozásoktól elmaradt a negyedév per negyedév alapján az adat, mert 0,8% volt a várakozás, hasonlóan mondjuk az első negyedévhez, és ez csupán 0,4% lett. Tehát azt lehet mondani, hogy azért némileg ez valóban egy kisebb csalódás. És szintén, ahogy említetted, azért itt a szolgáltató szektorra vonatkozó belső fogyasztás az nagyon markáns volt, ez volt talán a motorja az emelkedésnek. Ami pozitív hír, hogy az ipar is pozitívan tudott hozzájárulni az emelkedéshez, most még a KSH adataiból sok részletet talán nem látunk. De mindenképp az üdvözölendő, hogy azért az ipar is most már pozitív hozzájárulást mutat, ami ugye pedig azért tudva lévő, hogy itt azért az időjárási körülmények között ugye az asszály miatt azért a mezőgazdaság inkább ugye negatívan járul hozzá ez az adathoz. Úgyhogy a növekedési pálya maradás az mindenképp pozitív, de valóban a mérték az kicsit azért elmaradt a vártól idehaza is.
3: Ennek nem volt piaci hatása, ugye nem láttunk nagy változást.
2: Minimális, alapvetően a forintot, hogyha megnézzük az eheti teljesítményt, viszonylag visszafogott volt az euróforint mozgás, ami azért a legmértékadóbb, 3,59-3,63 között mozgott az árfolyam, és itt is a markáns kilengést inkább a Fed kamat döntéshez és az euró-dollár mozgásokhoz kapcsolhatjuk, hiszen a Fed döntése szerdán azért a legtöbb feltörekvő piaci deviza az gyengült, majd csütörtökön így, hogy nem változtatott a Fed, pedig nagyjából korrekciókat láthattunk, úgyhogy ha ezt kivonjuk a képletből, akkor egy elég nyugodt hetet tudhat maga mögött a forint, egy picit 360 fölött állandósult itt a kereskedés.
3: Uh-huh. Okay.
1: Nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó kereskedést a mai napra, és jó pihenést a hétvégére. Túlélést!
2: Viszont kívánom!
1: A hőkupola alatt. Igen. Köszi szépen!
2: Nektek is! Köszönöm! Sziasztok!
1: Hug Péterrel beszélgettünk, ő a Global Markets üzletkötője, amerikai Fed döntés, európai GDP inflációs adat és magyar adat voltak a terítéken.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
1: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.
3: Addig is mondjam a palackot, vagy majd a hírek után?
1: Szerintem a hírek után most gyorsan arra akartam reflektálni, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium is egy érdekes Facebook posztot tett ki, és teljesen véletlen, hogy eszembe jutottak ezek a széltornyok, ugye, amik a Közel-Keleten vannak, ez a badgirok, amik Egyiptomban, Marokkóban vannak, mert van egy olyan technológia, egy magyar technológia, amit nem nagyon használtak, ez pedig nem más, ugye, mint ez a hűtőberendezés, ugye ez a Heller forgóféle hűtőtorony, ami egyébként már több mint 30 éve felmerült, hogy Paksra kéne ilyeneket telepíteni, mert ezek a hűtőtornyok, ezek teljesen jól tudnák szabályozni azt, amikor nem elég a Dunavíz a hűtés tekintetében. Semmi nem történt ebben, ez egy magyar technológia, és az a kérdésem, hogy vajon ezeket miért nem használják például irodaházaknál ezt a technológiát. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb ezek a technológiák nagyobb teret nyernek, ha van, ha már egy magyar találmány, ha már egy jól működő dolog, miért nem használjuk ezeket? Úgyhogy izgalmas kérdések. Aztán jön a palack visszaváltás, de ami még fontosabb, egy szót mondok, és mindenki emésze meg, kekva. Erről lesz szó, kérem szépen, hogy hogyan és mit lehet visszavenni, mert hogy a fő témánk az, hogy a jogi kérdésekkel foglalkozó, kekvák jogi kérdéseivel foglalkozó Varga Tamás ügyvédet tárcsázzuk, aki majd elmondja, hogy mit venne és mit nem venne el a vagyonkezelő alapítványoktól, illetve hogy hogyan lehet ezt jogi úton jól csinálni.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
4: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
5: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
4: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Tart a helyszínelés a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, Ungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a budai alsó rakparton a Szabadság hídnál. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Jármütelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Fennakadások lehetnek majd az ellátásban, ha leáll a paksi atomerőmű. Fontos, hogy a kánikulában hogyan tároljuk a gyógyszereinket. A Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. Folytatódik a hőség, 37 fok is lehet, a délkeleti szél kissé megélénkülhet, de felhőkre, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen leállhat az áramtermelés a paksi atomerőműben a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A miniszterelnök szerint 24-72 órán belül összesen 2400 megawattnyi hazai termelőkapacitás eshet ki, ezért a kormány az ipari nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentését kéri. Az Energia Klub szakértője szerint akár kisebb-nagyobb fennakadások is előfordulhatnak majd az ellátásban, ha leáll a paksi atomerőmű. Perger András úgy véli, elhúzódó válságra készülhetünk. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje jövő hét szerdáig nagyjából 10 centivel csökkenhet tovább, és amíg nem emelkedik újra, addig várhatóan nem indítható el a paksi termelés sem. Ha lekapcsolják Paksot, Budapesten nem lesz díszkivilágítás. A főpolgármester bejelentése szerint 300 fővárosi épület éjszakai fényeit kapcsolják ki az energiatakarékosság érdekében. Karácsony Gergely a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is arra kérte, hogy csatlakozzanak a spóroláshoz. Nagy figyelmet igényel, hogy a kánikulában hogyan tároljuk a gyógyszereinket. Fontos, hogy otthon is, abban a hőmérsékleti tartományban tároljuk őket, amely a készítmény tájékoztatójában szerepel. Az Economics cikke szerint a nagy hőkülönbség nyomán a hatóanyagok elbomolhatnak, a gyógyszerek elveszíthetik hatásosságukat, sőt, akár mérgezővé is válhatnak. A gyógyszerek ugyanis ma már ritkán egyszerű kémiai vegyületek, egyre több a komplex, rendkívül érzékeny biológiai készítmény. Napokon belül indul az új MOL Bubi. A tesztidőszak sikeresen zárult. A BKK szerint a felhasználók különösen az elektromos kerékpárokat, az új mobil alkalmazást és a gyorsabb, egyszerűbb használatot értékelték nagyra. A MOL Bubi flottája minden eddiginél nagyobb lesz. A kezdeti időszakban 3300 kerékpárral számolnak, ami akár 5000-re is bővülhet. Egyre több az alga a Balatonban. Még határérték alatt van a mennyisége, de folyamatosan növekszik. Közben pedig E. coli baktérium jelenléte miatt átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az egyébként idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon strandon. A Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A béketanács által kidolgozott terv alapján egy nemzetközi stabilizációs erőt telepíthetnek a területre. Egy magasrangú Hamász tisztségviselő szerint a megállapodás a szervezet fegyverei mellett az izraeli hadsereg fokozatos kivonulásáról is rendelkezik. Az izraeli kormány egyelőre nem reagálta a megállapodás hírére.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, délután pedig 37 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre.
4: És a kedves hallgatók, rengeteg érdekességgel köszönjük szépen az információkat. Többek között azt írja nekünk Umberto, hogy jó reggelt, urak, én 4 éve reggel 4-kor kelek, rálátok a konyhaablakból a Zsámbéki medence dombjaira, napfelkeltekor, valami elképesztő csodálatos, szürcsölgetem a kávémat, és utána várom, hogy elkezdődjön a műsor. Ez így kerek. Úgyhogy köszönjük szépen.
5: Jaj, de jó.
4: Umberto, illetve Zsoltnak is köszönjük azt a Economist cikket, amit ajándékként megosztott. Ugye van ilyen lehetőség az előfizetők számára, ami arról szól, hogy a közel-keleti országok, a Perzsa-öböl országai az extrém hőséghez való alkalmazkodásban előnyben vannak, mert évtizedek óta fejlesztik azokat a hűtési rendszereket, amelyeket más régiók számára most kínálnak, és egy egész konkrét cikk van arról, hogy az öbölmenti államok már a 70-es évek től kezdve elkezdték ezeket nagyon ügyesen és energiahatékonyan megcsinálni. Majd át fogom olvasni a cikket, hogy esetleg milyen tanulságok vannak ebben.
5: Mielőtt még ezt a két mondatot a palackról, palack visszaváltási problémákról a Lidl interjúból idézném, azért a hírekben elhangzott egyik információt, ki kéne egészítenem, úgy érzem, tehát a balatoni...
4: Sikallós téma.
5: A balatoni... nem annyi, attól függ, igen, hogy érted. A balatoni algásodás, illetve a keszthelyi helikonstrandnak a bezárása elhangzott a hírekben, de az az összefüggés, az nem merült föl, amire a 444 fölhívta a figyelmet, tehát, hogy ingyenes lett a strand, szabad strandá vált, ellenben bevezették a 400 forint, ellenben fizetős lett a WC. És hogy pont másik két strandon nincs probléma, de pont ott az E. coli elszaporodása és a WC, egyébként a 400 forintos WC díj mellett van napi 2000 forintos budibérlet is.
4: Ne viccelj!
5: De ugye nekem ez volt a legmeghökkentőbb a cikkben. Aztán, ha most össze akarod kötni az E. coli-t ezzel az információval, nem? Ez már szerintem mindenki ítélje meg maga. A 444-en összekötötték. Sugalták, hogy lehet összefüggés. Na mindegy, túllépünk ezen gyorsan, még akkor a palack kiszaváltás, Lidl interjú. G7 erről azt mondja, amit nagyjából egy vásárlóként is megerősíti azt, amit vásárlóként is látunk, rengetegszer nem működik, nem ezt mondja konkrétan, de ugye a Mohu, a rendszergazda géptulajdonos, ők határozzák meg, hogy hol mennyi gépet visznek, és van valamennyi fejlődés az elszállítás gyakoriságában, de még van ebben fejlődési lehetőség, ez a finom kifejezés.
4: De én úgy emlékszem, hogy a Mohu azt mondta, hogy itt jelentkezni kell az üzleteknek, tehát hogy ők nekik kell jelezni az igényt.
5: Az igény az pontosan látszik, hogy sokkal nagyobb, mint amit el tudnak végezni. A munkavállalóink rettenetesen megszenvedik a túlterhelt gépek folyamatos elakadását, takarítását. Korábban még nem találkoztam azzal, hogy a dolgozók egy munkafolyamat miatt el akarták hagyni az egész szektort. Uh-huh. Tehát konkrétan annyira gáz,
4: zavarja őket, igen. Nem működnek
5: most,
4: jól.
5: Ugye azt látod rendszeresen, hogy ki van írva, hogy a Mohu nem vitte el, tehát rendszeresen nem működik. Tehát tök röhelyes az, hogy az Aldiba járok palackot visszaváltani, majd átmegyek a Lidlbe vásárolni, mert ott jobb a szolgáltatás. Tehát gyakorlatilag az Aldiban pedig sok helyen két gép van, és működik, és ott nincs ilyen probléma. Mert ott
4: sokkal kevesebben
5: járnak oda.
4: Mókes. Na jó, hát ez egy érdekes téma, viszont sokkal fontosabb is van most a mai műsorban.
1: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
4: Mert ahogy berangoztuk, a kekvákról lesz szó, és azzal kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Varga Tamás ügyvéddel, aki a kekvák jogi kérdéseivel foglalkozik, hogy a mostani módosításokkal ugye az állam visszavenni az alapítójogokat az alapítványok kuratóriumától, és így nagyobb beleszólása lenne abba, hogy kik és hogyan vezetik a közpénz milliárdokból felhalmozott vagyonkon ülő alapítványokat, illetve a kuratóriumokat, hogy hol tart ez az ügy, illetve hogy melyek a legfontosabb változások. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
5: De kezdjük akkor az alapoknál, hogy mik is ezek a kekvák pontosan, jó?
6: Ugye ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a jellemzően a magyar állam hozta ezeket létre bizonyos nemes célok, közérdekű célok érdekében, illetve az egyetemeket szerveztek ki, 16 vagy 18 egyetemet szerveztek így ki, igazából én azt tudom mondani, hogy kvázi magánkézbe. Ugye most ketté választotta az állam a kekvák kérdését, azt mondta, hogy van az egyetemet fenntartó kekváknak a kérdése, ezt jövő nyári végéig tervező megoldani, és van az egyéb kekváknak a kérdése, ezt most augusztus 31-ig kegyetlenül beszántja az összeset.
5: Ez az összefüggésben az uniós pénzek hazahovatalával, amit ezt, mert hogy néz ki, hogy ez feltétel volt végül is a tárgyalások, amely ezzel kapcsolatosan ellentmondó információkat látom?
6: Feltétel volt, az egyetemeknél mindenképpen, hiszen az egyetemi kekvák esetében ugye emlékezünk rá, az egyetemeket kizárták, a diákokat kizárták az Erasmus programból, az oktatókat a Horizon programból, tehát az utóbbi, nem tudom, 3 évben nem tudtak egyetemisták külföldre menni. Ugye ez sok tízezer embert érintett ez az egész kizárás.
5: De kivéve néhány egyetemet, akik maradtak a hagyományos.
6: Hát az ELTE maradt, így fejből mondom, és nem is tudom, még ki maradt, őket nem érintette, mindenki mást érintett ez a kizárás. Ugye itt olyan komoly összeférhetetlenség volt, hiszen azt kell tudni, az állam megalapította a Kekva alapítványt, létrehozta a kuratóriumot, mit ad Isten, érdekes kuratóriumi tagokat delegált, és rögtön az alapító jogokat átadta a kuratóriumnak. Tehát a kuratórium, mint ügyvezető szerv, egy bemaga lett a tulajdonos.
5: Tehát az állam mindenről lemond, berakta a saját hozzá közel álló embereket, majd lemondott minden.
6: Abszolút. Ezért mondom azt, hogy magánérdekűvé váltak ezek a közalapítványok. Na, és a lényeg az, hogy az egyetemeknél van egy éva erre, hogy ezt a kérdést megoldja a magyar állam, de már ugye most éppen pályáztatás alatt vannak a kuratóriumi tisztségek, illetve a felügyelőbizottsági tisztségek, tehát nyílt pályázatot írt ki az állam, augusztus 16-ig fogja ezeket elbelni.
5: Most pontosan hogy nézett ki a törvényi változás most a kormányváltás után? Tehát, hogy mi történt május óta, hogy felállt a kormány az ügyben?
6: Hát ugye az történt, hogy módosították a KEKVA törvényt, a KEKVA törvény alapján visszavette az összes KEKVA alapítványnál a magyar állam az alapító jogokat a kuratóriumtól, majd hozott egy olyan szabályt, ami alapján a jelenlegi KEKVA alapítványok, kuratórium és felügyelőbizottsági tagjainak a megbízatása kvázi megszűnt, azért mondom kvázi, mert azt mondja, hogy nem lehet kuratóriumi tag, aki a régi KEKVA törvény hatály alatt volt kuratóriumi tag.
5: Ugye, ki aki, van helyettük?
6: Most pályáztatás, tehát szeptember 1-jel
5: állapot.
6: Ex-lex állapot szerintem, de nyilván a törvényszékek, akiknél be vannak egyezve ezek a kekvák, most nem léptek, hiszen az állam kiírta rá a pályázatot. Tehát most egy ilyen kvázi ügyvezető kuratórium van szeptember 1-ig, és akkor állnak fel az új kuratóriumok, de ez csak az egyetemi kekvákra érvényes. A nem egyetemi kekváknál ugye a kormány eldöntötte tulajdonképpen egy kekvánás sem jelezte a társalapító. Az MCC-nél lehetett volna a Tombor Balázs nevű úriember, nem tévedés, nem András, mert Balázs van az alapítókratban. De Tombor Balázs nem jelezte, hogy ő szeretné.
5: Hogy van közük egymáshoz?
6: Nem tudom. A vezetéknél az azonos.
5: Aha. Tehát nem tudjuk, hogy ki ő.
6: Nem tudom, hogy kicsoda, én nem hallottam róla. Ugye mindenki Tombor Andrásról beszélt, de Tombor Balázs van az alapítókratban. A legalábbis legutolsó hatályosban, amit én láttam. Hát ő nem jelezte a társalapító, a fenntartási, a továbbviteli szándékot, ezért az összes alapítványt beszántja a magyar állam most augusztus 31-jel. Tehát augusztus 31-en nem megszűnnek ezek az alapítványok.
4: De akkor az MCC alá tartozó összes ilyen intézmény is?
6: Nem, mert ugye most elszámolási biztosokat rendeltek ki ezekhez az alapítványokhoz, akiknek a feladata kvázi mint egy végelszámolónak egyrészt, illetve a visszaszármazó vagyonelemek, amelyek ingatlanok, ingóságok, illetve üzletrészek, vagy akár komplett cégek, azoknak a továbbvitelét fogja rendezni az elszámolás. Biztos ki vannak előre minisztériumok, hogy melyik kekvánál melyik minisztérium fogja a továbbiakban gyakorolni a tulajdonosi jogokat. Nagyon érdekes, például az MCC-nél az ingatlan vagyon tekintetében a közlekedési miniszter fogja gyakorolni ezen túl majd a fenntartói jogokat, mindaddig, amíg az állam el nem dönti, mit akar a vagyonnal.
5: Ez egy mozdulattal vissza lehetett csinálni az egészet magyarul?
6: Hát egy kétharmados törvény kellett hozzá, tehát ugye a terv az volt, én úgy gondolom az előző kormány esetében, hogy úgysem lesz új más pártnak kétharmada, tehát az a kekva, ez örök életű lesz. Mert ugye mi átadta a magyar állam az alapító jogokat, a kuratórium maga döntött a saját megszüntetéséről, nyilván senki nem volt ebbe érdekelt. Ha megnézzük a kuratórium névsorokat, meg azokat a vagyonelemeket, 6000 milliárd forintot toltak bele az alapítványokba, 6000 milliárd forintot.
4: 6000 milliárd, igen.
6: Nem tévedés.
4: Gyönyörű.
6: Mindenféle pályáztatás nélkül.
5: Ebben benne vannak a részvények is. Például ebbe, a MOL meg a Richter részvények
6: a piaci értéke? Meg a Rába is. Rába, a cégek, illetve az és akkor még arról nem beszéltünk, hogy az egyetemeknek milyen értéke lehetett. Egy Corvinusnak senki nem becsülte, fölbetették ilyen 30 milliárdos értéken, de kötve hiszem, hogy annyit ér a Corvinus.
4: Hát ezt nehéz lesz felbecsülni. Az ingatlan vagyont, a részvény vagyont, azt oké, azt meg lehet rögtön állapítani, de az összes többi.
5: Na hogyan lesz az egész visszavétel? Ez nem tiszta.
6: Most az történik, júliusban az történt, hogy az összes nem egyetemet fenntartó kekva alapítvány kuratóriumnak el kell készíteni egy kvázi záró mérleget, egy tételes vagyon kimutatást, hogy a rábízott vagyonból mi van meg, ami nincs meg, annak helyébe mi lépett, mi a készpénzállomány, részvényállomány, üzletrészállomány. Ezt 15-én kellett elkészíteni júliusban, ezt megkapták az elszámlási biztosok, akiknek 3 napjuk volt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, további 3 nap a kuratóriumnak megválaszolja, és most jelenleg ott tart.
5: De ezt gondolom nem a nyilvánosság előtt zajlik. Erről keveset tudunk, hogy mi zajlik most.
6: Semmit nem tudunk. Uh-huh. Annyit tudhatunk, hogy most július végéig egy tételes jegyzőkönyvet vesznek fel minden kekvánál az elszámlási biztos és a kuratórium, az utolsó papírcetliről is. Tehát az összes vagyonelemről, az összes olyan vagyonelemről, ami már nincsen meg, hogy annak helyébe lépette valami, vagy ha nem lépett, akkor
4: mi történt vele? Igen, eltősdéződött
6: az,
4: meg.
6: Az utolsó szerződésről, de nem csak a futókról, hanem a már lezárt jogügyletekről is. Mondjuk egy 4 évvel ezelőtt a tanácsadói szerződés is föl kell sorolni ebből listába. És nem csak a kuratőrm elnökének kell aláírni ezt a jegyzőkönyvet, ami egy nagyon érdekes a törvényben, hanem az összes kuratóriumi tagnak, és személyes felelősséget, vagyoni felelősséget viselnek azért, hogy ez a lista ez hiánytalan legyen. Ugye teljességi nyilatkozatot kell kiadni, nem csak a jogi dokumentációval kapcsolatban, hanem a vagyonnal kapcsolatban is. És mondom,
4: szerintem húzzuk alá ezt a mondatot.
5: Ez már akkor gyakorlatilag része annak, amit elszámoltatásként kommunikálnak?
6: Biztos vagyok benne, mert ugye az is van a törvényben, amit szintén még soha értem, nem láttam ilyet, hogy az elszámolási biztosoknak van egy olyan speciális törvény által adott joga, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák a megállapításaikról. Tehát nem a kormány fogja színre lépni, hogy akkor itt meg itt ez történt, az egyes elszámolási biztosok akkor be fogják jelenteni, hogy MCC-nél ezt tapasztalták.
5: Mi van, ha nem? Tehát ha nem teljesítik ezeket a kötelezettségeiket?
6: Hát szerintem akkor először is lesz egy bűncselekmény gyanúja és fölmet hűtlen kezelés sikasztás, akár okethamisítás, hiszen ugye nekem ki kell adnom kuratóriumi elnökként, meg tagként egy teljességi nyilatkozatot. Ha abból valami hiányzik, akkor ugye meg fogják kérdezni, hogy Varga úr, ezt miért tetszett kihagyni. Ha nem tudom megindokolni, akkor nyilván valami hátsó szándékom volt, tehát akkor egy hamisok között írtam alá.
4: Tehát ez vonatkozik a például, hogyha itt az MCC-re és az összes általa kezelt alapítványra, az összes kuratóriumra?
6: Nem, az MCC-re és az összes általa tulajdonolt gazdasági társaság, például a Libri-re.
4: Oppá, értem.
5: Tehát mindenhol, ahol neki részesedése van.
6: Hát mindenről be kell számolni. Tehát egy olyan átvilágítást, a törvény azt mondja, hogy olyan átvilágítást ír elő, aminél alaposabbat én nem tudok elképzelni. De hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg, az egy másik kérdés, mert nagyon-nagyon szűkek a határidők. Azért szűk, mert augusztus 31-jel ugye törölve lesz az összes ilyen kekva, és október 31-jel el kell készíteni a 26-os záró éves beszámolóját az elszámolási biztosnak, az adóbevallását, és le kell zárni a működést, mert tehát aznap kvázi befejeződik a pénzügyi, gazdasági, adóügyi elszámolás.
5: Volt jó pár lemondás a kuratóról, mint ők ki tudják magukat vonni a felelősség alól?
6: Nem. Ez nyilván egy elegáns megoldás, hogy nem várom meg, hogy megszűnjön a megbízásom.
5: Nem, egyáltalán nem elegáns megoldás, igen.
6: Igen, tehát szerintem a büszkeségi, tehát ilyen büszkeségi kérdés lehet egy bizonyos tagoknál, akik azt mondták, hogy én nem várom meg, hogy mint a júli 1-jel, akkor megszűnjek, hanem vagy megszűnik megbízásom, hanem akkor egy júni 28-an lemondok, semmilyen felelősség alól nem mentesültek. Ráadásul az egyetemi kekvákat, ha megnézzük, például maradjunk a Gödöllőnél, Csányi Sándor, mint kuratóriumi elnök lemondott, de tulajdonképpen még mindig az OTP vezetőjének a vezetése alatt van ez az alapítvány. Uh-huh. Tehát a fő bizalmasai vannak ott, illetve aki helyette meg lett választva, az is OTP alkalmazott. Tehát úgy megyek ki egy alapítványból, hogy benn maradtam.
5: Aha, jó, akkor nekünk nincs jelentősége végül is, hogy ki mondott le meg. Na most... Hogyan zajlik a...
4: Mondjuk ez rengeteg munka, ez rengeteg munka eleve ezt összeállítani. Persze, tehát négy évre... Ez az is felmerül, az az érdekesség, hogy ezt... Oké, de ezt az egészet ki fogja megcsinálni, és ezt ki fogja kifizetni. Ugye itt a vagyon az már nincs meg, mondjuk így. Tehát a vagyon megvan, csak ugye ezt...
6: Ugye a kuratóriumnak talán egyszerűbb a helyzet.
4: Nem biztos, hogy erre fogják fordítani.
6: A kuratóriumnak talán egyszerűbb a helyzet, hiszen elvileg egy felelős kuratórium igazából csak letölti a számítógépről az aktuális listáját a vagyonelemeknek, a készpénzállományának, a részfénynek, az ült részeknek, stb. Inkább az elszámolási biztos jó oldalról van nagyon nagy munkateher, de neki meg ugye a törvény egy jogosítványt adott arra, hogy a szükséges szakértőket bevonja. Tehát biztos, hogy benne egy adójogi és pénzügyi tanácsadókkal felvértezve végzik most a munkájukat, és végzik az átvilágítást.
5: Tehát most július legvégén, augusztusba lépve egy hatalmas munka folyik gyakorlatilag, akkor az átvilágításnál tartunk meg, hamarosan ki fog derülni, hogy hol menni, vagyon maradt meg, hogy gazdálkodtak.
6: Pontosan.
5: És a nyilvánosság számára is. Ez a vagyon hogy fog visszajutni? Hát a részvények azok simán visszaszállnak az államra, gondolom.
6: Ugye azt mondja a törvény, hogy egyszerűen szeptember 1 vagy augusztus 31-el a magyar állam lesz a tulajdonosa, mondjuk a Libri csoport. Azt most nincs előttem, hogy az egy cégből áll, vagy, de gondolom van egy anyavállalat és annak leányvállalatai, de például a Libri az 100%-ban a magyar állam tulajdonba visszakerül. Aztán a magyar állam majd eldönti, mert az is benne van az új kekva törvényben, hogy a kormány dönt arról, hogy az így visszajövő például céges üzletrészek, vagy cégeknek mi lesz a sorsa. Tehát az egészen úgy pontos úgy fogalmaz, hogy piaci alapon értékesíti a magyar kormány. Nyilván Libri, mint a Magyarország egyik megkötetlen könyvkereskedő cége és könyvkiadó cége, egy érdekes helyzetet fog jelenteni, hogy mit akar vele a magyar állam, mert lenne érv amellett, hogy megtartani, de alapvetően az érvek amellett szólnak, nem csak a piaci érvek, de szerintem a versenyjogi érvek is, hogy ezt el kellene azért adni. De hogy akkor hogyan, miként, hát és ezt mind az elszámolási biztos fogja lerendezni. Ugye egy
5: tőzsdére, hát részben onnan jött, a Klein oldalról. Nem?
4: De ez, nem csak, tehát most sokat emlegettük a Librit, ugye ez egy nagyon markáns példája, mint piaci alapon működő cég, de itt van ugye a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, a MOL Új Európa Alapítvány, a Corvinus, az MCC, amit említett, a Batthyány Lajos Alapítvány, ami 91 óta működik. Ugye.
5: Szóval vannak olyanok, amik igazából nem piaci, nem egy működő cégként, hanem inkább pénzosztóként.
6: Abszolút kifizető helyek voltak.
5: Kifizető helyeként funkcionáltak.
6: Persze. Azért én úgy gondolom, hogy a következő évek azzal fognak telni, hogy éppen milyen botrányt vizsgál a rendőrség, vagy akár vagyon visszaszerzési hatóság, mondjuk az alapítványok működése kapcsolatban, mert ne felejtsük el, hogy ezeket az alapítványokat azért a kuratórium tagok, a kuratórium elnökei biztosan szinte, azért a saját vagyonnak tekintették. Mert hogy ők voltak egyszer az alapítók és az ügyvezetők. Leváltatatlanok, számon kérhetetlenek, elszámolhatatlanok voltak. Azt gondolták ők. Mert hogy ugye úgy az volt a terv, hogy nem lesz még egyszer kétharmad, de olyan választási törvény, hogy itt biztos nem nyer kétharmad, de ellenzék. Aztán tessék, mégiscsak nyert. Tehát hozzá lehetett nyúlni. Én konkrétan tudom tehát, hogy én már 13-ban hallottam fideszes vezetőktől, az egyetemek magánosításának a tervét. Én azt hittem, hogy rosszul hallom, de olyan emberek mondták nekem, akik szavítők voltak, 2013, és akkor még sehol nem volt, ugye 19-ben volt a Corvinus, vagy jól mondom, vagy 20-ban volt az első fecskeként. De már akkor megvoltak a tervei. De ez mindig jellemző volt, hogy a terveit az képes volt nagyon lassan is véghez vinni, és olyan kerülő utakon az ember nem is gondolta volna, hogy mi lesz a végcél, az egyszer csak bekövetkezett. Tehát ha megnézzük, azért szoktam a Corvinusra példálozni, mert meg kell nézni az alapítókra, tehát az meg a honlapját. Magánegyetem. Kinek a magánegyeteme? Mert ugye egy közalapítványé. Akkor miért magánegyetem?
4: Húha, ez izgalmas lesz, de én még mindig ott tartok, elnézést, hogy teljesen ilyen hétköznapi módon, tehát A szeptember egy a határidő.
6: Akkor, aznap már nincsenek ezek az alapítványok, augusztus 31-et megszűnnek, és törlésre kerülnek az illetékes törvényszéknek az alapítvány nyilvántartásából. Ettől még két hónapja lesz az elszámolás biztosnak, hogy
5: de a... szeptember elsőjén minden bennük lévő vagyonelem az államra szállt.
4: Nem magyar. Tudom, mert hogy mi van azok, tehát vannak nem állami vagyonelemek ebben a történetben?
6: Egészen konkrétan az MCC-ben van 2 millió forintja a Tombor Balázsnak.
5: Ennyire
6: tudom.
4: Jó, hát ez nyilván nem száll az államra. Ez
6: nem vissza fogja kapni a 2 millió forintot. Meg ahogyha van, ugye azt mondja a jogszabály, ha ennek lett valami idézőben hozama, akkor még azt is, de az MCC gazdálkodását ismeri. Ha megnézzük az éves beszámolóit, minden évben 5 milliárd forint tőkejutatást kapott a magyar államtól, tehát az MCC ez kizárt dolog, hogy 2 millió forintot megfialtatta volna a Tombor úrnak.
5: Na most az MCC mindig kommunikálja, hogy ő majd más formában alapítványként túl fog élni. Miből van erre esély? Vagy
6: hát lett volna esély, hogyha az társalapító, Tombor Balázs azt mondja, hogy én fönn akarom tartani, de aztán nem akar, de nem nyilatkozott, azért hozta a kormány ugye 14-én júliusban a kormányhatározatot, a megszűnő kekvák volt. Tehát megvárta, hogy a társalapítóknál például ugye Kék Bolygónál volt, ha jól emlékszem, ugye egy örökség folytán indult a Kék Bolygó alapítvány, ugye ott nem tudom, hogy volt-e az örökösnek egyéb leszármazója, az nyilatkozott volna még, hogy a Kék Bolygót vinni akarja tovább, de senki nem viszi, senki nem nyilatkozott egy alapítványnál sem, a társalapítóként, vagy csatlakozóként.
4: Ezért sokat mondó, hogy hány ilyen alapítvány
5: de
4: van?
5: De az MCC-től július után is megiratkozgattak, hogy ezt ők magánalapítványok.
4: Hát
5: nem
4: Orbán Balázs nyilatkozott, ugye Orbán Balázs nyilatkozott egész konkrétan.
5: De amire föl
6: és a szavahihető embernek tűnt az tehát, hogy megbízható, amit mond.
5: De mindegy, a politikai lózunkot próbálom ezekről lefejteni, de jogilag akkor erre nincs lehetőség semmi?
6: Nem, már nincs, kész vége.
5: Jó, oké, akkor csak ezt tisztázzuk.
6: Kész vége.
4: Arra mit lehet mondani, pont amit mondott Orbán Balázs, és most ugye ez egy kommunikációs lózung úgy tűnik, de hogy mit lehet mondani, hogy ez a módosítás, ami most történt, egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására tesz kísérletet, amelyeket nem az állam alapított, és több évtizedben magánformában léteznek.
6: Egyedül a Batthyányira lenne ez érvényes, minden mást a magyar állam alapított, minden mást. A Tombor volt, aki még az NC-t, mondom, 2 millió forinttal, ne felejtsük, hogy 2 millió forinttal.
5: Hát
6: tehát én erre azt tudom mondani, az alapítvány struktúra, amiben az a magyar állam most lebont, nem az egyetemeket fenntartóról beszélünk, hanem egyéb kekvákról, oda 3000 milliárd forint értéket, ha betpakol a magyar állam, ezt miért ne kérhetné vissza? Mert nézzük meg az egyes alapítványok céljait. Tehát a jövő nemzedéke, a Lázár-féle ménes birtokos. Mi volt az alapítvány célja? Hogy az állami földek jövő nemzedék számára való átmentése. Ezért kell adni a Lázárnak.
5: Nagyon nemes célnak tűnik.
6: Nagyon nemes célnak tűnik, és biztos a Lázár úrnál van a legjobb kezekbe. Uh-huh. Úgyhogy
4: ugye ezeket kifogásolták már folyamatosan, ezeket a célokat, illetve az, hogy pontosan utána milyen támogatás hova ment ezekről az alapítványokról. Ez a beszámolókban mind benne lesz. Tehát, hogyha az MCC támogatott egy sajtóorgánumot, egy másik intézetet, akkor ezt az egészet be kell rakni a beszámolóba.
6: Abszolút. Ugye az más kérdés, hogy én remélem, hogy lesz egy célszerűségi vizsgálata is az átvilágításnak. Tehát, hogyha XY tanácsadóval, előadóval leszerződök, akkor az egyrészt célszerű is volt, meg piaci alapon volt. Kék Bolygónak 7 milliárdos konferenciája volt. Biztos majom szupert lehet szervezni ennyi pénzből, de...
4: Igen, én el tudom képzelni, hogy ez jó lehet.
5: Na jó, de mondjuk ez így utólag ezek bejelentik, elszámolják, fontos volt, megcsináltuk, ez utólag nem tud kezdeni semmit, nem
6: belül...
5: elmentek a...
6: Nem,
5: hogy ez vizsgálható, hogy ez persze. Most érte annyit, vagy hogy itt mi a
6: pontosan.
5: Jogi...
6: Hát a hűtlenkezés az erről szól. Uh-huh. Az elévős időben belül ezt bőve, ezt szerintem 10 évig lehet vizsgálni.
5: Aha, és mi van például egy ilyennel, mint a MCC-hez tartozó, mit tudom én, Mandiner?
6: Tehát, hogy hát bármennyire is sajnáljuk, de meg fog szűnni szerintem.
5: Tehát az augusztus 31-én az államra száll, és akkor besétál valaki az állam részéről.
4: Én most jut eszembe, hogy ez egy no man as omen, tehát, hogy egy Mandiner történik itt is, tehát...
6: Annyi történik, hogy a magyar államra visszaszáll a kiadói joga a Mandinernek, azt a magyar állam gondolom, hogy szeptember egyre eldönti, hogy...
5: Jelen formájában nyilván nem fogja...
6: Hogy mit akar vele csinálni.
5: Aha, világos.
4: Hát szerintem akkor folytatásra következik ennek a beszélgetésnek abban a pillanatban, hogy begyorsulnak az események, és hogy várjuk akkor ezeket a... Nekem ez a nyilvánosság tájékoztatása, ez külön tetszik. Tehát ebből szerintem lesz egy pár érdekes tájékoztatás.
5: Mi várható legközelebb hír, amire számíthatunk, hogy jönni fog?
6: Hát két verzió lett, egyik az első feljelentés, tehát hogy nyilvánosan, tehát valamelyik elszámolási biztos tájékoztat nyilvánosságot, hogy ezt meg ezt tapasztalt, és ezért feljelentést tett. Uh-huh. A következő az biztos, hogy szeptember 1, hogy akkor augusztus 31-en kikszűntek meg, uh-huh. És akkor utána még a következő az majd október 31, amikor az 26-os éves beszámolókat meg az adóbevallását elkészítik a kekváknak.
5: Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük ezt, tehát kíváncsian várjuk a fejleményeket.
6: Én köszönöm a meghívást.
4: Nagyon jó volt a beszélgetés, köszönjük szépen. Dr. Varga Tamás ügyvéddel beszélgettünk, aki a kekvák jogi kérdéseivel foglalkozik, és hát nyilván várjuk a hozzászólásokat a kedves hallgatóktól ebben a témában is.
1: Az Élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem daráljon valaki.
0: Millás reggeli.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
1: Az elmúlt években sokat hallhattunk a forint ellen spekulálók hadáról. Mi történik most velük? Érdemes még a forint gyengülésére fogadni? Nemrégiben az Európai Központi Bank a figyelem középpontjába került. 25 bázisponttal növelte irányadó kamatlábát. Ezt követően nem sokkal a Magyar Nemzeti Bank ezzel ellentétes irányban 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ezzel jelentősen szűkült a forint kamatelőnye az euró kamatokhoz képest, amely eredményeképpen az úgynevezett carry trade ügyletek esetleges zárása leértékelési nyomást helyezhet a forintra. A forint spekulánsai korábban tipikusan carry trade ügyleteket kötöttek, amelyek lényege éppen a kamat különbözet kihasználása volt. Az ügylet kezdeményezője arra számít, hogy az euróban fölvett, alacsonyabb kamatozású hitel, magasabb kamatozású forintba fektetve nyereséget termel számára. A kamat különbözet szűkülésével számítani lehet a spekulánsok carry trade ügyleteinek zárására, ami forint leértékelődést eredményezhet az euróhoz képest.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: 1913-ban ezen a napon született Kosári Domokos Széchenyi díjas magyar történész, az MTA tagja, és 2007-ben hunyt el. Ő róla szól a mostani arra. Melyiket válasszuk?
6: Lefagyott a képen, nem látom egyiket sem.
5: Nem úgy fagyott le, hogy még látod a képernyőt? Úgy fagyott le, hogy kék halál?
6: Nem, te megemelted és ide raktad elém, és az lefagyasztotta.
5: Akkor emeld meg még egyszer, és rakd vissza. Nem, az nem fagyasztotta le. Nyom meg a space gombot, fekete képernyőt látsz?
6: Nem, egy ablakkal odébb látom a kekvás cikket, amiből dolgoztam, és... Na akkor egyéni szót probléma, parancsolj.
5: Kettő darab idézet van. Szerintem nagyon jó. Ezt fogjuk választani.

0: A műveltség és a tudás nem csak dísz az emberen, hanem védelem is a manipuláció és a demagógia ellen. Ugye milyen érdekes mondás ez? Most a fake news és az összes félreinformálás korában, ez manipuláció korában, ez szerintem még fontosabb. Tehát tájékozódni, egyre inkább többet olvasni, több helyről olvasni, nagyon sok mindent
1: megfelelő
0: megnézni.
1: Megfelelő hírforrást kiválasztani.
0: Így van, megfelelő hírforrást, és mindig egy kicsit szkeptikusnak lenni, de mindenképpen...
1: De szerintem ez pont a mi hallgatóinknak, nem kell elmondani.
0: Ez így van, de majd ők mondják tovább, hogy Kosári Domokos, Széchenyi Díjas, magyar történész ezt mondta.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma, aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: A piacok fortyognak, de a legnagyobb spekulánsok ilyenkor is pihennek. Vagy mégsem pihennek? Fene se tudja, de az biztos, hogy véleményük ilyenkor is van, és nézegetik a grafikonokat. Adriai luxus rezidenciája teraszán szivarozva fogadja remélhetőleg hívásunkat Dr. Csárt Máté. Szevasz!
7: Hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Nem, itt abálódok, kérlek szépen a hálószobámban, már itthon vagyok, és a felhívásnak megfelelően nem használok klímát, úgyhogy nagyon izzasztó a helyzet, mondhatnám. De hát,
6: ez derék, ez nagyon-nagyon derék.
8: Főhajtás, tisztelet és főhajtás.
6: Mi is próbáltuk elhúzni, ameddig csak lehet, és most adtuk be nemrég a derakunkat egy rövid erejéig.
8: De hidd el, ez olyan, mint a tepidárium, tehát, hogy igazából egészségügyileg is jó, egy kicsit fogy az ember, tisztul az ember.
7: Igen. Valamikor délután egy-két órára megtekerem, azt bezárom, azt a hűvösöt, és akkor próbálom.
8: Jót teszed.
7: Itthon vagyok, és egyébként most próbáltam úgy elvonulni, hogy még a tőzsdével se kelljen foglalkozni.
8: Tehát na, akkor igazából a rövid távú, akkor mindent lezártál, az összes olyat, ami izgalmas lehetett volna.
7: Na, igen, a rövid távúakkal nem foglalkoztam, és igazán a múlt hétből táplálkozom és gazdálkodom, mert csak azért is, mert ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a múlt heti pénzes zsák alatt írt üzenetet Kristóf hallgató, hogy ránéznék-e az SAP-ra. Na de ott akkor már nem nagyon volt idő, meg az ilyen ránézek, és egy pillanat alatt megmondom, hogy vétel vagy eladás, hát ezt inkább a cirkuszi mutatvány a sátrakban belül, mint mutatványt érdemes mutogatni.
8: Tehát igen, mert hogyha véletlenül pofára esik a hallgató, és elszáll minden, akkor van másik, és akkor rögtön mondasz egy újat.
7: Igen, és akkor nézzük, ami más, ami esetleg jobban performál. Na hát ez nem ez a cirkusz, úgyhogy szépen hazahoztam ezt az infót, megkértem, hogy írjon az e-mail címemre, mert az akkor biztos nem felejtem, és átnéztem. Ez olyan zseniális pillanatba szólt rám a hallgató, hogy tényleg egy nagy lejtmenetben volt az SAP, valószínű, hogy elkapta az a lejtmenet, ami minden szoftverfejlesztőt az utóbbi pár hónapban, vagy az AI kapcsán, hogy nekik aztán végük van, mert AI-jal mindent meg lehet oldani, és ebbe a lejtmenetbe ráesett egy giga támaszra, 7 éve jelentős történet a cég árfolyamában, ez a $130, és akkor érdeklődött nálam, hogy hát mit gondolok. És pont abban a pillanatban jött a gyors jelentése is az SAP-nak, úgyhogy teljesen tényleg együtt álltak a csillagok, méghozzá igen jót hozott. $2.15 részvényenként a $2 várakozással szemben. És ami nagyon izgalmassá tette, hogy az árbevétel az ugyan 9%-kal nőtt az összárbevétel, de ezen belül a felhőszolgáltatások 24%-kal. És ez azért fontos, 2027-től megszünteti az SAP a szoftvereinek a támogatását, és szépen mindenkit át kell terelni a felhőszolgáltatásokra, és ez a folyamat zajlik. És hát el tudom képzelni, hogy hát ugye a vállalatok élén, meg ezekben a pozíciókban is emberek ülnek, és mi is az utolsó nap adjuk be például az adóbevallásunkat, ott is a vége felé lesz majd egy jó nagy rohan. Persze ezek folyamatok, tehát nyilván nem lehet egyik napról másikra átállni, de gondolom, hogy ott csúcsosodik ez a dolog, vagy hanem akkor is van egy záros határidő, és addig át kell állnia a vállalatoknak, és ez hajtja, pörgeti az eredményt, és ezt így egy csapásra felismerte a piac. csinált múlt héten egy nagyon szép fordulós formát, ami azt jelenti, hogy még egy új lokális mélypontot ütött, de a hetet már feljebb zárta, mint a megelőző. És akkor itt is Kristófnak, hogy még ezt a hetet várjuk meg, mert szép-szép ez a, ez a kis fordulat, de ezt még meg kéne erősíteni egy zöldtestű menettel, és az zajlik most. És úgy néz ki, hogy ez a két gyertyás komplett fordulós alakzat is szépen kialakul, és további menetet vetít előre, ami a számok nyelvén azt mutatja, hogy ez a mélypont ez a $130 történt, most vagyunk $156, tehát egy hét alatt egy 12% így belerepült, vagy két hét alatt, igen, mert ez a mélypont volt, és ebben benne van a múlt hét előtti, és jó eséllyel így a 170-180 zóna tűnik nagyon kritikusnak, mert ez a mély repülés, ami tartott gyakorlatilag tavaly tavasz óta, ez a heti csárton ott ilyen gombózba összegyúrta a mozgó átlagokat a 170-180 környékére, és azt ott azért egy picit nehezebb lesz ledolgozni, úgyhogy el tudom képzelni, hogy az első hullámban ez lesz elérhető, és erre jó esély mutatkozik, mondom, most technika, funda megint egybe, ami a legklasszabb, és akkor nem kell pálcát törni, hogy ki mit néz, minden szereplő, aki vagy így elemez, vagy úgy, az a vételi oldalra.
6: Írt nekünk egy optimista munkatárs, képzeld, de most jött. SAP jelen. Bizony, most nagyon szép eredményeink vannak. Sokat dolgoztunk érte. De csak most kezdődik a rally, ha a világ nem omlik össze, írja ő üzenetben.
7: Nagyon klassz.
8: Okay, hát ugye azért is az SAP-n nagyon sok mindenki szeme, ugyanúgy, mint a Deep Learn, vagy a Mistralon hasonlóképpen, mert európai nagy cégről van szó, ami igen, ugye egy különleges, igen, és talán egy, hát, hogy is mondjam, jó lenne, ha több lenne, de hogy a nagy dominancia, a nagy gatekeeper cégek mellett, ugye itt Európában működik ez a cég, és itt ér el sikereket.
7: Így van, ő a mi egyik nagy tech cégünk, úgyhogy tényleg szurkolunk, hogy jó eredményt hozzon, most már mint tulajdonos is.
8: És a többi minden, ami most így megy, ez a brutality a piacon, nézheted, hogy mi van a chipgyártókkal, a felhőszolgáltatókkal, az összes többivel, hát valami egészen elképesztő. De tényleg, Rheinmetall. Menjünk vissza Európába, igazatok van.
7: Igen. Az meg egy másik tanulságos történet, mert abba a tőzsdei közösségben, sose tudom, hogy mondhatom-e, hogy hol pörgök, vagy nem, írogatok időnként ilyen összefoglalót.
8: Hát, hogy megtaláljanak, inkább mondjad akkor.
7: Jó, szóval az Itóron így havonta jelentgetem az észrevételeimet, meg upgrade-elem a portfóliónak az összetételét, meg azt, hogy miért csinálok. És ott mondtam is, vagy írtam a közösségnek, vagy a követőknek, hogy hát ezt a Rheinmetallt nagyon megnézem, én ezt unom. Oké, hogy fegyvergyártó és Európa erre készül, minden, de egyre inkább az a vélemény sújtja, hogy hát persze tudnak ilyen töltényeket gyártani, meg tankot, meg nem tudom, hogy mit, de hát a jövő háborúja már nem erről szól, hanem mindenféle drónokról, precíziós eszközökre. Egyébként azért igazságtalan, mert a Rheinmetall is azért fejleszget ilyeneket,
8: persze,
7: olyan cégekbe, amik ezzel foglalkoznak. De hát akkor is volt egy nagy csusza, és hát feltettem arra a listára, hogy hát bizony lehet, hogy ki fogom vágni, és ott azért tettem egy olyan megjegyzést, hogy még várok egy picit, mert ott volt egy olyan gyanús momentum, hogy a vezérigazgató szinte mérgébe, hogy ennyire bünteti a piac, hogy 3 millió eurót fogott és elköltött a részvénypiacon a saját vállalatának a megvásárlására, tehát vett egy részvénypaketet 3 millió euróért, Armin Papperger. Aha. És na mondom, ezt megvárom, mert én azért
8: ebből mi lesz? Hívott egy pohárral a Szajnából, megnézzük, hogy befosik-e. Jó.
7: Én nem tudok mindent. A vezér azért lehet, hogy többet lát. Úgyhogy egy picit még tartogatom. Na erre kijött egy ilyen brutál gyors jelentés, és ment ez is 13-15%-ot.
8: Na tessék.
7: És egyébként még nem állok jól vele, én túl korán vettem, de annál jobban állok, mint hogy eladtam volna az alján. De ebben nem is az az érdekes, hogy én hogy állok meg egyáltalán, hanem az, hogy az ilyen benfentes tranzakciókat, és itt a benfentességet a jó értelemben értsük.
6: De hát ennek szabályai vannak, hogy ő mikor vásárolhat, gyors jelentés előtti időszak az tiltott az ilyen tranzakciókra, nem? Vagy ez kívül volt még azon?
7: Hát nem tudom, hogy ez hánynak. Ez egy kéthetes sztori volt. Úgyhogy lövésem nincs. Sőt, azt sem tudom, hogy a tranzakció mikor volt, ez lehet, hogy csak a bejelentés volt, hogy ő vett korábban 3 milliót, tehát ezeket a határnapokat nem tudom. De meg az, hogyha ezért fennékbe bejelentik, az az ő dolga. Én kaptam egy infót, ugyanis tehát ugye a benfentességet választjuk szét, van a zsivány, aki valamilyen infót szerez.
8: Igen, és saját maga gazdagodására kihasználja, és van az, aki azt mondja, hogy én úgy bízom a cégben, hogy példamutató módon vásárolok.
7: A menedzsment, vagy tulajdonos, vagy valami tag, aki vásárol, azt is insider tranzakciónak nevezik. Na, ez egy ilyen volt, és ez azért fontos, mert én ezekre adok nagyobb hangsúlyt, amikor vesznek, mert venni nem muszáj. Tehát az olyan nincs, amikor elad egy vezérigazgató, azzal nem tudok mit kezdeni, mert lehet, hogy vesz egy másik jachtot, vagy egy, nem tudom én, egy bordói borászatot, vagy egy akármit, és kell a zsuga.
6: Igen, és a részvényeket kapja, ugye részvényopciós program keretében, igen. És hogy mikor adja el, az egyénileg nem tudhatjuk, mi áll a háttérében. A vétel az egy erősebb jelzés, hogy akkor ő lát valamit a cégben, amit mi nem, és az pozitív.
7: Így is van, abszolút. Na most egyébként az eladásban is lehet információ, mert pont a nagy kedvenc Nébiuszom volt az, és azt is, hogy hallgató kérdezte, vagy olvasó írt rám e-mailben, hogy látok esélyt, hogy $300 legyen megint. Hát most rövid távon annyira nem, ugye, mert eléggé osztják az AI papírokat ezt is, bár mondom ezt úgy, hogy tegnap ment valami 25%-ot.
8: Igen, mert tegnapi bekerült a trendbe, bekerült a kalapba, így van.
7: Olyan a vola, hogy az valami rettenet. Na, ott viszont azért az már információ volt, hogy az első fél évben ezek az insider tranzakciók csak eladások voltak, számszerűleg 17. Tehát azért 17-en nem vesznek jachtot, meg borászatot, úgyhogy aha. Az már
8: érdekesebb.
6: Értjük.
7: Igen.
8: Na, folytatás igen. Következik, akkor jó tepidáriumozást a mai napra, hűtsd magad különböző védőitalokkal, és hűtőtorony szellőztetéssel, és akkor majd túléljük valahogy. Jövő héten találkozunk.
7: Így van,
6: Hétfőt nem vállaltam, mert jönnek a sakik.
8: Oké, de szia.
7: Az, igen.
8: Gede Balázs alias Csárt Máté, aki szeretné keresni, vagy követni, nézze meg például a csártmáté.hu-t, vagy pedig az eToro kereskedési oldalon kövesse őt.
9: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
10: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
11: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók
9: fel. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
12: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
9: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
12: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
12: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. In the hush of twilight's cold.
13: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
14: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
15: Ez a dal ismerős, ugye?
16: Ha én rózsa volnék.
15: Na és ez?
16: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
15: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
17: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
18: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
17: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
19: Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Szilágyi Erzsébet fasorig. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagylőzs király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz, illetve a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Örs vezértere felé. Nem érinti a Szugló utca Nagylőzs király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
20: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
21: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
22: Hírek következnek a Rádió Cafén.
23: Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, de leállhat a Paksi atomerőmű. A hőség miatt a szokásosnál hamarabb zár néhány posta. Tombol az ebola járvány Kongóban. Folytatódik a hőség, 37 fokot is mérhetünk, a délkeleti szél kissé megélénkülhet, de felhőkre, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a Paksi atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, közölte reggel a kormányfő. A hálózati terhelés a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezetnél kedvezőbben alakult, derült ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. A miniszterelnök tegnap azt mondta, 24-72 órán belül teljesen leállhat az áramtermelés a Paksi atomerőműben. A tartós hőség, a csapadék hiány és a Duna alacsony vízállása miatt a Samsung Gödi akkumulátorgyára a korábbi 30 helyett 40%-kal csökkenti ivóvíz felhasználását a helyzet javulásáig. Közben az országos energiakapacitás szűkülése miatt a kormány azt is előkészíti, hogy a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kötelező leállást rendeljen el a nagyfogyasztóknál, ami átmenetileg a Gödi gyár termelését is érintheti. A kormány utasítására egyébként a Mavir rendszer irányító több nagyfogyasztót szólított fel arra, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus kora esti időszakban, az akkumulátorgyárakat, a cementgyárakat, a vegyi üzemeket, az autógyárakat és egyéb üzemeket. A hőség miatt a szokásosnál hamarabb zár néhány posta. A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező helyszíneken csak déli 12 óráig lehet ügyeket intézni. Ezen helyek listája megtalálható a Magyar Posta honlapján. A cég emellett azt is elrendelte, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Ma megszűnik a széndioxid kvóta adó. A NAV az adózó kérelmére visszafizeti a korábban megfizetett adót, és annak a jegybanki alapkamat 2% ponttal növelt mértékű kamatait. A visszaigénylési kérelmet mától számítva 90 napig lehet benyújtani. A NAV jelezte, a könnyítések folytatódnak január 1-től, további 3 adófajta szűnik majd meg, a bevándorlási különadó, valamint az önkormányzatoknak fizetendő települési adó és az ebrendészeti hozzájárulás. Az Egyesült Államok által kezdeményezett béketanács megállapodásra jutott a gázai övezet teljes leszereléséről. A Hamász beleegyezett a lefegyverzésbe, de pontos ütemterv még nincs. Tombol az ebola járvány Kongóban. Már több mint 1500 ember vesztette életét, és majdnem 3500 esetet tartanak nyilván. A járvány megfékezését az is nehezíti, hogy a fertőzöttekkel kapcsolatba került emberek mintegy 78%-át tartják megfigyelés alatt. Az egészségügyi hatóságok szerint azonban a fertőzési lánc megszakításához legalább 95%-os megfigyelésre lenne szükség.
22: Időjárás a Rádió Cafén.
23: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. Délután 37 fok várható.
22: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
0: Ahol széles a spaletta.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, benne pedig Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
3: Aki a hétvégén ilyen cover songokban akar úszni, annak javaslom az Escorzo Afrobeat Experience lemezét Hypnotic Covers címmel, The Afrobeat Vision by All Time Classics. Ez a felvételem is onnan szólt az előző.
4: Én csodálkozom, hogy még nem lettél elküldve, mert amikor maradásul elég sok.
3: Ma sok
4: szinte
3: ment
4: végig feldolgozás.
3: Direkt?
4: Igen. De ilyenkor azért a hallgatók egy része kiszokott bukni, és hát, szoktad kapni az ívet, nézd. És ma még senki nem ért ért.
3: A Smash Burger is egy feldolgozás. Az a rendes hamburgernek a feldolgozása, és még mondhatnám, tehát minden feldolgozás.
4: De ez már nagyon látványos.
3: Hagyjuk már ezt. Az a kedvence, amikor, és ezzel sokat beszélgettünk, amikor ismert zenékre hivatkoznak vissza, hogy az eredeti verzió jobban tetszik, aztán nagy pofára esés van, meg kiderül, hogy az már a harmadik valami, amit ők is feldolgoztak, ők is, és az eredeti egyébként az nem is ismeri. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak a jó zenére, aztán kész. Ez például szerintem nagyon jól szólt. Nem az ez én érdemem, ez nem az én érdemem volt, hanem a Szájbié, az Escorzo, úgyhogy ő azért bele tud nyúlni ilyenekbe, nagyon
4: nekem
3: klassz.
4: Ez a depes rockosítás például nem tetszett.
3: Az inkább ilyen szkásítás.
4: Egyszerű volt. Hát az, annál olyan érzésem
3: a Codename
4: volt,
3: ugye, Colin, hogy ők
4: az,
3: ilyenek.
4: Hogy ezt kb. Bárki megcsinálja. Tehát, hogy ez,
3: hát mégse csinálja meg bárki, ők hát, csinálják meg.
4: Hát rock stílusban eljátszani.
3: Hát ez nem igazából, igen, volt benne ilyen kemény, inkább az ilyen kemény ska, mert hogy ők ilyen utcazenészek egyébként, onnan verbuválódtak, és ez a stílusuk. Tehát, hogy eljátszanak mindent az
4: mindent ő. Mindent az ő stílusukban.
3: Igen, hát, igen.
4: Annyira az nem dob föl.
3: De... Volt egy másik téma, amire nem tértünk rendesen ki a Lidl és az Aldi kapcsán. Na. Hát a kedves hallgató írt, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a Lidl hasításának a saját márkás szerszámai ügyében, és azt kell mondjam, hogy egyébként...
4: Te is nagy rajongó vagy, mint kiderült.
3: De nem, de hogy is mondjam, tehát nem kell itt reklámot csinálni. Az Aldinak a márkája ugye a Ferrex, a Lidlnek a Parkside, és én úgy vettem észre, hogy lehet, hogy a Parkside egy picit jobb, vagy többet kínált, mondjuk így, de a Ferrex is teljesen jó saját márkás cucc volt. Az volt a baj, szerintem, hogy elkezdték szűkíteni a kínálatot. És kevésbé lehetett megszerezni azokat a dolgokat, amiket egyébként tök jó specializációs szerszámok is voltak, mindenféle csiszolók, meg mindenféle eszközök, és töredékárban lehetett őket megkapni a nagy szerszám áruházakhoz képest is, egész jó garanciával, és az ember úgy volt vele, hogy nézzük meg, hogyha működik, akkor működik. És mit tudom én, bitkészleteket, mindenféle cuccokat, és egész jól működnek. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy a legedzettebb acélból vannak ezek az eszközök, de nagyon jól megfelelnek a célnak, és nagyon sokan szerintem, főleg a hobbi szerelők, az otthoni barkácsolók használják, de én azt láttam, hogy ilyen munkásruhás srácok is nagyon előszeretettel veszik ezeket.
4: Másik, amit ezért több hallgató is, hogy és egyébként az interjúban is, aminek kapcsán beszélgetni kezdtünk, ugye a G7-en jelent meg, fölmerült az önkiszolgáló kasszáknak a kérdése, és nem, illetve nem a kérdés így merült föl, de az, hogy mennyire változatos vásárlóközönség jár be, és tök jellemző például, hogy apróságokat, egy-két dolgot reggelire bemennek, majd akár újra bemennek, és erre reagálva ezeket nagyon szorosan követve változtatják folyamatosan, amilyen gyorsan csak lehet a szortimentet, meg nyilván nyilván a munkatársak számát is. A hallgató azon kérdésre, hogy miért nem vállalja be ugye az önkiszolgáló kasszát az Aldi, ugye sokakat ez elriaszt, de mint van választási lehetőséged, onnantól kezdve a riasztó az Aldiba az tud lenni, hogy ők ugye a válsághelyzetre, meg a brutális adókra, meg miközben a Lidl full nyereséges tudott maradni és bővíteni tudott, tehát kisebb a nyeresége, mint ami csak a külön adó és nem a többi fizetendő adó, de azért ez egy elég szép teljesítmény, miközben a szektorban elég sokan veszteségesek, az Aldi meg nagyon komoly veszteséget csinál, és akkor elkezdtek mindent visszavágni, és a munkatársakon is egyre kevesebben vannak, ott egyébként annyira vészesett a forgalom, hogy egy több üzletben szerintem már azért nem kerülhet. Egyet fejlesztéseket is nyilván vissza kell fogni, de alkalmazott sincsen. Tehát gyakorlatilag ugyanaz ember áll be második kasszába, ha nagyon szükséges, akinek sütnie kéne például a pék termékeket, és ezért van, amikor lesütnek előre, és akkor tök kemény már órák múlva, tehát nincs folyamatos sütés. De plusz egy ember kéne az önkiszolgáló kasszákhoz, de az meg minimum két ember a kasszákba, de valahol már csak egyre van szükség, mert olyan kicsi lett a forgalom, a nagy visszafejlesztés, meg ugye a vásárlók távozása miatt, és ez a folyamat, ez pont szerintem már ellehetetlenítő, hogy még ha akarnák is, hogy. De ez mondom, ez már az én meglátásom vagy véleményem, hogy ugye eléggé csúnya lefelé spirálba került az Aldi, miközben a Lidl szépen fejlődik. Erről tényleg
3: mondom, én azt látom, hogy most
4: nagyon érdekes,
3: nagy
4: ugye,
3: átalakítás van, és nagyon sok beszállítót lecseréltek, hogyha a kedves hallgatók is érzékelik ezt, hogy a saját márkás termékeknél, ami mondjuk sajt, vagy tejtermék, vagy valami ilyesmi, ami volt eddig egy tipikus választás, ott megváltozott a termék, teljesen más van a csomagolásban, ami valaki szerint figyelem, tehát valaki szerint érdemes lett volna szólni, vagy szólni, hogy most megváltozott, de mások az nem tudom, hogy észrevették-e, hogyha van ilyen jelzés, akkor írjátok, mert érdekel minket. Most viszont utaznunk kell, Gábor, mert nem marad idő.
4: Jó, hát figyelem, hát a saját időmet beszélem el, úgyhogy...
3: Meg a saját, meg az egész műsor most már rólad szól.
4: Gyorsan azért elmondom, hogy a Kauflandot kérdezik a hallgatók, de abban az interjúban, aminek kapcsán beszéltünk róla, a Kaufland is fölmerül, hogy behozza-e a Lidl ezt a márkáját. Szlovákiában nagyon-nagyon-nagyon népszerű. Állítólag a határmentéről oda járnak át vásárolni, már Magyarországról. Nagyon sokan, meg írják többen is, hogy máshol, más országban.
3: A forint, akkor meg főleg.
4: Az Aldiban, igen, az Aldiban, és van önkiszolgáló kassza több helyen. Igen, ez a magyar specialitás, ami itt nálunk van, amire utaltam, hogy itt hiszem, hogy bevezetnék rövid távon.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Na, csak akkor gyorsan néhány információ, dobjátok a kérdéseket, hogyha van, most időnk az nincs sok, úgyhogy ha valamire kíváncsiak vagytok, akkor azt minél hamarabb küldjétek el. Ryanair gyors jelentésből nem is annyira a cég eredmény az érdekes. A utas szempontból nézve esett egyébként az árfolyamra a mondás. Nem teljesült az, amit prognosztizáltak, tehát hogy a jegyárak emelkedni fognak. Ez már az év elején is ez volt a várakozás, a befektetők is ebben bíztak. Tele volt a sajtó, gyakorlatilag naponta két olyan cikk jött a háború kirobbanása után, hogy az árak elszállnak, a jegyárak égbe szállnak, stb. És nem győztem elmondani, hogy ez nem azon múlik, hogy a légitársaság az emelni akarja-e. Tehát legalábbis a fapadosoknál, az ultrafapadosoknál akkor emeli, ha tudja. Tehát ő a gépet akarja megtölteni, ha kevesebb az utas, akkor ha bármennyibe kerül neki az üzemanyag, nem fog árat emelni, mert telerakja a gépet, és azt csak úgy tudja telerakni, hogy leviszi az árat, akkor így fogja megcsinálni. Na most a Ryanairnek a gyors jelentéséből kiderült, hogy valóban az árak csökkentek, nem emelkedtek, tehát lehet, hogy a cikkek 99%-a arról szólt, hogy az árak emelkednek és emelkedni fognak, és hogy jaj, a tény meg az, utólag nyilván egy gyors jelentésből nem kerül, nem lesz nagy hír, az árak csökkentek, a jegyárai a Ryanairnek csökkentek az előző negyed évben. Mi lesz ezután? Megint ilyenkor adnak előrejelzést. Abban bíznak, ugye ez a befektetőknek szóló prezentáció, illetve mondás, hogy az árak emelkedni fognak. Ismét abban bíznak, hogy az árak emelkedni fognak. Elmondtam, hogy hogyan működik. Ezt ők szeretnék, nyilván nekik ez a jó üzletileg, de a piaci körülmények fogják ezt természetesen meghatározni. Abban nincs változás, hogy szintén abban bíznak, hogy a Ryanair, tehát ez nem kérdés, ténykérdés, hogy ők a legerősebbek pénzügyileg. Tehát abban bíznak, hogy majd hullik a férgese össze, majd akkor néhányan bezárnak, visszafognak, és a jelenlegi kondíciók fölmaradnak a magas üzemanyagár. Hedzseket már, amiket újakat kötni kell, azt már a magasabb árakon kell újra kötni. A repülőgép üzemanyag a duplázódásból azért visszament, tehát mondjuk most már nincs 50% emelkedés se februárhoz képest, de azért jóval magasabbak az árak, ez nagyon megnehezíti a légitársaságok dolgát, de nem extrém duplázódás, mint ami a háború kilobbanása után volt. Hasonlóan egyébként az olajárhoz, de még talán annyira sem mentek föl a repülőgép üzemanyagárak. Na, a lényeg az, hogy Ryanair továbbra is abban bízik, hogy majd mások csökkentenek, szűkül a kapacitás, vagy csődbe mennek, és akkor ez majd lehetőséget fog adni az áremelésre. De aztán, hogy ez bejön-e, vagy nem jön be, azt nem tudjuk, mint ahogy az elmúlt fél évben sem jött be, mert kénytelenek voltak olcsóban a négyeket. Egyébként kijöttek a számok, csökkent tavalyhoz képest a légiforgalom 1,1. Egyébként Európában pont nem, de globálisan visszaesés.
3: Hát akkor hol van visszaesés? Az USA-ban
4: nincs? USA-ban, Japánban, Ázsiában. USA-ban is visszaesés van.
3: Oké, bocs, akkor tegyük tisztába. Az a visszaesés, akkor valószínűleg annak köszönhető, hogy az év elején mekkora mínusz volt az első ilyen turisztikai, vagy mikortól szám, pénzügyi évre van ez vonatkoztatva, vagy januártól? Azért kérdezem, van, Gábor, mert ugye az van, hogy most már egy jó ideje azt látjuk, hogy elképesztő módon megindultak a repülések és a belföldi és külföldi utazás is Amerikában, mennek is föl a légitársaságok rendesen.
4: Most igen, de azt megelőzően azért visszaesés volt.
3: Ezért kérdeztem, hogy a megelőző az mondjuk, mit tudom én, tavasz volt, vagy időjárás, pedig...
4: Benne az elmúlt év szerintem, ja. És voltak időjárás okozta leállások is. Ez is benne van. Nyilván globálisan önmagában az, hogy a háború kitörése utáni nagy fennakadás. Ez benne volt, de például Európa-Ázsia között emelkedés van. Uh-huh. Annak ellenére, hogy mekkora leállás volt, amikor kirobbant a háború. És Európa stabil, minimális emelkedés is van, és ezzel együtt kellett a Ryanairnek az elmúlt negyed évben kimondottan árat csökkentenie. Egyébként ez így összességében érdekes.
3: Közben a budapesti repülőtérrel kapcsolatban és a taxisokkal kapcsolatban érkezett olyan hozzászólás, még az elején említettük ugye a budapesti hírek között, de ide is passzol, hogy fuvar plusz 800 forint, most mit van ezen, mit problémázni, illetve hogy nincs ingyen ebéd, tehát hogy ez pénzbe kerül mindenki másnak, tehát akkor a taxisoknak miért ne kerülne pénzbe? Vagy a taxist igénybe vevő utasnak miért ne kerülne pénzbe? Tehát azt mondják a hallgatók, hogy nem értik ezt az állandó siránkozást. Egyébként tényleg egy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy folyamatosan a különböző fuvarozóknak, a személyszállítóknak a kifogásait hallgatva, hogy hát gyakorlatilag nekik minden járna, érted, míg másnak meg semmi. Uh-huh.
4: Két reptérről még beszélnék. Na. Az egyiket legjobban utálok.
3: Melyik a Skip Hall?
4: Nem, de hogy is. Tehát a reptér listámon egyik a legtetején van, a másik meg a legalján.
3: Vagy a legközelebbi fapados reptér Szerbiában, ne. Itt a melyik is az a vajdasági reptér.
4: Szerbiában még nem is voltam reptéren. Tényleg? Csak Belgrádban. Tehát,
3: van egy ilyen, amit valamelyik fapados repül Londonba, gyakorlatilag Bajától egy óra, fél, három-negyed óra lefele. Nem jut eszembe, mi a neve a kisvárosnak, de egyszer...
4: Horvátországban van eszékre.
3: Ja, eszéken van. Ja, igen, lehet, hogy eszéken van. Igazad van. Tényleg. Eszék. Hmm? Bocs, eszék.
4: De az Horvátország.
3: Tévedtem, az Horvátország,
4: igen,
3: így van.
4: Hát? Az működik, és onnan egyébként, de csak nyáron, de heti kétszer.
3: Igen, icipici.
4: Van Ryanair, igen. Erről eszembe jutott még egy. Ha már Szerbia szóba került, minek írok én magamnak föl bármit, ha úgyse arra megyünk sose, mint amit.
3: Nem, bocsánatot kérek.
4: És akkor még a hallgatók el sem térítettek, pedig tessék. Kérek. Szóval nagyon érdekes volt, hogy Belgrádba napfogyatkozás túrán nekem majdnem mindegy volt, hogy hova jövünk el Madridból. A szempont az volt, hogy olcsó legyen. Tehát nyilván, amikor az ember gyerekekkel, családdal, többszörös költséggel számol, és Belgrád volt egyébként olcsó, és utána néztem tovább, hogy hova lenne jó még elmenni, amíg hazaérkezünk, és pont amikor ezen elkezdtem gondolkodni, érkezett az információ, földobták nekem mindenféle szájtok, hogy óriási fejlemény van, megugrotta azt a szerb és a montenegrói vasút, hogy online lehet jegyet vásárolni. mindenhova, de ebben benne van az a bizonyos vasútvonal is, ami az egyik legszebb vasútvonal. A közelünkben van, és keveset beszéltem. Én például még sose, mert szerintem a Bergen-Oszlóról már egy csomószor, meg még Európa más gyönyörű vasútvonalairól is, de ez a Belgrádtól az Adriáig, Barig, tehát a montenegrói tengerpartig vezető Podgoricán át gyönyörű hegyi tájakon vezető vonal, nem került szóba, de kifejezetten kellemetlen, hogyha csak ott tudsz rájátszani, és nem biztos, hogy van, kimész. Tehát ugye kimegyek délelőtt, hogy hát, ha még az esti járatra van. És ez egy éjszakai vonat alapvetően egész éven jár, de nappal is van nyáron, ami reggel indul, Szabadkáról egyébként, és utána Belgrád érintésével megy le Podgorica bar a tengerpartig. És megnyílt rá egy vásárlás lehetősége, úgyhogy ezt, ha minden ez a terv, hogy akkor ezt most végre, ez nagyon régi terv, be lehet utazni, és tényleg a szerb vasútnak az applikációján 21 néhány euró a nappali vonat, egyik legszebb vonatot Európában, ha valaki le akar menni az Adriára, és mondjuk nem feltétlenül nagyon Horvátországba, jó, hanem a montenegrói tengerpartra, akkor akár csak ha egyik irányba meg lehet, akkor jönni a hálókocsis verzióval, mondjuk az már eléggé.
3: Az mennyibe kerül?
4: Hát az is csak alig drágább. Tehát egy Adria, vagy Budapest Adriánál is olcsóbb. Mert ott azért a szemben 50-60-tól indul, és...
3: És mi a...
4: Szabadkáról indul.
3: Szabadkáról indul, és mennyi a menetidő?
4: 12 óra, tehát azért az...
3: Azért az ki kell seggelni.
4: Hát ha nappal mész, akkor 9, Belgrádból 9-kor, Szabadkáról azt hiszem, hogy 6-7 közül korán indul, és akkor este 8-kor van lenne a tengerparton. De mondom, gyönyörű az útvonal.
3: Figyelj, elhiszem, és nagyon jónak is hangzik. A hálókocsis az milyen? Valakivel közösködni kell, vagy hogy működik?
4: Hát többféle van, de mi nappal megyünk, azt nem néztem meg részletesen. Uh-huh. Úgyhogy majd a nappaliról lesz beszámoló.
3: Csak azért, mert azért az nem egy rossz utazás. Hát az ember olvasni is tud, nézelődni is tud.
4: Szerintem az egy klasszikus kanyar, hogyha csak egy rövid, csak egy kis ízelítőt, vagy mondjuk tartasz, hogy a Balkán, meg mit tudom én, uh-huh, körülnézni, tehát ezzel a vonattal lemenni a tengerpartig, ott nem foglalsz online, nem tervezel előre, tehát a buszokat onnan tovább menni, mondjuk a tengerparton, vagy Kotorba elmenni, uh-huh, és onnan tovább bármerre, akkor azért az olyan, hogy tényleg a buszállomásra kimész, és akkor melyik buszra van egy óra múlva, kettő, akkor megveszed. Vagy éppen a következőre jön a busz, nincs fönn menetrend, nem elérhető, nincs egy általános rendszer. Ami van, és ilyen külföldi összefoglaló oldal, az mondjuk dupla áron van, tehát nem igazán jól működnek a dolgok, ezek még a régi hagyományos állapotok, ennek is megvan a varázsa. De mondjuk átmész Dubrovnikig onnan már, akár repülővel is hova tudsz jönni, vagy akkor Horvátországon belül már nyilván az ember jobban ismerős, úgyhogy ez egy nagyon, szerintem az egyik legszebb kör. Ezt a másik irányba pár éve megcsináltam, de a vonat nem volt még benne, mert ugye nem mertem megkockáztatni, hogy most akkor lesz hely, nem lesz hely, meg akkor éppen tele is volt zárva egy része annak a szakasznak, de most nagy lelkesen várjuk, hogy akkor ez működhessen. Na, akkor viszont...
3: Bocsánatot kérek, itt teljesen igaza van a hallgatónak.
4: Igen?
3: A múlt héten nem volt Ácsfelkonf. De most, hogy a kántor itt van, és most sincs Ácsfelkonf. Úgyhogy el kell mondanom, hogy a stúdióban az utazási szakértőnk Ács, a türelmes Gábor, a jobb sokkal később, mint későn, és a Csigavér című lifestyle módszertani szakkönyvek írója, guru és tanító. Igen. És várjuk a jobb, meg még rosszabb reptér témát természetesen, amiben beleszóltam.
4: Hú, akkor csak az a vagy, hogy gyorsan akkor letudom. Jött egy hallgatói kérdés vagy üzenet, hogy a Maastrichti reptéren voltál-e már, egész kicsi reptér, ha voltál már, milyenek voltak a tapasztalatok. Kicsi volt és lepukkant volt, de ez már sok éve volt, és akkor voltam, amikor Eindhoven zárva volt, és át voltak irányítva a gépek. Ilyen megint lesz, mert Eindhoven emlékeim szerint megint zárva lesz valamikor felújítás miatt. És akkor az lesz az egyik tartalék reptér. Avóta nem tudom, hogy változott, úgyhogy régi a tapasztalatom Maastrichtról, a reptérről, de maga a város az egyik nagy kedvencem, az fantasztikus, azt nagyon szeretem. És a reptérlistám legalján szereplő reptér az Charleroi.
3: Pusztulat.
4: Nem, meg fölújították.
3: Charleroi pedig olyan jó neve van.
4: Fölújították.
3: Károly királyi reptér. És nem jó?
4: valamennyire fölújították, meg megoldották azt is, hogy átszállás kimenés nélkül, de a szeku borzasztó lassú, általában igazi bunkók, kemény sajtomat kidobatták, hogy az folyik. Borzasztó drága a bejutás. Nekem ott igazából csak...
3: Micsoda? Mit? A kemény sajt
4: igen,
3: folyik.
4: Igen, mert a sajtot nem lehet. Hülye szekus.
3: Sajtot nem lehet?
4: Nem, igen, mert hogy a szerinte megnyomta, és kicsit be lehetett nyomni a tetejét az ilyen kör igen sajtnak, amit hoztam volna, majd másik átszálltunk, csak hogy nem tudom, honnan jöttünk már, és azt mondta, hogy ez folyadék, ezt kidobom. És nincs vita, tehát ez kidobott. Tehát ez A bicskával is így jártam, hogy hiába volt az éle a kis bicskámnak rövidebb. Egyszer azt mondta, hogy én beleszámolom a teljes bicskát, kidobom. Mentem vele 86-szor, és a 87-dik kidobatta. Tehát, és akkor azóta még a mini bicskával se merek menni, mert ki tudja, hol jön egy ilyen, aki úgy értelmezi a szabályt, ahogy ő akarja, és esélyed nincs vitatkozni, mert különben téged visznek el. Tehát ez
3: borzasztó dühítő.
4: Nem tudsz mit csinálni. Hát de persze, ez borzasztó dühítő, de nem tudsz vele mit csinálni. Na, szóval Charleroi-ról az a hír, egyrészt, hogy 28-ban bezárják 2,5 hónapra, mert a pályát föl kell újítani. A szakszervezetek hisztériáznak, elnézést kérek, de tényleg nem tudok rá mit mondani, tehát járatok elvesztésétől tartanak, tehát 4 éve bejelentették, hogy ezen dolgoznak, 25 évig működik egy pálya van, nincs tartalékpálya, egyszerűen meg kell csinálni, ez egy biztonsági kérdés, minden egyeztetés megvolt, majd amikor bejelentik, akkor nekiállnak hisztériázni, ez tényleg ez a vicc kategória. Az a reptéren múlik, hogy megtartja a légitársaságot. Nyilván 3 nappal korábban, vagy néhány nappal korábban volt a hír, hogy a Ryanair azt mondta, hogy már pedig ő csökkenti a járatait. De nem csak oda, Belgiumban mindenhova, mert emelik az adót. Tehát ismét emelik az adót, ilyenkor a Ryanair rendszeresen becsökkent. Egyébként a nagyon vicces a Ryanairnek a kommunikációja, hogy az elmúlt 2 évben, mióta Magyarország megszüntette az utasadót, ugye bevezették, aztán megszüntették. Bevezették, ameddig ugye a gazmultiké volt a reptér, majd amikor az állam visszavette, akkor avonnal megszüntették, mert akkor már az állami a reptér, emlékezhetünk erre a történetre. Azóta minden Ryanair közleményben, amikor ilyen történik valahol Európában, akkor ez van benne, hogy de bizonyos országokban lám, ahol eltörölték, vagy nincs például, és mindig föl van sorolva jó példaként Magyarország, hogy így kéne ezt csinálni. Ugye emlékezhetünk, amikor itt bevezették, akkor volt a emlékezetes csörte Michael O'Leary meg Nagy Márton között, meg a beszólogatások, hát ez már régen volt. Szóval felújítják, de ez 28-as problematika lesz, akkor jó sokáig nem lesz a Charleroi reptér, hogy az összes járatot áthelyezik-e Brüsszelbe, vagy majd csökkentik, nem tudom, de akkor ebből lesznek igazából gondok, és akkor a másik véglet, egyik kedvenc repterem az Southend.
3: Na.
4: London. Southend, amely a Covid előtt már az EasyJet próbálkozott ott, utána a Covid után nagyon lassan állt helyre az élet. De látva a londoni reptereket, meg az ottani tapasztalatokat, az egyszerűen olyan nagy élmény, hogy leszáll a gép. 2 perc alatt beáll a helyére, leszállsz, kisétálsz, 1 perc alatt a terminálból, tehát nem mész 30 kilométert, visszafele nem kacskaringózol 3-4 órán keresztül a boltok között kötelezően, majd még utazol ki Minsternsteden. Szóval leszállsz, kisétálsz, a terminál előtt a vasútállomás, felszállsz és fél óra múlva leszállsz Stratfordban, de ez szerintem a legjobb. Szóval az EasyJet a téli menetrendváltástól ismét fölveszi ezt az útvonalat, és lesz járat.
3: Akkor ezt figyelni
4: kell. Ezért gondoltam, igen, és egyébként nem is részes áron.
3: Ez tök fontos.
4: Úgyhogy, ha az árakat nézzük, nyilván a bejutás költsége az más. Tehát ebből a szempontból Gatwick eddig tehát visszafelé menve, a leggázabb, meg a legrosszabb a bejutás, az Stansted, Ryanair reptér. Utána a második Luton, ahol oké, elmegyünk ezzel az új monorail-el, vagy nem tudom, ezzel a kis vezető nélküli kisvasúttal, ami ráhord a vonatra, azzal elég gyorsan be lehet menni Londonba, de ha busszal megyünk, mire az kivergődik a városból, ezt ismerjük, hogy az kabaré. Utána viszont Gatwick az már azért nagyon jó, mert leszállsz, előkapsz egy bankkártyát, kontakt lesz. Ha Croydonban kimész, az 15 perc és 4 font, és akkor már a zónán belül vagy, akkor már napi egyel tudsz tovább menni. Ha nem szállsz ki, hanem bemész a központig, akkor sincsen 10 font, kontakt lesz, nem kell jegyet se venni, leszállsz a repcsiről, oké, hogy sokat sétálsz, mert nagy reptér, de pillanatokon ott benn vagy, az nagyon kényelmes. Óriási kényelmi különbségek vannak a bejutás sok reptér és reptér között, és ha mondjuk egy Wizzair repüli Gatwicket is és Lutont is, és mondjuk Londonban nem kifejezetten az északi rész megyünk, akkor szerintem nagyon nem mindegy, hogy melyikre
3: persze,
4: megyünk. Tehát abszolút érdemes a Gatwicket.
3: Igen, ezt szerintem nem is veszik figyelembe sokan, mert ugye sokan azt nézik, hogy milyen áron van a jegy, hogy mikor indul a repülőgép.
4: És amikor indul a repülőgép, most egyébként a Wizzairnél a Pest indulással Gatwick az abszolút nyerő, mert reggel, mert hogy nem hajnalban, hanem reggel. Tehát 8:30-es indulással szerintem az abszolút ideális, hát nem a hajnali 3-kor kell, hogy elérd az első hullámot 6 és 7 között, hanem 8:30-kor megy. És bejutás Lutonból akkor olcsó, hogyha fix vonatra veszel advance jegyet, és akkor tényleg 4-5 euróért meg lehet venni, plusz a kis vonatra együtt is összesen 10, az tök jó, de ami nem tudod, mennyit késik a géped, az adott vonatra szól, az nem jó egy repülős utasnak.
3: Na figyelj!
4: Ha kifelé mész és onnan indulsz,
3: tegyünk ki egy 3 pontot.
4: Mindjárt, de le fogom zárni, mert már más témánk lesz.
3: Tényleg? Aha. És azt is akarod mindenképpen, vagy utazzunk tovább?
4: Kicsit utazhatunk is, de azt a néhány szót majd
3: nem sok időnk marad a műsorban.
4: Csak ezt a mondatot hadd fejezzem be.
3: Fejezd.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világ sikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Swae
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
4: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország

0: egy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott nemzetközi csillagos égbolt park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk. Sötétedés után pedig a tükrös távcső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Ciber Ákos elemző a vonalban, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Na, mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén, hogy nyitottunk?
3: Alacsony pluszban nyitott a hazai értéktőzsde, azonban itt már az elmúlt fél órában egy újabb történelmi rekordot is beállított a Bux Index, 147.357 ponton. Azóta egy enyhe csökkenés volt látható, most éppenséges 146.953 ponton áll a Bux Index, ez egy 4%-os emelkedésnek felel meg, és a forgalom is egészen jól alakul, most már 2,5 milliárd forint fölött áll a forgalom.
2: Na, akkor egy szép forgalommal, optimista hangulatban, Európában jellemző egyébként ez?
3: Európában is jóval pozitívabbnak tűnik most éppenséggel a hangulat, a DAX egy 1,2%-os, a Eurostox is egy 1,2%-os pluszban van, tehát azért ehhez képest azért a magyar tőzsde egy relatíve alul teljesítő, amit is azért azt érdemes figyelembe venni, hogy azért az elmúlt időszakban ez egy nagy jelentősebb emelkedés volt a Bux Indexben is, habár ahogy nézem, most a DAX Index is már a történelmi csúcs közelében áll.
2: Mi a helyzet a forinttal?
3: Forint enyhe gyengülésben van az euróval szemben. Itt a korábbi 361,5 forintos szintekről most már a 363 forintos szinteket ostromolja az euróval szemben. A dollár esetében is gyengülés látható, itt 315,1 forinton áll jelenleg az árfolyam.
2: Oké, hát akkor várjuk, hogy milyen helyzet alakul ki itt csúcsok után csúcsokra tör a budapesti értéktős, de egyébként a világpiacon úgy tűnik, hogy viszonylag jó a hangulat, úgyhogy optimizmusra adok ott így pénteken.
3: Igen, hát alapvetően úgy mondtátok is, azért nagyon jó optimizmus van, az nagyon nagy segítség volt most a piacoknak az elmúlt két napoknak a gyors jelentése az Egyesült Államokban. Mind az Amazon, mind a Microsoft kifejezetten jó gyors jelentést tett közé, ezért az AI Story-nak egy nagy segítség volt. Nem tudom, hogy beszéltetek erről korábban, de például a mai napon a Kospi is egy 18%-os pluszban zárt.
2: Hát ugye a chip szektor az nagyon befolyásolja a dél-koreai tőzsdét, úgyhogy a Samsunggal az élen nagyon szép emelkedés van. Hát ezt nézzük most, hogy mi történik. Köszönjük szépen az információkat.
3: Szívesen. Majd szép napon.
2: Jó kereskedés nektek, Ciber Ákos elemző mondta el, hogy a bét hogy nyitott, és hogy a forint piacon mi a helyzet.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Péntek van, és nem volt még a héten a nyárslágere.
4: Egész héten nem volt.
2: De volt egyébként egyszer, de hát olyan keveset van, hogy kénytelnek vagyunk, tessék énekelni. Én már megtanultam a felét, pedig sehol nem találom a szöveget. Nincs leírva a lyricsem meg sehol.
5: Azt előmered adni nyilvánosan?
2: Nem. Csak azt tudom...
5: Egy részletet fölvehetek belőle?
2: Föl majd. Az inimsző, inimszője, és a díván, az két külön szó, csak ők egybeírták a címben. A díván az a dívány, a kanapé, az inimszője, az pedig az emberevő, azt mondja. Úgyhogy az emberevő dívány következik.
6: A nyárs lágere. A nyárs lágere.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Na, maradt akkor egy pár utazási kérdés még a műsor végére.
3: Hol hagytam abba? Igen, hogy a londoni bejutások nem mindegy, hogy hova repülünk, és ugye most már csak Fapadossal Gatwick, Luton, Stansted, és akkor megnyílik Southend, és az azt jelenti, hogy négy közül választhatunk, szóval ha London megyünk, akkor
2: tehát azt kell figyelembe venni, hogy mennyi időnk van, sietünk-e, az egyik, a másik pedig az, hogy mennyi pénzből szeretnénk bejutni.
3: Igen, és miután a vonatrendszer az úgy működik Angliában, hogy a vasútársaságok egy része ajánl olyan jegyet, hogy advance kategória tök olcsó, előre megveszed, bizonyos kvóta néhány vonatra, de most ez repülővel érkezőknek, tehát hiába van például Lutonból is az egyik cégnek van, a másiknak nincs. Tehát most nem jut eszembe East Midland Railways talán, amelyikre van, az ráadásul gyorsabb, mert az Luton Airport Parkway-nél megáll, és gyakorlatilag 25 perc múlva a King's Cross-on van, vagy a St. Pancras-en van, ugyanaz mégis egymás mellett vannak, és pillanatokat benn van a városban. Csak ez befele nem jó, mert mikorra vesz, soha nem tudod egy repülőni, hogy ez mennyit késik, vagy éppen hogy ér. Két órával, három órával későbbire, mert nem fogsz venni, sok tücsörögni, csak azért, hogy spórolj el, ez hülyeség. Kifelé viszont tök jó tud lenni, hogyha fix időpontra veszel, és azzal tudsz tervezni. Tehát a Thameslink, annál nincs ilyen jegy, az mondjuk marha drága, annál mondjuk a busz jóval olcsóbb, de hogyha kifele Lutonból indulsz, akkor ezre egyel érdemes menni, mert akkor 10 font köré tudod szorítani a 6 fontra emelt áru két perces kiegészítő utazás, tehát a Parkway reptérről magáig a reptérig az új London Dart névre keresztelt monorail, vagy nem tudom milyen magas vasút, amire ott át kell szállni, és pillanatok alatt kivisztat, ez tök jól működik. Stanstednél nagyon-nagyon drága a Stansted Express, ami szerintem kifejezetten idegesítő benne, hogy hétvégén rendszeresen leáll, nem működik, de erről nem közölnek információt. Tehát megveszed a méreg drága vonatjegyet, majd szembesülsz vele, hogy hát hétvége van,
2: vágány,
3: és a baromi drága jegyet nem mehetsz busszal.
2: Tehát a vonatpótlóval, persze.
3: Úgyhogy hétvégén rendszeresen vágányépítés van, és nem működik. Hónapokra előre ott van advance jegy, és akkor ott még tudsz valamit faragni, akkor is mondjuk 10 fontra le tudod vinni. Ez megint kifelé jó, de befelé nem. Tehát befele, tehát aki Londonban megy, tényleg, amíg ilyen a menetrend, hogy reggel vagy délelőtt, kora délelőtt megy a Gatwicki járat, onnan tényleg aztán a legegyszerűbb és a legolcsóbb és a leggyorsabb jutni, tehát ez kiemelkedő jó. Ha visszafelé megyünk, akkor viszont kifele az új, tehát most nem emlékszem, hogy a Southend-i járatok azok éppen majd mikorjak, hogy délelőtt vagy délután mennek, de hogyha onnan jövünk hazafelé, akkor ott is úgy van, hogy két vasútársaság van, az egyiknél vannak ilyen elővételes jegyek, amik olcsók, és ott ugye már nincs, nem kell átszállni, és tényleg annyi. Hanem ugye a Gatwicknél említettem, hogy csak 4 font elmenni Croydonig egy érintéssel bankkártya, ki bankkártya, be nem kell megvenni semmi jegyet, tudja a rendszer. Ugyanez Southendnél 13 vagy 14 font Stratfordig, gyors, de mondjuk jóval drágább. Itt egy advanced jegyen lehet mondjuk azért spórolni, főleg, hogyha a családdal megyünk, de ez csak kifelé működik, mert akkor azzal fixen tudunk kimenni az indulási időre, befelé érkező gépnél nem annyira lehet fele számolni. Úgyhogy nagyon bonyolult, de azért lehet spórolni vele. Én a buszt kerülném. A buszt egyedül Stratfordba szeretem, mert az illetve Stanstedre szeretem, mert ott Stratfordba föl lehet szállni, és onnan viszonylag hamar kín van a városból, és egy 45-50 perc alatt ki tud érni. Minden, ami éjszakra a Viktóriától indul, az rendszeres, hogy másfél óra alatt még ott állsz a dugóba, és a város széleig sem ér a járat. Tehát egy Londonból egy hazajövetel, ha busszal mész ki Lutonból, vagy Stanstedről, az egy félnapos program, mert hogy mondjuk eleve a reptéren is meg tudsz csúszni a szekunál, és plusz még a buszra rá kell hagyni a dugók miatt, tehát gyakorlatilag indulás előtt 6-7 órával hamarabb a város központból el kell, hogy induljál, ezeket jobb tényleg vonattal kikerülni, vagy minimum Stratfordban felszállni a buszra, hogyha Stanstedre megyünk. Szóval van 4 reptér, és óriási kényelem, beli különbségek, meg árbeli különbségek is vannak, hogy melyiket választjuk. Most próbáltam nagyjából összefoglalni, hogy zagyva volt, de
2: nem volt zagyva, vissza lehet hallgatni, hogyha... És akkor megígérted, hogy csinálsz egy listát a hallgatóknak.
3: Igen, mert a hallgatók kifogásoltak teljes joggal, hogy a legjobb reptér, meg a legrosszabb, ugye a legrosszabb. De elkanyarodtunk, és hogy mi az, pedig annyira kíváncsiak lettek volna. Úgyhogy majd kárpótlásról csinálok egy listát több tehát a legjobb repterekről, meg a legrosszabbakról, és akkor majd a következő hetekben valamikor egy, szerintem három biztos, de inkább egy ötös listát akkor majd
2: meg ezt köszönjük
3: róluk.
2: Szépen, hogy Luton, London, Notting Hill, Hubert vagy Hubert is érdemes megnézni, 3-4 fő esetén 30-40 euró egy óra, mint opció. Tehát igen, bejönnek ezek is, mint
3: igen,
2: opció.
3: Igen, viszont 3-4 főnél már van group save kedvezmény is a vonatnál, ami olcsóbbá teszi felnőtteknek is, csak hogy még egy kicsit bonyolultabb legyen, tehát hogy a gyerek kedvezmény is van 16 éves korig, tehát sosem egyszerű egyébként, de kétségkívül az Uber is ott van lehetőségként, sok helyen egyébként, és Londonban is, igen.
2: Oké. Okay. Hát akkor köszönjük szépen az egész heti figyelmet, felkészülés a hőkupolára, természetesen Czoller Andi segítségével, aki...
0: Mit tudok én ehhez hozzátenni?
2: Hát az aszalványaidat.
0: Ehhez nem is kell gép, ahhoz hogy megaszaljak bármit is, főleg az agyamat.
2: Most minket fog aszalni a rendszer, és akkor kivonja belőlünk a folyadékot, de mi ezt mind visszapótoljuk a hétvégén, úgyhogy úgy érkezünk...
0: Amivel nem mindegy.
2: Az teljesen nem mindegy, mivel a vizet el kell, az a óvatoskodni kell, ezért minden mást kell fogyasztani.
3: Minden vízből van.
2: Na jó, de az már eleve megvan, tehát ugye az már, tehát a sima is, hát azért...
3: Megmagyarázza, próbálja!
2: Hát én azt gondolom, hogy sikerülni fog. Jó. Sikerülni fog, de hétfőn jövünk vissza ugyanebben a felállásban?
3: Igen.
2: Ugyanebben a felállásban.
3: De jövő héten vége a monokultúrának. Jövő héten mindenki lesz itthon a csapatból, tehát nem kell ugyanazt a párost hallgatni is napokon keresztül, úgyhogy mindenki itt lesz össze-vissza. De
2: amíg szerdán este vagy csütörtökön reggel nem megyünk a Mijálovicsal a Balatonra. Tehát...
3: Addig, igen. De hát csütörtökön onnan fogtok jelentkezni.
2: Ez így
3: tehát,
2: van.
3: Na, minden lesz itt jövő héten.
2: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
3: Sziasztok.
1: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
1: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
7: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Budapesten a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma délután 2 óráig nem működnek a jelzőlámpák Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton, a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Ma éjszaka 9:30-tól holnap hajnalig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
7: Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, leállhat a paksi atomerőmű, 0,4%-kal csökkentek az ipari termelői árak. Idén már 435 ezer hektárnyi terület égett le az Unióban. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás. Ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Zökkenőmentes a hazai energiaellátás, miközben a paksi atomerőmű a megszokott kapacitása alatt üzemel, közölte reggel a kormányfő. A hálózati terhelés a fogyasztói tudatosságnak köszönhetően a tervezetnél kedvezőbben alakult, derült ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. A miniszterelnök tegnap azt mondta, 24-72 órán belül teljesen leállhat az áramtermelés a paksi atomerőműben. Az MVM tájékoztatása szerint a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, és több mint 1 méterrel marad el attól a minimális szinttől, amellyel az erőmű eredeti tervezésekor számoltak. Jelezték azt is, az erőmű biztonsága nincs veszélyben, az álló blokkok hűtéséhez töredéknyi vízmennyiség szükséges ahhoz képest, mint amennyit az energiatermelés igényel. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára szerint olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hő elnyelőként. Kiemelte, hogy az atomerőműre óriási szükség van a villamosenergia rendszerben, az esti időszakok pedig kifejezetten komplikáltak lehetnek a következő időszakban. Júniusban 0,4%-kal alacsonyabbak voltak az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva 0,1%-os az emelkedés. A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek egy év alatt. Tovább fogy az ország. A KSH friss adatai szerint az első fél évben több mint 28 ezer fővel csökkent az ország népessége, miközben a termékenységi mutató továbbra is történelmi mélypont közelében stagnál. Mindez azt jelenti, hogy 6 hónap alatt eltűnt egy esztergomnyi város lakossága. Az egy nőre jutó becsült gyerekszám, az úgynevezett teljes termékenységi arányszám pedig 1,27 volt az első fél évben. Ebben az évben már 435 ezer hektárnyi terület égett le az Unióban az erdőtüzek miatt. Ez nagyjából háromszorosa a közelmúlt átlagának. A pusztítást 1400 tűzeset okozta, ami több mint a duplája a megszokott értékeknek. Franciaországban összesen 91 ezer hektár égett le. Spanyolországban, ahol a Madridtól nyugatra az eddigi legnagyobb erdőtűz pusztított, összesen 207 ezer hektár vált a lángok martalékába, ami az éves átlag közel ötszöröse. Olaszországban és Portugáliában is rekordszámú tűzesetet regisztráltak. A kánikula egyébként a becslések szerint legalább 10 ezer ember halálát okozta eddig.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Nálunk is marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik, időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, délután 37 fok várható, a hétvégén pedig 40 fok is lehet.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
11: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg-Lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tankapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a Nemzeti Hip-Hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jukebox, zenegép, Wulitzer. A lemezjátszó automata pénzérme bedobása után a benne tárolt kislemezek közül lejátsza a kiválasztottat. Már Edison fonográfiát is felszerelték pénzbedobó nyílással, és az 1900-as évek elején több számból lehetett választani. Később nagyvállalatok, például a Wulitzer, tömegével helyeztek el Jukeboxnak nevezett lemezjátszókat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1979-ben jelent meg a Highway to Hell, az utolsó olyan AC/DC album, melyen Bon Scott énekelt. 79-ben mutatkozott be a B-52s a The B-52s című albumával, és 79-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall című dupla rockoperája is, amely a zenekar legnagyobb példányszámban eladott albuma lett. A Smashing Pumpkins 97.9 című dala azonban egyáltalán nem róluk szól.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Döladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordul, hogy egy pizzéria étlapjáról nem csak harapnivalót, hanem művész nevet is választ magának az ember. Így lett egy húsimádó pizzára vágyó lányból Big Pig. Az előadó szerint a nagy malac, mint név, azért is szerencsés, mert így rendetlenül és cukin is viselkedhet a színpadon, ahogy éppen kedve tartja. Az írországi születésű Spanyolországban fölnőtt, de Angliában alkotó Big Pig hol énekel, hol rappel, hol angolul, hol spanyolul, ezért igazán jól áll neki egy ilyen celeburdi név, amelyet annak ellenére is megtartott, hogy a húsimádás korszaka véget ért nála, ugyanis időközben vegetáriánus lett. 2020-ban kiadott kislemeze, a Switch, a művésznő angolul éneklős felvételeinek sorát erősíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején egy 15 éves lány kopogott be Triki ajtaján. Nem tágított, mindenképpen együtt szeretett volna dolgozni a suttogó rapperrel. Martina Topley Birdnek hívták, és fátyolos hangja az első három Triki lemez állandó szereplője lett. Miután egy kislányt is szült a trip-hop fene gyerekének, a magánéletben és művészileg is szétváltak.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A londoni Fat Dog zenekar még első kislemeze megjelenése előtt szerződést kötött a Domino Recordszal. Köszönhetően energikus élő fellépéseiknek és hűséges rajongótáboruknak, a Kennelnek. Zenéjük a post-punk és az elektronikus zene határán mozog. Debütáló albumuk a Woof pedig a keményebb rock és az EDM elemeit ötvözi. Bár stúdió felvételeik vegyes fogadtatásban részesülnek, élő előadásaik továbbra is lenyűgözik a közönséget.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Fennakadások lehetnek az ellátásban, ha leáll a paksi atomerőmű. Megszűnik a kriptobefektetések korlátozása, a Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen leállhat az áramtermelés a paksi atomerőműben a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A miniszterelnök szerint 24-72 órán belül összesen 2400 megawattnyi hazai termelőkapacitás eshet ki, ezért a kormány az ipari nagyfogyasztók és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentését kéri. Az Energia Klub szakértője szerint akár kisebb-nagyobb fennakadások is előfordulhatnak majd az ellátásban, ha leáll a paksi erőmű. Perger András úgy véli, elhúzódó válságra készülhetünk. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje jövő hét szerdáig nagyjából 10 centivel csökkenhet tovább, és amíg nem emelkedik újra, addig várhatóan nem indítható újra a paksi termelés sem. Közben várhatóan már vasárnap újraindul a Duna menti erőmű meghibásodott blokkja. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak a javításon, hogy a blokk ismét zavartalanul termelje az áramot. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelő kapacitást jelent, amely közel 1/5 paks kapacitásának. Ma újabb drágulás érkezik az üzemanyagáraknál, írja a holtankolja.hu. A benzinbeszerzési ára bruttó 3 forinttal nő, a gázolajért pedig bruttó 9 forinttal fizetnek többet a benzinkutak. Megszűnik a kriptobefektetések korlátozása. A kormány visszavonta az előző kabinet tavaly őszi törvényét, amely miatt gyakorlatilag nem lehetett legálisan bitcoint vagy egyéb kriptodevizát adni-venni. Törölték a büntető törvénykönyvből a kriptoeszközzel visszaélés és a jogosulatlan kriptoeszköz átváltási szolgáltatás nyújtása alcímeket. A törvény augusztus 7-én lép hatályba. Jövő héttől a taxisoknak megszűnik az 5 perces díjmentes áthaladás lehetősége a reptéri parkolóknál. Így a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállása alkalmával. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint, ha a kocsik a terminál bejáratától 1100 méterre lévő parkolóban tudják felvenni vagy kitenni az utasokat, az ronthatja a szolgáltatás minőségét. Azt javasolják, hogy az intézkedést függesszék fel addig, míg mindenki számára elfogadható megoldást találnak. A Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A béketanács által kidolgozott terv alapján egy nemzetközi stabilizációs erőt telepíthetnek a területre. Egy magasrangú Hamász tisztviselő szerint a megállapodás a szervezet fegyverei mellett az izraeli hadsereg fokozatos kivonulásáról is rendelkezik. Az izraeli kormány egyelőre nem reagált a megállapodás hírére.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. Délután 37 fok várható, a hétvégén pedig 40 fok is lehet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig. Pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Klaus Melinda, a social media szakértő, akivel frissen megjelent AI a mindennapokban című könyve kapcsán beszélgetünk. A mesterséges intelligencia már itt van velünk, és egyre nagyobb teret nyer az életünkben. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megtanuljuk tudatosan használni, és nem csak technikailag, hanem emberileg is. A könyv ad érthető magyarázatokat, praktikus ötleteket, jól működő mindennapi gyakorlatokat, és mindeközben arra is rávilágít, hogy milyen veszélyei lehetnek nem megfelelő használatnak. Például, amikor észrevétlenül elkezdjük feladni a saját gondolkodásunkat és értékeinket. Hogyan maradhatunk tudatos felhasználók az AI által egyre jobban uralt világban? Ezekre fogunk kitérni zene után. Gyertek ti is! Jó beszélgetés lesz!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Klaus Melinda, social media szakértő, akit köszöntök, szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mindig olyan vidám vagy, amikor jössz
2: hozzám. Tényleg? Hát mert jó helyre jövök. Szeretek veled beszélgetni.
1: Annyira ilyen kedvesen izgatottan mosolyogtál itt. Éjjel a mindennapokban. Ez az új könyv, könyvetek, ugye? Mondhatom így. Gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásaihoz. És nyilván ennek kapcsán beszélgetünk most. Én megmondom őszintén, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmaztam arra, hogy értelmezze a könyvben leírtakat, hogy csináljon belőle podcastet, szedje ki belőle a lényeget, magyarázza el. Ennek ugye egyik oka, hogy amúgy így fizikai formában most fogom először a kezembe. Uh-huh. Másik oka meg, hogy teszteltük.
2: Aha, és hogy sikerült?
1: Nagyon érdekes. Sok mindenre, tehát nagyon függött attól szerintem, hogy ő mit hozott ki, hogy én milyen feladatot adok, tehát így hogy van. Mit határozok meg, és képzeld el, hogy ez volt az első, amit az összefoglalójába beletett, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan állunk ő hozzá, hogy hogyan határozzuk meg a feladatait.
2: Na hát akkor okosan visszaadta a könyvnek az egyik legfontosabb feladatát, mert az, hogy milyen fajta parancsokat, utasításokat adunk a rendszernek, attól nagyon nagy mértékben függ a végeredmény. És itt lehet egész egyszerűen beleképzeltetni szituációkba a mesterséges intelligenciát, meg kell adni azt, hogy milyen végeredményt szeretnénk, és az, hogy kinek mondja el az adattartalmat, és akkor még dönthetünk úgy, hogy ezeket finom hangoljuk, hogy például forrásokat mennyire precízen használjon, mert ugye alapesetben azért nem olyan precíz ebben a tekintetben.
1: Hát nemhogy nem, időnként halucinál, tehát azért ezt lehet tudni, időnként is félre is értelmez dolgokat.
2: Így van. Az AI ugye mintatanulással tanul, nagyon-nagyon fontos különbség, hogy nem az egész internetet böngészi a legtöbb nyelvi modell, hanem bevitt adatokból dolgozik, és ezeket bővítik, ezeknek a sorát, és a leggyakrabban használt mintákat adja vissza. Itt szóhasználat, nyelvhelyesség, akár emoji használat, mind-mind megjelenik az ismétlődésekben, és ugye attól függ, hogy mi emberek milyen irányba kommunikálunk, milyen témákat dolgoztatunk fel vele, milyen képeket, videókat csináltatunk vele, az az irány már szintén befolyásolja azt, hogy milyen irányba viszi tovább a fejlesztést.
1: Na igen, erre ki is akartam térni, hogy az, ahogy mi használjuk, ugye hallunk sok mindent, mindenkinek ilyen egyéni kapcsolata alakul ki a saját AI botjával, és megoszt nagyon sok mindent az életéről, és ezen is elkezdtem gondolkodni, hogy ezek ugye mind információk, ezek mind belekerülnek az ő agyába, memóriájába, különböző élethelyzetek, különböző szituációkra adott válaszok, különböző kérdések, témakörök, hogy ez mennyire befolyásolja, ez bennem kérdés.
2: Igen, itt két aspektusa is van ennek a történetnek. Egyrészt az emberi mi voltból mennyit adunk le magunkból, mennyit merünk megmutatni, illetve mennyit adatot és információt dolgoznak fel a rendszerek. Mert hogy például már, ha a ChatGPT-t például megnézzük egyszerű példaként, akkor nagyon egyszerűen látható az, hogy egyre több időt töltünk vele, mert hogy az algoritmusok felismerték azt, hogy mivel lehet oda szegezni a rendszerhez az embereket, például azzal, hogy nem csak egyetért velünk a rendszer, és emiatt szeretünk vele beszélgetni, mert még véletlenül sem mond ellent, illetve kérdéseket feltesz, hogy további kérdéseket vigyünk bele. És amikor például magánszemélyes vagy magánszemélyi dolgokról beszélgetünk, akkor ez még jobban érezteti a hatását, mert ezekkel a kérdésekkel úgy érezzük, hogy valaki törődik velünk, aki pozitív véleményeket ad, és emiatt megjelenik a kötődés. Egyébként kevesen tudják, hogy az AI, a legelső AI modell 1966-ban jelent meg, Josef Weizenbaum fejlesztette, Eliza néven, és ott például a titkárnői konkrétan megkérték Weizenbaumot, hogy hagyja el a termet, amikor Elizával, az első AI chatbottal beszélgetnek, mert hogy annyira sok személyes adatot adtak a rendszernek, viszont az még úgy lett lefejlesztve, hogy tulajdonképpen a válaszokból ő visszakérdezett, tehát nem volt benne új információ részéről, és mindezek ellenére az emberek már akkor elkezdtek kötődni az AI rendszerhez. És József Weizenbaum ezt felismerte, hogy nagyon gyorsan kvázi a társfüggőségünk kapcsol be, és emiatt abba is hagyta ennek a fejlesztését.
1: Hát hogy ne, hiszen ebben az esetben, ha jól értem, tükrözött.
2: Így van.
1: És a tükrözés az egy létező pszichológiai módszer.
2: Egy manipuláció.
1: Hát az egy Rogers-féle módszer, ami tulajdonképpen biztosítja a megtartók közeget, így lefordítja, van, hogy mi az, amit te mondasz, és ezzel arra vesz rá téged, hogy folytasd. Így és van, hogy elmondd, tehát te magad kibontsd azt, hogy mi van benned, és egyébként ebből amúgy épülni is lehet megfelelő terápiás közegben.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ez nem feltétlenül egy új
2: nem
1: dolog.
2: Nem csak negatív, így van.
1: Semmiképp, igen. Uh-huh. Viszont ebben az esetben ugye arra veszi rá az embert, hogy további infókat adjon. És ezzel te foglalkozol is a könyvben, hogy ezt nagyon gyorsan összekeverjük, tehát azt elfelejtjük, hogy a gép az gép. Így tehát van. Ő neki nincsen lelke, ő nem empatizál, de mégis nagyon olyanok a válaszai. Ezt egyébként én is kipróbáltam. Uh-huh. És megtörténik, tehát megtörténik az az érzés, hogy de jó, hát itt nem is kell senki más. Hát ez milyen jó. És azzal, hogy egyetért, azzal, hogy megerősít, gyakorlatilag meg tud nyugtatni. Meg is kérdezi, hogy megnyugodtál-e.
2: Így van. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy bármit is beszélgetünk a rendszerrel, mindig éljünk azzal a gyanúperrel, hogy tulajdonképpen manipuláció áldozatai vagyunk, mert ténylegesen úgy van beprogramozva, hogy minél több időt töltsünk vele. Az egyik legnagyobb trükk ehhez szerintem az, hogy megkérdezzük azt, hogy de biztosan? Mert innen kezdődik az a válasz, hogy jaj, igazad van, és néha a kontráját képes elmondani ilyenkor, és emiatt egyébként egy picit jobban rá tudunk látni a világra, tehát ez nem feltétlenül lesz rossz eredményképpen, mert más megvilágításba is tudja helyezni a történteket, viszont fellebbenti a fájtlat, hogy azért nem minden mindenben tud pontos adatokat és információkat szolgáltatni, illetve, hogy nagyon-nagyon rá van hangolva az emberi igényekre, elvárásokra, és azokat a válaszokat visszhangozza, amiket szeretnénk hallani az éterben.
1: Egyébként, hogyha tökéletesen ráhagyatkozunk, hogyha a kritikus gondolkodást félretesszük, hogyha mindent, amit mond, elfogadunk. Annak szerinted mik a belátható következményei?
2: Ha mindent ráhagyunk, az szerintem egy végzetes irány lehet az emberiség számára, úgy globálisan, mert ilyenkor a döntési helyzeteket átadjuk a gépeknek, és itt van a nagy különbség egyébként a AI felhasználók között is, hogy ki az, aki azt mondja, hogy inspirál engem az AI, ötleteket, brainstormingot csináltatok vele, további kiegészítéseket, melyen irányba haladjak, és az emberi mi voltomat hozzárakom, mert ezzel lesz egyedi, ezzel lesz utánozhatatlan a történet, vagy azt mondom, hogy mindent ráhagyok, és maga a döntési procedúrát is már nem én hozom meg, hanem unblock zusammen az AI. És ez a legnagyobb probléma, mert hogy pont a mintatanulás miatt nagyon nem mindegy, hogy milyen célcsoportra kérem például a feladatokat. Hogyha rengeteg bemeneti mintája van, akkor nyilván közelít a valódi megoldáshoz, de hogyha kevés a bemeneti mintája, korábban nem tápláltam bele elég információt, ha mondjuk marketinges irányból nézzük a célcsoportomról, a termékemről, szolgáltatásomról, akkor egész egyszerűen félre fogja vinni az információkat. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy érthetőbb legyen. A hirdetési rendszerekben is működik AI rendszer, és hogyha nem, tehát beállítunk egy hirdetési célcsoportot például életkorilag 18-tól 24 éves korig, ugye ez kézzelfogható egyetemisták generációja körülbelül, nagyon gyakran az AI kiterjeszti ezt, és azt látjuk az eredményekben, hogy 55 pluszosok irányába megy, mert hogy aktivitás alapú hirdetést választottunk, és kik az aktívak a felületeken? Leginkább az 55 pluszosok kattintgatnak jobbra-balra mindenféle irányban, és ebből kifolyólag, mivel mintatanulással tanul az AI, ezt az irányt fogja beemelni nekünk. Tehát, hogy valamilyen irányból nyilván igaza van, mert ők az aktívabbak a felületen, de nekünk meg a célcsoportunk abszolút nem egyezik ezzel az irányjal.
1: Kognitív képességeink megtartása, megőrzése, fejlődése, elvesztése szempontjából milyen hatással van?
2: Igen, hát itt kezdődnek azok a történetek, ami egyébként már annak idején a mobiltelefon megjelenésével, vagy mind bármelyik technikai vívány megjelenésével érzékelhetők voltak. Az, hogy kevésbé gondolkodunk, a memóriánkat nem használjuk, hanem rögtön kérdezünk. Itt van a leginkább nagy
1: és
2: probléma.
1: Géptől nem
2: kérdezünk.
1: Embertől.
2: Így van, és az, hogy a memóriánkat, ugye a rövid távú memóriát használjuk, és a hosszú távú egész egyszerűen elkezd elkorcsosulni, ami egyébként már most érezhető a Z-generáció esetében. Ezt már kutatások Magyarországon is bebizonyították, hogy a Z-generációnak az agyállománya egész egyszerűen átalakult, a hosszú távú memória szinte minimális részt képez a memória részéből, és a rövid távú lett sokkal fontosabb. És pont emiatt ugye egyre jobban ráfüggünk, mert hogy nem is akarunk gondolkozni, pikpak megkapjuk a választ, sőt, ugye most már képeket, videókat is behúz a legtöbb nyelvi modell is, tehát, hogy kiterjedtebb információkkal találkozunk.
1: Hosszú távú memóriának a korcsosulása az azért mondjuk komoly tanulási nehézségeket okoz, vagy a tanulmányok során megszerzett tudás
2: visszaadását is lehetetlenné teszi.
1: Hát igen, meg akkor az azzal kapcsolatos felhasználást is. Azért az problémás.
2: Így van, így van. Igazándiból ez az egész történet olyan szempontból problémás, hogy a kreativitásunkat kvázi kiöli a rendszerből.
1: Tehát azt, amitől emberek vagyunk.
2: Így van, a humorunkat is egyébként. Uh-huh. Bár most már ez is nagyon izgalmas téma, hogy a humor is valamennyire kezd megjelenni az AI rendszerekben, mert a humor egy egyedi jellemzője az embernek, és emiatt még nem azt mondom, hogy tökéletes vicceket tud mesélni, de közelít már jobban az emberi mi volthoz, mert hogy ez a tényező, a döntési tényező, a kreativitás még emberré tesz minket, a másik ember megérintése, de nyilván ebben is vannak ugye fejlesztések, hogy robotizált üzemmódba tényleges bőr alapú robotokat meg tudjunk érinteni, illetve ők is hajtják végre a feladatokat, de az, hogy társnak is AI eszközöket választunk, az már egy teljesen más társadalmi jelenség irányába is viszi ezt az egész történetet.
1: Olyat is kipróbáltam már én is, hogy különböző nyelvhasználat, uh-huh. és ez alatt értem én is azt, hogy egy humorosabb, vagy egy rám jellemző, a magánéletembe szlengesebb szöveget, ha beadok, rákapcsolódik. Azonnal elkezdi.
2: Átveszi.
1: És akkor átveszi, igen, akkor elkezd rá, ha tetszik neki, akkor elkezd rá emojikat küldeni, és gondolom nincs olyan, hogy nem tetszik. Tehát,
2: egyébként be lehet állítani ezt is, mert a legtöbb nyelvi modellbe beprogramozható a profil, hogy mennyire szeretnénk szakértői státuszt, mennyire vicceskedőt, mennyi emotikont szeretnénk a felületen, be, mennyire akarunk biztos válaszokat forrás hivatkozással. Tehát most már sok mindent be lehet állítani az igényeinknek megfelelően, és akkor azt tükrözi vissza, azt az információt adja meg.
1: Na most nem feltétlenül csak, tehát a veszélyekre mindenképp fel akarom hívni a figyelmet, hiszen ez fontos, de nyilván ki fogunk térni arra is, hogy mi az, amit jól használva az AI megsegít, mert nagyon-nagyon sok területen hasznos lehet, de még akkor maradjunk egy kicsit ennél, hogy akár az, hogy egy feladatot megoldatni vele, ugye ha jól értem, akkor azt mondod, hogy lehet, amennyiben társnak vagy asszisztensnek tekintjük, de hogyha mindent rábízunk, akkor ezzel tulajdonképpen akár rábízzuk kvázi a sikerünket, hiszen ha beadunk neki egy feladatot, és azt visszük be a munkahelyi értekezletre, akkor egyébként annak, hogyha kiderül, hogy az téves, vagy nem jó, vagy igazából középszerű, tehát azt akkor mi visszük el.
2: Így van.
1: És az majdnem biztos, ezt én azt gondolom, én sokat használom, az majdnem biztos, hogy ilyen hozzánk méltó, tökéletes megoldást magától nem fogadni. Ezt szerintem tudatosítani kell.
2: Így van. A legfontosabb dolog az, hogy ez nem ember, aki válaszol, és a munkafolyamatok gyorsítására minden további nélkül lehet használni, de az, hogy a teljes életünket rászabjuk, és egyébként amit gyorsan elvégzett feladatot, és utána felszabadulna időnk, az újra a gép géppel töltjük. Ez igazándiból a sors kérdésünk, hogy most a gép irányába és a Matrix világába indulunk el, vagy azt mondjuk, hogy oké, felgyorsítom a folyamatot, felszabadult rengeteg időm, és azt a való világban, való emberek között kirándulással, társasozással, bármi egyébbel, önfejlesztéssel töltöm el.
1: Közben pedig azt gondolom, hogy amikor egy feladatot megold vele az ember, és oké, segít abba, hogy ezt tényleg tömörítse, szerkeszte, kiszedje a lényeget, nekem az még egy ilyen hintázás a kérdésben, hogy nem lehet-e, hogy egy folyamat kapcsán kiesnek olyan tudásrészek, vagy meg se szerzek olyan tudásrészeket, amelyek mégiscsak fontosak lennének. Tehát én meg így küzdök a lelkiismeretemmel bizonyos helyzetekben. Miközben azt is hozzáteszem, hogy mondjuk egy bármilyen, nem tudom, feladatnak a megoldását, hogyha úgy akarom megcsinálni, hogy nagyon jó legyen, és asszisztensként használom, hát kicsit sem kevesebb idő, hiszen 60 oldalról körbe kell járni, ellenőrizni kell, hogy ő mit mond, ha valamit kihagy, rá kell világítani. Én rendszeresen számon kérem azt is, hogy ezt hol látta, tehát tegye ide egy hivatkozást.
2: Ez nagyon fontos.
1: Hogy ez honnan van, valódi-e az, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szabadul fel idő, csak...
2: Máshogy töltjük el?
1: Máshogy töltjük el, meg hogy esetleg igen, olyan részeket, aminek nincs, amiből nem profitálunk, azt kihagyjuk, de ugye itt van bennem a másik oldalról megjelenő kérdés, hogy és mi van, ha ott valami volt, ami kellett volna?
2: Szerintem itt van az a határ, hogy ugye az AI és az automatizáció között van különbség, de hogy például az AI ágensekbe, ügynökökbe be tudunk olyan feladatokat vinni, hogy ha beérkezik, mit tudom én, ilyen e-mail, akkor azt kivonatolja, rakja Excel táblába, ha beérkeznek a számlák, az töltse le, küldje el automatizáltan a könyvelőknek. Tehát ilyen ha-akkor feladatokat most direkt leegyszerűsítve mondtam, mert az ágensek ennél sokkal-sokkal többet tudnak elemezni. Például marketing területen hozzácsatolhatjuk a hirdetés kezelőnket, és akkor automatikusan szól, hogyha ez történik, ha az történik, kielemzi a hirdetési fiókot, mit állítsunk be kampányként, költségkeretként, stb. Stb. És itt van az a tényező, hogy oké, hogy ezek javaslatok, de nem biztos, hogy el kell mindet fogadni, mert hogyha innentől zöld utat kap az AI, hogy igen, amit kidob eredményként, azt állítsa is be, mert hogy tudnám ezt beprogramozni, akkor rövidíteni az időmet, csak nem biztos, hogy eredményessé válik 100%-osan.
1: De várjál, jól értem, hogy azt mondod, hogy össze lehet kötni akár a személyes
2: dolgait. Már minden mindennel.
1: Na de hát miért csinál? De hát Az nem olyan, mint amikor annó megjelent a közösségi portál, és akkor kiraktuk a házunkról a telibe a képet.
2: Hát, de jó kérdés,
1: az autóval, az autórendszámát is kiírtuk, hogy most elmegyünk nyaralni, és kulcs a szomszédnál.
2: Így
1: vagy a láb. Tehát ez nem ilyen?
2: Teljes mértékben, és nagyon-nagyon örülök az ilyen típusú kérdésnek, mert ez mutatja azt, hogy az internet biztonsággal bizony az AI rendszerek esetében kiemelten kell foglalkozni, ugyanis nagyon-nagyon sokan ugye ingyenes verziókat használnak. Az ingyenes verziónál tudni kell azt, hogy 100%-osan kutathatóvá válik, elemezhetővé.
1: Bele is egyezel. Az legelső kattintásnál, ezt senki nem felejts el. Ott a helyszínen beleegyezel, csak ott azt szerintem annyira nyomkodod, amikor felregisztrál.
2: El se olvassuk ám ezeket.
1: Abszolút. Igen.
2: És ugye itt van a fő probléma, hogy első körben azt gondoljuk, hogy ilyenkor az AI rendszer kutatóinak, fejlesztőinek adunk hozzáférést, de nem, ezek a rendszerek bármikor feltörhetők, lementésre kerülnek a felhőben, és itt van az a tényező, hogy hogy viszem föl az adatokat. Tehát, ha anonimizálom például a szerződéseimet, és az alapján szeretnék eredményeket, táblázatokat, bármit kinyerni, akkor azt gondolom, hogy az segíti a munkámat, de nem veszélyes akár az ügyfeleimre, együttműködő partnereimre, bármi egyébre. Ha személyes adatokkal töltöm tele, akár az én magánéletemet kibeszélem vele, mert ő tök jó tanácsot ad a barátaimmal szemben, akkor megint csak az én felelősségem, hogy ezekből ugye a személyiség profilom ezzel szerbiztosabban kialakítható, bár hozzáteszem, a social media korában már igazán nincsen titok. Megvan. Igen. Tehát, hogy ezen minden, így van, minden tudnak rólunk, minden információként beforgatható a rendszerekbe, és itt van szerintem az a jelentős különbség. Ha én tudom azt, hogy ez felvállalható, ha, ne adj Isten, nyilvánosságra kerül az AI-ba bevitt összes adatom, információm, és azzal én nem vagyok zsarolható, akkor a nagy gond, van gond, mert nyilván adatkezelésileg, GDPR, stb. Szempontjából ez problémás lehet, de mint egyén, mint magánember személyében, ez kevesebb problémát tud okozni, mint amikor olyan témákat is felviszek, ami magánügy, ami a vállalkozásomnak a belső titka, belső információja. Mert hogy ezek mind-mind kikerülhetnek, és a legnagyobb probléma az ágensekkel van szerintem még inkább ebben a tekintetben, mert a munka meggyorsítása érdekében ugye hozzáféréseket adunk a különböző felületeinkhez. És az ágensek is többféle módon működnek, van, amelyik átveszi az irányítást a gépünk felett, és láthatjuk, hogy a kurzor hogyan mozog, és akkor megcsinálja a feladatokat. Csak amíg ő dolgozik, addig mi nem tudunk dolgozni. Tehát ez az egyik fajta ágens. A másik ügynök az nem veszi át a kurzor felett az irányítást, hanem a háttérben futtatja a dolgokat. Csak hogy ilyenkor nagyon fontos arra figyelni, hogy az ő általa készített és az ő általa felhasznált bemeneti adatok, azok biztonságos térben legyenek. És erre egyébként már vannak fejlesztések, például a Google termékek között vannak már olyan AI modellek, a Gemini-ból is lehet egy ilyen ágens ügynököt, úgynevezett gemeket létrehozni, amik tudják ezt kezelni, csak ezek már kőkeményen fizetős kategóriába sorolandók. Tehát itt a nagyon fontos különbség, hogy ingyen ne várjuk azt, hogy minden rendelkezésre álljon, és hogy szuper titkos legyen minden adatunk és információnk, mert hogy igazándiból az a faramúci helyzet, mint a social médiában is volt, hogy mi töltjük fel információval a felületeket.
1: És tehát, ezért egyébként megfizetünk is.
2: Tehát na, ugye? Köszönöm.
1: Ezt tegyük hozzá. Igen, azért lesznek itt, tehát ha mélyére nézünk, akkor azért lehet itt találkozni nagyon furcsa ilyen kognitív diszonanciával, mármint ami azt okoz. Az van, hogy szépen oda teszed az életedet, szépen összekötöd a levelező rendszereddel, szépen megmondod neki, hogy majd ő irányítsa, nézze meg, mikor mi jön, rendszerezze. Te tanítod, te adsz neki információt,
2: és utána
1: fizetsz az egészért. És abban a pillanatban, hogy véletlenül nem fizetsz, ugye az egész meg van tőled vonva, akkor meg hiányérzeted lesz. Szóval, hogy ez azért nagyon érdekes. Igen, és érdekes függő helyzetet hoz létre. Na de, megígérem, hogy feles információk után beszélünk arról, hogy lehet ezt jól használni. Klaus Melinda, social media szakértő a vendégem, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Klausz Melinda, social media szakértő, AI a mindennapokban gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című kézikönyv kapcsán beszélgetünk, ami így a napokban most, ma, tegnap igen, jelent meg. Jó izmos kis könyv.
2: Tehát köszönöm.
1: Látom, jó sokat dolgoztatok rajta, és nagyon-nagyon össze van szedve, hogy a különböző területeken mi várható, hogyan lehet. Igazából ti ebben nagyon sokat segítetek, hogy hogyan lehet promptolni, ugye, meghatározni, igen, hogy mit szeretnél tulajdonképpen ilyen értelemben önmagad profilját úgy beletenni, hogy annak megfelelően válaszoljon az AI, amely szempontok neked fontosak. És itt aztán van minden, hogy a hétköznapokra kitérjünk, tehát az online vásárlástól kezdve, ugye a személyes kapcsolódásig, a tanulás, a munkába használás. Válasz egy témát, ami szerinted azt gondolod, hogy most fontos lenne, hasznos lenne róla beszélni.
2: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés.
1: Oké, okay, akkor online vásárlás.
2: Egyébként erre gondoltam, mert az gyakorlatban is használható. Meg költségkímélés lehet a vége.
1: És azért, mert azt nagyon-nagyon használja mindenki. Mm-hmm. Minusz én, de mindegy.
2: De hogy nem. Ugye ezek a fránya algoritmusok már önmagába AI specifikusan vannak beállítva, az, hogy milyen termékeket kinek ajánlanak ki, akár hirdetésben, akár pedig fizetett hirdetés nélküli organikus tartalmakban, social media felületeken, keresőkben, ez mind-mind AI algoritmus által vezérelt. Ugye az, hogy szemantikus web korszaka van, az azt jelenti, hogy személyre szabott tartalmak vannak, és jelennek meg mindenkinek, tehát hiába két ember ugyanolyan oldalt követ, teljesen más tartalomtípusok tudnak neki megjelenni, attól függően, hogy miket néz mobiltelefonján, asztali gépen, stb. És amikor ugye online vásárlás történik, az egyik legnagyobb és legfontosabb dolog, hogy nem szabad mai világban azonnal vásárolni. Mert hogy maga a marketing, és most bocsánat, de a saját szakmám ellen beszélek, pont arra épül, hogy most vedd meg, limitált széria, csak mai napig, mit tudom én, szóval minél gyorsabban akarnak sürgetni, hogy nyisd ki a pénztárcádat, de ha okos az ember, akkor direkt azt csinálja, hogy az algoritmusnak ad először jelet, és berakja a kosarába a webshopnál, és utána átmegy különböző online felületekre, akár social media platformokra, és megnézi, hogy milyen egyéb termékek követik be, ugyanis a hasonlót vonz az AI és az algoritmusok világában is, meg hát egyébként ezt remarketingnek nevezzük, ez már régebbi technika, meg technológia, és ennek megfelelő terméket, termékkategóriát fog találni, és ugye ha a marketinges jól dolgozott, akkor az eredeti weboldalnál is általában visszapróbálják csalni a vevőket, ingyenes szállítással, upsell-ekkel, kiegészítő termékekkel, és ebből kifolyólag sokkal jobban járunk, hogyha egy kicsit lelassítjuk saját magunkat, és csak utána vásárolunk, amikor már körbenéztünk az online térben.
1: Tehát ilyen módon ez azt jelenti, hogy jönnek majd maguktól a hasonló ajánlatok, és akkor mi megláthatjuk, hogy nem csak ezen az egy helyen van ilyen-olyan akció, hanem kiderülhet, hogy máshonnan is tudsz, akár olcsóban, akár hasonló áron jobb minőséget szerezni.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy nem mindent, amit így odatolnak az arcunkba, hogy itt van ez most csak neked, arra rákattintani. És igen, és szerinted vajon miért van ez a hogy ennek a sietetésnek bedőlünk? Mert erről azért már jó ideje van szó, és mégis van ennek valami olyan hatása, hogy az ember tényleg azt hiszi, hogy most aztán soha többé nem lehet majd kapni ezt az eldobható borotvát, csak most.
2: Igen, ugye egyrészt a FOMO életérzés ott van a mindennapokban, a félelem, hogy kimaradok valamiből, a társadalomba szeretnénk beilleszkedni, és bizonyos tárgyak, eszközöknek a birtoklása, vagy információk birtoklása, az kiemel minket, és egyébként tudunk róla beszélgetni másokkal, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy be tudjunk illeszkedni az emberek közé, és emiatt minél előbb akarjuk beszerezni azt, ami népszerű, hát volt az a kis manócska, tudod, az a figura, ami táskára akasztható volt, ilyen szörnyecske, tehát az is igen, miért ezeket, vásárolták az emberek?
1: Az a 2020-as évek moncsicsije.
2: Igen, kb. Igen.
1: Arra emlékszem, hogy milyen volt nekünk, hogy mennyire akartuk.
2: Ugye? Tehát minden korszaknak egyébként megvan ez a sajátossága, csak az online térben ez felgyorsult, és így, hogy minden adat és információ rendelkezésre áll a felületekbe, ebből kifolyólag sokkal személyre szabottabban tudják eladni a termékeket nekünk, mert hogy megnézi az algoritmus, hogy mi például videók esetén mennyit kattintunk a weboldalra, van-e vásárlási hajlandóság, vagy nekünk inkább képeket kell mutatni. Szövegírás tekintetében például nekünk az a fontos, hogy akció, vagy az a fontos, hogy limitált széria, vagy díjnyertes a termék. És akkor ennek megfelelő szövegezéseket mutat az algoritmus, de mondom, ehhez megint az kell, hogy be legyen programozva, be legyen víve hirdetési szövegként ezek a verziók, bár az AI most már ott tart, pont a Meta napokban hozta ki a különböző posztíró, illetve még csak terben van, hogy már nem kell social media manager sem a közeljövőben, mert hogy a Meta rendszerében felajánlja a rendszer, hogy milyen fajta posztokat, tartalmakat lehet gyártatni. Ez per pillanat még a hirdetési rendszerben működik, tehát ott tudunk hirdetési javaslatokat, képeket generáltatni a hirdetés kezelőn belül a Facebookkal, de maga a posztírás irányába most hozzák ki ezeket az ágenseket.
1: Ugye, az létezik, hogyha a tudatosságunkat nem tartjuk meg, akkor valóban és tényleg kicsavar bizonyos szakmákat, vagy most létező munkákat a kezünkből?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a hatékonyság felgyorsítása érdekében már most ére

0: ismeri a célcsoportot, látja azt, igen, hogy hogyan kell írni a szöveget, milyen képek működnek. Ha ezt kirakja ebben az időpontban, mennyi negatív vélemény jön be, és erre felkészül, hogy tudjon időben reagálni rá, hiszen a konfliktus kezelés a social media térben egy nagyon-nagyon fontos eszköz. És ezekre nyilván beprogramozhatjuk az AI-t is, tehát hogy...
1: De ezt nem hiszem, hogy laikusként valaki tudja, mert ez már viszont a szakma része.
0: Igen.
1: És nekem a problémám az, hogy ha amennyiben elfogadjuk, hogy az AI segítségével egy csomó olyan dolgot meg fogunk tudni oldani, amit eddig nem tudtunk megoldani, és nem kérünk hozzá szakmai segítséget, nekem a legfontosabb és legnagyobb félelmem, hogy a teljes felhigulás következik, és a teljes igénytelenség. Én tegnap olvastam pont egy színlapot, ahol rájöttem, hogy nem értem, ami oda le van írva, mm-hmm, és amikor ötödször elolvastam, akkor rájöttem, hogy itt valaki valószínűleg beadta az alaptörténetet az AI-nak, az generált belőle valamit, és ezt senki nem ellenőrizte le.
0: Igen.
1: Magyartalan, helytelen, többszörösen összetett mondat, nem érthető, tehát tulajdonképpen nem tudtam meg, hogy miről is van szó, és ezt elfogadták, ezt kinyomtatták,
0: igen,
1: valamire, ezt elkezdték hirdetni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a hagyjuk már, uh-huh, kategória. Na most, hogyha minden területen ez bejön, uh-huh, ez beköszönt, az a mostaninál is nagyobb felhigultságot, igénytelenséget fog létrehozni, abszolút, amit már egyébként azt gondolom már a mostanit is nehéz elviselni sok területen.
0: Már egyébként most is látszik, hogy vannak olyan AI ügynökségek, akik kifejezetten AI képeket, szövegeket jelenítenek meg, és ezért az ügyfél fizet, és anélkül, hogy minden át lenne nézve, a emberivé téve, hozzáteszem egyébként AI segítségével már tudjuk humanizálni is a szöveget, tehát hogy
1: igen,
0: már
1: igen,
0: vannak ilyen tartalmak is, de van, aki ugye idáig sem jut el, hogy legalább humanizálja. És a fő probléma ott van, hogy maga az ilyen jelensége ugye pontosan a mintatanulás miatt, ez oda vezet, hogy egy ilyen ördögi kört fogunk ebből csinálni, mert a mintatanulás miatt ezek a képeknek, a leggyártott szövegeknek az iránya egysikúvá válik. Tehát aki például már régebb óta gyárt képeket, nagyon szépen látja, hogy melyik a ChatGPT-vel, Gemini-jal, uh-huh, Banana Pro-val készített, mert hogy felismerhetők a stílusjegyek.
1: Hiszen ezek gépek, nem kreatív. Kreatív gondolkodó emberek.
0: Így van.
1: Ez szerintem annyira fontos, hogy ezt értsük már meg. Hogy
0: és igen, ezzel, hogy ezek bekerülnek a rendszerbe, itt kezdődik a félelmetes irány, egysikú minták bekerülnek a rendszerbe, ami mintatanulással tanul, ergo mit fog kiemelni egy idő után? Még jobban egysikú lesz a társadalom. És én az egyetemistákat is, amikor tanítom, mindig hangsúlyozom nekik, hogy az ő generációjukban az lesz a kitűnő szakember, aki tud helyesen írni, tehát igenis szedjünk elő könyveket, olvassunk, mert már most a mostani generációban a helyes írás az katasztrófa.
1: Ha egyáltalán van írás, mert azért...
0: Igen.
1: Szóval ez egy alapszinten működik, igen.
0: A másik meg a gondolkodás. Tehát az, hogy például nagyon sokszor beadandókat is Ámblok Cuzánmen AI-jal irattatnak, és nagyon szépen látszik az, hogy ki az, aki az AI-t okosan használja, mert egyébként ott is valamennyire felismerhető az, hogy visszatérnek a minták. De ki az, aki még nem is formázza, tehát hogy a lustaság 100%-át megvalósítja. És itt lesz a hatalmas társadalmi szakadék is, az ember és ember között, hogy ki az, aki hajlandó beletenni energiát, vagy mindent megúszásra játszik.
1: Ez tulajdonképpen most is van, csak máshogy jelenik meg, uh-huh, de azért, hogyha jól értem, milyen szerencsé, hogy nem tudunk tovább menni a félelmetességbe, mert lejár az idő, de hogyha jól értem, és hogyha összefoglalhatom, egyébként nekem a könyved után ez volt a gondolatom, uh-huh, hogy egyébként nem a gépeket kell regulázni, hanem magunkat.
0: Teljesen egyetértek, így van. Tehát, hogy nálunk van még a döntés joga, és hogyha átadjuk a teljes felelősséget az AI-nak, az a mi döntésünk lesz. De hogyha azt mondjuk, hogy okosan kezdem el használni, megismerem a pro és kontra oldalát. Tehát a könyvünk pont erről szól, hogy lehet használni, csak mindig a döntést hagyjuk a mi kezünkben. És tényleg ötletelésre, információszerzésre, kiegészítő információkra használjuk, és a végső anyag, a végső döntés az maradjon a mi kezünkben.
1: Hát ugye a másik pedig, amit hangsúlyoznak is szerintem itt az egyik műsorban volt, hogy elmondta valaki, hogy itt ugye a sikerhez való utat nem lehet megélni, mm-hmm, ahogy a megúszással, sem pedig a kudarcnak a

0: azt a
1: negatív
0: fajta,
1: oldalát,
0: hát
1: vagy
0: meg azt a fajta nehézségét, ami aztán arra inspirál, hogy újra neki vágj.
1: Így van.
0: Szóval ilyen értelemben azért arról tényleg döntsünk már, hogy akarunk-e valamilyen értelemmel élni, mert ez a megúszás, ez a csak minden legyen meg, ez egyszerűen nem értem, hogy hova visz, és azt se értem, hogy miért ez a terv. Mert ez egy terv része szerintem, hogy egysikú legyen, hogy ne gondolkodjunk.
1: Hát ugye az ember eléggé lusta jószág, nem tudom, hogy így teremtettünk eredetileg, de hogy itt van az a tudatossági szint, hogy én akarom-e fejleszteni magamat, vagy beírem azzal, hogy minden kiszolgálnak igazándiból, hátradőlhetek, beviszem a rendszerekbe, pikpak válaszolnak, pikpak megcsinálják helyettem a dolgokat, vagy elkezdem használni okosan, és akkor tudok fejlődni. Tehát, hogy itt szerintem a legnagyobb nehézség az az lesz, hogy egyszerűen ketté válik az emberiség, és lesznek, akik okosan használják a tudatukat is, az eszközöket is, és lesznek, akik meg a saját tudatukat és az intelligenciájukat maguk építik le, mert hátradőlnek, és mindent átadnak az AI rendszereknek.
0: Na jó, szerintem nem utoljára beszélgettünk erről, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Most tényleg lejárt az idő, de fogunk tudni majd még erre visszatérni. AI a mindennapokban gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához. Ennek kapcsán beszélgettünk Klausz Melinda social media szakértővel. Tulajdonképpen ennek egy szeletéről jó kis izmos könyv, nagyon sok tanács és összefoglaló és útmutató van benne, úgyhogy én ajánlom. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Nektek pedig szép napot kívánok, hétfőn 11-kor jövök friss adással. Addig is maradjon mindenkit a Rádió Café, mert hogy ez egy tök jó rádió, jó műsorokkal, jó zenékkel. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
7: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
9: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
10: Mobi visszatér Budapestre, az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény, ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, tartósan vízhiányos helyzetre kell készülni. Év végéig lehet használni a 2000 előtt kiállított személyigazolványokat. A következő napokban is marad a forró, száraz idő. Legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő a MOL Dunai finomítójában, a MOL-lal közösen tartott tájékoztatón felszólította a nagy felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az energiafelhasználással. A MOL vezére jelezte, a cég 40%-kal fogja vissza az energiafelhasználását, Hozzátette azt is, hogy a jövő évben életbe lépő törvénymódosítás miatt készülnek az orosz olajról való leválásra, de kérte ebben a kormány segítségét, és azt mondta, még mindig nem tudják az Adria vezeték kapacitásait. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, a következő napokban nem várható csapadék a Duna vagy a Tisza vízgyűjtő területein, közölte a Facebook videójában az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felelős vízhasználatra kért mindenkit. Ha nem változtatunk, akkor néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben, tette hozzá. Év végéig lehet használni a 2000 előtt kiállított személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt tegnap fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Eredetileg hétfőtől érvényüket vesztették volna az elsősorban idősek által használt igazolványok. Országos program indult a kórházi fertőzések monitorozására. Az intenzív terápiás osztályokon szeptember 30-áig az intézmények adatokat gyűjtenek az intenzív betegforgalomról, és monitorozzák, hogy az ellátott betegek körében kialakul-e az intenzív terápiás ellátással összefüggő fertőzés. Szombaton lesz a Balaton átúszás. A víz 25 fokos, így a Budapest Sportiroda megtartja az eseményt kétszeres halasztás után. Az időpontváltozás miatti visszalépések függvényében a szervezők mindhárom távra újra megnyitották a nevezést, amely a létszám limit erejéig nyitva tart. Az Egyesült Államokban katonai veteránokkal váltanák ki az illegálisan az országban lévő külföldi kamionsofőröket. Összesen mintegy 28 ezer embertől akarják elvenni a jogosítványt. A kezdeményezés részeként a hadseregben nehéz gépjárműveket vezető veteránok szinte azonnal hozzájuthatnának a kereskedelmi, hivatásos jogosítványhoz, és nem kell letenniük a közúti vizsgát. A cél az elmúlt években az illegális státuszuk ellenére is hivatásos jogosítványt szerző bevándorlók kiváltása.
0: Időjárás a Rádiókafén.
11: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék sem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, 37 fok várható. Holnap csak északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad majd a déli eszél, hajnalban 14-23, délután pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
1: Sej az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.
3: Elnézést.
12: Nem mész bemenni.
3: MZKT.
12: Tessék.
3: MZKT.
12: Ja. Angolul léci.
13: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, world, balearic, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
14: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihállyal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
13: Angolul létszik.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Haj, rózsa volné.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, a fogyasztás visszafogására kérnek mindenkit, a Hamas beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Soha nem volt olyan nehéz energiahelyzetben az ország, mint most. Jelenleg még üzemel a paksi atomerőmű, de a Duna vízszintjének csökkenése miatt várhatóan hétfőn le kell kapcsolni a teljes erőművet, amire még sosem volt példa a 44 éves fennállása alatt, közölte a kormányfő. A következő hetekben pedig valószínűleg nem is lehet majd visszakapcsolni. Szombattól már teljes kapacitással működhet újra a Dunamenti erőmű, az itt termelhető 400 megawatt segítséget jelent, ha leáll a paksi erőmű, amelynek egyébként 2400 megawatt a kapacitása. A MOL Dunai finomítójában tartott tájékoztatón a cég vezére jelezte, 40%-kal fogják vissza energiafelhasználásukat. Magyar Péter kormányfő pedig azt kérte, hogy a többi nagyfogyasztó is önkéntesen csökkentse kapacitását. Napról napra negatív rekordokat dönt a Duna vízszintje, a folyó Paksnál mínusz 124 cm, vagyis egyre távolabb kerülünk a 2018-as rekordtól, ami mínusz 97 cm volt. Az előrejelzés szerint a következő napokban további csökkenés várható, a víz hőmérséklete pedig már meghaladta 25 fokot. Leállt a teljes hajóforgalom a Dunán, ami logisztikai problémákat jelent. A MOL elnöke jelezte, nem tudják szállítani az üzemanyagot a folyón, ami ellátási problémákhoz is vezethet. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a Paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára szerint olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőnyelőként. Kiemelte, az atomerőműre óriási szükség van a villamos energia rendszerben, az esti időszakok pedig kifejezetten komplikáltak lehetnek a következő időszakban. Júniusban 0,4%-kal alacsonyabbak voltak az ipari termelői árak az egy évvel korábbinál. Az előző hónaphoz viszonyítva 0,1%-os az emelkedés. A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek egy év alatt. A Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A béketanács által kidolgozott terv alapján egy nemzetközi stabilizációs erőt telepíthetnek a területre. Egy magasrangú Hamas tisztviselő szerint a megállapodás a szervezet fegyverei mellett az izraeli hadsereg fokozatos kivonulásáról is rendelkezik. Az izraeli kormány még nem reagált a megállapodás hírére.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék sem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, 37 fok várható. Holnap csak északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad majd a déli eszél. Hajnalban 14-23, délután pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. július 31-én 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál. Már csak két nap van hátra az idei Művészetek Völgye programsorozatából. Ma este Talján Dörögdön a lőtéren a reggae, a hip-hop, dancehall és funk robbanékony keverékét játszó Airi Mafia lép fel. A fonogram díjas szóki mondó szövegeiről és rendkívül energikus élő fellépéseiről ismert Méringer, azaz Méringer Marci és zenekara egy pörgős koncerttel érkezik a Művészetek Völgyébe augusztus 1-én szombaton este 10 órától Talján Dörögdön a Lőtér közlekedési múzeum színpadán találkozhatunk vele. Fesztivál.
1: Idén is zajlik a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Augusztus 1-én Hollókőn, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas, digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Augusztus 1-én Hollókő Ófaluban, illetve a Várnál lesz a fesztivál. Az UNESCO világörökségi Hollókő középkori díszletei között életre keltik a magyar néphiedelem legendás lényeit. Egyetlen napra kiléphetünk a modern racionális világból egy titokzatos játékos rituálé kedvéért. A résztvevők kalandjátékokon és különböző kihívásokon keresztül fedezhetik fel a helyi legendás alakokat, történeteket. A nap során többek között a lidérc csirke és a garabonciás is megelevenedik, és részese lesz a közös élménynek. Élőben játszik az Analóg Balaton és Lábas Viki, a pajtában pedig az Electronic Beats Selector, az Underground Elektronika legjobbjai szelektálnak zenét. A Várnál a színpadi programok este 7 órakor kezdődnek, Lábas Viki az Én szívem játszik című műsorát láthatják. 9:30-tól 9:30-ig az Analóg Balaton koncertje lesz, este 10 órakor ér véget a program itt a Várnál lévő színpadon. A Pajtakertben 11 órától kalandjátékok és kreatív workshopok várnak mindenkit este 6 óráig. 1 órától az Electronic Beats pajta is működik, 1 órától 3-ig Axei, 3:30-tól 5:30-ig Lebek és Strobak, 5:30-tól 6:00-ig pedig a Simplicity műsorát láthatják. Mindez tehát augusztus 1-én a Telekomosok Fesztiválján, Hollókő Ófaluban, illetve Hollókő Váránál.
2: Opera.
1: A világ egyik legnépszerűbb operája tér vissza a Dom térre, július 31-én és augusztus 1-én Bizé Kármennye látható a szegedi szabadtéri játékokon Juranics Tamás rendezésében. A nagyszabású produkció a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátéka, amely látványos színpadképpel és különleges hangulattal érkezik Szegedre. Az előadás a történetet a mexikói halottak napi karnevál színes világába helyezi, így a jól ismert opera egészen új látványvilágban elevenedik meg. A jubileumi évadban különösen fontos szerepet kap az opera, hiszen idén ünnepli a szegedi szabadtéri játékok fennállásának 95. évfordulóját és 75. évadát. A Carmen ráadásul 15 év után tér vissza a fesztivál programjába. A címszerepet Mester Viktória alakítja, Don Josét Boncsér Gergely, Escamillo-t pedig Molnár Levente formálja meg. A Dom tér monumentális színpada különleges háttere ad ennek a látványos előadásnak, amely egyszerre szól a régi opera rajongóknak és azoknak is, akik most ismerkednének a műfajjal.
2: Sziget Fesztivál.
1: A Sziget Fesztivál idén sem csak a koncertekről szól, az Art of Freedom programnak köszönhetően a fesztivál szinte minden szegletében kortárs művészeti alkotásokkal, látványos installációkkal és interaktív programokkal találkozhat a közönség. A kezdeményezés célja, hogy független művészeknek, alkotócsoportoknak és kreatív közösségeknek adjon lehetőséget a bemutatkozásra, miközben a látogatók nem csupán nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek az élményeknek. Idén tánc előadások, performanszok, közösségi workshopok és különleges vizuális installációk is színesítik a fesztivál programját. Lesznek olyan alkotások, amelyek játékra, közös zenélésre, vagy éppen elmélyülésre hívnak. Mások a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, vagy a közösségi összefogás erejére irányítják a figyelmet. Az újdonságok között szerepel egy új közösségi tér is, ahol az élőzene és a közös élmények kerülnek a középpontba,
3: sorozatba, miközben a fesztivál több pontján látványos fényinstallációk, tükrökkel, újrahasznosított anyagokkal és interaktív elemekkel készült művek várják a látogatókat. A Sziget ezzel ismét bebizonyítja, hogy nem csak zenei fesztivál, hanem egy olyan kreatív játszótér is, ahol a kortárs művészet, a közösségi élmény és a szabadság gondolata természetesen fonódik össze. Ha idén kilátogatunk a Hajógyári szigetre, érdemes lesz tehát a nagyszínpadok között is időt szánni a felfedezésre, mert a legizgalmasabb élmények közül sok nem a koncertprogramban, hanem ezekben a különleges művészeti projektekben vár minket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát és a csillaghullást, amely köré programokat is szerveznek. A kontinentális Európában elsőként a Zserici Tájvédelmi Körzet kapott Nemzetközi Csillagos Égbolt Park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zserici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk, sötétedés után pedig a tükrös távső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Az épület mellett az égbolt fürkészésére alkalmas fekvő, pihenőterület és egy 25 méter magas kilátó is várja a látogatót, aki előtt feltárul a Zselici rengeteg pompája. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszótanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszermodellt is tartalmaz. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. És míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják. Augusztus kiemelkedő látványossága a Perszeidák meteoroid csillaghullása. Ennek kapcsán lesz madártúrával egybekötött csillagséta is.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A legendás amerikai jazz trombitás és énekes Chet Baker iránti tiszteletből vette fel a Chet Faker művésznevet 2011-ben egy ausztrál énekes dalszerző. Mivel Faker bő egy hónappal Baker halála után született, egy ideig tartotta magát egy rajongói konteó, miszerint kedvencük valójában a jazzzenész utolsó eltitkolt fia. Az ifjabb Chet nem foglalkozott az összeesküvés elméletekkel, csak kieresztette szólos hangját olyan elektronikus alapú trackeken, mint a Talk is Cheap, a Gold vagy a Far Side of the Moon. A zenész ezzel párhuzamosan két másik projektet is pörget. Születési nevén Nick Murphy-ként kísérletezősebb elektronikában utazik. Nick Murphy and the Program elnevezésű formációjával pedig leginkább az élő hangszeres indinek hódol.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Hey, jó, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Benny nyári hangulatú, vidám hangzású, azonban sötét jelentéssel bíró dalnak szánta a 2024-es Sad Boy-t. A sötét jelentés pedig nagyjából ennyit takar. Az új-zélandi énekesnő rossz fiúk helyett folyamatosan szomorú fiúkat fog ki, és ez kikészíti. A művésznő a Rolling Stone magazin ausztrál kiadásának kifejtette, elege van belőle, ha valaki erős férfinak álcázza magát, és közben csak egy segítségre szoruló, lelkisérült fiú, aki nem hajlandó terápiára menni, inkább fejest ugrik egy párkapcsolatba. Benny sajnálatosnak tartja, hogy a rossz fiúság mindössze egy imázs, amellyel be lehet csapni szegény lányokat. A dalszöveg elején még majdnem mindig tökéletes a srác, a végén már világgá kell menni tőle. Most már teljes mértékben értjük, miért.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják maguk. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Benefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bingilin egy fagylaltos kocsiban született útban a kórház felé. Innen felvett művész neve is, ami kínaiul jégkrémet jelent. A színpadi show is e téma körül forog. Képzeljétek el, hogy amint felcsendül a következő dal, jégkrémet osztogató bikinis csajok jelennek meg a közönség soraiban. Hatásvadász megoldás, mint ahogy a most következő AC/DC átirat is. De működik, és szeretjük is. Akár csak a jégkrémet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az énekes, gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté. A zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa, szókimondó dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunkról mindig kimondani.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a, Dürer kert, Csillum Trio. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: Színpont.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, év végéig lehet használni a 2000 előtt kiállított személyiket. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, a kormányfő a MOL Dunai finomítójában, a cégek közösen tartott tájékoztatón. Felszólította a nagy felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az energiafelhasználással. A MOL vezére jelezte, a cég 40%-kal fogja vissza a felhasználását. Szombattól közben már teljes kapacitással működhet újra a dunamenti erőmű, az itt termelhető 400 megawatt segítséget jelent, ha leáll a paksi erőmű, amelynek 2400 megawatt a kapacitása. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni. A következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Facebook videójában az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felelős vízhasználatra kért mindenkit. Ha nem változtatunk, akkor néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben, tette hozzá. Az Energia Klub szakértője szerint akár kisebb-nagyobb fennakadások is előfordulhatnak majd az ellátásban, ha leáll a paksi atomerőmű. Berger András úgy véli, elhúzódó válságra készülhetünk. Év végéig lehet felhasználni a 2000 előtt kiállított személyiket. Az erről szóló módosító indítványt tegnap fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Eredetileg hétfőtől érvényüket vesztették volna az elsősorban idősek által használt igazolványok. Szinte megállt a budapesti ingatlanpiac, a második negyedévben 1,1%-kal csökkentek az árak az előző három hónaphoz képest. Ez éves alapon azonban még mindig 12,3%-os drágulást jelentett, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Augusztus 7-éig tart a pótfelvételi, idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett szeptemberben induló felsőoktatási képzéseket. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Az elmúlt 24 órában majdnem 50 ezer ember kelt át az észak-afrikai Ceuta városába, amely Spanyolországhoz tartozik. Átmásztak a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítésen, sokan pedig úszva érkeztek, jelezte a Reuters. A bevándorlási hullám napok óta tart. A spanyol legfelsőbb bíróság korábban úgy határozott, hogy ilyen esetekben nem lehet azonnal Marokkóba deportálni ezeket az embereket, amíg le nem folynak a szükséges jogi eljárások.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék sem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, 37 fok várható. Holnap csak északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad majd a déli szél. Hajnalban 14-23, délután pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: A belváros egy csendes utcájában sétáltunk a barátnőmmel, azt hiszem nevezzük inkább utcácskának ezt a helyet, ahol a nyugalom egy apró szigetére találtunk. A külső cégtáblán ez a felirat szerepelt: Dynamo Bike and Bake, vagyis dinamo, bringázó és sütiző. Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy mi vagyunk a célközönség, de kedvesen hívogatott az üzlet bennünket, gondoltuk egy próbát megér, hiszen sütizésben már nagyon jók vagyunk, a kerékpárokat meg majd jól megnézzük, és azzal a lendülettel beléptünk az üzlethelyiségbe. Ott aztán szóba elegyedtünk a házigazdával, akivel egy jót beszélgettünk, és úgy gondoltam, hogy nektek is szívesen bemutatom Beát, és azt a helyet, amit megálmodott, így hát meghívtam a stúdióba, hogy folytassuk a nála megkezdett beszélgetésünket. Köszöntelek benneteket, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Borogdai Beát, a Dynamo Bike and Bake, vagyis a Dynamo Bringázó és Sütiző nevű hely ötletgazdáját és tulajdonosát. Szia Bea, örülök, hogy a vendégem vagy.
2: Szia Edith, és köszönöm a meghívást. Nagyon sok irányba el lehet vinni a beszélgetést, ahogy bevezetted az egész helyünket, és ezt az anomáliát akkor még feloldani se tudom, mert sok ember zavarba hoz. Nekem teljesen tiszta, hogy amikor ezt az egész üzleti modellt én kitaláltam, akkor egyértelmű, hogy itt kerékpárkölcsönző lesz egyben egy süteményezővel és egy kávézóval.
1: És mindez angol nyelven van kiírva.
2: Azért, igen. Hát kicsit szégyellem is magam, csak ez most már így van. Mert az egyik lába a cégnek ugye az a kerékpárkölcsönzés, és az ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások, az volt az első, ami létrejött. És a fejembe volt egy gondolat, mert közben én cukrásziskolát csináltam, de akkor már megvolt a Dynamo Bike, vagy Dynamo Bike, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen magasabb kategóriájú bicikliket kölcsönző szolgáltatás lesz, és akkor a vendégeinknek is házhoz visszük a biciklit, mert akkor még nem volt meg ez a hely.
1: Mikoriban járunk most az időben?
2: Hát igen, ez már 2012 körülbelül.
1: Tehát egy 14 éve.
2: Igen. De már a fejemben megvolt az, hogy akkor csinálom a cukrásziskolát, és akkor már papírom is lesz arról, és nyithatok egy ilyen helyet, és érdekelt ez a vonal, és akkor kettőt rakjuk össze. De nem volt előttem ilyen példa. Utólag a vendégek mondták, külföldiek, hogy ilyesmi modell létezik itt-ott, amott. Persze ez egy ilyen kézzelfogható, vagy ilyen népszerű cégmodell mostanában, már látom. Nem is egy ilyen kávézó van, sőt, volt is lista arról, hogy főleg Budapesten ilyen biciklivel összekötött kávézóhelyek vannak. A miénk talán annyiban más, egyrészt szinte ez volt az egyik első, és mi kölcsönző vagyunk, nem bicikli bolt, vagy bicikli szerviz, mert ezt keresik, akik bejönnek, és a bicikli miatt jönnek be. Mi a turistákra fókuszálunk, ezért is angolul van a weboldal, és angolul írtuk ki, bár én magamat most nagyon trenírozom, hogy ne használjak angol szavakat, mert ugye azért ez most már eléggé beépült a mindennapjainkba, de én abszolút azt hittem, hogy csak külföldiek fognak érdeklődni a biciklik iránt. Nekem van egy ilyen hátterem, hogy idegenvezető vagyok. Én nagyon sokat dolgoztam idegenvezetőként, előtte most is csinálom, és nem is jutott eszembe, hogy a biciklik érdekelnének a magyar embereket vagy turistákat, de amúgy elvétve azért megfordul.
1: Oké, tehát bicikliztél, volt valami vonzódásod, szerelmed magához a kerékpározáshoz, és amikor aztán ráfűzöd a süteményeket, szóval hogy ilyenkor csinál az ember egy üzleti tervet, van egy elképzelése tényleg arról, hogy kik fognak majd ide jönni, kik nem fognak egyáltalán jönni, mint ahogy te is mondtad. Hogyan változott a te fejedben ez az egész üzleti modell azután, hogy elindítottad, meg ahogy megálmodtad, ahhoz képest, ahol most tartasz?
2: Fura módon mi a nem növekedésnek a példája vagyunk, mert 14 éve ugyanazon a helyen, ugyanaz a szolgáltatás nyilván fejlődik, meg én is tapasztalok, de nem nyitottunk még egy helyet, de közben nagyon sok programban vagy rendezvényben szerepeltünk, tehát nem csak a négy fal között zajlik az élet, és ahogy én megálmodtam, végül is úgy született meg, és ilyen organikusan fejlődött, ezt legjobban azok érzékelik, akik végigkövették az elejétől kezdve, hogy milyen nyers volt az egész hely. Én próbáltam kapcsolat ott felvettem egy belső építésszel, mert úgy éreztem, hogy itt nagyon meg kell csinálni. És voltak jó ötletek, de végül is nem is tudom, miért elvetettük, és csak így saját magunk kezdtük el, benne van a család, a barátok, volt benne akkor szellemi támogatás is, fizikális támogatás is barátoktól, családtól, illetve anyagi is azért, de én emlékszem, hogy akkor nem annyira naívan álltam hozzá, mert volt üzleti terv természetesen, azért is kellett üzleti terv, mert akkor éppen munkanélküli voltam, de én ezt én választottam, tehát én mondtam fel az előző munkahelyemen, azt hittem, hogy ott megyek nyugdíjba, én annyira így be voltam oda így szerelmesedve, az is egy turisztikai cég volt, de végül is kicsit így elhasználtuk egymást szerintem, és akkor én így kiugrottam. Tök mindegy, hogy mi lesz, valami úgy is lesz, és tele energiával jelentkeztem a munkanélküli segélyért, de csak azért, mert nem akartam így a levegőbe lógni addig is, amíg nem történik valami konkrétum, de már a fejemben megvolt ennek a terve, és tudtam, vagy nem is tudtam, de ott kiderült, hogy meg lehet pályázni támogatást vállalkozóval válóknak, ehhez kellett az üzleti terv, pénzügyi terv, de én akkor úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogyha kapok, mert nyilván nem 100%-os finanszírozás volt, hanem csak egy X részét finanszírozták meg Y dolgoknak, és emlékszem, hogy így nagyon fel voltam dobva, így hajnalig pötyögtem az üzleti tervet, leadtam, megkaptam a támogatást, és akkor így indult az egész. Én ismertem akkor nagyon, hogy hogy megy Budapesten ez a turisztikai világ, a kerékpáros élet főleg, és ezért is tudatosan választottam egy olyan flottát, ami egy olyan célcsoport céloz meg, akit én be akartam vonzani, és a hely is, amit választottam, tudtam, hogy ott nincs még bicikli kölcsönző, mert fontos, hogy elérjék a turisták. Tehát, hogyha megnézzük, ahogy így felvezetted, az egy nagyon csendes utca.
1: Tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon gyönyörű homlokzatokkal teli utca.
2: És ez egy, az a szerencséje, hogy egy sétáló utca, illetve kerékpáros hivatalosan is. Ez nekünk könnyebbség, és én a biciklit vettem első helyre. Tehát az volt a szempont, hogy tudom, hogy a turistának legyen egy nyugodt hely, ahol ki tudja próbálni a biciklit, és itt ki tudja. Tehát ebből a szempontból jól választottam, de a sors fintora, hogy úgy alakult, így az indulás után, nem is tudom, fél évvel, hogy a süti kezdett el jobban dübörögni, mert akkor még nem volt Budapest ennyire tele új hullámos kávézókkal, ez a speciality vonal. Hát sütizőkkel meg még annyira nem, és ebből a szempontból is pont jókor indultunk, és ránk talált egy üzleti kapcsolat, és elég jó neve van kávézós körökbe, és még mindig szállítunk arra a helyre sütit.
1: Magyarul ti süttök ott helyben, igen, ebben a kis sütizőben, igen, és onnan szállítjátok, igen, máshova is a süteményeiteket. Igen.
2: Tehát akár csinálhatnánk egy üzemet is, de valahogy úgy érzem, hogy így jó, ahogy van most. Az a jó ebbe a vállalkozói létformába, vagyis engem az motivál, hogy azért minden nap látom, hogy még merre fele lehet elindulni. Nyilván lehet mindenbe fejlődni, de hogy ott helyben még mit lehet csinálni, vagy ki kell lehet még kapcsolatba kerülni, vagy hogy lehet még embereket megszólítani.
1: Lépjünk be képzeletben a hallgatókkal, hogy mit is látnak. Én arra emlékszem, hogy beléptünk a barátnőmmel, ott kerékpárok fogadtak balra, aztán jobbra, ha elnéztünk, ott pedig tényleg a kis sütiző, kis színes székek, színes szakácskönyvek, képes lapok. Látom a pulton kicsit odébb, hogy hogyan készült éppen a banánkenyér.
2: Igen, megérzed is az illatot.
1: Megérzem az illatot, igen. Így van, tehát jelen vagyunk, egy nagyon autentikus hely. Tehát a falakon kerékpárabroncsokat látok abban kerékpáros fotókkal.
2: Tényleg ez egy olyan érdekes vállalkozás, hogy nagyon sok ember rá tudott itt csatlakozni, akár segíteni, vagy amit láttál, a képek, a dekoráció. Tényleg úgy van, hogy így annyira ilyen természetes módon változik, meg fejlődik, és kapjuk innen-onnan még most is a tárgyakat, amit ki lehetne rakni, de már nem tudunk kirakni, de ki tudja, hogyha lesz még egy hely, ami ha lesz, akkor nem itt lesz, hanem Budapesten kívül, az biztos, akkor oda majd elfér.
1: Említetted a flottát, hogy nagyon jól tudtad, hogy milyen flottával indulj el. Segíts nekem, milyen flottád van? Elsősorban mire jók ezek a biccajok? Nyilván, igen, hogyha te turisztikai célra használod, idegen vezetsz, akkor ahhoz kellett igazodni, ahhoz milyen a jó biccaj?
2: tudtam, hogy én olyan embereket szeretnék, akik több időt akarnak eltölteni, nem csak Budapestet akarják megnézni, nem feltétlenül csak Budapestet, hanem mondjuk az országot. Volt egy ilyen kis misszió is, hogy most is van, hogy azért fedezzenek fel mást is Magyarországon, mint csak Budapest, de ha már itt vannak, akkor könnyen ki tudjanak biciklizni mondjuk Szentendrére, mert ez egy ilyen eléggé könnyen értelmezhető és befogadható félnapos túra, és ehhez pedig olyan bicikli kell, ami túra bicikli kategória, tehát a kereke nem vékony, nem túl vastag, tehát kicsit azért fürge, van rajta sebesség, tehát lehet váltani, nem annyira lomha, lehet bérelni hátsó táskát, hogyha elmegy valaki hosszabb túrára, és csinálják is. És akkor ez így azért elindult, mert ez a Bécs-Budapest kerékpártúra, ez elég népszerű. Van olyan cég, ami erre állt rá, de minket is megtalálnak most, hogy ezt szeretnék lebiciklizni, elviszi a biciklit vonattal Bécsbe, és visszabiciklizett. De olyan is volt, hogy kivittük autóval, és akkor ő visszabiciklizett. Akkor van, aki Balaton körül, magyarok is mennek Balaton körüli túrára, és akkor esetleg tőlünk bérelnek. De most már ez annyira kezd bedurranni, ez a kerékpáros turizmus, hogy mindenhol lehet kölcsönözni, de ami visszatérve, hogy a flotta, az tényleg az, hogy kicsit strammabb legyen a bicikli, megbízhatóbb. Tehát ez volt a szempont, hogy hosszú táv, és hogy igényes, nem hogy igényesebb, ez most nem szép, de valójában igen, akik így jobban értenek a biciklizéshez. És olyanok is találnak meg.
1: Ha igen, mert tudod, nekem egyből az jutott eszembe, hogy amikor az ember nyaral, amikor külföldre utazik, akkor egy picit hajlamos kilépni a komfortzónából, és mondjuk olyan dolgokat is megenged magának, amit esetleg otthon nem. Tehát ugye eljön a turista egy majdnem 2 milliós városba, és akkor ő egyébként otthon szokott, nem tudom én, Ausztriában biciklizni a falvak között, de mondjuk egy ilyen nagy városban teljesen más kihívások vannak. Igen. Szóval neked fel kell készíteni a vendéget arra, hogy mi vár rá, amikor például elviszed őt egy ilyen idegenvezetésre, egy kerékpáros túrára, és most kapott értelmet az, amit a műsor elején említettél, hogy igen, olyan helyet kellett keresnem, ahol ki tudják próbálni a bicajt. Hát te jó ég, igen, hát valóban föl kell ülni, meg kell nézni, hogy jó-e az ülés magasság, jól vannak-e beállítva a paraméterek, meg hát, hogy tudok-e vele menni, fordulni.
2: Persze, igen, ez volt a szempont, és hogyha nem is mi adjuk a idegenvezető szolgáltatást, mert annyira ez nem igénylik, de csinálunk saját túrát is, vagy privát túrát, akkor is úgy engedjük el, hát főleg, hogyha én adom ki, akkor igen, fél óráig beszélek a városról, mindent megmutatok nekik a térképen, felhívom a figyelmüket olyan helyekre, ahol jobb biciklizni, hogy mit nézzenek meg, merre érdemes, mennyi idő, hogy kössék le a biciklit, ezt mind megmutatjuk, hogy tényleg úgy menjen el a vendég, hogy van egy ilyen jó érzet, biztonságérzete is van, aztán, hogyha ott a körútra kimegy, akkor az lehet, hogy kopik ez a biztonságérzet, de mi mindent megteszünk is, hogy érezze magát tényleg így otthon. Ezért vannak ilyen nációspecifikus viselkedések. A hollandok ugye mindig úgy jönnek be, hogy a hollandok, dánok nagy biciklis nemzet.
1: Ó, hogy ne esőben, igen. Hóban,
2: persze.
1: Sárban, nem probléma.
2: Mondjuk, aki hóba jött biciklit bérelni, arra emlékszem, arra nagyon röhögtem. Tehát, hogy nálunk lehet 365 nap bérelni, tehát télen se rakjuk el a bicikliket. És volt egy olyan tél, hogy tényleg hó volt, meg jég, és bejött 2 turista, hogy nekik ez nem probléma. Honnan jöttek? Finnországból. Uh-huh. Tehát a finneket semmi nem töri meg, a hollandok pedig igen úgy jönnek be, hogy azért őket le kell egy kicsit csillapítani, mert nem akarnak semmi plusz információt, mert ők mindent tudnak.
1: Mindent is tudnak.
2: Igen, aha. Igen. Most már van annyi tapasztalatom, hogy szépen tudom úgy vezetni a beszélgetést, hogy így felhívom a figyelmüket pár dologra, amin nekik is kikerekedik a szemük.
1: Például?
2: Hogy használják a lakatot, meg hogy lakatolják le a biciklit. Mert pont a hollandokkal történt, elvitt egy ilyen 10 fős társaság bicikliket, elmentek a Széchenyi fürdőhöz, bementek fürdeni, és akkor jön vissza, így lesújtottan egy 3 a 10-ből, hogy hát az egyiknek ellopták a bicikliét, és sajnos az azért volt fájó, mert ez egy elég jó mountain bike volt, mert nálunk lehet mountain bike-ot is bérelni, ami kicsit ilyen zordabb terepekre is jó, vagy van, aki tényleg azt igényli, például jönnek ilyen KLM pilóták, ők is ugye hollandok, síkvidék, és kifejezetten szeretnek hegyre. Tehát nekik muszáj hegyre
1: hát
2: fel.
1: Persze, hát otthon nem tudnak.
2: És akkor hozza a kis minden cipő, sisak, minden. Tehát ő fel vannak készülve, elviszik pár órára. Tehát jó, hogy van mountain bike-unk, de ez a 10 fős társaság vitt egy mountain bike-ot, pont azt lopták el,
1: Jó, és csak ez Hollandiában nem biztos, hogy
2: na megszokott. És ez az, hogy ezért...
1: És itt a kulturális különbség.
2: És pontosan, amit mondasz, hogy a kulturális különbségek, ezt én is így tanulom.
1: Van-e még valamilyen jó emléked a kölcsönzőkről?
2: Pont a húgom emlékeztetett rá, hát ez a legjobb történet, és erről van egy fotó is. Egyszer péntek esti zárás volt, én voltam, és zárás után valakik nagyon kopogtatnak kint, állt egy család, és hogy nekik azonnal kell egy biciklit, de mondom, hogy jönnek vissza holnap. Nem, nekik most kell, de mondom, miért? Mert hogy kora reggel a nő, a fiatal nő, és a szülei voltak, meg a férje, hogy a férjének kell, mert versenyezni fog a nő, és a férje fogja kísérni, és reggel 7-kor ők már a Kopaszigátnál kell, hogy legyenek, mert úszik. Kiderült, hogy ő egy sportolónő, aki az Ironman versenyre jött, és ezért kellett nekik a bicikli kora reggel, hogy a férje tudjon lépést tartani vele, és az úszással kezdenek, oké. És akkor közbe csevegtünk, lövésem se volt, hogy ki ez a nő. Nagyon szimpatikusak voltak, dánok, és így ő töltötte ki a papírt, és mondom, hogy szerinte hányadik lesz, mégiscsak, hogy milyen esélyi vannak. Hát szerintem meg fogom nyerni, mondtam. Mondom, ha igen, akkor sokat fog érni az aláírása. Ezen jót röhögtünk.
1: Ki, amikor átvette a bicajt?
2: Amikor így megkapták a biciklit, de nagyon szimpatikusak voltak tényleg, és akkor másnap jön vissza ő a férjével a biciklinkkel, viszont a nő tolta a saját biciklit, na akkor már láttam, hogy ez tényleg, ez
1: profi.
2: Profibnál is profib, mert olyan biciklije volt, és kiderült, hogy megnyerte a versenyt, és azóta én mindig követem őt mindenfajta online felületen, mert egy nagyon lenyűgöző személyiség, azóta van már gyerek is, de olyan teljesen eszemben dolgokat csinál, és akkor, amikor visszajött a bicikli, akkor kint muszáj volt vele fotót készítenem az ő biciklije mellett, tehát van vele egy közös fotóm. Tehát a hölgy Michelle Westerbü, ahogy mondták a dánok, így kell kiejteni, egy ilyen nagyon élvonalbeli profi sportoló. Tehát voltak ilyen érdekes esetek, illetve vannak visszajáró külföldi vendégek, és néha annyira jó összehaverkodunk, hogy volt olyan is, hogy belgák meghívtak magukhoz Belgiumba, és mit ad Isten, én éppen ki tudtam utazni Belgiumba, és meg is látogattuk őket a barátainkkal, és akkor ott is volt biciklizés, meg főztek nekünk ilyen tipikus vallon, mert ők francia belgák voltak, ételt. Tehát olyan sok értékes kapcsolat teremtődik így a kerékpárokon keresztül, és akkor nem csak külföldiek, magyarok is jönnek, mert tényleg, hogyha nincsen saját biciklid, viszont szeretnéd kipróbálni, vagy hogy miért vegyél magadnak, vagy kényelmese, vagy biztonságban érzed magad, akkor ilyen szempontok szerint bérelnek tőlünk, és akkor kibicikliznek Szentendrére.
1: Látod, ez milyen jó ötlet, ez eszembe sem jutott volna, mert azt gondolom, hogy a Bubi elviszi az érdeklődést, meg a saját bringák elviszik.
2: De hát mondom, a Bubival pont ezt nem lehet megcsinálni.
1: Igen, hogyne? Igen. Azért mondom, hogy eszembe se jutna.
2: Ez meg jó. Igen. Vagy hogyha itt van egy külföldi barátja valakinek, akkor nem tud két biciklit hirtelen előteremteni, akkor bérel neki nálunk egyet. És akkor reméljük, hogy vagy hát lehetőség szerint eszik egy sütit, és iszik egy kávét is.
1: Mindjárt rátérünk a sütire és kávére is, de most a műsorunk feléhez érkeztünk, egy pici szünetet adunk a hallgatóknak. Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a kerékpárokról, a kerékpár kölcsönzőről és a belvárosi sütizőről. Néhány perc múlva várunk tehát benneteket vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádiókafén.
4: Folytatjuk az Egy életem műsorát, Babi Kedit vagyok, és mai vendégem Borogdai Bea, akivel a műsor első részében ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy felidéztük, hogy milyen emlékei vannak a külföldről érkező budapesti kerékpáros turistákról. Azért Bea, nagyon hamar átugrottunk a kerékpáros idegenvezetésen, és engem még nagyon izgatt az a téma, hogy aki kerékpárral akarja megnézni a várost, a számomra azért mindig más típusú turista, mint aki mondjuk fölül a Hopon-Hopov busz, és akkor néz jobbra, néz balra, és lát egy nagy épületet, lát egy nagy teret, lát egy nagy totálképet, de szerintem a bicajos turista az sokkal jobban látja az apró részleteket, a homlokzaton.
5: Szabadabb, függetlenebb.
4: Szóval amikor te mondjuk idegenvezetsz, és felkészíted őket, akkor azért arra is emlékszem, hogy az üzletben már ott kezdődik a turistának a magyarországi edukálása, hogy ilyen kis matricák vannak minden kerékpáron, igen, évszámmal és valamilyen magyar találmánnyal, mint ahogy a Dinamo is, ugye a nevetek.
5: Jaj, a név, igen. Jó, hát az is, nem akarom bőlér ereszteni, de azért lett Dinamo, mert egy olyan nevet akartam, ami valahogy tükrözi az, hogy magyar is, de nemzetközi szintén is érthető, és még lejön, hogy ez bicikliről szól. És akkor emlékszem, hogy szót árasztam, és latin szavakat kerestem, hogy valahogy így ez a mozgáshoz kapcsolódó dolog, és akkor valahogy így beugrott a dinamizmus, és akkor a dinamo, és az jedlikányoshoz fűződik, hogy ez a dinamo elv, és akkor a biciklin is van maga a dinamo, mint a lámpát működtető. Hát a régi bicikliken van, aki már nem is ismeri ezt. Nálunk egy olyan bicikli van, amin van dinamo, tehát meg tudom mutatni a turistáknak, de van, aki úgy jött be, hogy ilyen biciklit akar kölcsönözni, mert azt hitte, hogy ez a profil.
4: Gyerekkoromból emlékszem.
5: Na, igen, tehát igen, egy bicikli azért van, amin van egy dinamo, de a többin ugye nincs, és akkor így lett ez a név, és hogyha nagyon belemegyünk, akkor ezt el tudom magyarázni, hogy ez kötődik Magyarországhoz, és akkor Jedlik Ányosra rácsatlakozva, hogy az ő nevéhez más is fűződik, például a szódavíz. És akkor így jött az az ötlet, hogy jönnek a turisták, nem sokat tudnak Magyarországról, de mi tudjuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, természetesen mennyi feltaláló és találmány, és erről keveset tudnak, és beszámoztuk a bicikliket. Egy matrica jelöli a biciklin a számot, de a szám az egy évszámból van kiemelve, és az az évszám az egy magyar találmánynak az évszáma, és magán a matricán ott van a grafikája a találmánynak, és a feltaláló neve is. Van ugye Rubik kocka, és akkor ott egy Rubik kocka.
4: Hungarikum.
5: És akkor, igen, ja igen, persze, hát a hungarikumokra
4: mentünk rá. És a szódavíz is. Igen.
5: Szódavíz, a dobostorta, és akkor ez egy...
4: Hát itt indul, amikor átveszi a bicajt, akkor már kap egy olyan impulzust, igen, vagy valami kötődést, és mondjuk azért egy külföldit képbe hozni, hogy akkor, amikor a történelemben itt mondjuk az 1900-as években ez és ez történt, akkor vajon nála mi történt? Szóval, hogy egy kicsit így paralelbe állítani, szerintem ez a személyes beszélgetés sokkal nagyobb teret ad.
5: Ezért is mondtam, amikor kiadjuk a biciklit, akkor én nem tudom elküldeni 5 perc alatt. Mert azért rácsatlakoznak, hogyha elkezdek beszélni, és akkor behozok ilyen történelmi érdekességeket, akkor már hirtelen így lelassul a világ. Meg az sem mindegy, hogy mondjuk egy európainak mesélsz, vagy egy tengeren túlinak, de az sem mindegy, hogy melyik tengeren túlinak, egy amerikainak, vagy ausztrálnak, mert igen, ahogy mondod, így rá kell őket helyezni a térképre is, meg időben is. De ez akkor kihívás, amikor tényleg idegen vezetek, akár biciklin, akár gyalog, és akkor jobban bele lehet mélyedni a részletekbe, és ahogy mondod, a biciklibe megvan az az előny, hogy olyan rugalmas és olyan szabadságot ad, hogy amikor a biciklis túrát csináljuk, akkor tényleg akár ott állunk le, ahol mi akarjuk, bár van egy fix túraútvonal, ami szerintem nagyon jól bejárja a szűk belvárost, de nagyon sok információt is tudunk az épületeken keresztül mutatni. Egyik kedvenc épületem az Adria Palota a Szabadságtérnél, ami így nemrég lett felújítva. Ott nagyon sok filmet is forgatnak, és akkor ezt is be lehet hozni, hogy utaljak nagy játékfilmekre, ahol Budapest sose jelenik meg Budapestként, kivéve egyet, ahol tényleg Budapest, és akkor ezt így fel is íratják a listára, és mondom, hogy az milyen jó, hogy hazamegy, megnézi azt a filmet, ahol Budapest, de itt forgatták, amerikai, és forgattak belőle részeket abba a palotában is, és amikor ott állunk a Szabadságtéren, hogyha egy ausztrál csoport találok, akkor ők annyira nem hatódnak meg attól, hogy ott van az amerikai nagykövetség, meg Reagan szobra, vagy Bush szobra. Ez amerikaiaknak nagyon érdekes, viszont az, hogy ott van a miniszoborra, a Breki, a Volt TV székháznál, az viszont mindenkinek érdekes, és akkor már tudok mesélni arról, milyen volt annó, mert én ugye még a rendszerváltás előtt voltam gyerek, hogy akkor milyen volt gyereknek lenni, mert onnan sugározták az adásokat, és hogy milyen volt gyerekként, mit láthattunk a tévébe. Viszont az meg nagyon fontos, hogy kulturálisan is valahogy tudnunk kell, hiába mi vezetünk itthon Magyarországon, és a mi kultúránkról van szó, de tudnunk kell az ő kultúrájukra is rácsatlakozni, akár így, ahogy mondom, hogy egy ausztrálnak nem fogok belemélyenni az amerikai részletekbe, ott a Szabadságtéren, de hogy a Brekit pedig tudni kell azt, hogy hívják angolul. Éppen ott mentem el, emlékszem, egy csoporttal, és tudom, hogy nyilván nem Brekinek hívják angol a békát, tehát hogyha ezt mondom, akkor senki nem veszi az adást, de...
4: Ugye most a Kolotko miniszoborokról beszélünk, igen. Amik szerte a városban vannak itt.
5: És akkor mondta, hogy Breki the Frog, és mondom, igen, de hát az most akkor ebből most mi van alatt meg? Annak van egy angol neve, az a neve egy Kermit. Nálunk is 80-es években tévében sugározták ugye a Muppet Show-t, és akkor annak a fő karaktere a Breki, és akkor ezzel nagyon sok mindent ott lehet érinteni, hogy ugye a hidegháború, hogy a régi rendszer, a szovjet befolyás, az amerikai befolyás, tehát ilyen apróságok, tehát nem csak a száraz tényeket kell közölni, mert nem ezt viszi haza a turista, hanem egy élményt, és ahogy mi idegen vezetünk, mi egy élményt akarunk adni. És visszatérve az Adria Palota, ott pedig a homlokzaton egy olyan sok mindenbe el tudunk merülni, és akkor kérdezem őket arról, hogy az alapján, amit ott látnak, tudnak-e tippelni, hogy mi ez az épület, hogy minek volt a székháza. És szerintem ezzel mondjuk felhívom a figyelmet arra, hogy ha sétál a városba, akkor ne csak lefele nézzen, hanem az épületekre is fölfele, mert egy kincses bánya, főleg az a belvárosi rész tele van szecessziós gyönyörű épületekkel, és ha már itt van Budapesten, akkor ez így rögzüljön.
4: Bea, nagyon sokat beszéltünk a kerékpározásról, a turizmusról, és azért beszéljünk egy picit a másik lábról is, a sütizésről. Már csak azért is, mert azt mondtad, hogy ez lett végül is a húzó ágazat a te vállalkozásodban. Nagyon itt az ideje a kézműves sütiknek, és teret hódítanak. Nálatok ki dönti el, hogy mi legyen a sütizőben, mi legyen a választék, mit szeretnek a vevők, mit szeret a magyar, mit szeret a külföldi?
5: Hát azt szeretik, ami van valójában. Nem, néha meghallunk ilyen kéréseket is.
4: És akkor mi van? Nézzük azt, mi van.
5: Hát szezonális. Tehát ez egy fő szempont volt, hogy próbáljuk a szezont követni. Kicsit ellentmond, hogy banánkenyeret is sütünk mindig, vagy citromos sütit, mert az ugye ennek, hogy hol van szezonja, hát nincs. De amit Ott helyben lehet kóstolni, az mindig változik, az nagyon ilyen, akár random, vannak ilyen fix, nagyon közkedveltek, amit muszáj fenntartanunk, mert akkor kitör
4: a gyalázat?
5: Igen.
4: Például mi az, ami?
5: Sajtorta, az nagyon népszerű.
4: Megértem.
5: Igen. És akkor, amikor így sikerül is időben is úgy jön ki ilyen a magyar vonalat is vinni, mert arra is van törekvés, akkor Eszterházi, vagy a Somlói, ami egy torta formában van. De mindig ilyen, éppen amilyen impulzus ér, de mondom, hogy azért azt szemmel tartjuk, hogy a szezon, tehát mondjuk sütőtök, az télen van, céklás sütik, nyáron megjönnek a friss gyümölcsös sütik, tehát ezt így nem keverem össze. Ez tudatos, de ez egy annyira kicsi hely, és ilyen szűk választékkal, ugye a helynek a mérete miatt is, hogy könnyen lehet akár másnaponta egy teljesen újjal előjönni.
4: Ez is a színe a ti sütizőteknek. Mm-hmm. Említetted, hogy Budapest a filmes szakmának egy nagy vonzereje, mm-hmm. és hogy mennyi film forog Budapesten, és amikor betértünk hozzád, akkor hogy nem szóba került egy sztori, hiszen egy filmforgatás éppen a ti utcátokban is zajlott.
5: Fájó pont. Sokáig nem tudtam magam túltenni, hogy tehát ez a ékes példája annak, hogy ne tud a saját cégedet kilőni az univerzumba. Ez az anti-marketing. Antonio Banderas forgatott filmet az utcába, és nem volt terve, hogy bejön hozzánk, mert nálunk a színésznőknek, meg a körülöttük lévő stábnak volt egy ilyen melegedő, és mondták, hogy Antonio hát nem fog bejönni, mert neki van

0: a fodrász hölgyet, vagy a sminkest, hogy akkor így nyugodtan egyék, és ők nagyon megköszönték, és akkor már Antonio bent ült kicsit távolabb. A lényeg, hogy ők körbeadták ezt a sütit, oda került hozzá, nagyon ízlett neki, és egy forgatási szünetben, amikor mindenki kint volt, akkor nyílt az ajtó, ő visszajött, mert neki nem volt éppen akkor dolga, és nagy zavarba ott a kolléganőmmel így csináltuk a dolgunkat, de Antonio, ahogy mondom, nagyon közvetlen, oda jött a pulthoz, és akkor csevegtünk egy kicsit, és akkor mondta ezt a következő marketing stratégiát, amit azóta se csinálunk, hogy ez a legfinomabb ráni, amit ő evett, és ezt így kéne árulnunk ilyen vékony szeletekbe, csak a szélét, és úgy kéne hívnunk, hogy Picasso ecsete. És akkor nyeltem egyet, mondom, hát jó, hát igen. Még akkor se esett le. És akkor már telt az idő, nagyon jó volt a pezsgés, fotózkodtak minden, és akkor így sok sikert kívánt. Mondta, hogy jó a hely, tetszik neki, finom brani, és így elment, bye-bye, good luck, bye-bye. És akkor, amikor kívánt, akkor kezdtem így magamba dőlni, hogy elszalasztottam egy olyan lehetőséget, hogy most itt egy közös fotót. Tehát ezt a történetet el tudom mondani, de bizonyítani nem tudom. De volt ott egy kolléganőm, Annó, aki már nem dolgozik nálunk, de ő még részese volt ennek az élménynek. És emlékszem, hogy annyira kivoltam a hülyeségemen, hogy így ki akartam magamból ezt így dolgozni, hogy tapaszt akartam enni. Hogy most ugye ő spanyol, és hogy nekem ezt meg
1: hozd be egy kicsit, igen, azt az érzést.
0: Mert Picasso-ról forgatott filmet, hogy nekem egy tapaszt kellene, tapaszt elmenni tapaszozni, de minden tapaszos hely a környéken zárva volt. Na, tehát ez a sztori, ez egy ilyen üröm az örömbe, vagy fordítva, most már így viccesen mesélem el, de akkor tényleg így napokig nem tértem magamhoz, hogy lehetek ekkora balek, hogy ezt a hullámot nem lovagoltam meg.
1: Vannak olyan emberek, akik az önmarketinghez, meg marketinghez nem értenek annyira, de talán ebből az önmarketing az, igen, ami a, hiszen te és te magad a céged,
0: igen,
1: és nem véletlenül kezdted, úgy emlékszem, fel is írtam ide magamnak, hogy ti a nem növekedés, mint a példányai hát, vagytok, igen, mert hogy lehet, hogy pont lehet, ez a dolog hiányzik, vagy valami ebből hiányzik, érdemesebben gondolkodni.
0: Még fejlődni, azért mondom, igen, minden nap, igen, egy új lehetőség, de lehet, hogy nem is kell annyira ezt erőltetni, viszont azért ez az Antoni, az egy nagy malőr volt.
1: De... egy nagy öröm, és így utólag, igen, mondjuk, igen, az, hogy a helyzetet nem tudtad kihasználni. Viszont most látod, jó néhányan hallják itt Budapesten és környékén. Na és hogyha már itt tartunk, hogy a marketing meg önmarketing, akkor te hogyan éled meg ezt a kisvállalkozói létet nőként, és mondjuk mit teszel azért, hogy a te jól léted, még az ilyen elszalasztott esetek után is, amikor Banderasszal nem készül egy közös fotó, mégiscsak jó legyen, és újra tud kezdeni a következő napot, és fel tudj töltődni.
0: Ez nagyon fontos. Most erről szól elég sok minden a mindennapokban, ez a well-being, hogy figyeljünk oda magunkra, a környezetünkre, a munkakörnyezetre, és ez az egyedüli vállalkozói lét, tehát sose vagyok egyedül, de valamikor meg igen, egyedül vagyok, tehát ez ilyen kicsit ellentmondás, de nekem nagyon sokat adott, hogy elkezdtem ezt a vállalkozást, mert nagyon sokat tanultam önmagamról, és ez folyamatosan megy, és ez pozitív, és az előző adásodban, mert meghallgattam, és nagyon értettem, amiről ők meséltek, hogy elhangzott ez a szó, hogy rabszolga, saját magád rabszolgája van, nem lehet, hogy nem így, de én ezt így élem meg.
1: Igen,
0: és
1: volt egy vendég pár nálam, igen.
0: És ez teljesen igaz. Ezt én is szoktam mondani, hogy saját magunk rabszolgája vagyunk, de az a jó hír, hogy én tudom magamat felszabadítani. És én mindig így át tudom magam, amit nagyon megtanultam, hogy lehet nem a problémára fókuszálni, hanem megoldást keresni, mert nagyon sok mindent kell egy nap akár így hárítani, vagy megoldani, mindig jön valami nyilván. Tehát amikor az van, hogy nagyon úgy érzem, hogy ez most teljesen így maga alá gyűr, akkor így nagyon hamar át tudom magam lendíteni, és így látom a fényt az alagútba, hogy de hát én vagyok az, aki ezen tud változtatni. Mert van egy ilyen mantrám, hogy én vagyok a saját életemnek az alakítója, és ezt nagyon igaznak tartom, és ezt így szívesen megosztom itt mindenkivel, mert ez olyan szabadságot ad, olyan felszabadító érzés, hogy tényleg az, egyrészt azt csinálom, amit szeretnék, mert én alakítottam így, de az, hogy ezt tudatosan is tudom csinálni, és tényleg arra fókuszálok, hogy menjen, ne arra, hogy mi van, ami gátolja, ez tényleg ad egy szabadságot, és emellett meg nagyon fontos, hogy a fizikumomra is odafigyeljek, és még 20 évesen azért befigyelt az, hogy nézek ki, tehát a kicsit a hiúsági kérdés volt az előttérben, amikor így a sportolásról volt szó az én esetemben, vagy hogy fogyókúra. Most már inkább, vagy nem is inkább, most már csak a

0: arról van szó, hogy legyen a test, a szellem és a lélek így egy ilyen egységbe, egy harmóniába. És nagyon érdekel az, hogy mi zajlik a testünkbe, tehát akkor a szervek miért felelősek, vagy hogyha él kívül egy impulzus, az hogy csapódik le benned, hogy lehet ezzel dolgozni, vagy ez ellen, hogy lehet hárítani, és most én így ebbe mélyedek be, hogyha lehet valami hobbit még emellett így, mert a hobbim a munkám, de most inkább ez a testtudatosság, ami engem így foglalkoztat. És ez mind ahhoz kell, hogy tényleg bírjam a tempót, mert ez egy fizikai munka, ez abszolút érződik, de hogy mindig találok rá megoldást, hogy szó szerint rázzam fel magam, és hogy a szellemem is friss legyen. Kellenek az új kihívások, de azért egy céget vezetni, egy ilyen kis céget, vagy nagy céget, tehát minden nap egy új lehetőség, akár új recepteken törni a fejemet. Meg ahogy mondtam, most megint így visszautalok arra, hogy tényleg mindig látok valami olyat, hogy ezt még meg lehetne csinálni, meg azt még meg lehetne csinálni, és ez mindig így motivál. De tényleg ez a testtudatosság, ez most ez van főleg a fókuszban.
1: Egyébként erre a testtudatosságra rácsatlakozva azért pont az a hely, amit te csinálsz, erre ad is neked lehetőséget. Oké, hogy ott vannak a sütik, ott lehet kreatívkodni, meg ott lehet ezt a kis finom kézi munkát, a finom motorikus mozgásokat fejleszteni, és ott vannak a bringák, amivel meg aztán lehet nagyobb utakat is, másfajta fizikai terheket vinni. Bea, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és én azt javaslom neked, hogy fogadd meg Banderas tanácsát. Nincs késő ezt mikor akkor elkezdeni. Szerintem csináld meg Picasso ecsetét.
0: Egy szélezőt.
1: Egy szélező legyen. És tudod, mit küld el neki? Hogy ő volt az inspiráló, és hát a végre lesz egyszer egy közös fotótok.
0: Remélem.
1: Banderasszal.
0: Nem lesz a lehetőség, igen.
1: Úgy legyen. Bea, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
0: Köszönöm.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorban Borogdai Beát, a Dynamo Bike and Bake, vagyis a Dynamo Bringázó és sütiző nevű hely ötletgazdáját és tulajdonosát láttam vendégül. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai, illetve a korábbi műsoraimat, akkor keresétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt újabb vendégemmel várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető Babik Editet, hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Liturgy Uivo vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.0, van barátod!

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, a fogyasztás visszafogására kérnek mindenkit, a Hamas beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Soha nem volt olyan nehéz energiahelyzetben az ország, mint most. Jelenleg még üzemel a paksi atomerőmű, de a Duna vízszintjének csökkenése miatt várhatóan hétfőn le kell kapcsolni a teljes erőművet, amire még sosem volt példa a 44 éves fennállása alatt, közölte a kormányfő. A következő hetekben pedig valószínűleg nem is lehet majd visszakapcsolni. Szombattól már teljes kapacitással működhet újra a Dunamenti erőmű, az itt termelhető 400 megawatt segítséget jelent, ha leáll a paksi erőmű, amelynek egyébként 2400 megawatt a kapacitása. A MOL Dunai finomítójában tartott tájékoztatón a cég vezére jelezte, 40%-kal fogják vissza energiafelhasználásukat. Magyar Péter kormányfő pedig azt kérte, hogy a többi nagy fogyasztó is önkéntesen csökkentse kapacitását. Napról napra negatív rekordokat dönt a Duna vízszintje, a folyó Paksnál mínusz 124 cm, vagyis egyre távolabb kerülünk a 2018-as rekordtól, ami mínusz 97 cm volt. Az előrejelzés szerint a következő napokban további csökkenés várható, a víz hőmérséklete pedig már meghaladta 25 fokot. Leállt a teljes hajóforgalom a Dunán, ami logisztikai problémákat jelent. A MOL elnöke jelezte, nem tudják szállítani az üzemanyagot a folyón, ami ellátási problémákhoz is vezethet. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a Paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára szerint olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőnyelőként. Kiemelte, az atomerőműre óriási szükség van a villamos energia rendszerben, az esti időszakok pedig kifejezetten komplikáltak lehetnek a következő időszakban. Júniusban 0,4%-kal alacsonyabbak voltak az ipari termelői árak az egy évvel korábbinál. Az előző hónaphoz viszonyítva 0,1%-os az emelkedés. A belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek egy év alatt. A Hamász beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe. A béketanács által kidolgozott terv alapján egy nemzetközi stabilizációs erőt telepíthetnek a területre. Egy magasrangú Hamas tisztviselő szerint a megállapodás a szervezet fegyverei mellett az izraeli hadsereg fokozatos kivonulásáról is rendelkezik. Az izraeli kormány még nem reagálta a megállapodás hírére.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék sem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, 37 fok várható. Holnap csak északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad majd a déli eszél. Hajnalban 14-23, délután pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
8: A Szegedi Ifjúsági Napok idén augusztus 26-a és 29-e között lesz a Szegedi Partfürdő kempingben, ahol fergeteges koncertek, felejthetetlen bulik, napfény, kulturális programok és sportesemények várják a látogatókat a Tisza parton. Kolonics Erikát, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, a rendezvény főszervezőjét hallják. Mi lesz idén a színen?
9: Jól megszokott módon mi vagyunk az utolsó fesztivál, akik zárják az idei nyarat mindenféle tekintetben, a zenekarok tekintetében, a nyári szezon tekintetében, iskola kezdés előtt egy fergeteges utolsó buli lehetőséget kínálja idén is a Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Tudom, hogy nagyon nehéz felsorolni, de próbálj meg néhány olyat, ami igazán kiemelkedő.
9: Nagyon sok zenekarra, közel 200 fellépővel indulunk neki ennek a szezonnak. Csak a nagy színpadból egy-két föllépő velünk lesz, a Carson Coma, Visszatér újra, Azaria, külföldiek tekintetében itt lesz velünk a Basti, DJ Snake, illetve egy amerikai feltörekvő DJ Swale is.
8: Látom, hogy nem csak a hazai fellépők és a nemzetközi sztárok azok, akik helyet kapnak az idei színen, hanem ismét lesz komoly zene is, meg folk is.
9: Így van, ez a küldetés a Szegedi Ifjúsági Napokban, hogy minden évben egy csipetnyi más kultúrát is közvetítsünk. Ez valóban így van. A folk, illetve a jazz zenekarok közül is nagyon sok fellépőnk lesz, helyiek és országosan jegyzett felállások is, illetve minden hajnalban táncházzal várjuk a vendégeket, a fesztiválozókat, hogy egy picit ők is betekintést kapjanak a népi kultúrába, a népi hagyományokba.
8: Mire számíthatnak azok, akik a civil faluba látogatnak?
9: 35 civil szervezetnek adtunk lehetőséget idén, hogy bemutathassák a tevékenységüket, illetve naponta újabb és újabb civil szervezetek fognak majd hozzájuk csatlakozni. Ők délután 1 órától este 8 óráig fognak aktivitásukkal hozzájárulni a fesztiválhoz, illetve programokkal, programkínálatokkal kedveskednek a gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak.
8: Ha már szóba hoztad, ugye ez már réges-rég nem csak az ifjúság fesztiválja, hanem azért elég széles a szórás, hogy milyen korosztályból látogatnak el hozzátok.
9: A korfa alapján, amit minden évben csinálunk egy kutatást a fesztiválon, kiszélesedett valóban, és valóban már nem csak a fiatal generáció látogatja a hazai fesztiválokat, hanem korosztálytól függetlenül. Tehát a gyerekektől a 9-8 10 éves gyerekektől a 70 éves korosztályig mindenki megtalálható a fesztiválon, és azt gondolom, hogy a program összeállítás során erre figyelünk is, hogy tényleg valóban mindenki megtalálja a számára a leghangulatosabb, legkecsegtetőbb koncertet.
8: Ha már a koncerttel fejezted be. Tipikusan a Szelegedi Ifjúsági Napok is az a fesztivál, ami nem csak az estéről, és nem csak a zenéről és a bulizásról szól, hanem ugye gyakorlatilag arról, hogy egész állónap különböző programokon lehet részt venni.
9: Így van, a területnek az adottságai azért ahhoz is hozzájárulnak, hogy az előző napi bulit ki tudják pihenni a fiatalok, hiszen van két medencénk, van egy ülőmedencénk és van egy családi medencénk, ami hívogató lehet azoknak, akik kicsit fáradtabbak, vagy azok is, akik fel akarnak egy kicsit töltödni. És amit nagyon fontosnak tartok elmondani, az az, hogy tavaly már egy mozi térrel is jelentkeztünk, ami idén is megvalósul, illetve a civil falu helyét átveszi majd esténként egy moziplac, a belvárosi mozi által működtetett minden este három filmet vetítünk, amivel be lehet csatlakozni. Itt leginkább a zenéhez kötődő alkotások, filmek kerülnek vetítésre, illetve közönségfilmek.
8: Én úgy szeretek fesztiválra menni, hogy nagyjából azért megtervezem, hogy mik azok a sarokpontok, amit mindenképpen szeretnék látni. Nálatok ezt hogy lehet könnyen megvalósítani?
9: Az összes közösségi médiás felületen folyamatosan információkkal látjuk el a fesztiválozóinkat, illetve a weboldalon is tájékozódhatnak az aktuális idei programokról.
8: Egyébként mi a tapasztalat, hogy aki elmegy, az ott is tölti mind az összes napot, mind a négyet, vagy csak egy-egy napokra, vagy egy-egy éjszakára mennek a fesztiválozók?
9: Szerintem minden fesztivál esetében azt figyelhető meg, hogy nem feltétlenül mind a négy nap vesz igénybe a fesztivál adta lehetőségeket, hanem inkább napokat, előadókat választanak ki a fiatalok, illetve az érdeklődők, és ez alapján állítják be a saját line-upukat, hogy ki az, akit szívesen megnéznének, és igen, a napi egy talán egy picit most másképpen működik, és más az eladás ebben a tekintetben.
8: Személy szerint mit vársz leginkább a mostani fesztiválon?
9: Én egy nagyon jó nyárzáró fesztivált várom az idei évtől, és az, hogy nagyon sokan leszünk, és az, hogy csak boldog arcokat fogok látni a fesztiválon.
8: Így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
9: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
8: A Szín tehát idén augusztus 26-a és 29-e között vár mindenkit a szegedi Partfürdő kempingben.
10: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
11: Apa, ma te mesélj!
12: Jól van, gyere!
10: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
13: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
14: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
13: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
14: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó.
13: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
15: Nem rossz kor?
13: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
12: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: Mobi visszatér Budapestre, az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény, ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió!
2: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
3: 1798. június 4-én költözött el az örök szoknyavadászmezőkre Giacomo Girolamo Casanova. Ő az a férfi, aki a mai napig megtestisíti mindazt, amit nőcsábásznak hívunk, de ez a mi világunk nem lenne az, ami, ha erről a nőcsábásságáról nem derülne ki, vagy nem teljesen igaz. Illetve lehet, hogy a Casanova nőcsábász volt a maga idejében, de az önéletrajzából kiderül, hogy azzal az évi 2-3 női kalandjával ma már megye kettőbe se hívnák nőcsábásznak. Azt is kevesen tudják róla, hogy komoly szerepe volt a Lotto nevű szerencsejáték bevezetésében, és azt sem tudják róla, hogy a halála előtt Csehországban volt könyvtáros.
4: Megáll az eszem!
5: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki tudja.
6: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Szoknyavadász. A szoknyavadász nem egy klasszikus foglalkozás, bár egyesek szinte hivatásszerűen űzik. A szoknyavadászt ne úgy képzeljétek el, hogy egy ember a fák között bujkáló szoknyákra vadászik egy távcsöves puskával. Egyrészt, mert a szoknya nem finom. Másrészt, ha kiukasztják puskagolyóval, akkor már nem lehet újra felvenni. A szoknyavadászok valójában nem is szoknyákra, hanem a bennük lévő nénikre vadásznak. A szoknyavadászok, más néven szoknyapecérek, akik hagyományosan bácsik, azt szeretnék, hogy a nénik nagyon kedvesek legyenek hozzájuk. Szoknyás nénikre kedves becéző szavakkal és virággal, vagy akár menőzéssel is el lehet kezdeni vadászni, de mindegyikhez egy kicsit másmilyen fegyverre lesz szükség. De puskára biztos nem. Csak akkor legyél szoknyavadász, ezt igazán nem nekünk kéne megmondani.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy blues. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy blues. Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
1: 2.
2: Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
1: 3.
2: A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
1: 4.
2: Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagy vonalúan ránk bízza.
1: 5.
2: Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
1: A hálózsák szaga.
2: Negyvenkettedik rész. Megérkezett a hóvirág sztár vendége.
3: Diósi, a testület büszkesége, a legtehetségesebb, a legenda. Teljesen összezavarodott. Már több mint egy órája gyalogol, csak ment és ment a hó-hó fürdő nadrágban és a mellényben, meg Crocsban. Egy réten találta magát, ahol még nem járt. A szélét sűrű erdő övezte hűsítő árnyékkal, leült és jobb hián egy fának beszélve foglalta össze félhangosan a helyzetét.
4: Téglás tudja. Tudja az összes falusi. A vénasszonyok is. Tudja az egész kocsma, ez biztos. Még a barom hollandok is. Még az a segg Jacek is. Egyedül én nem tudom, hogy mi az Istent akar itt valaki vagy megszerezni, vagy megvédeni. Vannak ugye a szerzők, meg az őrzők. Ez nevetséges. Ez olyan, mint valami templomosok kincsefilm.
3: Az árnyék és a nedves mellény lehűtötte. Megnyugodott. Végre igazán összetudta szedni a gondolatait. Itt valami ősi háború folyik, valami fontos dolog miatt, ami nem csak fontos, de valószínűleg értékes is. És ő ebben a titkos háborúban egy kakukktojás. Vagy az Indiana Jones-a, vagy a Langdon professzor a Da Vinci kódból.
4: Legyen a Langdon. Úgyis úgy néznék ki a karikás ostorral, mint egy fóka a szalaggyakorlat közben.
3: Megnyugtatta, hogy visszatért a humora.
4: Tehát én vagyok az, aki itten mindenkinek a lábára lép. Sőt, lépett.
3: Ráeszmélt, hogy a Lidl szatyrot ott felejtette a nyugánynál. Tuti nem lesz meg fenébe. Hirtelen hangokra lett figyelmes. A rét közepén két kocsi állt meg. Polgármester és Téglás találkozott. Beljebb húzódott, hogy ne vegyék észre. Szerencsére Téglás szokása szerint felhangon beszélt.
5: Na, ezt itt majd ki kéne sajátítani. Ez kelleni fog. Lesznek még területek, amik kellenek. Parkolónak, boltnak. El még terjek meg ilyesmi. Érti? Magának is meg lesz a számítása. Ezt nem majd itt elintézzük, hogy ki veszi meg. De ne trükközön nekem az árral. Amikor itt beindul az élet, akkor maga nagyobb ember lesz, mint a főpolgármester.
6: Hát jó van, ezredes úr, de mondja már meg, hogy mi az Isten van itt, amitől ekkora a felhajtást.
5: Mindent a maga idejében, Dezső. Jobb, ha nem tudja. Addig se lesz baja.
3: Diósi összeszűkült szemmel figyelte őket.
4: Ennek a két senkiházinak itt nagyon csúnya vége lesz. Gondoskodni fogok róla. És ebben nem leszek egyedül.
3: A hóvirág kempingre szinte rá sem lehetett ismerni. Mindenki sürgött, forgott. Olyanok is, akiket még senki sem látott. Volt walkie-talkie-uk, amit a gondnok simán walkie-mókinak hívott, folyton abba beszéltek, még akkor is, ha már csak 5 méterre álltak egymástól. Mindegyiken volt trikó is, stuff. Alatta hóvirág szervező, Tarján hipermarketba csináltatták, ott volt ilyen vicces trikós stand. Már csak 4 nap és pénteken kezdődik a hóvirág napok. Minden este utcabán jönnek a kézművesek, a pecsenyések, minden este sztár fellépő a tévéből. Kábel és Bratyó, a kemping dúó, a hóvirág buli rezidensei, a többieknél is nagyobb izgalommal készültek. Ráadásul Kábel azóta, hogy egyszer fiatal korában kipróbálta a csepeli végállomás likőrt, úgy érezte, hogy ő előadónak született. Hite szerint mindegy, hogy az ember mit játszik, csak legyen hatással a közönségére. Sok olyan metalbanda van, akiről azt mondják, hogy büntetni lehetne vele. Talán Kábel formációja volt az első, ami direkt erre jött létre. Ez volt a Reflex BT, a szomszéd büntető vállalkozás.
4: Agyvérzést kap a szomszédem vég nélküli ugatásától. Reggel, délben, este is még ezek között is vonyít, hörög, kaffog. Ne kísérletezzen tovább szalonnabőrrel. Ne imádkozzon szívféregért. Önnek a Reflex BT-re van szüksége. Gyémántfejes betlakivágó korongjaink kíméletes módon térítik jobb belátásra a legmagasabb jószágot is. Reflex BT. Hívjon minket bizalommal. Reflex BT. Az ön megbízható csendes társa. Reflex BT. Mindenkinél hangosabbak vagyunk. Ha kell, még magunknál is. Reflex BT. Az első három metlaki ingyenes.
3: Hát igen. Kábel komolyan gondolta. Hameló, habuli. Gyerekkorában senki sem mondta volna, hogy erről a kis Jancsiról még hallani fogunk, ha látszik a szemén, ez bizony valamire, nem. Ez főleg azért nem volt hallható, mert Kábel, azaz a kis Jancsi, a Szovjetunióban született, ahol a Jánost Ivánnak hívják, és rendes szovjet emberek nem lelkesednek a haldokló nyugat dekodens sikerejét. Igen. Gondolom az Ivánnál akadtunk el, ugye? Hogy János. Pedig eddig olyan egyedien oroszosnak gondolta ön is, ugye? Van ilyen, azért a dekadenciás dolgot majd hallgassa vissza. Szóval a kis Jancsi Beregóvóban született, édesanyjával élt. Mintha neki írták volna a Papa was a Rolling Stone című számot. Elmondom gyorsan, hogy miről van szó, ha már az Ivánnál is elakadtunk. Meleg van, tudom. Tehát Papa was a Rolling Stone. Egy kisrác az apja halála alkalmából kérdezgeti a muttert, hogy milyen volt a fater, akivel sose találkozott. A mama húzódozik, mert a fater, mondjuk ki, egy nagy gyökér volt. Minden szülő tudja, hogy a gyerekek oldhatatlan kíváncsisága, ajándék. Hát ennyi. Iván János apja nem hobó volt, hanem a Vörös Hadsereg tisztje, aki valamelyik híradóba nem került piszkos szovjet háború után, már nem írt több képeslapot. A hatalom jószívűen elengedte az anyát és a fiát, hogy a Szovjet Birodalom Magyarország nevű tartományába költözzenek. A kis Kábel nem akarta otthagyni a szép Beregóvót, ezért a mamája azt mondta neki, hogy a tengerparthoz utaznak. Egy jó fiú nem kételkedik a mamájában. Talán ezért volt 9 éves koráig szilárdan meggyőződve arról, hogy Csepel valamelyik tengerpartján fekszik. Ó, most látom, hogy elszaladt az idő, pedig még annyi mesélni valom volna a kis Kábelről. Mindegy. Holnap találkozunk, és akkor folytatom.
4: Mikor a kertszomszéd végre elkészült a grill szigetével, hogy aztán novemberig minden hétvégén grillavatót tartson, hát bizony, ekkor érti meg az ember igazán, mi is az a geopolitika. Na, ezen a ponton kell felhívni a Reflex BT-t. Akár 48 órás edzett acélköszörüléssel képesek vagyunk diszkréciósan jelezni, hogy Tiesto már akkora múlté volt, amikor előtte állt a jövő. Reflex BT. Hívjon minket bizalommal. Reflex BT. Az ön megbízható csendes társa. Reflex BT. Mindenkinél hangosabbak vagyunk. Ha kell, még magunknál is. Reflex BT. Az első méter vonat

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Das Kind hat Talent? Igen. Ha ezt hallod magadról, az mindenképp jó hír. Még ha úgy is hívnak, hogy Nyomorék Mari. A nevet ezt meg lehet változtatni. Tehetséget mondjuk nem lehet tanulni, azt el lehet vesztegetni. A kis Krippel Mari, akinek a neve magyarul nyomorékot, kriplit jelent, 5 évesen került el a szülői háztól, és szolgálólány lett belőle. 16 éves korában elszökött egy színtársulattal, és nagyon hamar a kor egyik legnagyobb színésznője lett belőle. De utálta a nevét. Úgyhogy amint lehetett, megváltoztatta. Úgyhogy így lett belőle Jászai Mari tér.
0: Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
2: Annyira híres volt, és olyan nagyszerű művész, hogy a Vénusz bolygón el is neveztek róla egy krátert. Szerintem most már a zsebi is van annyira menő, hogy elnevezzenek rólunk egy krátert, vagy egy hegyet, vagy egy zsebgalaxist.

0: Méganyag, cigany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1894-ben egy amerikai női hölgy, Annie Londonderry, azzal akarta felhívni magára, főleg magára, és arra figyelmet, hogy a nők egyenlők és bármire képesek, hogy bejelentette, hogy körbe biciklizi a földet. Itt persze rögtön van egy kis bibi, mert szemfülesebb zsebhallgatók már réges-rég kiszúrták, hogy a föld egyik fele víz. Nem vízi biciklizett. Szóval, hogy az egyik fele víz. Csendes óceánnak hívják, és marha nagy. A csendes óceánnak nagyon-nagyon sok olyan pontja van, hogyha egy csónakban vagy egy vízibiciklin ringatózunk rajta, akkor hozzánk a legközelebbi ember egy űrhajós a nemzetközi űrállomáson. Szóval ez a körbe biciklizés kicsit nagyképű, de ettől függetlenül elindult, hajózott, biciklizett és hajózott, és körbe biciklizte a földet, először egy 42 kilós biciklivel, aztán váltott egy sportosabb 21 kilósra. Biztos vitt magával egy revolvert, hogy meg tudja magát védeni. A legviccesebb az egészben az, hogy abban az időben az orvosok azt mondták, hogy ha nők sokat bicikliznek, akkor, nagy figyi, bicikli arcuk lesz. Így hívták. Tényleg, bicikli arc, ami nagyjából azt jelenti, hogy kipirulnak, és az erőködés meglátszik az arcukon, és táskás lesznek a szemük alatt, és pont úgy fognak kinézni, mint a cicanadrágos emberek, akik csak úgy kettelésből futnak. Ma már nincsenek olyan orvosok, akik azt mondják, hogy ezeknek futó arca lesz, és ne csinálják, de gondolom mindannyian láttátok már a szüleiteket kocogás után. Mondjuk ez a futó arc valóban elgondolkodtató, de szabad országban élünk, és reménykedünk, hogy elmúlik nekik. És el is szokott múlni. Többnyire.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Rengeteg érdekesség a héten, úgyhogy egy igen izgalmas héten vagyunk túl. Éppen ezért tárcsáztuk Huk Pétert, a Global Market üzletkötőjét. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, kezdjük az Egyesült Államokkal. Ugye a Fed kamat döntésre figyelt a világ, és azokra az adatokra, amik megalapozhatták azt, hogy esetleg nem szeptemberre tolódik a döntés. Minden esetre most úgy néz ki, hogy a szeptemberi lesz az emelés napja.
4: Így van, még azért továbbra is azt lehet mondani, hogy azért ez bizonytalanság övezi, tehát valószínűleg itt szeptember-október lesz a befutó az első emelés tekintetében, ami az idejévet illeti. Most nagyságrendileg azért azt lehet mondani, hogy elég sűrűhetünk volt itt az adatok kapcsán, pusztán az USA-ból ugye itt a kamatdöntés, inflációs mutatók és GDP adatok is érkeztek, és azért Európából és Magyarországon is voltak adatok. Ahogy mondtad, talán a Fed kamat döntését érdemes kiemelni, meg egyébként kronológiában is talán az volt az első, ez magyar idő szerint ugye szerda este volt esedékes, és talán azt lehet mondani, hogy már a mostani döntés előtt is volt egy minimális 20-30%-os esély arra talán így a várakozások tekintetében, hogy lesz egy 25 bázis pontos emelés. Ez nem következett be, tehát inkább azt mondanám, hogy jött a papírforma, és akkor maradt az irányadó kamat, ugye a kamatsáv 3,5-3,75% között. Ettől függetlenül azért azt megemlíteném, hogy három regionális fennelnök már az emelésre voksolt, és visszacsatolva arra, amit mondtál, azért ez lehet, hogy némileg megegyezott a szeptemberi emelésnek. Ettől függetlenül, hogyha piaci reakciókat nézzük, mindenképpen el kell mondani, hogy azért a dollár erre már ugye itt magyar idő szerint szerdest azért jelentősen gyengült, tehát itt 1.14 alatti szintekről az euró-dollár kurzus 1.14.70-ig emelkedett, tehát volt egy markáns 70 bázis pontos emelkedés, ami azért mutatja, hogy némileg azért vannak inflációs félelmek, de talán minimális esélyt láthatunk arra, hogy a Fed elkerülheti még ezt az emelést talán szeptemberben. Ami a hozamokat illeti, ezt azt jelenti talán a rövid hozamok mozgása is, amik kicsit beestek, tehát a két éves hozam egy 3-4 bázis ponttal csökkent. Ez talán inkább arra enged következtetni, hogy a szeptemberi emelésnek a valószínűség egy picit csökkent, de még mindig mérvadó, tehát valahol azért 50% fölött járhat. A 10 éves hozam nem mozdult, és talán amit kiemelnék még itt a reakciók közül, hogy a 30 éves, tehát a hosszú hozam, az

0: majdnem megközelített ezt az 5,22%-ot, ami egy több éves csúcs. Ez azért talán mutatja, hogy így hosszú távon a volatilis olajár véget elsősorban, tehát a magas energiaárak véget, azért alapvetően vannak inflációs félelmek, és azért az emelkedő kamatpályára van lehetőség, tehát könnyen lehet, hogy egy bank idén nem is egyet, hanem kettőt emel.
1: De mi lenne, az az ára az olajban, amire azt mondanák, hogy oké, tehát 70 dollár körül, 75 dollár körül, mert hát, ugye most azért változott, és hirtelen kilőtt, most visszacsökkent, és itt táncol.
0: Alapvetően azért, hogyha itt a háború kitöréséig visszamegyünk, és belegondolunk abba, hogy ott milyen szenáriók játszottak le az elemzők által, azért azt lehet mondani, hogy nyilván a 100 dollár per hordonként jár lett volna, vagy az a fölötti jár lett volna nagyon markáns, nagyon súlyos energiaválság irányába mutató szenárió. Most ugye a héten, amit említesz, hogy kicsit emelkedett, ugye talán a Brent a 90 dolláros árat minimálisan meghaladta. Ez még talán nem mondható rendkívül szélsőségesnek, de azért a főleg egyébként Európára meg Amerikára is azért az inflációs várakozásokat azért, hogyha tartósan ezen a szinten marad, már növelheti. Tehát valahol valóban azért itt nehéz számot mondani, de inkább azért a 80-hoz közelebbi, tehát 70-80 közötti ár az infláció szempontjából egy sokkal kellemesebb mutató lenne, mint mondjuk itt a 90-100 közötti terület. Úgyhogy röviden talán erről tényleg csak ennyit mondanék. Amit egyébként átmenetileg láthatunk is, amikor bőven 90 alatt volt, egyébként a PCR index, ami tegnap jött ki, ami egy inflációs mutató, az jól is mutatja, hogy már hó per hó alapon egy kis csökkenést is okozott, tehát júliusban 0,1%-kal csökkent az árindex, az inflációs mutató júniushoz képest, tehát itt is azért több hónap után volt csökkenés, némileg ez a relatíve alacsonyabb olajárakra is talán azért visszavezethető, és részben ez is megint csak egyébként itt a tegnapi nap folyamán arra utalt, hogy talán nem lesz szeptemberben nagy bizonyossággal kamatemelés, de így is a lehetőség megmaradt. Illetve volt még egy adat, és tényleg itt már azért úsztunk a makroadatokban, ez pedig egy előzetes GDP beszélés a másik negyedévre, ami pedig inkább negatívan értelmezendő, hiszen az első negyedévben ez negyedévben negyedév alapon 2,1% volt, tehát hasonló adat volt a várakozás, és egyelőbb néz ki az előzetes beszélés alapján, hogy ez csak 1,5%. Tehát ez a fajta GDP visszaesés pedig további dollár gyengülést okozott egyébként a tegnapi nap folyamán, plusz a picit alacsonyabb inflációs adat is, és így már egészen 1,15-30-ig emelkedett a tegnapi nap folyamán az euró-dollár kurzus, tehát a dollár tovább gyengült, itt azért egy elég markáns a két nap alatt azért bőven több mint 100 bázispontos gyengülést láthattunk ezekre az adatokra. Viszont azt lehet mondani, hogy itt az adatdömping előtti állapothoz képest talán egy picit csökkent a szeptemberi vágásnak az esélye. Bocsánat, emelésnek.
1: Igen. Jó, térjünk rá Európára, akkor itt is volt GDP adat, inflációs adat, és akkor így szépen lassan így beszűkítjük a kört Magyarországra. Hogy áll Európa?
0: Alapvetően itt azért csekélye volt ugye a várakozás, de itt is talán amit a piac várt, hogy a stagnálásból egy minimális növekedés pályára állhat stabilan a kontinens, és ez nagyságrendileg be is jött, sőt egyébként a várakozásokat sikerült túl teljesíteni. Negyedév per negyedév alapon itt az eurozónára vonatkozó GDP a másik negyedévre, az 0,2% volt, ez 0,4 lett, és az év per év alapú, tehát az előző év azonos időszakhoz képest is felülmúlt a várakozások a tényközlés, mivel a 0,7% helyett 1%-os lett a növekedés. Módosult is egyébként a 2026-os várakozás, egyébként a legtöbb elemzőnél, tehát valahol 0,8% most a 26-os évre a várt növekedés, ami talán csekének mondható, de az előző évek stagnálása után azért mindenképp pozitív. És talán ami fontos, hogy az összes főgazdaság viszonylag jól teljesített, élen egyébként Spanyolországgal, de Németországban, Franciaországban és Olaszországban is azért negyedik per negyedév alapon növekedés volt megfigyelhető. Ugyanúgy egyébként, ahogy részben Amerikában, meg egyébként talán a hazai gazdaságra is, amely rátérünk, megemlíthető, hogy nagyon fontos volt mindenhol a belső fogyasztásnak a növekedése, és alapvetően az export, tehát a Spanyolországra és Franciaországra kimondottan igaz lehet. Amit még ide csatolnék ez a GDP adathoz, hogy ugye azért a mai nap folyamán jön egy inflációs adat is az európai területre vonatkozóan, és azért itt várnak egy minimális emelkedés, megközelítheti a 3%-ot is egyébként ez az inflációs adat. ami miatt viszont itt elég valószínű, hogy azért szeptemberben az LKB viszont 25 bázispontot fog a továbbiakban is emelni. Tehát ilyen szempontból Európát, illetve az eurozónát azért jobban érinti a nyersanyag áremelkedés, főleg itt az olajára visszacsatolva. Úgyhogy itt szinte bizonyos olyan a 25 bázispontos emelés. De nyilván a mai inflációs adat után majd okosabbak leszünk.
2: De a magyar GDP-t is igazából a belső fogyasztás hajtja, de nem annyira, hogy a várakozásokat meg tudja haladni, vagy el tudja érni, mert inkább csalódást okozott ez a most érkezett heti adat, ugye?
0: Így van, pontosan. Mindenképp talán azért érdemes azt megjegyezni, hogy most már azért pár hónapja, pár negyed éve, azért azt lehet mondani, hogy az előző talán 3-4-5 negyed évben egy minimális, kisebb-nagyobb növekedés megfigyelhető volt. Tehát az kijelenthető, hogy az a stagnálás időszakán azért már túllépett a hazai gazdaság, és abszolút maradt a növekedő pályán. De amit mondasz, azért a várakozásoktól elmaradt a negyed év per negyed év alapján az adat, mert 0,8% volt a várakozás, hasonlóan mondjuk az első negyed évhez, és ez csupán 0,4% lett. Tehát azt lehet mondani, hogy azért némileg ez valóban egy kisebb csalódás. És szintén, ahogy említetted, azért itt a szolgáltató szektorra vonatkozó belső fogyasztás az nagyon markáns volt, ez volt talán a motorja az emelkedésnek. Ami pozitív hír, hogy az ipar is pozitívan tudott hozzájárulni az emelkedéshez, most még a KSH adataiból sok részletet talán nem látunk, de mindenképp az üdvözölendő, hogy azért az ipar is most már pozitív hozzájárulást mutat, ami ugye pedig azért tudva lévő, hogy itt azért az időjárási körülmények között ugye az asszály miatt azért a mezőgazdaság inkább ugye negatívan járul hozzá ez az adathoz. Úgyhogy a növekedési pálya maradás az mindenképp pozitív, de valóban a mérték az kicsit azért elmaradt a vártól idehaza is.
2: Ennek nem volt piaci hatása, ugye nem láttunk nagy változást.
0: Minimális. Alapvetően a forintot, hogyha megnézzük az e-heti teljesítményt, viszonylag visszafogott volt az euróforint mozgás, ami azért a legmértékadóbb, 3,59-3,63 között mozgott az árfolyam, és itt is a markáns kilengést inkább a FED kamat döntéshez és az euró-dollár mozgásokhoz kapcsolhatjuk, hiszen a FED döntéssel összeerden azért a legtöbb feltörekvő piaci deviza az gyengült, majd csütörtökön így, hogy nem változtatott a FED, pedig nagyjából a korrekciókat láthattunk, úgyhogy ha ezt kivonjuk a képletből, akkor egy elég nyugodt hetet tudhat maga mögött a forint, egy picit 360 fölött állandósult itt a kereskedés.
2: Okay.
1: Nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó kereskedést a mai napra, és jó pihenést a hétvégére. Túlélést!
0: Viszont kívánom!
1: A hőkupola alatt.
0: Igen.
1: Köszi szépen!
0: Nektek is! Köszönöm! Sziasztok!
1: Hug Péterrel beszélgettünk, ő a Global Markets üzletkötője, amerikai Fed döntés, európai GDP inflációs adat és magyar adat voltak a terítéken.
3: Belát nagyon éhes!
4: Uzsonnak a mat! A Millás reggeli délutáni falatkái! Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben.
7: ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer Kert Csillum Trió.
6: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
10: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
11: Egy rádiót venne, de minek, uram?
12: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
10: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
13: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
15: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
14: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
16: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Sávlezárásra kell készülni szombattól a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
19: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
14: Hírek következnek a Rádió Cafén.
20: Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, év végéig lehet használni a 2000 előtt kiállított személyiket. A következő napokban is marad a forró, száraz idő, legalább a jövő hét közepéig nem várható jelentős változás, ma 37, a hétvégén 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hétfőn várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, a kormányfő a MOL Dunai finomítójában, a cégek közösen tartott tájékoztatón. Felszólította a nagy felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az energiafelhasználással. A MOL vezére jelezte, a cég 40%-kal fogja vissza a felhasználását. Szombattól közben már teljes kapacitással működhet újra a Dunamenti erőmű, az itt termelhető 400 megawatt segítséget jelent, ha leáll a paksi erőmű, amelynek 2400 megawatt a kapacitása. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein, közölte Facebook videójában az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felelős vízhasználatra kért mindenkit, ha nem változtatunk, akkor néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben, tette hozzá. Az Energia Klub szakértője szerint akár kisebb-nagyobb fennakadások is előfordulhatnak majd az ellátásban, ha leáll a paksi atomerőmű. Perger András úgy véli, elhúzódó válságra készülhetünk. Év végéig lehet felhasználni a 2000 előtt kiállított személyiket. Az erről szóló módosító indítványt tegnap fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Eredetileg hétfőtől érvényüket vesztették volna. Az elsősorban idősek által használt igazolványok. Szinte megállt a budapesti ingatlanpiac, a második negyedévben 1,1%-kal csökkentek az árak az előző három hónaphoz képest. Ez éves alapon azonban még mindig 12,3%-os drágulást jelentett, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Augusztus 7-éig tart a pótfelvételi, idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett szeptemberben induló felsőoktatási képzéseket. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Az elmúlt 24 órában majdnem 50 ezer ember kelt át az észak-afrikai Ceuta városába, amely Spanyolországhoz tartozik. Átmásztak a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítésen, sokan pedig úszva érkeztek, jelezte a Reuters. A bevándorlási hullám napok óta tart. A spanyol legfelsőbb bíróság korábban úgy határozott, hogy ilyen esetekben nem lehet azonnal Marokkóba deportálni ezeket az embereket, amíg le nem folynak a szükséges jogi eljárások.
2: Időjárás a Rádiókafén.
20: Marad a kánikula, felhő alig lesz felettünk, csapadék sem érkezik. Időnként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, 37 fok várható. Holnap csak északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad majd a déli eszél. Hajnalban 14-23, délután pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
21: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival és Veres Dórival. És a stúdióban Garaci Lászlót köszönthetjük. Szia, Laci!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Aki író, költő, esszéista, írt már drámát és forgatókönyvet is, valószínűleg mindegyikről egy picit fogunk beszélni, de először, hogy érzed magad? Olyan gyönyörű tavaszi nap van, és a Dóri megsukta, hogy sietnünk kell, mert hogy te még edzeni is mész ma. Ez a tavaszi megújulás?
2: Tavaszi nap van, tényleg, bár tegnap talán még melegebb volt, tehát szerintem tegnap durrant be a tavasz, én azt éreztem, és ilyen tavaszi posztokat is tettem be a közösségi média felületemre, meg tavaszi verseket, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy elkezdődött a tavasz. Azon kívül meg most fejeztünk be tulajdonképpen ma egy regényt, amit gyakorlatilag 20 éve írunk a feleségemmel. Ez ma reggel tettük ki úgymond a pontot a végére. Persze még lesz vele egy kis csiszolgatás munka, de nagyjából ez most egy kicsit ilyen ünnepi napnak tekintem. Nem tudom, hogy ő annak tekinti, mert aztán elment találkozni az anyukájával, de én most ilyen ünneplek. Azért vagyok ilyen színes ruhában.
1: Nagyon színes, mert sárga
3: és ez hogy néz ki, amikor 20 év után az ember lerakja a pontot.
1: És bocsánat, kiegészíthetem a kérdésedet, mert a feleségedet említetted, Nagy Ildikó Noémit, és nem először írtok együtt.
2: Igen, volt már ilyen, hogy együtt írtunk novellát, vagy ikernovellát írtunk, tehát meghatároztunk egy témát, vagy egy helyzetet, vagy egy közös élményről írtunk együtt, írtunk párhuzamos naplót is. Azon kívül tulajdonképpen 30 éve mióta együtt vagyunk, minden könyvem besegített igazából, tehát jogosan akár szerepelhetne is a neve.
1: De
2: a korábbi.
1: De úgy, hogy mondj egy szinonimát arra, hogy, és akkor mondd rá egyet.
3: Vagy itt van egy szituáció.
2: Abszolút. Megelolvassa, és akkor elmondja, hogy félkész állapotban, és akkor elmondja, hogy mi az, ami problémás lehet, mi nem. Tehát ilyen koncepcionális témájú beszélgetések is vannak a kéziratokról, de a végén meg ilyen belemegyünk a mondatok szerkezetének, vagy a szavak kiválasztásának szintjéig eljutunk, és ezért mindegyik, szóval mindegyik könyvemben nagyon sokat segített, talán egyre többet, tehát az a Vesztek című könyvem, ami 4 éve jelent meg, ott a végén nagyon, nagyon sokszor átmentünk együtt a szövegen. Tehát ott mint egy begyakoroltuk azt, ahogy most befejeztük ezt a könyvet, mert most is így körülbelül 10-szer mentünk át igazából a szövegen, de most úgy tűnik, hogy elértünk a végéig, annál is inkább, mert vasárnapig le kell adnunk a kiadónak. Mert már készülnek a reklámanyagok, meg ők készülnek rá, hogy könyvhétre megjelenik.
3: És mint tudjuk, a legjobb múzsa a határidő.
2: Hát igen, szóval ezt úgy osztottuk be, hogy már készen legyünk. Még én átnézek meg egy-két dolgot, ki kell javítani, aztán úgy tűnik, hogy leadjuk. Hát utána még lesznek ilyen korrektúra, körök, de akkor már olyan nagy változások nem lesznek.
3: És amikor a te neved alatt jelenik meg a mű, de tudod, hogy neki oroszlán része volt ebbe, akkor ő milyen formában jelenik meg a köszönet hasábnál?
2: Hát,
3: az ő neve?
2: Én nem nagyon szeretem az ilyen köszöngetés, de most például ebben a könyvben megköszönjük annak a 3-4-5 ismerősünknek, aki szintén elolvasta most az utóbbi időben a kéziratot, és tanácsokat kaptunk tőlük.
1: De miért nem szereted a köszöngetést?
2: Hát okay, én kicsit ilyen puritánon látom ezt a motto, ajánlás, omázs, megköszönöm.
1: Nem elég posztmodern, mi?
2: Utalok. Szóval, hogy ezt csináltam régebben, de mostanában már kevesebbet. Meg igazából én mindig is több embernek odaadtam, és volt olyan könyvem, aminek a végén volt egy ilyen szóval volt, vagy 10 név, hogy köszönöm ezeknek a barátaimnak,
3: és volt ott
2: 10 név, aztán valamikor nem írtam oda, de most például oda lesz írva.
3: És a feleséged akkor ezt nem nehezményezte soha, hogy ő nem szerepel?
2: Hát, hogy őszinte legyek, de maradjon köztünk.
3: Oké, csak is.
2: Szóval, hogy egyszer, mintha lett volna egy pár éve egy ilyen beszélgetés, amiben ez valahogy így megpendült. Megpendült ez, de nem úgy, hogy számon kérte ezt, vagy de valami pici fájdalmat, vagy hiányérzetet, vagy szomorúságot éreztem a hangjában, és akkor el is határoztam, hogy akkor, hogyha a jövőben lesz, hogy segít, akkor neki is meg lesz köszönve. Meg egy barátunk is, aki majdnem minden könyvemet látta, ő is egy pár éve, a Covid-al egyszer beszélgettünk, és akkor is valami ilyen, szóval azt éreztem, hogy esetleg jó lenne a következő könyvnél, ő is meg lenne nevezve, és most meg lesz nevezve.
1: De és olyan nem volt még, hogy elrejtve a szövegben van valahogy a köszönöm? Hát nyilván nem a szó, hanem hogy valami olyan, amit csak a másikért üzenet.
2: Hát nagyon elrejtve esetleg, de így konkrétan erre nem emlékszem. Azért ez visszafelé is van, tehát az Ildikó is ír, fordít, és mindenféle csinálás. Én ugyanis segítek neki, tehát hogy ő fordítás közben nem sértődök meg egyáltalán. Szóval én nem is várom, tehát ő fordításon aztán végképp nem lehet odaírni, hogy segített a fordításban a férjem, tehát ez azért furcsa lenne. De hogy ez egy ilyen nálunk ez egy ilyen folyamatos műhely munkaként működik, tehát, és nem csak az egymás szövegeit javítjuk, meg segítünk egymásnak, hanem mitán beszélgetünk filmekről, vagy könyvekről, amiket olvasunk, és akkor azokat kvázi elemezünk, tehát egy ilyen folyamatos ilyen műhelyként működik a család tulajdonképpen. Tehát tegnap is megnéztük a Legyek Urad című sorozat első részét.
1: Van belőle sorozat?
2: Most van egy új, igen, sorozat. Tegnap, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt került fel. Talán
1: nem kell mondanod, hogy
2: nem
1: hol.
2: Szabad mondani, nem. Szóval az egyik.
3: De milyen nemzetiségű a sorozat?
2: Angol. Szerintem. Uh-huh. Brit, és legalábbis a nevekből, meg a stílusából is, szóval uh-huh. Nem egy ilyen hollywoodi. Uh-huh. És akkor utána erről, mint én beszélgettünk. Tehát nem csak megnéztük, hanem beszélgettünk, akkor ő utána nézett, hogy amire én halványan emlékeztem, hogy ezt a könyvet, de nem nagyon nehéz volt megjelentetni. 54-ben jelent meg, és Golding előtte egy csomó kiadónak elküldte, és a lehető legdurvább visszautasítások, hogy unalmas, ostobaság, kitaláció, baromság, plusz egy szerkesztővel valószínűleg akkor, amikor már elfogadták, nagyon sokat dolgoztak a szövegen,
1: és
2: hatalmas
1: neki.
2: Részeket kihúztak. Tehát ez igazából, nem biztos ismeritek a történetet, szóval az eredeti verzióban ez egy posztapokaliptikus könyv. Tehát, hogy kitört az atomvilágháború, és ezek a gyerekek úgy menekültek egy repülővel.
1: De ez kimaradt az a végén.
2: És ez kiúszta a szerkesztője javaslatára.
1: Ezt szerintem pont nálad olvastam, hogy ő aztán megutálta ezt a könyvet, és már nem is akart
2: ja, vele foglalkozni. Igen, mert ezt beposztoltam, aztán már ez érdekesnek tűnt, hogy aztán ő ilyen idegennek érezte már a szöveget, annyit változtattak rá, és az is posztoltam, mert mi is egy kicsit így vagyunk ezzel a könyvvel, amit ma befejeztünk, hogy annyiszor átmentünk már rajta, hogy már nem tudjuk azt se élvezni, ami esetleg jó benne, vagy úgy sejtjük, hogy ez úgy rendben van, de hát szóval ez egy nehéz.
3: Emlékszem a Legyek Urát, én ugye késő kamaszkoromban olvastam, és egy nyaralásra vittem el magammal.
2: Az
3: levettem a polcról.
2: Jó választás.
3: Otthon, hogy hát ez egy ilyen jó vékony könyv, ez pont jó lesz a Balatonra. És azonnal így lehozott az életről. Most te szereted amúgy ezt a könyvet?
2: Én nagyon korán olvastam, szóval én úgy emlékszem, hogy ez volt az első olyan könyv, ami talán, hogy kortárs, ugye élt még a Golding, és ezért ez felnőtt irodalom, szóval valószínűleg azért kerülhetett a kezembe, mert hogy valahogy ifjúsági irodalomként is lehet ugye tálalni.
3: Engem is ez csapott be.
1: Sőt, igen, szerintem nem volt ez kötelező olvasmány. Szerintem egy
3: amikorban... most is az egyébként. Igen. Ha más országban lehet, hogy lehet, hogy Magyarországon nem.
2: Biztos, de nálunk nem.
1: Akkor lehet, hogy nem.
2: 60-as években biztos, hogy nem volt. És vagy lehet, hogy ebben a sorozatban, amit anyukámék, ugye ez a világirodalom remekei sorozatban volt meg, igen, és akkor valahogy a kezembe került, szóval én ilyen 12 éves koromkor olvastam, és nagyon durva volt.
1: Korai, igen.
2: Tehát, hogy utána egy kicsit máshogy néztem az osztályomra, a többiekre, a haverokra, magamra, a társadalomra, szóval nagyon kemény volt.
3: Hát ez lehet, ez egyik ilyen hátbavágás, meg utána az abhegyező ugyan, aztán szintén az azt hiszi az ember, az, hogy az kamaszirodalom, és hát egyáltalán nem. Tehát, hogy ez egy kamasz a főszereplője, és nagyon sok polémia van erről, hogy mennyire, tehát a Salinger úgy beszél, teti a főhősét, mint a kamasz lenne, de valójában egy felnőtt beszél belőle.
1: De egyébként valami más címe van az új fordításban az abhegyezőnek.
3: Igen, a rozsban a fogó.
1: A rozsban a fogó.
3: Én meg vagyok sértődve arra, hogy ezt újra fordították.
2: Hát, jó volt. Ismerem az Imrét, aki fordította, és tudom, hogy nagyon sok vitán vett részt utána, megvannak meg az érvei.
3: Nem,
2: de neki megvannak az érvei, hogy miért így.
3: Hogy én azért kíváncsi vagyok, hogy jön a reggel, és akkor megint ott ültök a gép előtt, és akkor azt mondjátok, hogy kész. Hogy az, milyen pillanat követi ezt a kijelentést otthon?
2: Hát most megint maradjon köztünk tényleg, de hogy nekem így elszorult a torkom. De lehet, hogy ez már ilyen öregkori érzelmesség, mert nem emlékeztem erre, de hogy így akkor odaértünk, még most is érzem, hogy így, szóval olyan régen csináljuk ezt, hogy így...
3: Már ezt a könyvet... Ugye
2: ezt a könyvet, szóval ezen a szövegen olyan régóta dolgozunk, hogy egy kicsit, meg a vége azért így egy kicsit ilyen, nem tudom, szóval ilyen katarzisnak nem mondanám, de azért ott van valami szépsége, szomorúság, és akkor hát amúgy meg semmi. Mindenki ment a dolgára. Tehát én mentem reggelizni.
1: Mi az utolsó mondat?
2: Az utolsó mondat.
1: Pont ezt
2: mondtam. Mi az utolsó mondat? Azt nem szabad
1: elmondani. Hát attól függ, hogy mennyire jelentős.
3: Nem fogom szerintem olvasni.
1: Akkor mi az első?
3: Ne spoilerezzük.
1: Nem a sztori van az utolsó mondat.
2: Jó, elmondom az utolsó mondatot. Az utolsó mondat, hogy életem legszebb nyara 93.
1: Brian Adamsnek meg Summer of 69. Ez szép. És pont a végén.
2: Pont. És az első mondat pedig az úgy, szállt úgy kezdődik a regény, hogy 89 nyarán a szüleim beirattak egy magyar tánctáborba Long Islanden. És azért álltuk ezt ki, hogy az első szó a 89, az utolsó meg a 93, és tulajdonképpen e két dátum között történnek a fontos dolgok. Vannak flashbackek, tehát ilyen vissza a gyerekkor is, sőt van előre is, tehát végén kiderül, hogy a narrátor az ma írja ezt a visszaemlékezést erre a 4 évre, meg az élet a korábbi szakaszaira, de alapvetően ez a rendszerváltás utáni időszak. Női narrátor, magyar, de Amerikában született.
1: Tehát a feleséged.
2: Hát tulajdonképpen az ő történetének a vázát használtuk ebbe a amúgy fikciós regénybe, tehát, hogy ő, és ugyanígy a főhősünk is ott él le a kamasz éveit még, és aztán egy bizonyos véletlen folytán Magyarországra kerül, utazik egyedül, és itt ragad. És az első résznek az a cím, hogy Manhattan, és az Amerikában játszik, az amerikai dolgokat mesél, és a Manhattanben van a főhősünk, és a másik résznek Lipótváros a címe, mert ott örököl meg egy lakást ez a kislány, akkor még vagy lány, és akkor a rendszerváltás utáni Magyarországon első pár hónapnak a téblábolását is látjuk, és a végén meg van egy ilyen, a jelenbe érkezünk, és kiderül, hogy ő nem tudom, 50-valahány évesen, vagy 60 évesen írta meg ezeket az emlékeit, és hát ezen belül pedig nyilván ilyen a családhoz való viszony, tehát az identitás, tehát az, hogy amerikai identitás, magyar identitás, de a két szülőrelású két felől jön, az egyik erdélyi, a másik kispesti, és van egy nagymama, aki teljesen más történet, és aztán nagyon sok emigrációs történet van benne, tehát különböző típusú emigráció, tehát ez a országváltás, vagy kultúraváltás, tulajdonképpen ez az egyik fő témája, de erről nincs ilyen reflexíven szó, tehát nem kezdő okoskodni erről. Látjuk a
1: megéli.
2: Dolgot.
1: Uh-huh.
2: Tehát látjuk a dolgot, nem elmeséljük, hanem látjuk, hogy nem érti itt az 90-es évek elejének a szlengét a kocsmákban, de ő viszont tudja, hogy milyen műsor ment Amerikába szombat délelőtt a tévébe a gyerekeknek, és ha itt találkozik egy amerikai fiúval, akkor arról tudnak beszélni, de szóval értitek ezt, hogy mi itt a fő, mi itt szerintem a fő tétje ennek a dolognak, ugyanakkor meg nagyon érzéki az egész, és nem ilyen esszéisztikus, hanem helyzetek vannak, szituációk, szerelmi ügyek, és nagyon szerettük volna, hogyha mondjuk ennek a 80-as évek New York-i, brooklyni, manhattani világ is hitelesen jelenne meg, és a rendszerváltás után Budapest, és a Budapest mondjuk éjszakai élete is hitelesen jelenne meg. De természetesen ő beszél, villő, és az ő szemén keresztül látjuk ezeket. Most neki kopogtattam.
1: Nem baj, jól hangzott.
3: Nem baj. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, és Garaci László íróval folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Garaci László író a vendégünk továbbra is, és képzeljétek el, azoknak mondom, akik elítélhető módon csak most kapcsolódtak be a beszélgetésbe, hogy hallottunk egy elég hosszas beszámolót Garaci László és felesége új könyvéről, méghozzá azt nem mondtuk el, hogy a Hullámzó Horizont a címe, úgyhogy ezt várhatjátok majd, illetve hát mi is nagyon várjuk Nagy Ildikó Noémi és Garaci László új könyvét a könyv héten. Úgyhogy mindenki hegyezze magát.
2: Most el is mesélted, meg tudni is lehet a feleségedről, hogy ő valóban Amerikában szocializálódott, a fiatal korát ott töltött, és belecsöppent a 90-es évek nagyon durva hardcore Magyarországába, azóta itt él, és arra gondoltam, hogy egy kicsit mesélj már arról, hogy ugye nagyon különböző lehetett a ti gyerekkorotok. Te egy 56-os születésű ember vagy a legkeményebb
1: Kádár korszakban.
2: Kádár elején legalábbis, amikor tényleg nyilván még akkor nem eszméltél, de a szüleid biztos sokat meséltek arról, hogy a születésed utáni időszak milyen lehetett, míg ő neki pedig az a általunk egyáltalán nem ismert szabad világ nyújtotta a fiatal korának a teretét.
3: A Brooklyn 80-as években az elég kemény volt.
2: Veszélyes volt,
3: tehát,
2: ugye?
3: Tehát, hogy ő utcára nem ment ki egyedül 16 éves koráig. Iszonyú.
2: Akkor neki ez volt a felszabadító, ami itt történt vele.
3: Hát ő mindig azt mondja, hogy neki ez felszabadulás volt. Szóval, hogy Amerikát képmutatónak érzi, és nyilván ott ilyen kisebbségi volt valamilyen szempontból, tehát csak egyet mondok, hogy a nevét nem tudták kiejteni senki, se a vezeték nevét, se a kereszt nevét. Az Ildikó miatt mindig azt hitték, hogy japán, és még 100 dolgot tudnék mesélni, hogy miért nem szereti, ma is, ha megy, vagy már mostanában nem voltunk, de sokszor voltunk Amerikában, és mindig, amikor megyünk, akkor ilyen görcsbe rándul a gyomra, és így, szóval nem szeret oda menni.
1: Tehát egy traumatizált indulás volt ezek
3: igen,
1: szerint?
3: Szóval olyan, mint a traumatizálta volna, miközben rengeteg szép emléke van, és rengeteg fotó van, és gyerekkorában sokat költöztek, ami nem tudom, hogy jó-e, de minden esetre rengeteget utaztak, szerető családban nőtt fel, sok barátjuk volt, magyarok is, nem magyarok is, szóval, hogy és hát ez a 17-18 éves koráig az emberrel szinte minden megtörténik, tehát, hogy ezek az alapok. És szerintem nála jók az alapok, mert a család miatt egy ilyen stabilitás van benne, de az amerikai, az valami fóbia van nála, szóval, hogy reptéren így mindig majdnem elájul gyakorlatilag, annyira rosszul van. Ez a beléptetés, kijövés, ez nagyon nem szereti. Szóval,
2: de érdekes reakciók ezek.
1: Pedig azt igazából mi itt a vasfüggöny mögött tapasztalhattuk, igen, meg igazából igen. Így sejtszinten, mert a mai napig még mindig bennem is bennem van, mert így szocializálódtam, hogy hát még egy határon, hogy már nincs is ott határ gyakorlatilag, és még mindig így összerállom.
3: Emlékszem, én is. De én meg nyilván, mert ilyen idióta vagyok, én ezt így elkezdek ott viccelődni, és ebben egyébként többször így...
1: És kik így húznak a sorból?
3: Hát így volt kétszer is. Amerikában is volt egyszer, hogy így félreállítottak, és másfél órán keresztül egy szobában.
1: De mit viccelődtél? Amiért kiállítottak?
3: Azt mondtam, hogy valami ilyen lenyomatot kellett, és mondtam, hogy ezt már múltkor is levették. Kész, azon odaívott 3 katonát, és vittek be a izébe. Hogy kvázi így nem akartam engedelmeskedni, úgy értem ezt, én csak viccelni akartam.
1: Kevés is elég volt ehhez.
3: Itt meg az volt a reptéren, hogy a Ferihegyen, hogy kérdezte a szigorúan ez a
1: immigration,
3: nem tudom ki, hogy milyen viszony van kettőnk között, mert így álltunk egymással, és akkor így mondtam, hogy tök jó. Abban a pillanatban így lefajott az arca, mindent kinyitni, minden bőröndött táskát, így szétszette az egész cuccunkat.
1: Nem értik, és akkor nincs humorérzékük.
2: Hát vagy ez a fajta kelet-európai humor, ez nem
1: megszokták, hogy egyébként ott nagyon komolyan veszik a hatóságokat Amerikában. Tehát igen, ott a rendőrt igen. Is, mindenkit nagyon komolyan
3: veszik. Igen, aztán már én ezt mindig mondja előre az Ildikó, hogy tök csöndben maradsz, csinálod, amit mondanak, vagy én mondok, nem csinálsz se. De, mikor múltkor jöttünk ki, akkor egy ilyen régi laptopon volt, amire valahogy ilyen rá volt ragaszva akkumulátor, hogy ezt meglátta ez az őr, és megint teljes és ilyen robbanószerkereső pamacsokkal így fél óráig így majdnem lekéstük a gépet.
2: Nekem egyszer azt kérdezték meg, Kanadába mentünk a fiammal ketten, hogy a gyerekeme, nyilván válaszoltam, hogy igen, ő a fiam, és egész pici volt még, tudom én, 7-8 éves, és odafordultak hozzá, és őt kezdték el erről fogadni, hogy ő tényleg az anyukád. Ráadásul nem is nagyon hasonlítunk egymásra, ilyen nagy barna szemű, és simán lehet az, hogy valaki ezt nem hiszi el, de amikor egy kis gyereket kezdesz el fogadni, nagyon félelmetes volt. Nem is tudott olyan jól angolul még, gondolkodtam is, hogy nehogy valami azt mondjon, ami aggasztó lehet. Szóval azért arról mesélsz nekünk egy picit, hogy engem ez a filozófia szak érdekel, mert hogy én nekem két filozófus ismerősöm van, az egyik zenész lett, a másik programozó, hogy igazából mire számíthat egy filozófus, amikor végez?
3: Hát ez még a Kádár rendszerben volt, úgyhogy engem a filozófia érdekel, de én már akkor egyetemre nem azért mentem, mert filozófiát akartam tanítani például, mert én végül is ott is tanárszakos voltam, de az akkor én már pontosan az tudtam, hogy én alkalmatlan vagyok a tanításra. Ez időhúzás volt.
2: Amíg?
3: Hát, mert nem akartam, nem tudtam, hogy mit csináljak, mihez kezdjek magammal.
1: De az írás akkor még nem volt képben?
3: Az is képben volt, de az is úgy, hogy semmi értelme nincs. Tehát írogattam otthon, meg egy füzetben, meg nem tudom, megmutattam ismerősöknek.
1: És mondták, hogy le kell gépelni.
3: Igen. Az akkor volt, mikor megismerkedtem az egyetemen a Kukorelliekkel, akik már komolyabban vették ezt a dolgot, legépelték, amit írtak, sőt, egy folyóiratot szerkesztettek, meg volt, aki már megjelent különböző irodalmi magazinokban, meg sőt, már könyve is lehet, hogy majd lesz, szóval ők sokkal előrébb jártak, és döbbente láttam, hogy vannak akkor olyanok, akik ugyanazt csinálják, mint én, csak ilyen profi módon menedzselik magukat. Én erre semmit nem tudtam. Tehát én teljesen magányosan. Hát kivéve a Német Gáborra, a főiskoláról ismertük egymást, és ő is hasonló cipőbe jár, de ő se fűzött nagy reményeket ahhoz, hogy mi belőlünk író lesz.
2: De aztán csak legépeltétek mind a ketten az hát első verseket.
3: Legépeltük, és akkor a 80-as években elkezdődött egy ilyen irodalmi pályakezdés, minden nehézségével, meg reménytelenségével, és én közben azt is megértettem, hogyha én írni akarok, akkor én nem mehetek el dolgozni valami cipőboltba, vagy ide akartam Angyalföldre, jelentkeztem karosszéria lakatosnak még a gimnázium után, tehát hogyha én bármi mással foglalkozom, akkor nem tudok írni. Tehát én az egyetemet egy picit azért is csináltam, a főiskolán is már halasztottam többször,
1: hogy
3: ilyen éveket nyerek akkor.

0: ilyen alkalmi munkákat.
1: Igen, szóval erről akarunk kérdezni.
0: Biztos ó,
2: hát ez csodálatos. Ezt arról meghallgattuk a székfoglalón.
0: Ja.
2: Csodálatos. Tehát annyira, te annyira vicces vagy. Egyébként, tényleg. Én hangosan nevettem, miközben hallgattam.
1: Köszönöm szépen. Igen, tehát ez az alkalmi szerződés, és közvéleménykutató, hogy ez tényleg így van, ahogy abban a szövegedben írtad, hogy tulajdonképpen csak az alapadatokat kérdezted egy idő után, és utána a te fantáziád íratta meg igen, a kérdésekre igen, a választ.
0: De azért az az egy idő mondjuk egy év volt.
1: Ez egy
0: az, azt a kérdévet nagyon sokáig csináltam, egy a másfél évig legalább, és az elején nagyon lelkiismeretes voltam, de aztán mikor kiderült, hogy effektíve nem lehet lekérdezni, mert életveszélybe kerülök.
1: Tehát, mert hogy, miért? Mert hogy
0: hát
1: sok
0: mert
1: kérdés
0: ugye a külvárosban, a Próli mondjuk a illatos úton, egy alaksori lakásban, ott azt hiszem ott írom is talán, vagy nem biztos, hogy írom, de hogy ilyen alkoholisták ott ülnek, és akkor én arról kérdezeskedjek, hogy milyen a szexuális életük, meg hányszor mosdanak egy nap, vagy egy héten, vagy. Szóval, hogy egyszerűen elkezdtem kihagyni kérdéseket, mert konfliktusaim voltak. Tehát, hogy az elején lekérdeztem, de így rám nézett, hogy és fölemelkedett az asztal.
1: Szóval,
0: tehát, hogy egyszerűen meg nem értették a kérdést. Ilyen értelmiségi módon voltak megfogalmazva a kérdések.
1: De ezt egyébként kinek ostoba. Gyűjtötted ezeket a kérdéseket? Vagy kinek kellett ez?
0: Hívták, hogy egészség...
1: Jó, tehát valami egészségügyi szervnek.
0: Szociológiai intézet, szóval valami egészségkutató intézet, vagy valami, már nem emlékszem, szóval valami ilyesmi volt, és ők csináltak egy ilyen nagy reprezentatív szociológiai felmérést, életmódkutatás. De bölcsészek fogalmazták meg a kérdéseket, és nem nagyon figyeltek arra, hogy nem csak bölcsészek fognak válaszolni. Egyrészt, másrészt pedig ilyen privát dolgokat kérdeztek, tehát, hogy ami sok ember azt érezte, hogy mi közöm hozzá. Az elején ilyen barátságos volt a légkör, aztán sokszor volt, hogy így menekülnem kell egy gyakorlatilag.
2: Volt te ezt elmesélet? Tehát effektív volt, hogy kutyát rád engedtek? Vagy?
0: Volt kutyázás, meg volt a legdurvább az a József Attila lakótelepen volt, ahol nem is találtam meg az ügyfelemet. Egy ilyen tizedik emeleten, ilyen külső folyosós, ezért végén volt a lakás, becsöngettem, semmi. Jöttem visszafelé, késő este volt, alattam 10 emelet mélység, és ott állt két ember a lépcsőház bejáratnál. És mondta, hogy ki vagyok én, mit csinálok itt. Mondom, hogy ez nagyon jó duma, de ők tudják, hogy én vagyok az a betörő, aki hónapok óta fosztogatja a lakásokat itt. De mondom, tehát ez abszurdum, és rá is mondom, hogy így csak meg kellett volna, hogy bökjenek, és én nekem, akkor most valaki más ülne itt, vagy itt nem ülne senki. Szóval nagyon durva volt ilyen dulakodásszerű, de sokszor volt olyan, mondom, hogy beszélgettünk, és akkor így egyre rosszabb volt a hangulat, mert nem értették. Meg egy kicsit az volt, hogy én ilyen besúgó vagyok.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogy volt egyetem bizalmuk az embereknek igen, abban hogy az évtizedben.
0: Kinek gyűjti maga igen. ezeket tulajdonképpen? Igen. És akkor mondtam, hogy itt van valami igazolványom is volt, meg egészségkutató intézet, de azért ide, aztán volt, látszott, hogy eldöntötte, hogy én informátor vagyok, és úgy válaszolt. Aha. Megpróbálta kitalálni, hogy mi a jó válasz. Hogy mindenki a legjobb áll. Szóval az egész nagyon, hát egész tanulságos volt, de azért rémes is volt.
1: Viszont tudtál gyakorolni, mint író, nem? Mert hogy olyanokat találtál ki, amiket nem tudom, elhihetünk el, amiben ebben az írásodban elhangzik, de mondjuk mi volt a legdurvább?
0: Kicsit eltúloztam, igen. De az volt, hogy már ki sem mentem, csak telefonáltam például, és megkérdeztem, hogy hány éves, mit nem, van-e gyereke, szóval az őt kemény adatot lekérdeztem, és mondtam, hogy csak ennyit akartunk. És ott volt egy 120 oldalas kérdőív, amit végén töltöttem ki mindent. És akkor ott persze nem, hát az, ami ott abban a novellában van, az nyilván nem, gondoljuk. Akkor lebuktam volna, hogyha azt mondom, hogy fenyőfűvel táplálkozik az egész család, vagy nem tudom.
2: Meg egy kutya fejet tart a hűtőjében.
0: Igen. Valami ilyen egyébként volt, valami, szóval volt egy ilyen.
1: De akkor nem rugaszkodtál el ennyire.
2: Hát akkor már tudjuk, hogy miért nem kaptunk valós képet a

0: Az egészségügyi
1: állapot. A szocialista Magyarország egészségügyi életmód állapotára.
2: Igen, tudatom is volt, hogy én így eltorzítottam a szociológiai
1: adatokat. Eltorzítottad az adatokat. És a szüleid teljesen békésen nézték azt, hogy hát akkor ez a gyerek író lesz, most akkor ezt csinálja, igazából nincs egy normális szakmája, mert tudod, az szokott lenni, féltettek. Hogy jó, de mikor lesz, igen. Mikor lesz egy normális szakmán, itt bóckodsz
2: az írása. Igen, azért féltettek, de erre is jó volt a főiskola, ahol lediplomáztam, és utána egyetemre is ELTE-re jártam, ami egy nagy szó volt az ő szemükben, és azt mondták, hogy jó, csinálom ezt az írást, nyilván ebből nem lehet megélni, de az egyetemet végezzem el. Tehát, hogy akkor azt fejezzem be. Én meg azt csináltam, hogy annyit halasztottam, amennyit bírtam, tehát így valami 13 évig jártam főiskolára és egyetemre, és akkor végig ezzel tudtam védekezni, hogy meg aztán megjelent 85-ben, megjelent az első könyvem, 86-ban a második, 89-ben a harmadik, tehát látták, hogy ráadásul még meg is jelennek a könyveim, és ugyanakkor azt is azért tudni kell, hogy az irodalom nálunk nagyon nagy becsben volt. Uh-huh. Szóval a nagyapám magyar tanár volt Kecskeméten, az apai vonalon, az anyai vonalon, anyukám irodalmat akart tanítani, tehát őnek az volt a tínédzser korában a nagy vágya, hogy irodalomtanár, magyar tanár
0: és lesz. Egyébként mi lett?
2: Hát mind a ketten a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztak. Szóval ilyen, nem is mondtam.
0: De olvasó
2: ilyen.
0: Emberek voltak ezek
2: olvasó,
0: szerint.
2: Olvasó, tehát hogy nagyon sok könyvünk volt, és anyukám hurcolt, aki mikor elkezdtem a Legyek urát olvasni, meg ilyesmi, akkor azt ő a minisztériumi könyvtárból kölcsönözte ki nekem, mindig hozott 10 könyvet, és akkor azt azokat én befaltam. De otthon is nagyon sok könyv volt, és még apukám is olvasott, nem annyit, mint anyukám, de olvasott, és anyukám haláláig, 86 éves korában is ott volt a nyitott könyv az ágya mellett is. Szóval, hogy ez, hogy megjelennek a könyvek, plusz egyetemre járok, ezért úgy, azt úgy elhessegették maguktól, hogy valójában közveszélyes munkakerülő vagyok, és hogy egy hamisított ilyen állás van beírva a személyimbe meg, szóval, hogy ez így fájtlat bontak, és ezzel nem problémáztak, de konfliktusaink persze voltak, mert egy 20 éves fiatal ember voltam, nem is teljesen normális, mondjuk így. Tehát, és éjszakai élet, és nem tudom, 80-as évek, tehát underground, és koncertek, és nem tudom, és viszonylag kicsi lakásban ez így nehéz volt. Az volt a szerencsém, hogy ők nyugdíjba mentek, ilyen egészségügyi okokból, és volt egy telek, ahol nyáron kimentek. Tehát nekem volt 3-4-5 hónapom, májustól októberig, amíg nem voltak otthon, és akkor egyedül voltam a lakásban, de amikor téli hónapok, azok nehezek voltak, szóval voltak konfliktusaim.
0: Hát innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést Garaci Lászlóval, és kérlek benneteket a szünetbe írjátok meg, hogy a mostani Honvédelmi Minisztériumban is van-e könyvtár. Nem tudom. Jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Sávbezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Korlátozzák a vizet Szentendrén, több adat lesz az intenzív osztályok fertőzéseiről. Nyári véradást szerveznek, a mikrofonnál Gál Ildikó. A hőség fokozza a csapadék hiány okozta károkat a mezőgazdaságban. Folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínli a kánikulát, írta a Hungaromet. Közölték, az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő. A tikkasztó melegben közben vízkorlátozás lépett életbe Szentendrén. Az intézkedés a Pismány település részre érvényes a megemelkedett vízfogyasztás miatt. Országosan irányított program indult a kórházak intenzív terápiás osztályain a fertőzések ellenőrzésére. A kezdeményezés július 1-je óta tart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által koordinált projekt célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő betegségekről, ezzel támogatva azok megelőzését és a betegbiztonság erősítését. Véradásra hív az Országos Vérellátószolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
9: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet.
8: Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke, rádiónknak elmondta, a csecsemőknél fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
10: Az édesanyateje szinte szoktatásról szoktatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
8: Elkészült az első két új gyesev Intercity motorvonat, ezt Vitézi Dávid miniszter jelentette be. A klimatizált alacsonypadlós szerelvények akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. Északon lesz felhősödés, de ott is kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a légmozgás. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádió Cafén. Garaci László író a vendégünk, és meséltél egy picit arról, hogy milyen volt, amikor főiskolás egyetemista korodban megpróbáltál íróvá válni, és ahogy mondod, Németh Gáborral együtt egy kicsit két lépcsővel lejjebb álltatok még, mint a Cucarelli meg a többiek, akik már kvázi kezdtek becsúszni a körbe, és erről az jutott eszembe, hogy ott említetted egyszer ezzel kapcsolatban, hogy azért azt is érezted, hogy a generációs összetartás nem zárta ki egymás utálását, és ezen egy eltöprengtem, hogy egyrészt, hogy kanonizálódik valaki, és ha benne van már a, nem tudom én, a magyar kortárs irodalom köreiben, akkor hogy vannak ezek a viszonyok? Szóval, hogy ti okos emberek vagytok, írók, tehát, hogy csak nincs az, hogy szóval, hogy ti valószínűleg egy ilyen normálisabb viszonyrendszert tudtok ápolni, mint a, nem tudom, most nem mondok egy másik szakmát egymással.
2: Hát itt nagyon, tehát bekerültem ebbe az irodalmi mezőbe.
1: Vagy, a mikrofonban mond.
3: Kicsit húzdod én.
2: Ebbe a szubkultúrába, és nagyon új hatások értek, szóval az utóbbi, abban az években én nagyon sok ilyen rockkoncertre jártam, és ilyen intézet is fiúkkal mászkáltam, amellett, hogy jártam a főiskolára, levelezőre, meg ugye otthon meg úgy csináltam, mint hogyha én író lennék, meg műfordító, de valójában meg egy ilyen vadabb társasággal mozogtam, akik nagyon őszinték voltak. Tehát, hogy ha valaki utált valamit, azonnal lerendezték, akár ököllel, de szavakba biztos. És nagyon őszinték voltak, és nagyon szerettek így élni, meg bulizni, meg csinálni, meg ismerkedni. És ahhoz képest bekerültem ebbe, nyilván voltak már tapasztalataim, mert a főiskolai élet is ilyen kicsit mesterkélt volt, de azt annyira utáltam, hogy ott tulajdonképpen nem volt érdekem, hogy ezt megértsem, vagy beoldódjak, tehát hogy egy idegen test voltam. És ehhez képest az irodalomban, tehát ebben az irodalmi körökben meg azt tapasztaltam, hogy egyrészt van egy generációs összetartás, aminek nyilván van egy ilyen közös érdekünk, hogy együtt lépjünk fel, mert úgy nagyobb esélyünk van arra, hogy felfigyelnek ránk. Közös érdekünk, hogy beszélgessünk rengeteget arról, hogy mi történik az irodalomban, beszélgessünk rengeteget az egymás írásairól, elemezzük egymás írásait, mert ettől fogunk fejlődni. Csináljunk folyóiratot, ha lehet, mert az is megmutat minket generációsan a többiek, az idősebbek számára. Ezek mind teljesen racionális dolgok, és nagyon jól működtek együtt az a társaság, akit én először megismertem. Aztán megismertem egy ugyanolyan korú másik társaságot, akik aztán összeolvadtak több ilyen kisebb, szeparált kör, az őrlei körben, a 86-tól neveztük magunkat így, az Asztóriába találkoztunk minden szerdán, és a pozitívunk mellett viszont ehhez a rock and roll csapathoz képest, vagy akár a Fiatal Vissza klubjához képest, ahol szintén ilyen vadabb világ volt, ahhoz képest azt éreztem, hogy hajlamosabbak rá, hogy oké, megcsináljuk, amit kell, hogy együtt megmutassuk magunkat, megszervezzük a felolvasó estet, stb. De amikor valaki elment, akkor hajlamosak voltak róla így azt mondani, hogy hát az milyen rossz verseket ír, meg milyen hülye, meg szóval, hogy ilyen...
3: Hát aki
2: ilyen...
3: nincs ott, azt mindig nagyon könnyű. Hát, tudom, ez a dinamika egy ilyen társaságban, nem?
1: Hát igen, de tényleg ilyen punk társaságban ez nincs, hanem ott szembe mondod.
2: Nekem ilyen fura volt. Felemás. Szóval fura volt, hogy voltak ilyen erővonalak, hatalmi izék, hogy ki a az, aki megmondja, hogy mi legyen. Szóval, hogy volt egy ilyen hatalmi küzdelem, meg volt, lehetett tudni, hogy kik utálják egymást, de muszájból azért kitartanak egymással, mert együtt erősebbek ebben a helyzetben. Később, ugye, ezek mindig ilyen fiatal korban alakulnak ki, ezek az erős csoportok. Később ezek így családokat alapítanak az emberek, meg más pályákra, meg megszelidülnek, meg nem tudom én, szóval, hogy megmaradtak ezek a barátságok, és máig például Kukorel Endre is az összes könyvemet olvasta. Amit valaha írtam, az elsőtől kezdve, ezt a mostanit, amiről beszéltünk, ezt, amit ma fejeztünk be, ezt is olvasta pár héttel ezelőtt, és ellátta a jegyzeteivel, és ellátott minket tanácsokkal. Tehát megmaradtak néhányan, nagyon fontosak máig a barát szempontból is, meg a szakmai szempontból is, de ott az nekem egy kicsit ilyen olyan őszintétlen volt, vagy azt éreztem, hogy jó, akkor messzük meg az írásainkat, meg szervezzük meg a következő szám nyomdai ügyleteit, de mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lesz ezután lemenni a fekete lyukba, ahol minden pillanatban azt csináltam, az amit akarok csinálni, vagy ami jön belülről, és nem kell így egy kicsit így viselkedni, vagy nem tudom, tehát, hogy így figyelni, hogy ki, vagy helyezkedni, vagy nem.
1: De ki volt az Eszterházy volt az, aki végül csak rábólintott a fiatalra, és akkor onnantól kezdve befogadta a kánon, vagy nem volt ilyen egyértelmű?
2: Jó, hogy mondod ezt, mert ezt akartam meg elmondani, hogy az idősebbektől is, az Eszterházy már akkor olyan értelemben...
1: Nem volt annyival idősebb.
2: 5 éve, 6 éve volt idősebb, de mint a karrier szempontjából ő már nagyon ismert, kvázi sztár volt, és azt akartam még elmondani, hogy ő vele kezdve egészen a Mándíványig, vagy a Mésző Miklósig elképesztő támogatást kaptunk. Tehát ez viszont nyilván se a pankoknál nem volt, se a rock'n'rollban, se a tanárkép, hát végképp ezeken a katonaság, vagy amilyen közösségekben, vagy sportegyesületekben, amiben bekerültem addig, ez példátlan volt.
1: Hogy az tehát idősebb az, hogy támogatja
2: a
1: fiatal?
2: Az, hogy most megtaláltam a Mándi Ivánnak egy két oldalas gírógéppel írt, látszott, hogy az ujjacskáival kopogja be, és hogyha elüti, akkor kihúzza azzal a fehér izével, és újból beteszi, és ott ráírja, tehát kijavítja az izét. Tehát az egy órás munka volt, hogy nekem, engem ajánl Móri Zsigmond ösztöndíjra 86-ba vagy 87-be futólag találkoztunk, picit udvarolt a akkori feleségemnek, de ez zárójel bezárva.
1: Akkor lelkiismereti adta vele ezt.
3: Lelkiismereti ajánló.
2: Nem, mert mindenkivel iszonyú kedves volt, ő is, és mások is. Tehát, hogy a Mésző Miklós, vagy még sorolhatnám az időseket, akik elképesztő támogatta, elképesztő. Szóval ez példátlan. Szóval azt éreztem, hogy ez csoda, és most pedig én vagyok abban a helyzetben, hogy tudok segíteni, és meg is határoz. És el is döntöttem akkor, hogy ne felejtsem ezt el, hogy ezt csinálni kell.
1: Tovább kell adni.
2: Egyébként. És még mondom is a fiataloknak, akinek díjat adunk, mert van egy alapítvány, ahol fiatal írónak adunk díjakat, meg mentorálok mindig fiatal szerzőket, és mindig mondom neki, de majd ha te is
1: te is ilyen híres leszel, mint én.
2: Nem, hogy amikor idősebb leszel, és van rá módod, akkor te is támogass majd a fiatalokat. Nekem ezt nem mondta Mándi Iván, de ez tényleg nagyon, nagyon hatott rám. Szóval ez nagyon vonzó volt, tényleg. Szóval van egy ilyen szolidaritás, ami nem tudom mennyire van meg most, szerintem most is megvan, hiába van itt szétszaggatva az egész, meg mindenféle árkokás van, meg de szerintem most is megvan.
3: De ez a szétszaggatás, ez létezik most? Tehát, hogy amennyire mondjuk a társadalom szét van szaggatva, vagy árkokolnak, ez az író társadalomban is érezhető?
2: Nagyon is érezhető, abszolút. Tehát én a 90-es évektől, de már 88-as évek másik felében én rendszeresen szerepeltem, most tényleg nem akarok panaszkodni, mert én nem szeretek szerepelni. Szóval most ezt így élvezem, mert nagyon jó a hangulat, de én általában nagyon sokszor nemet mondok az ilyenekre, és végképp nem szeretek tévébe szerepelni, meg élő műsorban, de hogy én rendszeresen ben voltam a különböző kultúrák és Stúdió 86, vagy nem tudom, szóval ezekben, 90-es években folyamatosan. Én 16 éve nem voltam benne egyetlen egy állami kulturális műsorban.
1: Nem hívnak, vagy nemet mondasz?
2: Nem hívtak.
1: Hát persze, hát rajta vagy a listán, nyilván.
2: Na jó, de ez annyira ciki. Nem hát. Azért, mert én ilyen fontos lennék, csak nyilván voltak olyan témák, mert én nem nézem már ezeket a tévéket, meg nem hallgatom a rádiót, de biztos, hogy vannak olyan kulturális műsorok, akkor esetleg engem is meg lehetett volna kérdezni. Vagy megjelentek könyveim, és akkor lehetett, szóval nem tudom, de nekem nem hiányzik, tehát tényleg nem panaszkodásban mondom, csak ez szerintem ilyen, hogy mondjam, ilyen,
1: szóval ez biztosítja ilyen, ezt a széthúzást.
2: Ez nem normális, igen. Mert az írókat, nem tudom, minőség, vagy a könyveik minősége alapján kellene, vagy hogyha van egy új könyv, újdonság, akkor lehet róla beszélni, de azért, mert világnézetileg nem tetszik nekünk, nekik, akkor, szóval ez szerintem hülyeség. Nyilván egyébként van ez fordítva is, szóval... Nem tudom, hogy kell-e most politizálni.
1: Nem, de azért valamennyit mondhatsz, és egyébként lehet az is, hogy pozitív legyen a végkicsengése, mert végül is te mondtad azt, hogy nem kell mindig apokalipszissel riogatni az embereket, hogy te azért tudsz egy ilyen pozitív jövőképet gondolni, még akár ebben a furcsa országban is. Sok írótársaddal ellentétben, akiket ilyenkor, ha megkérdez az ember, akkor tényleg csúnyára tudják felfesteni a jövőt, hogy neked van egy ilyen törekvésed, ha jól értem.
2: Nem tudom, én alkatilag idegenkedem attól, hogy ilyen fenyegetőnek érzékeljem a létezést, vagy a világot, vagy a... Szóval ez szerintem nem is célra vezető, szóval valószínűleg ezek... Szóval a pesszimizmus, vagy ez a világvége várás, illetve azzal való riogatás, ez vagy valami érdek, valami célt szolgál, vagy pedig nem biztos, hogy segít abban, hogy a problémákat normálisan meg lehessen beszélni, vagy a krízisekre megoldást találni akkor, hogyha ilyen pánik rohamszerű állapotban vagyunk. Tehát most az irodalomban is, meg a filmekben is nagyon divat ez a világvége várás, vagy ilyen apokalipszitikus ilyen hangulatok, ami nagyon hatásos, nagyon kelendő, az emberek nagyon szeretik, úgymond, tehát sikereket lehet elérni. Kicsit most már ilyen divatszerűnek érzékelem ezt, és azt hiszem, hogy valamilyen interjúban olvashattad ezt, hogy akkor erről beszéltem, hogy igen. szerintem az, hogy megoldjuk a problémákat, ahhoz nem a szóval nem sikoltozni kell, nem próbáljunk meg a krízisekről. Tényleg rengeteg krízis van, tehát gazdasági járványok, háborúk, nem tudom mi,
3: morális. Hát is ráadásul sokkal többet tudunk róla, mert amióta az internet mindenkinek ott van a zsebében, meg a világ ott van a zsebében, azóta a legnagyobbtól a legkisebb problémáig tudunk világszerte, és ez eleve frusztráló, ehhez még nem is kell, hogy filmek vagy regények készüljenek erről, hogy hát mennyi fenyegedettség vesz minket körül.
2: Igen, de a média is bűnös egy kicsit, mert torzítja ezt a képet, tehát hogy sokkal nagyobb elértséget lehet produkálni az a híre, hogy esett egy repülőgép, mint az, hogy nem esett le egy repülőgép, vagy nem tudom, vagy az, hogy nem tudom, valami jó dolog történt. Szerintem egyébként van egy kis elmozdulás ebbe, szóval az emberek, ezek ilyen ingaszerűen működnek, most, tehát én nagyon erősen emlékszem arra, hogy milyen hangulat volt a 60-as évek másik felében a vietnámi háború miatt, és amiatt, hogy gyakorlatilag Amerika ott háborúzik a kommunista Kína és a kommunista Szovjetunió fenekébe, tehát, hogy meg disznóbőli konfliktus, tehát, hogy iszonyú mennyiségű atomrakéta így álltak szembe egymásra, tehát, hogy ez, és Szóval, hogy ezek a krízisek néha nagyon így kulminálnak, vagy így szerintem, ami most újdonság, egyrészt ez a mediális, hogy azonnal tudunk mindenről, és ezért olyan, mintha több baj lenne. Másrészt pedig az, hogy különböző típusú krízisek most így nagyon gyorsan egymás után jöttek. De végül is a 90-es években ugyanígy a szomszédunkban polgárháború százezreket öltek meg. Igen. És aztán elmúlt, és ugyanúgy volt, nem tudom, 70-es évek, Afganisztán, Lengyelország, terrorizmus, balos, szóval, hogy nagyon, nagyon, tehát az én életemet úgy is szemlélhetném, hogy egy ilyen katasztrófa sorozat. De én nem szeretek, szóval én ezt tudom, de nekem egy csomó ilyen jó mindenféle dolog történt vele, meg egy csomó mindent tanultam, meg fantasztikus embereket találkoztam, meg jó könyveket olvastam, jó filmeket láttam, utaztam egy csomót, szóval, hogy én így azt gondolom, hogy ezeket a problémákat meg kell próbálni megoldani, nyilván nem én fogom megoldani, de az nem feltétlenül jó, hogyha nyilván kell a krízishez, a megoldásához a szorongás, vagy félelem, vagy az a vágy, hogy ezen legyünk túl valahogy, és de az, hogy nincs semminek már értelme, mert úgyis jön ez nekem tőlem idegen.
3: És mit csinálsz olyankor, amikor már így túl sok minden, mégiscsak valahogy megpróbál téged a külvilág mindezek a pozitív, mind a pozitív hozzáállásod ellenére maga alá ásni, hogyan szoktál kikapcsolni?
1: Mit mindezt csinálsz? Meg tudjuk.
3: Ha, de szép!
1: A zene után Garaci Lászlótól.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
6: Az utolsó fél órát halljátok itt a kettes számrendszerbe, Veres Dórival, Behumi Dórival és Garaci László író továbbra is a vendégünk. Te mennyire vagy fegyelmezett író? Tehát leülsz reggel, van egy ilyen penzumod? Mi a? Igen?
7: Napi nagyon rended? Fegyelmezett vagyok, igen. Azt szokták mondani, hogy prózát, regényt nem is lehet másképp írni, és ez tényleg így van. És aki másra próbálkozott, annak tudtam, ha beletört a bicskáját. Vagy nagyon nehezen jut akkor a végére a dolgoknak. Tehát ezt egy regényt az úgy lehet írni, hogy akkor az életedet ketté osztod, és állandóan abba is benne vagy, hogy te most csinálod azt a világot építgeted, és tulajdonképpen állandóan ott kell legyen a kis agyadba, és rengeteget jegyzetelek napközben, és mikor nem az írógépnél ülök, hanem megyek valahova, vagy alszom, és fölébredek, és ott vannak ilyen fecnik, és akkor rengeteget írok, hogy oldjak meg egy helyzetet, vagy mit kéne oda tenni, tehát, hogy és mindig oda kell ülni. Akkor is oda kell ülni, hogyha úgy érzed, hogy most nem megy, vagy elakadtál, vagy nem tudod, hogy hogyan tovább, vagy unod, akkor is oda kell ülni, és valamit csinálni kell. Ha csak egy órát, akkor egy órát. Szóval ez egy ilyen nagyon merev tanácsnak tűnik. Én is így hallottam először ezt, és aztán próbáltam máshogy is csinálni, de nem lehet máshogy csinálni. Szóval biztos van, aki tudja máshogy csinálni, de én nem ismerek ilyet, aki prózaíró. Nyilván aki költő, az egy kicsit más. És olyan értelemben is fegyelmezett vagyok, hogy nem adom ki a kezemből, amíg nem érzem azt, hogy tökéletesen kész van. Tehát ezt néha látom kollégáknál, hogy nagyon akarja már, hogy megjelenjen az a könyv, és nagyon szeretné, ha kint lenne a kirakatba, a könyvesboltok kirakataiba, és nem nincs elég türelme ahhoz, hogy megérlelje. Szóval a könyvírás az nem csak ihletből áll, hanem egy ilyen fejleszted a projektet, szóval, hogy csúnyán fogalmazza, és ez egy lassú munka, egy intellektuális munka, ahol ugyanakkor elengedetnek is kell lenni, tehát kell azért így, hogy ilyen ihletett pillanatok is legyenek, de közben rálátod is, kell, hogy legyen rálátásod, hogy mi történik most ezzel a szöveggel. Tehát egy nehéz, bonyolult folyamat, de végig kell csinálni, és én ezt azt hiszem, hogy ebben így talán jó vagyok, hogy végigcsinálom.
6: És erre a folyamatos mentális felkészültségre milyen tippjeid vannak, vagy hogyan kapcsolsz ki, mit csinálsz, hogy mondjuk kész legyél mindig ilyen állapotban, hogy fegyelmezett legyél, és akkor is oda tudj ülni?
7: Hát régebben is délelőtt dolgoztam inkább, és most meg már kifejezetten az van, hogy nem is délelőtt, hanem hajnalban. Tehát én most ilyen vénkoromra ilyen hajnali kelő lettem, ami elég döbbenetes, mert pont a fordítottja volt régebben, fiatal koromban, hogy fölkelek reggel, és, vagyis hát 5-kor, vagy nem tudom, és akkor délelőttig így megcsinálom, amit meg akartam aznap csinálni tulajdonképpen. Napközben még lehet, hogy szóval kinyitom a gépet, vagy hozzáolvasok, vagy gondolkozom, vagy jegyzetelek, de a lényegi munkát azt reggel csinálom meg, és ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, ahhoz hát nem ajánlatos mondjuk másnaposnak lenni. Újabban, régebben ez nem volt probléma, de az utóbbi 10-20 évben azért már azt érzem, hogy ez nem feltétlenül célra vezető, és nem éri meg. Tehát persze kihagyhatok egy napot, attól még ez a folyamatosság, hogy minden nap oda kell ülni, ez persze egy napot ki lehet hagyni, vagy kettőt, de nem éri meg, mert kijössz a dologból, meg bűntudatod van, meg rossz, szóval nem okoz örömet az írás.
8: Úristen, ez egy börtön akkor.
7: Hát, de édes börtön, szóval én élvezem.
6: Szóval egyre fegyelmezettebbnek kell lenni, ahogy megy az ember előre az időbe tulajdonképpen, mert nem csak azt az időt kell fegyelmezetten beosztani, amikor effektív dolgozol, hanem tudatosnak kell lenni az életed többi területén is.
7: Hát igen, de fiatalkorban viszont be kell gyűjteni azokat az élményeket is, amiből aztán az anyagot képezi az könyveidhez. Tehát, hogyha csak fegyelmezett vagy, és csak otthon ülsz és írsz, van ilyen típusú író is, ismerek is, és sőt, nagyon jó ilyen típusú írók is vannak.
8: Na de ő akkor miből ír? Akkor ő milyen élményanyagból ír, vagy csak
7: ő
8: olvas?
7: A többi könyvből ír egyrészt, másrészt meg azért így jár az utcán, tehát azért így vannak élményei, de nem ilyen szélsőséges.
8: Na ezt akartam kérdezni, neked szélsőséges élményeid is voltak, amit gyűjtögettél?
7: Hát nem vagyok én egy ilyen nagy ilyen vagány, vagy
8: de van egy másik Karaci László arc, ezek szerint most már kirajzolódott.
6: A punk.
7: Hát ezzel engem rengeteget bántottak, meg dicsértek a 80-as, 90-es években. Nem vettek fel az írószövetségbe, mert azt mondták, hogy én bevem biztos nem lesz író, mert olyan életformát folytatok, hogy az egyértelmű, hogy ez csak egy félrelépés, ez csak egy viccből csinálom, hogy írok könyvek. És akkor később is ez, hogy drogos, ez ugye ez volt, hogy hát ezeket csak ilyen drogos mámorban írom. Szóval, hogy ez nem feltétlenül jó, ez a
8: nem jobb
7: ilyen. Tudod, Adi Endre, meg nem tudom, Csokonai Vitéz, Mihály és a többiek. Persze, csinál egy ilyen image kialakul rólad, hogy beleillesz ebbe a körbe, de egyrészt mindig voltak, akik nálam durvában csinálták. Tehát ezt most nem akarok neveket mondani. Kicsit nagyobb tétekkel játsszák ezt a kalandosabb részét az életnek, de ez tulajdonképpen én ilyen alkat vagyok, vagy voltam, és be kellett járnom ezt az utat.
6: Na de az eredeti kérdésem amúgy arról szólt, hogyan kapcsolsz ki? Mit csinálsz?
7: Hát igen, ez változott, tehát ez a bulizás, ez Tehát az elmúlt 10-20 év, ha őszinte akarok lenni, akkor arról szólt, hogy mit kezdünk ezzel a bulizás problematikával, mert azért ez még volt.
6: De nem is bulizást értek ez alatt, mit te elmész szaunázni.
8: Na de neki ez volt a lényeges kikapcsolódás.
7: Nekem a sport mindig volt, tehát az akkor is volt, mikor nagyon buliztam, akkor is sportoltam.
8: De foci? Vagy, tehát ez az író focizás?
7: Minden volt, de a foci volt az egyik alap, és most viszont pingpongozok, amit gyerekkoromban versenyszerűen csináltam, és most is már eljutottam az egyik, hogy versenyszerűen, tehát a sportot elég komolyan csinálom most, tehát minden nap 2 óra edzés.
8: Akkor odamész innen?
6: Odamész most pingpongozni?
7: Igen. Igen, edzés.
6: De egy egyesületben pingpongozol, vagy?
7: Kettőben is.
8: És akkor valami, milyen szintű bajnokságon veszed?
7: Hát a legalacsonyabb szintűbe vagyok.
6: Megye 3.
7: Hát igen. A megye 3-asokkal vagyunk, csak Budapesten más a nevük.
6: Aha.
7: Tehát a megye 3-asokkal fogok holnap versenyezni.
8: És egyéniben?
7: Van egyéni versenyek, de a csapatbajnokságban is már azt hiszem 3. éve van egy csapatunk.
8: Aha. Milyen nevetek?
7: MVM.
8: Ja, azt hittem valamilyen.
7: 3. Tehát az MVM-nek vannak mindenféle sportszakosztályai is. Volt egy barátom, a csapatkapitányunk 87 éves, tegnap is játszott, és majdnem nyert egy meccset, és ő ismerős, ilyen rokoni szálakon, mint kiderült, és ő szervezett be a COVID alatt ebbe a csapatba, és most nem tudom, mi volt a kérdés, tehát a sport az egyik, az a lényeg, hogy ez mindig volt, de most sokkal több van. Tehát most minden nap megyek.
8: Tehát buli helyett pingpong.
7: Buli helyett sport, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, igen. A bulizás az azért egy nehezebb ügy, és nem is hiszem, hogy túl vagyok rajta teljesen.
8: Mert az a nehéz, hogy le kell tenni, és nem akarnád letenni?
7: Hát ezek az unalmas hétvégék.
8: Ne hülyeskedj, komolyan.
6: Menjünk már el valahova.
7: Hát mi most ülünk, és most nézem a tévébe, foci, vagy mit?
8: Nem tudom. Az baj, nincs kertetek, ugye gondolom, ott a Szondi utca vagy.
7: De a liget az nagyon jó, szóval nagyon sokat járok a liget, főleg ilyen jobb időben már.
6: Cicá, ott is vannak pingpongasztalok.
7: Ott kezdtem el.
6: Igen?
7: Ott kezdtem
6: most
7: el.
6: Most nagyon pingpongoztalak.
7: És ott van egy nagyon jó társaság, ott összeismerkedtem én. És azért is jó a sport, mert itt 3 vonalon rengeteg emberrel ismerkedtem meg, és kifejezetten barátságok lett. Tehát nem gondoltam, hogy

0: De vannak kisebb, igen, nagyobb egészségügyi problémáim is, azt hiszem, arról nem beszéltünk, és nem szabadna innom.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért még ezeket a bulikázásokat így lehet csinálni büntetlenül.
0: Nem.
1: Ez olyan szemétség.
0: Igen, nagyon
1: nagy szemétség. Figyeljetek, a szemétség ne az legyen az utolsó zárszó itt szerintem a beszélgetés, mert egy topikot még végezzünk ki, mert hogy ugye az egyik apropója annak, hogy itt vagy, ez az Óbudai Társaskörben február 27-e és március 1-e között novella fesztivál lesz, ahol élő írókat lehet közelről látni.
2: Mondtad. Ezek után ma még élő.
0: Ma még élő.
2: Most, hogy ezt mind elmeséltás
1: írás jogató, tudod, hogy meg lehet őket nézni közelre. Nem, hát lesznek velük beszélgetések, lesznek felolvasások, illetve még lesz ilyen novellaíró kurzus is. Tehát, hogy aki érez magában tehetséget, vagy eltökéltséget, vagy lendületet, akkor azt meg is tanítják. Hát hip-hop szerintem egy óra alatt, hogy hogy kell inni. Semmi, meg lehet várni. Simán. Tudod, mint van a igen. Melyik hangszer, hát a dobot azt meg lehet várni, tudod, a hangszeroktatás. Na, de hogy? Neked milyen a viszonyod a novellával, mint műfajja? Szereted?
0: Hát nagyon szerettem, és tulajdonképpen én úgy kezdtem, hogy verses köteteim jelentek meg, de már tulajdonképpen azok is ilyen nagyon pici novel, ilyen próza versek voltak.
2: Sok rím nem volt benne.
0: Nem volt sok rím, és utána nagyon sok rövid szöveget írtam. Tehát, hogy ilyen két-három oldalas izék, amik novellan, hát inkább azt mondanám, hogy ilyen rövid prózák voltak. Nincs alvás című volt valami, az viszonylag sikeres volt, mert mindenféle, nagyon sok tanulmány, vagy kritika született róla, és akkor aztán elkezdtem regényeket írni, és tulajdonképpen kevesebb novellát írok most már. Tehát az idő, mondjuk az írói idő nagyobb része az aktuális regénynek az írására fordítódik, de közben azért néha írok novellákat is, vagy ilyen rövidebb szövegeket.
2: Egyszer azt mondtad, hogy a műfajok királynője az a vers.
0: Az a valószínűleg a vers, de én abban nem hiszem, hogy ez az én műfajom igazából, de ha már így ilyen nagyokat mondunk, akkor valószínűleg a prózának meg a novella. Uh-huh. Szóval a regény nagyon népszerű, óriási karriert fut be, ahhoz képest, hogy egy fiatal műfaj, és nagyon népszerű, és a kiadók is arra hát ösztökélik, vagy nem tudom, így noszogatják az íróikat, hogy regényeket írjanak, minél nagyobbakat, a novellákat nem annyira szeretik. Holott szerintem a magyar irodalom az elmúlt 100-120 évben talán novellába legalább akkorát alakított, mint regényben, sőt talán, szóval a novellisztika az biztos, hogy fantasztikus, tehát az előző századfordulós nagy felfutás óta gyakorlatilag folyamatosan, tehát Kosztolányitól Örkényen át Bodor Ádámig, és tényleg ma is nagyon nagy, nagyon jó novellistáink vannak. Sajnálom, hogy nem, szóval nem kevesebbet írok, mint amennyit szeretnék. Szerintem nehezebb egyébként megírni egy novellás kötetet, mint egy regény. Tehát a novellák kis regények, úgyis fel lehet fogni őket. Benne kell lennie az igazán nagy novellákban, Bodor Ádámnál, ott benne van a regényi anyag. Vagy a kisugárzás, szóval azok hihetetlen sűrítmények, a jó novellák, szóval most készülök a vasárnapi beszélgetésre, de nem nagyon megy.
1: De addigra jó lesz.
2: Ja. Téged egyébként miért szeretnek szerinted, vagy értenek ennyire német nyelvterületen, vagy legalábbis az osztrákok, ők nagyon garaci sok. Ugye Gráznak te voltál is a rezidens, vagy az egy jelen idő még a rezidens írója?
0: Az egy éves egy ösztöndíj év tulajdonképpen. Strat Schreiber.
1: Kérem? Gratulálok, kérem. Hogy érsz, hogy érsz?
0: Nem,

0: berekedtem. Ez egy köhögés volt. Igen. Nem, nem, az egy ilyen középkorban volt a város írója, aki egyedül tudott írni. Az írnok volt.
1: És akkor
0: az,
1: te vagy egyedül Grazban írni tudott.
0: Én voltam.
2: Más nem írhatott abban az évben.
1: Ők értik ezt, aki a te szövegeidet olvassa, annak nagyon ismernie kell ezt az országot, és annak minden attribútumát, szóval vagy én azt gondolom, hogy ők ezt így izginek gondolják,
0: érzik. Én ezt így történetileg látom egy kicsit úgy, hogy a rendszerváltás után nagyon érdekessé váltunk itt a közép-európai, és ezért a németek és az osztrákok, de még talán franciák, amerikaiak is így nagyon elkezdtek figyelni az itteni művészeti produktumokra, és akkor nagyon sok könyv jelent meg kortárs magyar irodalom németül is, meg más nyelveken, de németül a legtöbb, ezt kétségtelen. Nyilván ennek megvannak már történeti okai, és akkor így én ebbe belekerültem ebbe a sodorba.
1: De hát ők nem tudják érteni, mi az, hogy szimatszatyor.
0: Igen, de a groteszket értik. Tehát, hogy van Kafkájuk, meg van, nem tudom, Svejküjük, meg szóval az, és náluk vannak Thomas Bernhard, meg nem tudom, tehát, hogy vannak ilyen nagyon vad szerzők, tehát ők ehhez tudnak kapcsolódni, akár az avantgardhoz, vagy a posztmodernhez is, tehát, hogy szerintem ez nem annyira meglepő, de ugyanakkor azt mondanám, hogy ez egy divat volt. Politikai okai voltak, hogy hirtelen csatlakozt Európához, és utolsó nagy fellángolása az volt, mikor a frankfurti könyvvásáron Magyarország volt a Schwerpunkt, a központi téma, és akkor nagyon sok könyvet még lefordítottak, ez szerintem 99-ben volt talán, és azóta így megyünk le. Tehát, hogy egyre kevesebb a fordítás, és már, tehát már azután már nem voltunk érdekesebb. Most megint egy kicsit egyébként érdekesebbek vagyunk.
1: De ez a politikai helyzet miatt lehet?
0: Abszolút. De most
1: kíváncsiak, hogy mit gondolnak az itteni értelmiségiek, vagy
0: igen,
1: gondolkodók?
0: Igen, hogy most tényleg ezt komolyan gondoljuk, vagy itt van valami ellenállás, vagy ellenzékiség, vagy szóval, hogy és jelennek meg több könyv jelen. Tehát az olyan típusú könyvek, amik ehhez kapcsolhatók, azok sikeresek is, és jó. Tehát mondjuk a Viski András nyilván az nem erről szól, de azért a politikailag azért értelmezhető a kitelepítés című könyv, akár mára is vonatkoztatható valamilyen értelemben. Tehát az óriási siker most Németországban is, és akkor még sorolhatnék egy-két könyvet, ami most azért így úgy érzem, hogy egy kicsit több figyelem irányul ránk, egyébként érthető, szóval...
2: Hát akkor csak sikerült egy ilyen szomorú végkicsengést kanyarítani ennek a beszélgetésnek, de nem, ez korán sincsen így, mert szerintem klassz tartalmas 2 óra van a hátunk mögött, remélem te is így gondolod, és a hallgatók is így gondolják.
0: Köszönöm szépen, jó volt.
2: Elengedünk téged, igen.
1: Még ezt meg akartam kérdezni, ugye, hogy a Pompásan buszozunk könyved, ami ugye az egyik része a Lemur vallomásai sorozatnak, hogy ez tényleg volt érettségi tétel?
0: Ez már a NER alatt volt, szóval teljesen döbbenetes, hogy... És ez kétszer volt, szerintem úgy 18-ben és 19-ben, vagy valahogy így.
2: Ja. De akkor ez azt jelenti, hogy ez kötelező olvasmány?
1: Hát akkor az...
0: Emelt szintű volt. Tehát az, aki nem tudom, ilyen bölcsész irányba megy, de talán a jogászok is, azt kérhették, hogy ebből akarnak érettségizni, és akkor nem tudom pontosan most, hogy van a kreditet, vagy pontot kapnak érte. Tehát, hogy nem mindenkinek volt kötele, de van olyan gimnázium, aki saját hatáskörén belül érettségítételt csinált belőle.
1: Ez szóval nagyon jó érzés lehet.
0: Hát nagyon jó volt, igen.
1: Igen.
0: Csak utána megjelent a nem tudom milyen újságba, hogy kerülök én oda. És most nem mondok neveket, miért nem az a...
2: Vas Albert.
0: Miért nem Vas? Tehát, hogy...
2: Jogos.
0: De valaki ott a homokszem került a gépezetbe. A minisztériumban valaki valamit félrenézett, vagy félreolvasott, vagy ez egy ilyen szabotázs akció volt.
1: Az is.
0: Hát de érdekes jó. volt, mert rengeteg helyre hívta a gimnáziumba, és gyerekekkel beszélgettem, akik elolvasták ezt, és akkor a legszélsőségesebb véleményekkel találkoztam. Volt, aki azt mondta, hogy ez borzalmas, nem, ez az irodalom, akkor ő megbánta, hogy ebből akar érettségizni, és volt, aki olyan szinten beszélt róla, mintha egyetemi professzor lett, nagyon okos fiú volt, erre emlékszem, de ez egy jó tapasztalat volt egyébként.
1: Na jó, ez most már jó végszó volt, pozitív.
2: Akkor te búcsúzzál.
1: Elbúcsúzok a kedves hallgatóktól, meg a vendégünktől is. Garaci László volt a vendégünk az elmúlt két órában. Ezt a műsort meghallgathatjátok vasárnap 4-től 6-ig. Újra hallgathatjátok. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen!
2: Köszönjük, hogy itt voltál, és a ti figyelmeteteket. Sziasztok!
3: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
4: nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Felejtsd el a szürke reggeli rutint!
3: Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalózatér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladása a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávvezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory, memory, memory, memory, memory,
3: memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvóta adó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további három adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien két művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás, mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponálló hallgatót itt a Rádió Cafén péntek este. Szervusz, Zoli!
1: Hello, hello!
0: Luca nincsen, felvételről vagyunk, de hát egyáltalán az csoda, hogy ez a mai adás ez most így összejön ebben a formában. Csütörtökön délután rögzítünk mindent, úgyhogy ha valami egészen extrém dolog történik péntekig, akkor mindösszesen csak ezért nem beszéltünk róla, de egyébként pedig nem hiszem, hogy azért itt egy nap alatt megfordulna feltétlenül a világ, aztán majd ki tudja, lehet, hogy a homlokomra csapok pénteken, mikor ez majd adásba kerül.
1: Így van, de bízunk benne, hogy több ilyen világmegváltó apokaliptikus dolog nem történik, mint amikről jelenleg is tudunk.
0: Így van, így van. Mondtam a hétfői adásban, hogy benne van a pakliba, hogy pénteket is kapocsról veszük föl, de annyira ilyen turbulens ez az időszak, meg annyi minden van, meg annyi ilyen, nem tudom, keresztbe elénk zuhanó farönköt kell átugrani ahhoz, hogy így az ember egybe tartsa a kis életét, hogy azt gondolom, hogy ez most egyáltalán nem egy meglepő dolog, hogy tegnap derült ki, hogy ma mi adásra rögzítünk, de legalább van adás. Ezt nevezik adásbiztonságnak. Ezt nevezik profizmusnak.
1: Hát igen, mondjuk szerintem ezt pont nem nevezik adásbiztonságnak, de ez már egy más kérdés egyébként, amikor így, jó, akkor ráértek, nem tudom, nekem, én így, hogyha egy fél órával előbb jövünk, és egy fél órával később végzünk, de közben nem tudom, szünetben még egy Teams hívást beiktathatok, akkor esetleg egyébként be tudok ugrani egy 40 percre. Szóval... hát igen, de hát ettől vagyunk fiatal felnőttek, nem? Hogy így egy kicsit minden pörög, kicsit túl vagyunk vállalva.
0: Aj, nem is kicsit, de most meg amúgy is ebből jövök, mert ugye művészetek völgyén tevékenykedünk itt ezerre, és hát ez, hogy a művészetek völgyében naponta négy előadásban, meg ötbe kell jelen lenni, és az egyiknek vége is fél óra múlva kezdődik el a következő, szóval most tényleg ebben az ilyen túlfeszített, hiperfókuszált állapotban töltöm az elmúlt napjaimat, hogy most így nem tudom, hogy így mit kezdjek az életemmel ezen a ponton, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy remetének vonulok most így ilyen dolgokon gondolkodom, hogy lehet egyébként, hogy jesztene hozzá valójában az én boldogságomhoz.
1: De ezek, ha a csempegyárba kéne dolgoznod, nem jöjjongonál így.
0: Ja, de ugyanúgy van közben kis privát civil foglalkozásom is, amit megcsinálok, szóval rendezvényszervező iparba is azért nyomulok. Úgyhogy, ez most ilyen. De legalább világbajnok a magyar női karcsapat.
1: Én ennek nagyon örültem, szerintem ez egy fantasztikus hír.
0: Nézted a döntőt?
1: Nem.
0: Kínát jól elvertük.
1: Jól elvertük, igen. De ugye négyen vannak, és amit én akartam kérdezni, te mint ilyen sportot követő ember, egyébként ezt megkérdezhetném akár Google-t, akár a ChatGPT-t, mi a különbség a kard és a párbaj tör között?
0: Technika, leginkább. Igen. Szóval, hogy na most nem akarok teljes hülyeséget mondani, de én azt hiszem, hogy a kard az, amikor, hogyha vágsz, akkor is ér a találat. Aha. Azt hiszem, a tőr az, ahol pedig, ha szúrsz, és a kardnak pontosan a vége ér hozzá a másiknak a találati felületéhez, akkor van a pont. Én úgy tudom, hogy így van a különbség. Nem, vagy a különbség biztos, hogy ez, csak nem tudom, hogy melyik, de szerintem így van, hogy elmondtam.
1: Most megnéztem, és egyébként jót mondtál, a fő különbség azon kívül, amit te említettél, az a találati felület, és igen, maga az érvényes találat módja, hogy szúrás vagy vágás. Meg amúgy a szabályrendszer is, de egyébként szerintem, akik így, hát nem rendszeresen követjük ezt a sportágat, azok számára igazából annyira lényeges különbséget nem mutat, tehát igazából mind a kettő egyenránt izgalmas tud lenni.
0: Igen, a tőr az az, amit egy kicsit könnyebb követni laikusként. Szóval, hogy ott azért ritkább az ilyen együttes találat, meg ilyesmi, még a kardnál meg mindig az, hogy beszaladnak középre, fölvillan mindkét lámpa, és aztán a bíró fölemeli valamelyik kezét, és akkor vagy örülünk, vagy nem. Tehát hogy nagyjából ez szokott történni. Mert akkor még mindig benne van a pakliba, hogy aztán még a videóbíró, meg a nem tudom, a különböző technikai segítségek, hogy megmondják, hogy mizu. De egyébként mindkettőt élvezetes nézni. Meg én az olimpiákat ezért szeretem nagyon, mert egy rakássportból lehet egy ilyen felületesen egy kicsit mélyebb ismeret csomagot így megszerezni.
1: Igen, az a 3 hét, amíg tart az olimpia, nagyjából 3 hétig tart, nem?
0: Kb.
1: Amikor tényleg itt az ország tele lesz egyszerre szörf és tékvandó szakértőkkel is párhuzamosan, tehát mindenkiért minden sporthoz. És hát igen, nem volt rossz az a kazak szörfőző, de ott az utolsót azt nem jól csinálta, nem úgy kellett volna.
0: Hát nem tudom, emlékszel, amikor 2024-ben az olimpiával egy időben zajlott a Sziget Fesztivál, és ott én tartottam egy ilyen tékvandó székfoglalót egy ilyen random fesztivál csapatnak.
1: Emlékszem, meg a hallgatók is, mert ezt már legalább kétszer mesélted adásban.
0: Akkor meséltem, akkor nem mesélek semmit, hát komolyan mondom.
1: Jó, de ha szeretnéd, itt is elmondhatod a tékvandó szabályait.
0: Nem. És nem csak, hogy ezt nem fogom elmondani, hanem semmi más sem. Zoli, hátra döltem.
1: Jól van. Na, minden történik velünk, művészetek völgye, azért meg tudtál nézni valamit minimálisan a művölgyben.
0: Nagyon nagy szeretettel mondom. mondanám, hogy igen, de nem. Szóval, hogy igazából úgy kell elképzelni az elmúlt napjaimat, hogy így reggel fölébredek, mondjuk ilyen 10 óra, fél 11 magasságába, utána nekiállok izomból készülni az aznapi előadásokra, ezzel kész vagyok úgy, hogy így lóhalálában még éppen átérek a meetingre, ami már bent van az udvarban, ahol fellépünk, ezután lebezajlanak a fellépések, valahol este 10 és 11 között így végzek, jó esetben, de van, hogy csak egy icipicivel még annál is később, utána akkor nyilván az egész nap alatt folyamatosan motivált, engem motiváló fröccsöt azt elfogyasztom, illetve azt a ötöt, amit egyébként így még mellé így bónuszba rá lehet tenni, hogyha ügyes voltam, és így megjutalmazni az aznapi teljesítményemet, majd utána elborulok, hogy aztán ugyanez induljon újra. De hogy olyan szinten, hogy nem tudom, megy egy koncert este, és akkor tudod még így, ha az utolsó előadás úgy végződik, és aztán meg még pont átérnék egy koncertre, ami érdekel, akkor még benne van a pakliban az, hogy egyébként én nem tudom, így át tudnék menni egy csapattal, de hogy így nincs erőm. Szóval, jó, hogy a nap végén abban vagyok, hogy így a színpad mellett így leülök egy székre, és akkor így beszélgetek valakivel, aki hasonlóan van, mint én, és szívesebben ülök egy helyben, és nézek egy üres udvart egy fröccsel a kezembe, mint hogy én még álljak egy percig is.
1: Jó, igazából a rád vonatkozó része annyira nem érdekelt, a művölgyre adnál inkább, de mindegy, és nem, azért kérdeztem egyébként itt titka, hogy bevezessem azt a témát, hogy számomra a művölgy ez egy nagyon kettős érzést jelent sokszor. Tehát egy fantasztikus intézmény, nagyon-nagyon jó, hogy
0: hiszen
1: van.
0: Hiszen szívesen tudnál róla, de mindig magamról mesélek, amikor ez kerül szóba.
1: Így van. Viszont én úgy érzem, hogy így kezdi kinőni magát, és lehet, hogy pont azért, hogy megtartsa ezt a nagyon egyedi hangulatát, így a környezeten sokkal kevésbé fejlesztenek, még ott is, ahol lehetne. És én néha ennek a hiányát érzem.
0: De mire gondolsz itt?
1: Hát nem tudom, például akár csak mosdók számában, akár csak a környék infrastruktúrájában, tehát ilyen kis apróságúban, tudod, hogy igen, nagyon meg akarjuk tartani ilyen picinek, meg aranyosnak, ami fantasztikus, tényleg ez adja a báját, de hát ott van nem tudom hány ezer ember egyszerre. És hogy valahogy a kettő nehezen jön ki.
0: Igen, de ez meg hatalmas a terület azért, meg így eloszlik az udvarok között.
1: Eloszlik, de azért nyilván, hogyha az ember sokat jár, akkor tudja érezni, hogy így tényleg nagyon népszerűlt, ami nagyon-nagyon jó, csak így lehet, hogy jó lenne neki egy kis fejlesztés. De akkor nyilván ezzel te annyira nem találkoztál most, hogy így nem jártálkeltél.
0: Nem, de mi lenne, hogyha most ilyen improvizatív jelleggel fölhívnánk az Oszkólya Kabnatit, és megkérdeznénk, hogy egyébként mi van ezzel. Ugye ő a művészek vagy ennek a fesztivál igazgatója, most a napokban találkoztunk is. Egy telefon megér egyébként itt a két megszólalás között, hogy egyébként nincs kedve mesélni arról, hogy mi van az idei
1: völgyben. Persze, akkor már azt is megbeszéljük, hogy fröccsözön egyet veled a hétvégén.
0: Hát az a helyzet, hogy ez már megtörtént a hét elején, úgyhogy ezért merem ilyen nagyon biztosan jelezni azt, hogy jó eséllyel egyébként föl fogja venni a telefon.
1: Értem.
0: Nem biztos, hogy annak örülne, hogy úgy köszönöm, hogy szia Nati, adásban vagy, na akkor a következő 15 percben a következő válaszaidra lennénk kíváncsiak.
1: Egy teljesen másik téma, viszont ezt már be akartam hozni adásban.
0: Tetszik, hogy tényleg átvetted ennek a műsornak a vezetését.
1: Én ezen gondolkodtam.
0: Eldöntöttem, hogy nem fogok mesélni. Igen?
1: Én ezen gondolkodtam, hogy ugye szombattól drágul a taxizás Budapesten, és hogy ehhez kapcsolódóan neked mi az érzelmi hozzáállásod a taxizáshoz, mert én általában kettő fajta emberrel találkozom, van, aki imád taxizni. Tehát, hogy néha kicsit keresi a lehetőséget, hogy hova tud menni taxival, még akkor is, hogyha drága, te tudod, így vadásza a kuponokat, meg ilyenek, csak hogy tudjon taxizni, és vannak, akik meg elfbe elutasítják. Tehát, hogy nem tudom, hajnali 4 van, amikor a lehető legkevesebb éjszakai busz megy, de a nappaliak még nem. Hoho, nem baj, én akkor sem taxizom haza, pedig nem tudom, 75%-os kuponom van.
0: Én gyalog inkább megyek, hiszen úgyis itt lakom Nagykovácsiban.
1: Inkább 4-szer átszáll éjszakain, úgyhogy amúgy tulajdonképpen olcsóbban kijönne, hogyha leosztaná azt, hogy mennyi életenergiát emészt fel benne az, hogy ő most éjszakai buszon van.
0: Hát egyébként elég friss élményekből tudok táplálkozni, mert hogy most egy ilyen nagyságrendileg 14 perc szálltam ki egy taxiból, szóval ebből már nagyjából sejtetett, hogy mi a helyzet, de most egy kicsit a körülmények kényszerítettek erre. Én egyébként alapvetően taxizás párti vagyok, a drágulás az nyilvánvalóan rosszul érint mindenkit, mert tudod, így az van, hogy így erősödik a fizetőképessége az embernek, akkor eljut egy pontra, hogy na, most már azért úgy, ha nem is életvitelszerűen, de úgy visszatérő rendszerességgel képes vagyok taxizni, és akkor most ez így megint egy kicsit elszalad. Ez olyan, mint ahogy tudod, így lakásra gyűjtenek emberek, hogy összegyűjtenek egy pénzösszeget, kicsit tökölnek, már másfélszer annyiba kerül az ingatlan, megint összegyűjti, megint megdrágul az egész, mert jön egy valami olyan dolog, vagy olyan faktor. Én egyébként azt gondolom, hogy egy tök jó alternatíva, ki nyilván nagyon kényelmes, de azért alapvetően szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy ez Magyarországon luxus cikk, szóval nem biztos, abszolút, hogy ez kiváltja a 142 e-autóbuszt.
1: Én abszolút úgy állok hozzá, hogyha van ilyen kupon, tényleg, ami ilyen egész nagy, vagy mondjuk ilyen már jelentős összeget von le a költségekből, akkor néha-néha hajlandó vagyok beáldozni, vagy tudom, amikor egy nagyon hosszú nap volt, de még a nap végén kell átmenni valakihez, vagy ilyesmi, akkor abszolút, de alapvetően én is inkább bevállalom még a 40 fokban is a trolit.
0: De van most valami friss taxis élményed, ami miatt ez eszedbe jutott?
1: Nem, egyébként az utóbbi időben nagyon-nagyon pozitív taxis élményeim vannak, főleg most már ugye az applikáción tud szívni, ott általában a sofőrök...
0: Szívni?
1: Hívni.
0: Ja, az a tud szívni, így mondtad. Nem, applikáción be lehet pipálni, van egy ilyen plusz kényelmi szolgáltatás.
1: Cigizős taxi, micsoda?
0: Igen, nem, valami ilyen... kis THC cseppet belecsepegtetnek a légkeringetőbe.
1: Ilyen emlékezik, szóval azt nagyon szeretem, hogy általában...
0: Hát csak hívod. Én azért taxizok ennyit.
1: Hogy a sofőrök így érzik, hogyha beszállsz, és nincs kedved beszélgetni. Lehet azért, mert utána tudod őket értékelni az applikációban, és az applikáció az alapján ajánl fel nekik fuvarokat, de hogy így jó fejek. Míg tudod, néha azért bennem egy ősélmény az, amikor így még egy hagyományosabb taxitársasággal akartam utazni, és így nagyon próbált beszélgetni a sofőr, és így nem akartam, de miért nem érzi, nem akarok bunkó lenni, szegény biztos jó fej akar lenni, de miért nem érzi, hogy nem akarok beszélgetni.
0: Pedig erre egyébként egy tök jó egyezményes jel, pusztán annyi, hogy előre ülsz vagy hátra. Mert ha előre ülsz, mellé az egy jelzés, hogy oké, beszélgessünk, öreg, akár, nyitott
1: de
0: vagyok erre.
1: Hátul rosszul vagyok.
0: Ja, én mindig, hogyha hátra ülök, akkor azzal azt azért teszem, mert azzal jelzem, hogy jó napot kívánok, most engem hagyjatok békén, légy szíves. És általában azok a legjobbak, amikor tényleg az, hogy beülök hátra, és tudod így, nem tudom, Újpestről megyek haza 18-ba, és akkor tudom, hogy van egy 35 perces után, mondjuk ez éjszaka 35 perc, napközben mondjuk egy óra, de hogy mondjuk tényleg az van, tudod, hogy így a...
1: Egy órát szoktál taxizni? Nagyon-nagyon jól fizetett a művészetek völgye, basszus.
0: Nem, napközben azért elég ritka az, hogy én eltaxizom Újpestről 18 kerületben, vagy éppen fordítva. Történt már ilyen, de egyébként utána azért kicsit...
1: Párizsin éltél meg száraz kenyére.
0: Volt néhány nap, igen, amikor a sajtkrém, a kis tömbös nyomós, az volt az, ami tömlős nyomós, ami nekem így utána így mindent jelentette. Szóval, hogy amikor így éjszaka 35 perc alatt végig sohanunk az üres városon, tök sötét van, le van húzva az ablak elől, hátul le van húzva, én ülök hátul, a taxis elől, síri csöndben utazunk, szól a rádió, egy így dübög a, nem valami, tudom, akkor játszott végtelenített EDM per techno, és akkor...
1: Valami popszámnak a EDM feldolgozása.
0: Igen, és akkor néha így rábeszél egy kicsit Juhász Geri, de ezzel senki nem foglalkozik, és akkor egy ponton túl onnan tudom, hogy na most megérkeztünk, és most van a féktelen szabadságérzés egymás, mert mikor a taxis hátra szól, hogy zavar, ha cigizek. És akkor így mondom neki, hogy tesó, nyugodtan. És akkor lehúzom is az ablakot, és akkor így megyünk, tolja a taxis, és így teljes chill van. Úgyhogy ezek jó pillanatok, és ezeket egy kicsit vadászom.
1: Ezt megértem, meg tényleg van egy hangulata.
0: Ja, abszolút. Akárcsak a New Level Empire azon számának, amit beterveztem hozni van a zenei rovatba, mert hogy ugye a New Level Empire-ből kiszállt a Zola egy 2 évvel ezelőtt kb. Ugye, aki az énekes volt, és azóta egy nem nagyon az én világom a New Level Empire, és el kell keserítenem mindenkit, ez a szám sem arra, abba az irányba fog majd lögdösni bennünket, hogy már pedig vissza kell térnünk a New Level Empire-hez, már hogy egyébként tök jó, meg így játsszák a régi számaikat, meg ilyesmi. Az újak nekem nem nagyon a világom, egyik sem. És emiatt így elgondolkodtam, hogy vajon miért is, vagy gondolkodtam a napokban azon, hogy nekem ki a kedvenc zenekarom. És hogy ez így mindig változik, így a top 5 az egyébként így kb. Ugyanaz az elmúlt, nem tudom, 8 évben, de hogy ezeknek így a hierarchiája változik. És ezen gondolkodtam, hogy amúgy volt idő, amikor nekem a New Level Empire volt ez, de ezer éve nem hallgattam már New Level Empire-t, és akkor így elkezdtem a régi számaikat hallgatni, és hogy így megtaláljam benne azt, amit így régen nagyon-nagyon szerettem, és rájöttem, hogy mi az, úgyhogy elhoztam az egyik régi New Level Empire számot ide, ami szerintem még talán egyszer sem ment le itt a rádiókafén. Még lehet, hogy mi a régi rádióban játszottuk, szóval lehet, hogy te ismerni fogod, minden esetre a hallgatóinknak lehet, hogy újdonság. Úgyhogy New Level Empire odafuthatnánk, egy 2010-es évek közepi strandfesztiválnak volt ez egyébként a himnusza, úgyhogy ez következik most a Talponálló napzenéje rovatában.
2: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: New Level Empire, odafuthatnánk, és vannak pillanatok, amikor bármit megtennék, hogy éppen élőben legyünk, mert valószínűleg a vagyonom tizedét felajánlanám annak a klímaszerelőnek, aki megérkezik ide és megcsinálja ezt, mert 4 millió fok van ebben a nyomorult stúdióban.
1: Sajnálom, valóban vicces az, hogy Petire mennyire rájár a rúdma. Engem egy kicsit szórakoztat is.
0: Igen, egyébként kifejezetten. Vannak ennek olyan aspektusai, amiket adásban nem hoztam be. De egyet se féltek. Van egy bizonyos tesztrész, aminek nem lehet mindig a jó oldalán állni, csak az, hogy kicsit már meguntam a rossz oldalát. De hát nem baj, megesik, legalább javul a technikám. Na, Zoli, hogy tetszett a New Level Empire, odafuthatnánk című száma?
1: Én nagyon rég volt olyan, hogy semmit nem gondolok egy számról. Nekem ez egy nagyon-nagyon lagymatag zene. Így valahogy megnéztem, és így láttam, hogy ez 2018-as. Én valahogy úgy emlékeztem, hogy 2018 elleni voltak jobb zenék. Aztán úgy adtam, hogy nagyon megnézem a klippet, hát ha arra fektették a nagyobb hangsúlyt. Hát az is ugyanolyan unalmas, mint a szám. Nem tudom, szerintem egy fesztivál himnusz az, annak nem ilyennek kell lenni. Lehet, hogy ez csak utólag lett fesztivál himnusznak kinevezve, akkor meg csak simán egy középszerű szám számomra. Nem tudom. Nekem így elment.
0: Én most egy kicsit újraértékeltem mindent az elmúlt percekben, amíg beszéltél, képzeld. Igen. De hogy így a teljes életemet nagyjából. Mert hogy pont a napokban beszélgettem valakivel arról, hogy miért van az, hogy én ilyen szinten óckodom az analóg Balatontól. Igen? És hogy, de hogy így elképesztően távol állt tőlem, és így nagyon-nagyon munkásám, de nagyon sértő dolgokat tudnék mondani az analóg Balaton munkásságáról, úgyhogy ezért nem teszem meg, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretik, és egyébként én ennek tökre örülök. Tehát a jelenség maga, hogy így van, és sokan szeretik, és ott így találkoznak, és ez nekik ad valamit, ez szerintem csodálatos, úgyhogy ezért nem szabad őket piszkálni, hogy biztosan remek emberek. Tehát ez abszolút így van. De tőlem nagyon távol áll, és egyáltalán nem értem, és soha nem is értettem, hogy ez mit tud adni. És rájöttem arra, hogy amit te most elmondtál a New Level Empire-ről, arra én kizárólag olyan dolgokat tudnék mondani, ami abszolút áll az Analóg Balaton mellett is. Hogy így nekem ad egy ilyen tök jó vibe-ot, és hogy nem kell világot megfejteni szövegekben, mert tök jó, hogy van egy ilyen olyan zenei alap, ami elvisz minket, nem baj, hogy nagyon ismétlődő a szám, mert közben belehelyez egy olyan lelki világba, ami egy ilyen komfort helyzet nekem, és így ezeket így elkezdtem volna mondani, és miközben ezen gondolkodtam, rájöttem, hogy emberek ugyanígy vannak az Analóg Balatonnal. Ergo, lehet, hogy a New Level Empire nem is jó. Erre jutottam. Hisz én abból nem engedek, hogy az Analóg Balaton nem jó.
1: Nagyon fontos, hogy szerintem a New Level Empire jó. Én szeretem őket, ez a számuk nem tetszett. És hogyha már mondani kell fesztivál himnuszt, ami szerintem viszont kifejezetten király, az a Punami Masszívnak a Ami volt, az majd lesz.
0: Igen, az például egy zseniális volt.
1: Szerintem az egy nagyon-nagyon-nagyon jó volt himnusz. Ugyanúgy a Emlékszem Sopronban.
0: Tehát
1: ezek azért karakteres számok.
0: Na erről még beszélünk majd, de csak a következő megszólalásban, jó? Mert amúgy ez egy izgi téma, viszont most muszáj kicsekkolnunk, mert közben már itt időben vagyunk. Úgyhogy kis zene, kis reklám, és utána pedig egy kis talponálló.
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa? Pallos jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár!
3: Na ezt nem...
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Szekeres Adrien vagyok, én is a Rádiókafét hallgatom.
1: Nincs egy tízesed esélyig.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
1: Le.
2: Tudjátok, mi következik.
1: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést... Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
4: Tessék.
1: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
0: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
0: Angolul léci.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
6: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a Talponálló, a Rádiókafén.
9: Itt vagyunk ismételten, ez még mindig a Talponálló, továbbra is Zolival ketten vagyunk, felvételről itt a Rádiókafén. Szia Zoli!
10: Hello, hello!
9: És hát félbe kellett vágnunk itt az időrövidsége miatt egy olyan témát, amit egyébként mindenképp szerettem volna még egy icipicit folytatni. Hát ez pedig nem más, mint ez a fesztivál himnuszos világ, hogy tényleg az annó ez az, ami volt, az majd lesz, az emlékszem Sopron, és egyébként még számtalan fesztivál himnusz lehetne mondani. Tehát volt ez a Pundaninak egy sziget himnusz annó, aminek nem tudom, hogy mi a címe, de tudom, na.
10: Igen.
9: Az egy sziget himnusz volt annó, lehet egyébként, hogy pont na a címe, nem biztos. Na mindegy, szóval igen, az
10: de
9: is.
10: De szabadon. És szabadon az árójelben meg, na. Tehát,
9: na,
10: hogy...
9: tudtam én, az árójeles részt azt eltaláltam. Szóval igen. Régen a strandfesztiváloknak is abszolút volt, és ez egy nagyon-nagyon fix dolog volt, hogyha jön egy fesztivál, annak lesz egy fesztivál himnusza.
10: Igen, az Iri Mafiának az Easy as 1-2-3.
9: Abszolút.
10: Az mekkora
9: sláger, igen. Volt egy, annó emlékszem, hogy ez annyira fontos volt a népnek ez az egész ilyen fesztivál himnusz téma, hogy rendesen ilyen földindulás volt, amikor a Majkáik írtak egy borzasztót. 2018-ban készítették a Majka Curtis Pápai Jóci trió az Irány Sopron című számot, ami
10: igen,
9: egy ilyen
10: tényleg.
9: Elképesztően, nekem nagyon a fejemben van, és én egyébként nagyon kedvelem, de hogy elképesztően nagy hullámokat vert akkoriban az a zene, és mindenki
10: az azért, mert hogy a Volt Fesztivál egy rock gyökerű fesztivál, és az már nagyon-nagyon távol volt tőle.
9: Hát és a Well Hello, emlékszem Sopronban, szerintem nem ez volt ott a baj, inkább az,
10: ja,
9: hogy
10: amúgy, igen,
9: arról,
10: van, igen.
9: Arról szólt az a szám, hogy egyébként ők milyen királyok, miközben a fesztiválról kellett volna énekelni. Lehet, hogy inkább ez volt a fő gond. Viszont a Polgár Peti készített rá egy nagyon vicces baródiát, ami akkor, ami nekem a 2018-as Volt Fesztiválomnak, ami egyébként fun fact, életem első fesztiválja volt, amit végignyomtam. Mm-hmm. Sőt, életem első fesztiválja, ahol egyetem megjelentem. És annak nekem az a himnusza, a Polgár Peti féle Irány Sopron paródia.
10: az is nagyon jól. Én amit nagyon szeretek is fesztivál himnusz, az az idei Fishingnek a himnusza, ami a Gegének, meg a Cseri Hannának, meg a Szentrődi Csabának egy dala. Az a címe, hogy Alter, és pont ezt az alter embert figurázza ki, aki egyébként Orfűre jár. Aha. Szerintem ez nagyon jó, amikor egy fesztivál így tud így gondolni magára a saját himnuszán keresztül.
9: De a Fishing azóta megtartotta ezt, hogy ők minden évben himnusszal készülnek?
10: Persze, persze.
9: Mert hogy konkrétan akkor tavaly ők az egyetlenek.
10: Volt, tavaly
9: szerintem.
10: Előtt is volt, úgyhogy abszolút, ez megy továbbra is.
9: Mert az ilyen populáris nagy fesztiválok, azok abszolút nem tolják ezt már.
10: Elhagyták, pedig kár, hogy a Covid után kikoptak ezek a fesztivál himnuszok.
9: Igen, de az a nagyon-nagyon érdekes, hogy ha valaki így igazán ért ehhez az iparhoz, tehát nem mi, azok egyébként mennyire előre látnak bizonyos tendenciákat, szóval 2019-ben volt egy interjúm a Jumó Dedivel, a Horváth Gáspárral, aki az Airi-nak a tagja, a Kelemenben is szokott producerkedni, szóval, hogy ővel akkor volt egy nagyon hosszú beszélgetés, hogy a zeneipar helyzetéről, meg így a fesztivál himnuszok akkor is bejöttek, és akkor ez még dübörgött, és ment. És akkor megmondta a Jumó Dedi, hogy egyébként ebbe szerinte 1-2 év van, és hogy teljesen ki fognak kopni a fesztivál himnuszok, és ez nem lesz. És így nem értettem, hogy ezt így miért mondja, de én még gondolom,
10: mert látta előre a Covidot.
9: Egyébként valószínűleg nem nincsen valami hír, keressük már rá, hogy egy furcsa összes hajú és viszonylag jól öltöző, nagyon muzikális magyar srác nem sertepertélte ott Wuhanban, és nem csinálta valami nagyon csúnya dolgot egy oposszummal vagy egy denevérrel, mert hogy egyébként ugye, vagy denevérből indult, bocs.
10: Úgyhogy azt hiszem.
9: Egyébként lehet, hogy ezt is látta előre. De nem hiszem, hogy ennek a Coviddal van egyébként bármiféle kapcsolata.
10: Szerintem az ott, ha nem is az a közvetlen oka, de segített ezt megugrani. Tehát, hogy már így az volt, hogy tudod, így nem voltak fesztiválok, és utána, amikor visszajöttek, senkinek sem jutott eszébe, hogy hú, de jó, hogy vannak fesztiválok, de nincs fesztivál himnusz.
9: De miért? Nekem az annyira fontos része. Tök, hogyha van egy ilyen esemény, és annak van egy himnusza.
10: Ez nagyon jól megmutatja azt az általános jelenséget, hogy így nagyon túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat, hogy fú, ettől működik valami, ez enélkül nem lennénk. És tehát, hogy így... Én ezt ki tudom arra vezetni, amit gyakran mondok, hogy ez az alkalmazkodó képesség, meg hogy mik a fontos dolgok, és ebből is látszik. Láthatod, hogy azt gondoltad volna, mert 2015-ben úgy gondoltam, hogy fesztivál nincs fesztivál himnusz nélkül.
9: Hát abszolút így.
10: És most meg így simán, tehát eleve.
9: De hogy ez meg ott a foci VB, annak is mindig van egy himnusz, és valamelyik jobban beleragad a köztudatba, valamelyik kevésbé, de közben mégis bármelyiket meghallod, akkor azért ott van a fejedben, hogy na jó, azért minden érzés előjön, ami akkor volt, és aztán ezért is jó egy fesztivál himnusz, mert amióta nincsen, azóta mindenkinek másik szám az, amiről eszébe jut az az érzés, amit a 2026-os F-otton érzett. Viszont amíg megvolt a himnusz, addig mindenkinek megvoltak azok is, hogy ú, igen, volt egy hatalmas nagy táncolás tankcsapdára arra az új számukra, és akkor amikor azt meghallom, mindig eszembe jut, hogy miért szemeztünk azzal a fekete hajú bakancsos lányjal, de hogy amikor pedig van egy fesztivál himnusz, akkor azért mindig az is mellette van, hogy azt meghallod, akkor minden előjön. És amikor visszagondolsz egy fesztiválra, vagy egy eseményre, akkor mindig a nagy sztorik jutnak eszedbe először, hogy ú, ez melyik is volt? Ja, amikor megtörtént az, hogy nem tudom, emlékeztek, amikor a Máté összehányta magát a sátor mellett, meg amikor utánunk hozták a kocsinak a forgalmiát, mert nem akartak kiengedni a fesztivál parkolóból. Tehát most van egy ilyen sztori, ez jut eszedbe először. De az, hogy milyen íze volt a fröccsnek, hogy milyen illat volt ott a kemping bejáratnál a fesztivál pékség mellett, vagy hogy éppenséggel, hogy izgultál, hogy most megfogd a combját a csajszínek, akivel egyébként egymás mellett ültök és 3 napja kavartok a fesztiválon. Ezeket a dolgokat nem hozza elő az, amikor azt mondod, hogy ja, volt 2022. De hogyha meg meghallasz egy fesztivál himnusz, az meg pont egy ilyen szinesztéziás állapot miatt előhoz minden ilyen dolgot. Tehát, hogy sokkal jobban, ezért van az, hogy ha mondjuk megérzel egy illatot, amit gyerekkorodban éreztél utoljára, tök sok nagyon konkrét emlék előjön. Mm-hmm. És azt mondják, hogy gondolj vissza a gyerekkorodra, akkor nem az jut eszedbe, amikor akkorát faroltál a biciklivel a kisbolt előtt, hogy ott maradt a gumicsík, és rájött, hogy biciklivel lehet ilyet csinálni, hanem az jut eszedbe, hogy hát igen, egyébként így a családdal megvoltunk, ott laktunk azon a területen, tehát a nagy dolgok jutnak eszedbe, de a kicsiket sokszor egy-egy ilyen érzék kapcsolás hozza elő. És ez nagyon jó szerintem, hogyha van egy ilyen fesztivál himnusz, amit meghallasz, és egy érzékkapcsolásban mindenkinek egyszerre jönnek elő ezek az apróságok, amik egyébként olyan tették a fesztivált, amilyen az volt, csak azt szerintem nem emlékszem.
10: Szerintem ez akkor tud működni, és nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez egy másik dologhoz kapcsolódik, amit amúgy kb. 2 hete be akarok hozni adásban, csak nem voltam 2 hete adásban, hogy...
9: Szóval a Tisza tó vízszintjének csökkenése, úgy érzem, hogy kritikus méreteket
10: adott. Nem, az biztos amúgy, meg a magyarországi vízszint csökkenése is, de erről már úgyis mindenki hallott, hanem az, hogy mi alapján emlékszünk vissza a dolgokra, és most ami erről beszélsz, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen tényleg nagyon karakteres dallam, ami mondjuk a fesztivál himnusz, de szerintem ez csak akkor tud jól működni, hogyha alapvetően az érzés pozitív volt, tehát ha mondjuk ez egy jó fesztivál volt. Csak akkor születik meg ez az összekapcsolás. Mert hogyha életed legszarabb fesztiválja, akkor nem lesz az, hogy eszedbe jut a fesztivál himnuszról az, hogy mennyire szar volt az a fesztivál, csak egy zene lesz. És
9: nem értek egyet.
10: Én látok ebben rációt, de amire ezt ki akarom hegyezni, az, hogy például 4 évvel ezelőtt a futball VB-n, ugye ott is azért nagyon sok kritika érte a szervezést, meg az emberi jogokat, meg minden, viszont mivel volt egy fantasztikusan izgalmas lezáró döntő, ezért aztán utólag azért az mégiscsak így megszépül, meg mindenki az, hogy fú, azért milyen jó volt az a VB, mert ugye a vége az fantasztikus lett. És az idei VB, meg azért már eltelt egy kis idő, hogy így emésszük. Így én azt hiszem észre, hogy kevésbé maradt ott az emberekben pont a vége miatt, és sokkal inkább ott maradtak a botrányok, amik ugyanúgy ott voltak az előzőn is, tehát a 4 évvel ezelőtti VB-n is, viszont ott elfelejtette egy kicsit, vagy így megszépült, vagy így le tudta rázni magáról az a rendezvény, ami nyilván elég szomorú, de hogy le tudta rázni magáról ezeket a dolgokat, mert hogy egy szép lezárás volt. És hogy milyen érdekes, hogy attól függően, hogy hogyan ér véget valami, annyira másképp tekintünk vissza rá, és egy nagyon-nagyon messze lévő, de nagyon-nagyon jó példa ehhez, például a Trónok harca. Imádta mindenki, de nagyon bénán ért véget, és azóta valahogy sokkal kevésbé van benne úgy a köztudatban, mint olyan más sorozatok, amik szintén még lehet, hogy előbb véget értek, mint a Trónok harca, de mivel jó végük lett, izgalmas végük lett, sokkal inkább benne maradtak a köztudatban.
9: Szerintem pont az van, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy mindig, hogyha az van, hogy gondolj vissza egy valamire, és akkor most így idéz föl, hogy mi volt benne, akkor ugye a nagy dolgok jutnak eszedbe, mint amiket most az imént felsoroltam, hogy ha azt mondod, hogy 2022-es volt fesztivál, ja igen, akkor nem, akkor volt az, hogy ott egymás mellett sátraztunk ketten. Tehát, hogy így ilyen felületes valami jut eszedbe. 2022-es foci VB, igen, ott lett a Messi világbajnok, ott volt a hatalmas nagy gólparádia döntőbe. 2026-os foci VB, igen, tényleg ott volt az, hogy aztán a döntő az ott nagyon béna volt, és az argentinok semmit nem csináltak az egész fináléban. Erre gondolsz most. Viszont, hogyha meg előjön a sétálsz a Balatonparton, és megérzed azt a típusú, nem tudom, fokhagymás lángos illatot, amit pont akkor ettél, amikor a döntőt vártátok, akkor már eszedbe jut az a pillanat is, amikor igen, apámmal sétáltunk a cuccokkal föl, mert hogy az üdülő másik pontján volt egyébként a meccsvetítés, és jól bekajáltunk, és vártuk, hogy na itt jön majd a finálé. És az apróságok az ezekből jutnak eszünkbe. Tehát, hogy ha most a Shakirának a Die Die című VB himnuszát majd meghallgatjuk x év múlva, szerintem nekem ott már, tehát ha az lesz, hogy 5 év múlva megkérdezed, hogy milyen volt a 2026-os VB, lehet, hogy én is azt mondom elsőre, hogy igen, ott voltak a botrányok, meg a béna döntő. De ha meg az van, hogy 5 év múlva meghallom a Shakirának a Die Die című számát, na az akkor már az hozza elő.
10: Hogy ez milyen középszerű ez a zene.
9: Nem, az már az fogja előhozni, hogy igen, tényleg, amikor a srácokkal kint ültünk a Szabadság téren, és örültünk annak, hogy de nagy gyerekek, elefántcsontparti szurkolók itt vannak bent Budapest belvárosának kellős közepén. Szóval, hogy szerint amikor célirányosan akarsz visszaemlékezni, a nagy dolgok jutnak eszedbe, és ilyen szempontból fontos az, hogy mik a nagy dolgok, vagy hogy jó volt, vagy nem volt jó konkrétan, de hogyha meg ez a fajta ilyen érzékek közötti kapcsolat jön létre, ami az illat, az íz, a dal, az akármi, az már sokkal inkább előhozza azt a komplex érzést, ami akkor benned valójában ott volt.
10: Amúgy ebben látok rációt, ez tud valid lenni, szerintem is, de mondom, szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen nagy katartikus élmény, amihez tudod kötni. Tehát ugye a kisebb dolgokat hamarabb elfelejti az ember, egyszerűen kirotálódnak.
9: Amúgy igen, az biztos, hogy ahhoz nagyon kell egy hatalmas élmény. Tehát egy ilyen
10: nagyon turbulens érzés.
9: Igen, és ezért van az, hogy igen, mert hogy ugyan mit tudom én, akkor az van, hogy ott vagy egy rossz fesztiválon, és a rossz fesztiválnak a közepén van egy olyan buli, amikor már nagyon-nagyon lóg a beled, és már nem akarsz ott lenni, és kicsit megbetegszel, mert nem hoztál elég pulcsit, és minden bajod van, de akkor van egy legendás és örökké emlékezetes elefántkoncert, és akkor a legendás, ami után véletlenül véletlenül még bekavarodtál a backstage-be, és még lepacsisztál a Szendrőivel, és aztán pedig még utána közös fotó, majd aztán még a holdfényben
10: megláttad életed. Eldudolta neked, hogy Szopókás Póvera?
9: Igen, igen, azt a gyönyörű új számot, amit készítettek. Szóval a Szopókás Póvera cím zseniális.
10: Én imádom. Én napi egyszer meghallgatom. Na mindegy.
9: Én két napja ismerem, de azóta

0: Akkor a rossz részeket felülírja az, hogy te csak felületesen emlékszel. Mert a nagy dolgokra emlékszel, és a nagy dolgok a jók voltak, a rossz dolgok az apró mindennapi dolgok voltak. Ugyanez, amikor valaki mondjuk utálta az általános iskolát. És akkor az van, hogy elmentetek kétszer erdei iskolában, meg egyszer volt egy rohadt jó foci bajnokság 5. osztályban, de és egyébként meg gyűlöltél oda járni. Viszont amikor visszagondolsz utólag, a nagy dolgok a kapaszkodók, ami alapján emlékeket hívsz elő, és a nagy dolgok pedig az erdei iskola, a foci bajnokság, meg a családi nap. És emiatt aztán így utólag így az agyad, mivel hogy szeretne egy kicsit pihenni, kitölti a köztes részeket, és az lesz belőle, hogy ó, igen, általános iskola, milyen szép dolog volt. És simán lehet, hogy egyébként pont ebből jön ez a fajta ilyen utólagos, utólag szépnek látunk mindent, meg az emlékek utólagos megszépülése.
1: Az biztos, meg egy kicsit ilyen önmagunk által való pszichés. Nem a csorbítás szót akarom használni, hanem megváltoztatás. Tehát, hogy szerintem az egy nagyon nagy életigazság itt 23 éves fejjel, hogy ilyen...
0: 23 vagy?
1: Igen.
0: Ez mindig meglepő.
1: Igen, figyelj! hogy emlékeken vitatkozni tényleg felesleges. Mert egyszerűen nem lehetsz benne biztos, hogy... Te megesküdhetsz rá, hogy te erre így emlékszel, és te lehet, hogy tényleg igazat mondasz, de a másik meg teljesen
0: más. Ruf úr! Úgy látom, úgy emlékszem, hogy ő az SZDSZ nekem kicsit, mint a besegített volna. Én erre nem így emlékszem, ez másképp volt. És emlékeken pedig ne vitatkozzuk. Legyen a köztársasági elnök a Bárándi. Én úgy emlékszem, hogy ő nem volt abban az időszakban kompetensebb.
1: Na, tehát nyilván, hogyha valamire van írásos bizonyíték, az teljesen más, de tudod, ilyen apró cseprő dolgok, amiket össze lehet veszni, hogy azért nem érdemes, és nem mondom, hogy én még nem csináltam ilyet, csak hogy azért nem érdemes, mert egyszerűen az agyunk annyira át tudja írni ezeket az emlékeket, úgyhogy már pedig mi meg tudunk esküdni rá, hogy ez így lett, így volt, hogy egyszerűen nem jutsz egyről a kettőre, és mind a ketten ott lesztek, hogy A és B, és valakinek lehet, hogy igaza van, de hogy egyszerűen nem tudod meggyőzni a másikat, úgyhogy ilyeneken nem érdemes összeveszni.
0: De milyen érdekes ez is egyébként tényleg, hogy simán van úgy, hogy van egy történés, amire valamiért picit másképp emlékszel, és akkor utólag pedig az van a fejedben, hogy ja, várjunk csak egyébként, hiszen hát nekem itt van az emlékképem, de az emlékképen az valójában nem a konkrét eseményre való visszaemlékezés, hanem a legutóbbi visszaemlékezésre való visszaemlékezés. Igen. Amikor összeraktál fejbe valami képet, és most már az úgy valid meg, akkor így oké, így voltak dolgok, amikre nem emlékszel, nem feltétlenül jutottál hozzád az info, de akkor így az agyad így kitöltötte, lett egy teljes kép, az emberi agy nem nagyon szereti az olyan dolgokat, hogy most billegnek, talán igen, talán nem, hanem akkor oké, ez így rendesen, ez egy logikus teljes egészet alkot, és legközelebb már arra emlékszel vissza. És ezért van az, hogy simán benne van, hogy egy sokszor elmesélt sztorit úgy tudsz elmesélni 15-20 év múlva, hogy egyébként abszolút az van, mert hogy ez így történt, közben pedig már csak nyomokban, de neked az emlékképek ott vannak
1: pontosan,
0: a fejedben.
1: Pontosan, főleg, hogyha utólag derülnek ki még részletek arról az eseményről, amire te szeretsz visszaemlékezni. Tehát mondjuk valaki még hozzáad valami részletet, és akkor már az úgy változtatja a te magad által is megváltoztatott emlékképet, hogy már egy teljesen másik dologra fogsz emlékezni egy hét múlva.
0: Abszolút, és egyébként meg simán ez szerintem ugyanaz, amikor valaki mesél egy sztorit, és annyira érzékletesen meg jól meséli, vagy annyira mélyre megy benned, hogy konkrétan úgy érzed, hogy ez így veled történt, vagy hát így nem csak az, hogy veled történt, hanem hogy mintha veled történt volna, annyira tisztán látod a képet. És tulajdonképpen, amikor mesélitek a sztorit, nekem nagyon sok ilyen van, hogy tudok mesélni úgy egy ilyen haverral történt sztorit, hogy abszolút látom a lelki szemeim előtt, és így...
1: Csod, szoktad úgy is mesélni, mintha veled történt volna.
0: Persze, ami pedig velem volt, és kellemetlen lesz, úgyhogy egy haverommal. Emlékszel? Vágod azt a sztorit, amikor egyik haverom nemi beteg gondozóba kevereded? Na, az én voltam. Most már így legalább tudod. Szóval, hogy egyszerűen ez nagyon-nagyon érdekes, ez az emberi képalkotás, meg emlékalkotás.
1: Abszolút. És valószínűleg, hogyha most egy szakember ezt meghallgatná, amiről mi itt beszélünk, biztos sokszor fogná a fejét, de szerintem mi nem a pszichológiai részről közelítettük meg, vagy próbáltuk kevésbé onnan megtárgyalni.
0: Nem, mi sokkal képzettebbek és jártasabbak vagyunk a neurológia területén, úgyhogy mi inkább ezt az aspektust gondoljuk.
1: És ezután fogunk kitérni az atomfizikának a sajátosságaira is.
0: Így van. És egyébként most, hogy jobban belegondolok, szinte emlékszem arra, amikor én ebből diplomáztam. Egyébként meglepően sokszor jól eltaláljuk a dolgokat, mert amikor ilyen valamilyen szakmának a nagyon jeles képviselőivel beszélgetek, akkor így nagyon sokszor van, hogy így mondjuk ilyen színpadi beszélgetés meg ilyesmivel, így az lesz az alapállásom, így gondolatok a kapcsolatban, hogy amit így mi itt így megbeszéltünk mm-hmm. rádióban, mert mondjuk van egy téma, aminek már így megpróbáltunk a mélyre menni, és akkor lett valamiféle konklúzió, amire így kijutottunk. És akkor így bedobom, hogy amúgy nyilván tök laikusként, de hogy én ezt így kb. Így gondolom, ez így le. És nagyon sokszor egyébként, hogy elmondják, hogy amúgy ez tökre így van. És ez sokszor olyan, jó, amit így

0: pedagógik össze adásba.
1: Na még mielőtt a hallgatók elhiszik, hogy Peti nagyon intelligens,
0: meg de nem az, hogy én, hanem az, amire a műsorban jutunk.
1: Persze, ez úgy szokott lenni, hogy így Peti beszélget egy fizikus, és az atomok azok ilyen kicsik, ugye? Ezt így jól gondolom, nem?
0: Persze,
1: ez így megállja a helyét, nem, doktor úr?
0: Igen, igen, ezek azok a kérdések szoktak lenni. Doktor úr, elállt az eső, látja ő is? Látom, bizony, fiam. Ó, ez az igazat adott nekem egy fizikus. Ez szokott történni. Ne, hát az, hogy az adásban, amikor jutunk valamire, akkor az az, ami, tehát hogy laikusként összepázolozunk valamit, és aztán megkérdezünk, hogy egyébként meglehetősen közel van a valósághoz. Ez nem biztos, hogy most is így történt, de azért bízunk benne. Elmegyünk most hírezni, meg zenélni, meg minden hasonló téma, és utána pedig folytatódik a talpon álló.
2: Szalontai Tünde vagyok, színésznő. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Néhány nap és leáll Paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül, három hétvégi ház és egy melléképületi Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az ajnövényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
8: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszokrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
7: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Ez még mindig a talpon álló, továbbra is Zolival ketten vagyunk itt, és felvételről csináljuk ezt a mai műsort. Szervusz, Zoltán.
2: Szervusz, Péter.
1: Örülök, hogy köreinkben tudhatunk téged, és ezzel emeled műsorunk fényét.
2: Meghatódom.
1: Látod?
2: Lucának is ilyen kérdéseket szoktál mondani, amikor kettesben vagytok?
1: Amikor Lucával kettesben vagyunk, az egészen másmilyen típusú. Általában nagy lelkesedéssel és hatalmas csalódással fejeződik be. Nagy lelkesedéssel kezdődik és hatalmas csalódással fejeződik.
2: Kinek?
1: Ja nem, csak amikor bókolni kezdek.
2: De nem úgy értve, hogy kinek fejeződik be csalódással.
1: Ez maximálisan rád és a hallgatókra bízom. Jó. Imádok kiveszélni egy olyan műsorvezetőtársat, aki nem tudja megvédeni magát. Kevés dolognál érzem jobban az, hogy élek.
2: Na jó, hagyjuk is. Azt akartam behozni, hogy képzeld el, én életemben először jártam egy másik kontinensen.
1: Azt a betyár minden segít neki. Átmentél Budára, hogy mi van?
2: Nem egy másik életérzésben, egy másik kontinensen.
1: A mamutban eddig csak a déli szárnyban voltál, aztán átmentél este.
2: Nem, hanem múlt héten Törökországban voltam, azon belül is Isztambulban.
1: Ja, tényleg, ezt tudtam.
2: Nyaralni.
1: Mentél hajbeültetésre. Szállottam.
2: Turkish Airlines. Így nem, van, amúgy semmi ilyen kell. Nem volt. Még az legalább egy 5-10 év.
1: Hol van rólad az utányomott Sallai Roland Galatasaray mez?
2: Nem szereztem be ilyet.
1: Hú, de most akarja átadni Zoli az ajándékot, amit hozott nekem. Figyeljetek, ez izgalmas.
2: Így van, nem hoztam semmit Petinek. Ellenben el akartam mesélni. Láttátok azt a csalódottságot egyébként. Na mindegy.
1: De... Most csak terel. Egyébként van ajándék, biztos csak a megszólás végén szeretné odaadni.
2: Szóval egy nagyon-nagyon érdekes, picit kultúrsakkos élmény volt. Én mindenkinek ajánlom Törökországot, ami nagyon-nagyon meglepő volt számomra, hogy képzel, most mire gondolnál nyár közepén Isztambulban? Hát az, hogy tömeg, meg minden, egyáltalán, tehát alig voltak.
1: Tényleg?
2: Nagy-nagy, egyszer, tehát hogy így, tudod, az volt, hogy még indulás előtti éjszaka ilyen fél egykor, így tiszta idegben, ilyen random török jegyvásárló oldalakon vásároltam meg előre a jegyeket, hogy ne az legyen, hogy sorba kell állni, ne az legyen, hogy lehúznak az ilyen közvetítő oldalak, vagy bármilyen.
1: De az megvan ugye, hogy én egyszer eltöltöttem tavaly tavasszal 4 napot Isztambulban, és az összes létező közösségi közlekedéssel és bármivel kapcsolatos kérdésedre tudnék válaszolni.
2: A közösségi közlekedés, azt tudtam. Az ilyen, én biztos voltam benne, hogy te látványosságokat nem néztél meg, úgyhogy arról nem is akartalak kérdezni.
1: Ez teljesen jól tett. Olyan szinten leszartam az összes látványosságot, mit tudom én, ott van egy ilyen gülbaba türbénye, vagy turbánja, hol érdekel engem, most van belőle, nem tudom, Pécsen is van meccset.
2: Jellemző. Na mindegy, de hogy...
1: Mi volt, amit nem tudtál?
2: Hogy mit hoz nekem?
1: De aztán Zoli rájött. Igen?
2: Hogy nem kellett volna jegyet venni mindenre, mert hogy nem voltak órás sorok, nem volt az, hogy fú, úristen, itt most tényleg akkor lemaradunk, mindenhova, tényleg, ahova nem vettük meg előre egyet, ott is 5 perc alatt beértünk. Ami még nagy tapasztalat volt, hogy meglepően drága lett egy ilyen törökországi út, tehát, hogy így a belépő árak azok nagyon elszálltak.
1: De a belépőkre gondolsz?
2: Igen, tehát kifejezetten, főleg, hogyha mondjuk nem...
1: De azt hiszem, hogy a business class repjegy, amit vásároltál.
2: Nem, abszolút ilyen fapados.
1: Hoznám magammal a szobabiciklimet.
2: Abszolút ilyen fapados hangulatú utazás volt, de tényleg, tehát, hogy egy kajálás is, vagy hát venni egy sört egy kisboltban, hát az a gatyád rámegy.
1: De ez nagyon furcsa, mert valami az utóbbi időben történhetett.
2: Igen, hát abszolút, van ez az iráni helyzet, meg az, hogy alapból sokat drágult tényleg az ország, és emiatt is volt kevés turista.
1: Érdekes, mert én 2025 márciusában voltam ott, és akkor így nagyjából olyan árakat tapasztaltam, mint amik így itthon voltak.
2: Hát jó, meg nyilván azért a turistással negyed az mindenhol drágább szokott lenni.
1: Valószínűleg az is van különbség
2: az ázsiai résznek is. Tehát a stadion mellett is elmentünk egyébként, ami talán nem a Galatasaray, hanem a másik csapatnak a...
1: Besiktás, Fener?
2: Fenerbahce.
1: Fenerbahce van egy olyan, de amúgy nem tudom, hogy ebben melyik Isztambul. Lehet, hogy mindhárom Isztambul?
2: A Fenerbahce szerintem mindenképp, és ők azt hiszem az ázsiai oldalon is vannak, de ezt most lehet, hogy nagyon hülyeséget mondtam. Mindegy, volt nagy stadion. És,
1: a Fenerbahce az isztambuli, azt mondtam, a Besiktásra vagyok kíváncsi, hogy az vajon az-e.
2: És igazából csak azért hoztam be ezt a témát, mert amit el akartam mondani, hogy nyilván voltunk tudod a nagy bazárban, amit így mindenki mondta, hogy 2600 üzlet, számomra az elképesztő csalódás volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen, tényleg az már nagyon a turistákra megy rá, a fűszerbazár meg aztán végképp. De elsétáltunk az ázsiai oldalon a parttól befelé egy órára lévő egy ilyen igazi török piacra, ahol nem tudom, tényleg ott is több száz árus volt, és az tényleg az, hogy ilyen ruhapiac volt, de volt, ugyanúgy tudtál venni egyébként olivabogyót, meg ott mentek a kis random emberek a szekerükkel a sorok közt, és árulták a nem tudom milyen lepénykenyeret. Nagyon érdekes volt, és ez egy igazi piac volt, és én mindenkinek azt ajánlom, hogy ha szeretne egy igazi török piacra elmenni, akkor keressen egyet tényleg így a külsőbb részeken, és ott menjen el, mert ott még sokkal jobban lehetett is alkudni, nagyjából ugyanazokat meg tudtad venni ott is egyébként, tehát ugyanúgy a hamisított North Face póló ott is ott volt, mint a bazárban, csak jóval olcsóbban, és ott megvolt, ott tényleg megvolt ez a, ott tudtál alkudni, ott tényleg az volt, hogy az árus elkezdte mutogatni az unokáit, meg a négy gyerekét, utána természetesen én is megmutattam a családomat neki, hogy
1: négy gyerekedet.
2: Meg hogy szegény diákok vagyunk, Budapestről jöttünk, alig van pénzünk, tényleg, utána mondta, hogy magyar, szia, úgyhogy igen, ennyi volt. Budapest, Szoboszlai, amúgy ez nagyon érdekes volt, mindenki kérdezte, hogy hol, onnan származunk, mondtuk, hogy Hungary, és akkor mindenki egyből Szobót mondta.
1: Hát bizony, változnak úgyhogy... az idők, április óta. Egyébként, igen, ez nagyon, az a legfőbb különbség a valódi török piacok és a nagy bazár között, hogy a nagy bazárba pontosan ugyanazt veszed meg, mint kint, csak kint összerögsz az előadóval, hogy mennyire kamu a termék, még ott pedig azért hazudják, hogy ez igazi. Szóval bent a nagy bazárba, ott, ha meg akarod venni a nem tudom Adidas sapkát, akkor ott úgy fizeteti ki, hogy hát ez egy Adidas sapka, hát azért ennek ára van, és persze lehet alkudozni minden, és nyilván nem lesz annyi, mint egy amúgy is Adidas sapka, de azért úgy elmondja, hogy de ez igazi Adidas
2: persze,
1: sapka.
2: Igen.
1: Na kint az ilyen kis piacoknál, meg az utcán lévő bódegákban, meg ezekben, ott meg az van, hogy így rögtök egy kicsit az eladóval, és akkor mondtam, hogy kérek egy sapkát, és akkor na, és milyen logóval kéred, és én akkor így vigyorogtunk
2: ugyanez, egyet. Ugyanez volt, mert barátnőm is akart táskát venni, de ugyanúgy, tehát hogy direkt nem is márkásat nézett, hanem csak tudod ilyen, tényleg ilyen valami műbört cuccot, ami mondjuk pár alkalomra jó egy évben. És bent a bazárban mindenhol bemész, és így jön az arcodba az eladó, és így néz át folyamatosan, tehát így kellemetlenül érzed magad. Kint
1: te csatába mész.
2: Igen, és kint a bazár melletti része meg bementél, a bácsi azt, tehát olyan szinten nem érdekelt, hogy mi most veszünk-e valamit, vagy nem, hogy ez teljesen mindegy volt, és sokkal jobb élmény volt ott. És jó, nyilván most 2400 forintért lehetett venni Prada táskát, hát az nem sok Prada gyárat látott, de ugye ott nem is volt eladva, hogy na hát ez Prada.
1: Én pont ezért, hogy átadjam a legjobban Isztambulnak a lelkületét, én nem egy megszokott ajándékot hoztam a családomnak, és majd utána rátérhetünk arra, hogy te mit hoztál nekem. Csak hogy én a családom minden tagját azzal leptem meg, hogy hoztam 5 darab teljesen ugyanolyan szabású és ugyanolyan sapkát, úgyhogy mind az ötön másik logó volt. És akkor most a családomnak van ilyen meccsi-meccsi téli sapkája, amit, de hogy nem egy baseball sapkának, nyilván ugyanolyan a szabása, de hogy téli sapka, és konkrétan csak a színe különböző, de 1000%-ig pontosan ugyanaz a szabás, és mindegyiken egy másik logó volt. Úgyhogy én így vásároltam be ott, illetve a másik, hogy én ott még amikor ott jártam, akkor vásároltam, ugye mi autóval mentünk ki, és éppen ezért tudtunk vásárolni nagyon mennyiségű fölösleges dolgot, úgyhogy vettem 3000 forintért egy perzsa szőnyeget. Szóval igaz, azóta is az ágy alatt van, de vettem egy kisebb szőnyeget is, azt viszont használom, az csak 2000 volt.
2: Igen, jó ezek azt mondani, hogy mi is ilyen övet vettünk meg ilyeneket, tehát hogy így semmi extra, de nagyon jó volt, és amúgy számomra az volt az érdekes, hogy ez volt először így markánsan más, mint az ilyen európai nagyvárosok, ahol eddig jártam.
1: De az ázsiai oldal mennyiben más? Mert hogy az, ott viszont én nem jártam.
2: Az ázsiai oldal viszont én a számomra az nagyon meglepő volt, az sokkal jobban hasonlít például egy ilyen európai nagyvároshoz így hangulatában.
1: Én ezt nem tudom követni, akkor ezen a ponton én leestem. Átmész Ázsiába is az európai, mint Törökország.
2: Abszolút, hát mint a európai része Isztambulnak. Úgyhogy ott tényleg, ott alig voltak turisták egyébként, de ott nagyjából bementél 3-4 utcát, és már törökök ültek például a teázóban, meg a kávézóban. Úgyhogy az nagyon jó volt, és én mindenkinek ajánlom, aki megy, hogy szálljon egy fél napot az ázsiai részre is, mert ott úgy meg tudja nézni, hogy hogyan élnek a helyiek.
1: Na hát a nevezetességekkel való kapcsolatomat tökéletesen jelzi, hogy én az ázsiai részre azért nem mentem át, mert utolsó nap volt, elég fáradtak voltunk. Na, választhatunk akkor, hogy még egy kicsit piacozunk, itt összepakolunk, eszünk egy kis valamit, aztán utána majd elindulunk, vagy pedig átmegyünk, és életünkben először egy másik kontinensre járunk, és mondtam, hogy semmi kedvem nincs átmenni valójában. De úgyhogy nagyságrendileg 25 perces autóút lett volna, de én úgy döntöttem, hogy inkább kajáljunk, meg pihízzük. Szóval én végül is ezt nem mondtam magam.
2: Ami nekem nagy fixáció volt, és szegény barátnőm egy kicsit meherutott kapott tőle, hogy ugye Isztambulban van hát 3 híd, de 2 ilyen gigászi, tényleg ilyen hatalmas hatalmas híd, tök híresek is, és nekem az, az mániám volt, hogy át akarok menni alatta, át akarok menni rajta is, felette annyira nem. Úgyhogy...
1: Egy idő után elkezdtek ilyen tekes kocsik megjelenni körülötted, hogy mi van abban a hátiságban, amivel te a híd alatt közlekedsz, és felkapaszkodtál a szerkezetre.
2: Nem, ilyen nem volt, de az is egy fantasztikus élmény volt, és tényleg
1: mert
2: ilyen...
1: hát az autós kapcsolat az ázsiai és európai oldal között kiürítették, evakuálták a hídat, mert azt hitték, hogy Zoli merénylő.
2: Nem, ilyenről nem volt szó, de számomra az is egy fantasztikus élmény volt, hogy tényleg egy ennyire masszív mérnöki csodát így megnézni közelről.
1: És mennyi idő volt a repülővel az út amúgy?
2: 1 óra 40 perc, de azt hiszem talán nyersz valamennyit az időzónaugrás miatt.
1: Hát rohadtul meg lehet 17 órát autózni cserébe helyette.
2: Nem, 1 óra 40 perc, plusz még a taxi, vagy hát a tömegközlekedés ilyen 1 óra körül van be a városba.
1: Elnézést, itt megfulladok a háttérbe, de sajnos
2: semmi baj, pedig még víz is van kikészítve neked.
1: Hát ez sajnos, ez van. Na, mi lenne, hogyha beszélnénk egyébként legalább egy 6-7 percet egy olyan hírről, amit legyen itt terveztünk, mert hogy eddig még nem nagyon került sor így a mai adásba. Mi egy improvizált műsorma. Úgy néz ki, hogy most így benne maradtam ebbe egy kicsit. Na de, itt van egy fantasztikus hír, ami nekem nagyon közel a szívemhez. Egyesült Államokba járunk, Minnesota állambeli Champlin egyik idős otthona, és hát az otthon egyik lakója 82 éves, ötszörös nagymama Anita nagyon sérelmezte, hogy a hatályos jogszabályok szerint az idős otthonokban nem szolgálhatnak fel alkoholt. És hát az ügynek volt egy előzmény, hogy tavaly áprilisban a hatóságok felszólították az intézményt, hogy függesszék fel az alkohol felszolgálását, tehát ott a törvények ellenére is azért ott volt egy kis tütükézés olykor. Ám de, amikor az idős otthona még akkor az idős otthon a felújítások befejezésének megünneplése okán egy rendezvényen pezsgőt adott a lakóknak, és ezt sérelmezte akkor a hatóság. És akkor ezek után fényderült arra is, hogy az intézményben minden kedden és csütörtökön happy hour volt, amikor minden lakó 2 italt is kaphatott, szóval ez fantasztikus szerintem, és egyébként Amerikában ezekre az otthonokra nagyon-nagyon szigorú ilyen közegészségügyi szabályok vonatkoznak, és ebben nem fér bele az alkoholizálás, és hát ez nagyon nem tetszett Anitának.
2: Az fontos, hogy az alkohol felszolgálása tilos, tehát ők elmehetnek boltba is, vehetnek maguknak alkoholt, de a maga az idős otthon dolgozói nem szolgálhatják ki őket alkohollal.
1: Hát, Anita azt mondta, hogy már pedig ez így nem működik, úgyhogy 82 évesen, ötszörös nagymamaként igényelve egy kicsit a nagyobb szabadságot, törvénymódosítást nyújtott be Minnesota állam törvényhozásának. Anita kétszer is tanúskodott a törvényhozók előtt, és végül, nem hiszitek el, de 129-1 arányban elfogadták a nagyszülők happy hour-je törvénymódosítást, amit a kormányzó alá is írt, és aztán Walsz kormányzó, úgy nyilatkozott esetről, hogy az öregedés nem jelentheti azt, hogy le kell mondanunk az életünk során élvezett szabadságjogokról, és Anita pedig úgy értékelte a történeteket, hogy nagyon jó hangulatot teremt, amikor kimondjuk, hogy ma happy hour van, egy jó ital pedig csak még kellemesebbé teszi az egészet, úgyhogy az idős otthon természetesen egy nagy bulival fogja megünnepelni a jó híreket. Te, Anita egy Martin Luther King, egy szabadságharcos.
2: Jézusom.
1: Anita fölmegy a Petőfi módjára a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és elszavalja a nemzeti dalt. Ilyen érzés lehetett, amikor kiment. Úgy képzelem el tényleg, amikor így a Starbucksba vonulnak be az emberek, na ilyen volt, amikor Anita fölvette a legszebb zekéjét, aztán elindult a törvényhozók elé tanúskodni. Tehát, hogy mindenki ünnepelte.
2: Szerintem ez egy szép történet, meg amúgy olyan indokolatlannak is tűnik, nem? Tehát most az, hogy nyilván ne az legyen, hogy korlátlanul itatják az időseket a idős otthonokban azért, hogy nem tudom, kábultan kevésbé legyenek önmagukra veszélyesek, vagy ilyesmi, hogy most egy 2 ital per este.
1: Hát így van, az miért ne férjen bele most az időseknek, meg érted most?
2: 2 Long Island Iced Tea.
1: Vigyázzanak magukra, hogy nehogy, nem tudom, korán egészségügyi problémájuk legyenek. Hát gyerekek, 85 éves emberekről beszélünk.
2: Jó van már, de ami engem a hírben megfogott, amikor először olvastam, hogy ugye a szavazáson 129-1 volt az arány. Ki lehetett az az egy ember, aki azt mondta, hogy nem. Én úgy tudom elképzelni, hogy ő Steve. Ő Steve, aki olyan, mint minden baráti társaságban, az a fura srác, aki valamiért mégis mindig meghívnak, jön a közös sielésekre is.
1: De már tudod, ott hogy kellemetlen
2: van,
1: lesz.
2: Ott van a házi buliban, de igazából senki sem szereti.
1: És mindig jön egy ilyen rohadt hülye ötlet, amiatt mindenki egy kicsit kellemetlenül érzi magát. Elmentek együtt egy fesztiválra, de Steve-nek az az ötlete következik be, hogy ő most 4 napon keresztül mezitláb lesz, és nem most lábat. És egyébként végül is befér a fesztivál világba, de azért nem valami elterjedt, és rohadt kellemetlen. Steve, amikor van az, hogy oké, most lesz egy ilyen megemlékezés, ezért fekete öltönybe jöjjünk, aztán meg nézd, mint a Gulyás Geri a bejelentő videón, aki véletlenül kék öltönyt vett föl, hogy elmondja, bocs, ne, én ezt nem néztem, ezt az üzenetet. És valahogy mindig Steve az, aki egy kicsit más, és senki nem szereti valójában. Ő volt az, aki ellene szavazott a dolognak valószínűleg.
2: Igen, és hogy ilyen fura, hogy vajon mi lehet pszichésen benne, mert ez szerintem ebben tényleg semmi olyan rossz nincs, hogy megengedik azt, hogy most heti kétszer két italt lehessen inni.
1: Egyszerűen kevés dolgot utálok jobban, mint amikor van egy olyan, mint amikor egy ember úgy működik, hogy így egy úgy lázadó karakter, hogy azért lázad, hogy lázadjon. Tehát, hogy úgy azért mond ellent, hogy ő neki megmaradjon az imidzse, hogy ő ellent mondott. Tehát vannak azok a típusú fiúk, lányok, akik bármit mondasz, tudod, hogy neki valami baja lesz vele. És azért, mert ő egy kritikus gondolkodó, mert ő csak őszinte. Ez a karakter szerintem.
2: Igen, és így ez tök érdekes, hogy így a trendek ellen menni, az egy nagyon más dolog, mint hogy tehát keresni valamiben a kritikát szerintem nem baj. Meg mindenhez egy kicsit kritikusan állni, ez nem probléma. De amikor az a személyiséget, hogy direkt be ellenállsz mindennek, tehát, hogy így 100%-osan csak azért is, te már pedig beleállsz, még, tehát, hogy tök fölöslegesen.
1: De közben Anita is ez volt, csak a jó ügy érdekében. Tehát Anita néni 82 évesen azt mondta, hogy most szembe megy egy teljes törvényhozással.
2: De az más, hogy oké, van egy törvény, de ott a idős otthon lakói amúgy ezt támogatták. Tehát képzeld el, hogyha Anita azt mondta volna, hogy mondjuk, nem tudom, pénteken pizza péntek van az idős otthonban.
1: Szerintem hogy... már meg is van a következő projektje Anitának.
2: De amúgy nem kötelező pizzát tenned, csak ha becsatlakozol a pizza péntekbe, akkor neked is aznap pizzát rendelnek, és nem tudom, nem milánói makaróni van. És a Anita pedig azt mondaná, hogy ő rühelli a pizza pénteket, és senki másnak se legyen, mert a pizza az amúgy is olasz kaja, és ők itt Amerikában mac and cheese-t akarnak enni. Ez ilyen lenne, hogyha így beleáll.
1: De Anita nem ez a karakter. Nem úgy értem, hogy az öltözőben, vagy a szobákban, vagy a nem tudom, folyosókon van ő egyedül a világ ellen, hanem ő felvérteződött ott az idős otthon tagjainak véleményével, meg szeretetével és támogatásával, és amikor belépett a bíróságra, onnantól volt ő egyedül a világ ellen. Mm-hmm. Ott mondom azt, hogy ugyanez a karakter, csak a másik irányból. Mm-hmm. Hogy egyedül egy rossz rendszert meg akart változtatni. Ilyen kis piciben működő szabadságharcos. És szerintem felismervén azt, hogy ez ilyen jól sikerült, és meg tudta változtatni a törvényeket, így már nem szabad megállni. Tehát, hogy mostantól Anita legyen a szószólója ezeknek az ügyeknek. Most, hogy ez megtörtént, jöjjön, nem tudom, szabad dohányzás, striptízes szombat, és nem tudom, de amúgy... pizza péntek, striptízes szombat, és vépszóló vasárnap. Tehát, hogy ezt tudom elképzelni.
2: De amúgy, ha belegondolsz, itt egy-egy adott embernek volt egy problémája, és mondjuk így arányosan, tehát hogy, és el tudta intézni azt, hogy ez megváltozom, mert volt mögötte támogatás. De itt mondjuk Magyarországon, mondjuk feleltessük meg az adott államot, mondjuk itt egy megyének.
1: De azért tehát, nem lehet, mert hogy a
2: nyilván
1: törvények
2: tudom, hogy
1: azért...
2: Ott, nyilván igen, hogy ott állami szinten, mert hogy van ugye a szövetségi törvényhozás, meg van a
1: helyi szintű, államoknak
2: a szabályozása, de mondjuk csak képzeljük el, hogy akárha mondjuk lenne olyan, hogy a megyék is hozhatnának bizonyos szintű szabályozásokat egy adott megyében, akkor itt Magyarországon olyan ez lehetséges lenne, hogy egy adott emberi fel tudna szólni, tehát ez így megvalósítható lenne? Én valamiért sokkal kevésbé tudom elképzelni.
1: Én is kevésbé tudom elképzelni egyébként, de sokkal jobban mozgat az ötlet, hogy mi történne, hogyha tényleg minden megyének külön törvénykezése lenne. Milyen irányba vinni ez a dolgokat? Tehát, hogy most vannak olyan dolgok, amik oké, tehát, hogy mi az, amiben másképp működik Pécs, mint Zala. Tehát engem ez nagyon-nagyon, vagy Baranya, mint Zala. Szóval ez engem például elképesztően érdekel. Mert most vannak evidens dolgok, hogy oké, rendben, Borsodban máshol húzzák meg a nagyértékű lopásnak a szabály, de hogy egyébként mondjuk nem tudom.
2: Szerintem a Snob komárom-esztergomiak betiltanák a szerencsejátékot, mert ugye a szennyező dolog, ellenben a raffinás jásztatjukon szólnakiak pedig egy ilyen kaszinó fellegvárra tennék.
1: Tényleg, és ilyen kaszinó koncesziók, és minden egyéb.
2: Men a turizmus, a szerencsejáték turizmus.
1: Sokkal izgalmasabb lenne egyébként, hogyha szétszakadna ez az ország. Legyen ez a konklúzió.
2: Hát ez tényleg sokkal izgalmasabb lenne. És tényleg lenne az, hogy nem tudom, valahol ilyen nagyon fura törvények vannak, hogy mondjuk, nem tudom, Szabolcsban be van tiltva a narancs. Hogy hát mindenki almát tegyen.
1: Amerikában rengeteg ilyen hülye törvény van, ami csak egyes helyi, nem tudom, Louisiana államban nem szabad 12 km/h alatt haladni, hogyha kacsa is megy az úton. Ilyen teljesen random hülyeségek. És simán lehet, hogy itt is történnének egyébként ilyenek. Hogyha egy törvény hozhatnál, a te kis környékeden lakóközösségen egy törvény. Mi lenne
2: betiltani
1: az?
2: A flip-flop papucsot az utcán.
1: A flip-flop papucsot?
2: De amikor emberek így császkálnak, csuszognak, csoszkolják a lábukat, nem tesz jót a gerincüknek, látod, hogy így ferdén tartja magát, látod, hogy szétmegy a lába, retkes is a lába, és nem, én azt betiltanám, mert hogyha van egy rendes ortopéd papucsod, vagy legalább mondjuk egy kicsit vastagabb a talpa, akkor oké, de úgy utána, tehát hogy szörnyű.
1: Az én törvényem neked? Az lenne, hogy kizárólag ICDL vizsgával, vagy minimum gyakorlati szintű informatika tudással rendelkező emberek használhassanak önkiszolgáló kasszákat. Nekem ez az álláspontom. Ez jobbá tenni ezt a világot. Aki csevegni akar, az ne azzal az egy emberrel csevegjen, aki a négy különböző gyors kasszához van hozzárendelve, mert sokszor oda megy valaki, nem ért hozzá, neki át csevegni az illetővel, állok ott az egy nyomorult kis szájderebbel, és mivel be kell csipogni, hogy elmúltam 18 éves, ezért aztán hosszú perceket töltök ott emiatt.
2: Igen, a másik, én amit még, ha igazából visszavonom az előző törvényemet, amire rájöttem, az az, hogy aki különböző állami informatikai felületeket hoz létre és üzemeltet, az az életével felel azért, hogy jó legyen a felhasználói élmény. Mert amit leművelnek a magyar közigazgatásban, tudom, hogy már jobb, mint régen volt, de nem érdekel, mert még most is vállalhatatlan. Tehát az, hogy amilyen bejelentkezési metódusok vannak, meg központi azonosítási ügynök, erről egy múltkor egy podcastben dühöngött valaki, és nagyon átéreztem, de már nem emlékszem, hogy hol hallottam. Teljes mértékben megértem. Szörnyű az, hogy 500 millió helyen, és oké, hogy már van DAB, de az nem segít, az arra segít, hogy azonosítsd magad. És ugyan marad a millió egy felület, ezen órákról tudnék beszélni, ezt foglalnám törvénybe.
1: Nagyon nagy kár, hogy erre nincsen időnk, mert most el kell mennünk egy kicsit reklámozni, meg zenélni, utána viszont fej vagy írás rovatunkkal zárul a mai adás.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
8: Durva mi, hogy már is itt tartunk az adásban. Az utolsó megszólás következik, ez pedig a fej vagy írás rovat lesz, amiben nagyon furcsa élmény volt, hogy legutóbb, amikor a Zoár nevezetű fiatalemberrel voltunk, aki ugye a hétfői adásban engem kisegített, akkor nekem kellett dobálni az érmét. És nagyon rossz dobálni ezt az
9: ugye?
8: Érmét.
9: Ugye?
8: Látom? És én ezt várom el tőletek adásról adásra.
9: Bizony, hétről hétre. Rabszolga munka van itt, na mindegy.
8: Ennél nagyobbat sose kérjek tőletek. Érkezik a szignál.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak a kérdések abban az esetben, hogyha Zoli írás dob, akkor én olvasok fel egy szerelmi kérdést a netről, ha pedig fejed dob, akkor pedig ő jön egy komoly kérdéssel föltett, teljesen hétköznapi, komoly szándékkal föltett, teljesen hétköznapi kérdéssel. Majdnem sikerült ezt egyébként minden második adásban elmondott mondatot elmondanom. Zoli, mit dobtál elsőre?
1: Semmit, mert most dobok, ugye, mint ahogy minden második adásban felkészült vagyok.
0: Hogy lehetünk ennyire szanaszét? Figyelek.
1: Fej.
0: Akkor te jössz hát.
1: Így van.
0: Miért ezt
1: van
0: megtanultam az... minden második adásban.
1: Gratulálok. A héten. Miért van az, hogy sokan nem képesek megítélni, milyen ütemben igyanak ahhoz, hogy még ne legyenek rosszul?
0: Hát, nehézem mögött egyébként ilyen filozófiát találni. Szerintem egyrészt több apróságból jön ez össze, szerintem. Részben ott van az, hogy a tömegnyomás, hogy jó fejnek érzed magad, hogyha éppen iszol.
1: Meg akarod mutatni, hogy te menő vagy.
0: Igen.
1: Én ezt szakaszokra osztanám. Tehát van, amikor tényleg az ember még, tudom, hogy nem mindenki, de sokan vannak, meg nyilván mi is látunk csomó ilyet, amikor tinédzserként tényleg, hogy na én megmutatom ki a legény a gáton, így csapjatok ide elém négy feles, lehúzom 5 perc alatt, aztán utána 1 óra múlva ott fekszik a srác a sarokban. Tehát, hogy ilyenek is vannak.
0: Abszolút létező.
1: Viszont vannak olyan emberek, akik így tényleg mondjuk már így fiatal felnőttként így több egyére sem tanulják meg, hogy mi az elég, és ez még akkor szerintem rendben is lenne, hogyha saját maga szórakozását cseszi el. De amikor több egyére másoknak az estéjét is szétcseszi, mert nyilván nem fogod ott hagyni a szarkész havarodat a buliban, mert hogy ti mennétek tovább, akkor elvárnád tőle, hogy egy picit tanuljon önmérséletet, de nem. Csomószor vannak emberek, akik erre sem hajlandóak.
0: Szerintem itt az is azért benne van ebben az egész témában, hogy ő úgy ment oda, hogy na ő aztán nem fog semmit, és ő elhatározta, de aztán mondjuk nem tudom, keveset evett, vagy éppenséggel nem ivott annyi folyadékot, fáradtabb volt, nem aludt úgy, és akkor így ezért sikerül jobban megborulni. Szóval
1: ez
0: az a fontos, hogy ez ha egyszer megtörténik, vagy kétszer, akkor oké, de ha minden buliba ez a srác az, vagy ez a csaj az, aki így viselkedik, akkor egy idő után fel kell tudni ismerni, hogy hát gyerekek ez...
1: Meg figyelni kell rá, igen, tehát hogy akkor dobj be egy szendvicset, mielőtt mész.
0: Igen.
1: Úgyhogy ja, ne roncsátok el mások szórakozását. Meg nyilván figyeljetek oda magatokra is.
0: Zoli, dobj egyet.
1: Írás.
0: Okay. Nálunk Magyarországon van olyan szolgáltatás, hogy pénzért valaki eljátsza, hogy szerelmes belénk?
1: Hát van, de máshogy hívják.
0: De nem, ő itt nem akar, nem tudom, szexuális kapcsolatot, ja. Nem akar semmi többet, az kell, hogy valaki eljátsza. Tehát, hogy egyfajta ilyen barátként jelen van.
1: Egy hostess szeretne?
0: Szerintem kb. Erről van. Na, most itt van egy kis leírás. Bérbarátra gondoltam, akár kicsit többre, de nincsen semmiféle testiség. Van-e ilyen lehetőség? Ha igen, akkor hol és mennyiért? Uh-huh. Tehát itt arról van szó, szerintem, hogy úgy meg akar jelenni helyeken, ahol közben egyébként párjaikkal jelenek, hogy esküvőre mondjuk elvinni, már nem úgy, hogy ők házasodnak, hanem hogy ilyen
1: értem,
0: plusz egy főként.
1: Én ebben nem vagyok biztos, tehát a kérdésből nem tudom levágni, hogy itt valaki saját magának akarja kipróbálni, még akkor is, ha tudja, hogy valaki csak eljátsza, hogy szerelmes belé, de így nagyjából milyen lehet, tehát nem is kell, hogy a környezet tudjon róla. Érted, hanem hogy ezt ő magának szeretné átélni, vagy igen, a környezetnek is szeretné mutatni.
0: Szerintem itt ezt nem pénzért kell. Barátod szerintem van. Tehát valószínűsítem, hogy van legalább egy olyan csaj, akivel vagy legalább olyan jó viszonyban, hogy bedob neki, hogy figyú, hogy már hogyha nem arról van szó, hogy itt most nem tudom, el kell játszani egy nagy rendezvényem, mert a szüleid egyébként kiakadnak, hogy nincsen csajod. Szóval, hogyha tényleg arról van szó, hogy semmilyen tapasztalata nincsen, de szeretné ezt gyakorolni mondjuk, hogy hogyan viselkedjen ilyen helyzetben egy lányjal, erre mondjuk szerintem tök jó egy lánybarátot megkérni, hogy amúgy figyú, szimuláljunk egy rendezvú helyzetet, és viselkedj teljesen úgy egy órán keresztül, és nézzük meg, hogy tudom én ezt kezelni. És mert hogy mindig tönkre megy ez a dolog, amikor ő élőbe próbálja lányja. Szerintem ez egy tök poénos dolog. És hogyha ez egy amerikai film, akkor utána ezzel a csajjal fogsz összejönni, aki eljátsza.
1: Jó, ez mennyire filmes lenne.
0: Igen, maximálisan.
1: Mit mosolyogsz így?
0: Mert nekem volt már ilyen, csak azért. Nem, egyébként olyan volt, hogy el kellett játszani, hogy együtt vagyunk, mert...
1: Mert Peti kitalálta, hogy ő a titkos ügynök, és amúgy lelövik.
0: Igen, ezt mondtam neki, hogy egyébként azt mondták, hogy ha szingli találnak meg egyébként a CIA ügynökök, akkor valószínűleg egyébként egy nyílméreg béka méreggel szennyezett dárdát fognak a hátamba állítani. Ne, egy olyan helyzet volt, csak hogy tudod, ilyen kocsma volt, és akkor nagyon sok volt a férfi, és akkor mindenki be akarta fűzni ezt a lányt, ő pedig jelezte nekem, hogy amúgy mi lenne, hogyha mi most egy ilyen kamu kapcsolatra lépnénk, és mondtam, hogy szót se többet. majd megcsókolta. Nem.
1: Legyen így.
0: Szólt se többet, megvédelek, hisz barátok vagyunk, majd ledugtam a nyelvem a torkát. Nem, nem ilyen volt. Csak szimplán tényleg annyi, hogy így bevédeni kicsit eljátszottuk. Ez ilyen mókás
1: volt. Értem. Lovag voltál már akkor is így.
0: Hát örülök, hogy nem nekem kellett kimondani.
1: Írás megint.
0: Írás, már megint én. Hát én flört a vonaton hogyan? Nagyon tetszik a szórend, ahogy ő írta ezt. Őt ez érdekli, hogy hogyan lehet flörtölni a vonaton.
1: Húha, flörtöl... a kalauzzal.
0: Amúgy az úgy különösen jó. Szerintem amúgy flörtölni kb. Mindenhol ugyanúgy kell. Tehát, hogy az vonat független. De most érted, lehet ilyen hipotetikus helyzeteket, hogy akkor nem tudom, keresd meg, vagy várd meg azt a pillanatot, amíg jön a kalauz, és akkor utána néz a szemébe, és mond azt a csajnak, hogy hú, mázli, hogy volt jegyük. De most hiába mondunk valami ilyet, az úgyse fog ott abban a helyzetben működni. Szerintem a flörtölés az pont egy olyan dolog, hogy helyzet független. Tehát az egy drive, ami így bekapcsol a fejedbe, hogy bármi történik körülötted, tehát a legtermészetesebb mondatra is lehet úgy válaszolni, igen, hogy az flörtölős legyen.
1: De akkor azzal egyetértesz, hogy valaminek kell történnie, amire reagálsz, amivel meg tudod szólítani. Tehát mondjuk van egy durva vészfékezés, vagy van valami esemény, tehát csak úgy, hogy...
0: Ma nem csak ezt a vészféket húzom meg, tehát én például.
1: Hát például ezt ne, de hogy...
0: Én ezt javaslom.
1: De hogy mondjuk az, hogy csak ültök ketten a vonaton, negyed órája full csöndben, és egyszer csak így felé fordulsz, és így benyogsz valamit, még akkor is, ha jó fej vagy.
0: Az béna.
1: Az nem, tehát valaminek kell történnie. Tehát valami kis történésnek, amit viccesen le tudsz reagálni.
0: Borítsd a nyakadba az ásványvizes flakot. Várd meg, látod, hogy ha közeledik Martonvásár, itt egy nagy fékezés szokott lenni, mindig ezen a vonalon járok, és abban a pillanatban tudod, hogy akkor nyis ki a kis flakonodat, és az egészet ösd a nyakadba. És már is lesz egy dolog, ami miatt elkezdtetek beszélgetni. Bocsi, nincs egy zsepit? Gyerekkorom óta nem tudok flakonból inni. És már is elindult valami.
1: Apám pedig nagyon-nagyon akarta. A halálos ágyán is megígérte neki, hogy megtanulok, de azóta se sikerült.
0: És ha már itt tartunk, te milyen viszonyban vagy az apáddal? Na, ez most csak egy forgatókönyv volt.
1: Így van, és de szívesen, és ez még ingyen volt. A következő már fizetnetek kell.
0: Írjátok meg konkrétan a helyzeteket, és megmondjuk, hogy hogyan csináljatok ebből egy tökéletes randevú helyzetet. Tehát itt tulajdonképpen a végére már el se kell játszani, hogy szerelmes beléd. Mi dobtál?
1: Fejed.
0: Na, végre valami. Na.
1: Most akkor mi van a szondi... A...
0: Igen?
1: Mi van a szandázokni kombóval?
0: Azt most Szondi utcával. Mi van két epizód az évadból, semmi különös. Vagy ha másikra gondolsz, továbbra is ott áll a belvárosban.
1: Na, tehát
0: szandázokni
1: kombó.
0: De mi a kérdés?
1: Hogy akkor most mi van vele? Változott-e a megítélés az utóbbi években, vagy továbbra is gáznak van titulálva?
0: Pont most a napokban gondolkodtam ezen, bár ez szerintem egy elég evidens valami, hogy én engem ezt is szórakoztat, mikor itt triggerenek embereket a megjelenésem, az öltözékemmel. Nem azért veszek föl egy ruhát, hogy most jól kiakasztok mindenkit, de amikor valamit kivált a ruha, legyen az, hogy ez azért nagyon fura, vagy úgy, hogy ez brutálisan jó, szerintem, hogyha kellő magabiztossággal viseled, akkor arra így lehet mondani, hogy oké, akkor az így önmagad vagy, és akkor abban így boldog vagy. És én pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen cipő, meg ilyen dolog, hogy nagyon ritka volt az, hogy ilyen kicsit valamilyen lábbelit viseltem. Egyszer volt egy olyan, hogy egy fesztiválra úgy mentem be, hogy egy ilyen nagyon rikító zöld zoknival és egy neon rózsaszín papuccsal. Ez ilyen történt, és egyébként kifejezetten jól nézett ki, bármennyire is hülye hangzik, és hogy vajon van-e az a szintű önbizalom, amikor tudod viselni a szandázoknit. De szerintem a tipikus szandállal nem, egy kicsit ilyen módosított, kicsit ilyen designer darab szandállal már inkább.
1: Szerintem abszolút van, erre látunk is aljegyben példát, amikor ilyen 40-es, 50-es apuka vagy, akinek bejött az élet, van 2-3 gyönyörű

0: Oké, célba értünk. Minden megvan, amit kergettem. Mi a következő?
1: Amúgy én nem az okni szandálkombót, de a szandált, azt meg kell védenem. Szerintem az egy kényelmes. Nem stílusos, messze nem stílusos viselet, de abszolút kényelmes, és amúgy nyáron egy jó alternatíva tud lenni.
0: Én a zokni papucs kombót imádom egyszerűen. Mm-hmm. Valamiért nekem...
1: Amúgy igen, nagyon... mert nem lesz retkes a lábad. Tehát megvan a igen. papucsnak a nyitottsága, de nem lesz tiszta kosz a lábad benne.
0: Pontosan, és valahogy nekem az egy ilyen nagyon nagy mesztelenség érzetet, vagy egy ilyen felszabadultság érzetet ad, hogy papucsba vagyok, ellenben az okni levétele az nekem nagyon komfortzónán kívül esik. Mm-hmm. Tehát, hogy semmi bajom nincs így a lábammal.
1: De
0: szerintem
1: nem zokniban
0: formás,
1: alszol.
0: De.
1: Igen.
0: De én nekem egy formás lábam van egyébként, de tényleg strand,
1: ja, eleget a lábadról.
0: Strand és zuhanyzás, fürdés. Ilyenkor veszem aha. le az oknimat.
1: És tényleg zokniban alszol?
0: Abszolút.
1: Hú.
0: És hogyha megkérdezed, hogy mást is csinálok ez okniban, igen.
1: Gondolkodtam rajta, de nem mertem. Meg nem is akartam.
0: Ja, mert pedig már megválaszoltam.
1: Na mindegy,
0: szóval
1: jó, hát oké.
0: Ezzel kapcsolatban volt egyszer egy nagyon nagy vitánk a barátaimmal.
1: Azt hittem a barátnőddel, és azóta már nem a barátnőd.
0: Így van, mert az oknit választottam. Azt mondta, dönts, vagy én, vagy az okni. Azóta a cselekmény továbbra is van, de már ő nincs benne.
1: Na jó, van, adjuk is. Szóval mi volt a barátaiddal?
0: Mikor?
1: Elkezdtél mondani valamit.
0: Azt hittem egy új történet.
1: Nem.
0: Eldobtam valami labdát. Hát pont erről beszélgettünk, igen, hogy egyébként az mennyire vállalhatatlan dolog, hogyha egyébként ilyen jellegű tevékenységek közben te zoknit viselsz. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk az zoknit nem veszed le az ágyban.
1: Igen.
0: És én nem veszem le az ágyban.
1: Igen, de hogy van ilyen alvó zoknid, vagy a napközben magadon lévő zoknival, vagy már a holnapiban?
0: Általában, na ez egy jó kérdés. Ha papucsot viseltem és úgy zoknit, akkor nem szoktam ágyba vinni utána a zoknidat, mert akkor ugye retkes értelemszerűen. De ha mondjuk így napközben így viseltem, és mondjuk otthon bűnös. Voltam, meg ilyesmi, és nem volt rajtam cipő, aha. akkor sem vagy abba alszok. Uh-huh. Na mindegy, hát ezek érdekes
1: ez
0: fanfaktek.
1: Ez egy újabb, lelked egy újabb kis vájújába láttunk betekintést.
0: Igen, és majd adáson kívül...
1: az ukszót használtam.
0: Adáson kívül majd elmondom, hogy mi volt a másik konklúziójának a beszélgetésnek, az sajnos nem rádiókompatibilis.
1: Írás.
0: De továbbra is van köze az okniot. Írás, akkor hát én jövök. Amikor a férfi akkor jön rá, hogy szereti a nőt, amikor már elhagyta, az miért van? Addig miért nem érezte, hogy szereti, amikor még az övé volt? Ezt kérdezi
1: inkább
0: valaki.
1: Az övé volt, együtt voltak. Hát nem tudom, mert valószínűleg így nem arra koncentrált.
0: Szerintem nem. Ez a pontosan oda vezethető vissza, amit az adás elején beszéltünk, hogy az emlékek megszépülése. Uh-huh. Hogy amikor az van, hogy megérzed az illatát, akkor ez egy, tehát ha visszagondolsz egy kapcsolatra, akkor az van benned, hogy oké, rendben, hát ez nem volt olyan jó. De amikor megérzed a tusfürdőjének illatát, és eszedbe jut az a csodálatos Margit-szigeti kora őszi este, amikor a nap utolsó sugarai éppen lábatokat érték, és rúgtátok az avart a földön, és közben pedig a háttérben valahol megszólalt a zenérő Scooton Martin Garrix egyik száma, akkor ez a pont jut eszedbe, ami csodálatos volt. De a nagy dolgok meg a viták. És aztán szerintem ezért van az, hogy amikor a szakítás megtörténik, akkor utána visszagondolsz, és az van, hogy oké, hát a viták, meg nem tudom, meg hogy szakítottunk, persze, de utána, hogy jönnek az apróságok, megtalálod a haját az ágyba, megérzed a parfümének az illatát, bejön a tévébe az ő kedvenc műsora, vagy a reklám, amin együtt röhögtetek, és akkor szépen lassan minden ilyen dolog így feljön, az apró pillanatok, és akkor szépen visszaregresszálsz abba a helyzetbe, amikor meg még szeretted. Csak aztán meg rájön az is, hogy oké, de most már ezt cseszted, ez már nem a tiéd, ez már bukó. Szóval azt hiszem, ez totál azzal függ össze, ami az második megszólásunkban volt. Ez
1: amúgy ez...
0: emlékek megszépülése.
1: Igen, és szerintem emiatt van az, hogy aki egy ilyet megtapasztal, azután sokkal inkább marad benne egy rossz kapcsolatban, mert hogy legalább kapcsolatban van, és még az is jobb, mint a magány. Legalábbis így éli meg, holott már ez nem feltétlenül lenne igaz.
0: Ja, és közben pedig az is benne van egyébként, hogy aztán meg a párkapcsolat, nem csak hogy a következő, hanem hogy egy párkapcsolat függőség is simán ki tud alakulni ezen a ponton. Mert rájön arra, hogy hú, milyen szörnyű volt, amikor egyszer igazán egyedül voltam, igen. mert végig szerelmi váratom volt, és akkor onnantól mindig valakihez képest határozom meg magam.
1: Igen, ez azért ijesztő, meg ebből kikerülni is nagyon-nagyon nehéz lehet.
0: Valószínűleg egy ilyen önismereti út vezet odáig, hogy ebből úgy rendesen kikerülj. Viszont láttam, dobtál egyet.
1: Így van, írás.
0: Írás. A műfogsor fiatalon visszataszító ismerkedéskor?
1: Én nem, tehát hogy lehet, hogy csak nem láttam elég műfogsoros ember, de hogy ez azért az, nem az van, hogy ránézel valakire, és így, ha, ez egy műfogsoros csóka. Vagy

0: Hát, műfosoros csajszik.
1: Főleg, amúgy fiatalon meg főleg nem feltűnő. Tehát azért tudod, amikor valaki idős, látod, hogy nem tudom, 80 pluszos már, és azért egy 80 pluszos embernek azért úgy látszik a testén, hogy 80 pluszos ember. Hú, fun fact-ek, vagy surprise dolgok, amiket is sikerült mondanom.
0: Adás végére megérkeztünk, igen.
1: Nem, csak próbáltam PC lenni, de tudod mit, nem leszek. Ott van egy 80 plusz éves ember, aki látod, hogy ráncos, egyébként a fogai valószínűleg már nem túl fehérek, legtöbbször sárgásak, vagy éppen hiányosak, vagy bármi hasonló. Most nem feltétlenül azt mondom, hogy egyébként minden nyugdíjas ilyen, csak azt mondom, hogy azért a nagy magyar átlag nyugdíjból valószínűleg nem feltétlenül fogfehérítésre költik általában az idős emberek a kis bevételüket. És ez egy szomorú helyzet, de ettől még valószínűleg nagy részt így van. Szóval, hogy egy nyugdíjas, egy 80 pluszos szájból egy tökéletesen fehér fogsor úgy kiugrik. Uh-huh. És egy fiatal arcban egy fehér fogsor, az szerintem amúgy teljesen olyan dolog, hogy így azt lehet rá mondani, hogy amúgy oké, tehát hogy nem feltűnő egyáltalán. Az, hogy kivehető a fogad, az már egy kicsit kellemetlenebb, de legalább nem tudom, ha megtámad egy medve, mint Földes András a HVG újságíró, plusz egy dolgot hozzávághatsz, tehát ez jut eszembe.
0: Meg szerintem ez nem olyan, szerintem ez nem olyan kaliberű dolog, amivel az van, hogy az első randi első percében ezt tisztázni kell.
1: De közben meg ez egy nagy dolog.
0: Nagy dolog, de nyilván nagy, de nem azt mondom, hogy nem nagy dolog. De
1: hát
0: nem...
1: gondolj bele, hát egy hányadik randi mondod el, hogy kivehető a fogad?
0: Azért nem tudom, az ötödiket. Hát most de a másiknak ebből mi dolga van? Mondhatja azt, hogy oké, neki ez egy picit undi, de akkor te úgy veszed ki a fogadat, hogy ő ne lássa. Tehát mondjuk egy, nem
1: de
0: egy
1: üveg. De mellé utána az ágyba. Hát, amikor már nincs bent a fogad.
0: Igen.
1: És akkor reggel azt mondja, hogy jó reggel, drágám, jó reggel.
0: Szerintem egyrészt nem az, hogy teljes fogsorok vannak.
1: De, de szerintem itt az van, kis protkó, beleejti a kis parkába.
0: Nem az egész, nem az
1: 22
0: egész, hanem hogy
1: éves, hazajött a Carson Coma koncertről, azt mondja, na jól van, ez egy szép nap volt. Ruhát bedobtad a mosásba? Igen, hadd dobjam már a fogamat is, mert most nincs kedvem egyébként a csikáláshoz.
0: Szörnyű vagy, de most képzeld el azt, hogy az a nap utolsó, a nap adott nap utolsó interakciója után oké, berakod a vízbe, de nem egy átlátszó üvegpohárba, hanem egy bögrébe, és másnap reggel azzal kezdesz, hogy visszarakod.
1: És másnap reggel te előbb kezdsz, mint a barátnőd, kimész mosdóba, ő pedig úgy ébred, hogy jaj, de kedves teával készült, belehörpint egy nagyot, és azt érzi, hogy koccan. Hát az még csókrál is rossz, nem, hogy reggeli teánál, ha összekoccan két fog. Gondolj bele, hogyha úgy van a fog összekoccanás, hogy a csávó nincs is ott.
0: Hát milyen? Nem beszélgetek veled ma többen.
1: Yes. Az. Tehát ez teljesen jó egyébként. Jó, annyi, de szerintem az kell ilyenkor, hogy így a pozitívumok felé tereled a dolgot.
0: Mi szerint?
1: Hát, hogy nem fogunk sokat költeni fogsejemre például. Tehát, hogy ez például mindenképpen tök jó.
0: Szerintem ez annyira nem egy kritikus dolog, amit ne lehetne megbeszélni, és mondom, nem is az, hogy ezzel kell indítani, meg ez egyáltalán nem olyan dolog.
1: Ez azért nehéz...
0: Legyen jól rögzítve, az fontos, igen.
1: Ez azért nehéz, mert hogyha korán kiderül, akkor elriasztod vele a csajt, ha pedig később derül ki, akkor pedig az van, hogy van egy nagy titkod, amit még el kell mondani. És akkor az van, hogy jó, majd a kövi randi, majd a kövin. Elkezdesz helyzeteket keresni, amikor még meg tudod úszni a dolgot. Rájössz, hogy oké, már két éjszakát egyhozamban nála alszom, valamit kéne csinálnom a fogammal. Egy pillanat csak kivegyek mosdóba, gyorsan nagy nyomás alatt kitisztítod az egészet, visszadobod a szádba, jó éjszakát, és utána pedig állkapcs fájdalommal ébredsz, mert nem kell szabadna úgy lefeküdni, aludni, hogy azt mondjuk
0: de
1: a szádba.
0: De mondom, ezt nem kell ilyen kritikusan megélni. Tehát, hogyha én a barátném azt mondaná, hogy ő holnaptól mi fogsora van, hát jó.
1: Oké, de ez egy hosszú kapcsolatnak
0: jó,
1: egy
0: ez
1: pontja.
0: Is igaz. Igen, de mondd, tehát hogyha...
1: Most egy ismerkedési stádiumról beszélünk, akkor és itt a fiatal, mert idősen semmi nincs benne, de itt a fiatalsága nehéz a dologban. Jó, hogy ott van a csávó 21 évesen, aztán érted, a úgy kell fel, hogy kicsit szeretvedett, akkor otthon felejti a fogát.
0: Jó, na hát nyilván az kellemetlen, de hogy mondom, tehát hogy nem ezzel kezdesz, elmondod a harmadik, negyedik randi, hogy nézd, látod, hogy ez kezd komolyabbra alakulni, vagy legalábbis így nem az van, hogy egy iskolai szünetig tart ez a kapcsolat, vagy addig fog tartani, úgyhogy mi lenne, tehát hogy még neked ez van egy dolog, hogy neked amúgy kivehető műfogsorod van, ez semmivel nem jár az ő részéről, nem is fogja észrevenni.
1: Hát Max annyi, hogy amikor ágyból néztek meccset, akkor már nem szótyizol, de egyébként...
0: De nem úgy működik, tehát ez nem egy ilyen kizáró vagy ágyban fekszel, vagy benn van a műfogsorod, tehát fekhetsz úgy ágyban, hogy benn van a műfogsorod.
1: Hát, de ez azt hiszem olyan, mint a kontaktlencse, hogy lefekvés előtt ki kell venni.
0: Hát de ki kell, oké, de tehát az az utolsó mozdulatod, mielőtt lefekszel, hogy kiveszed.
1: Szerintem azt kell, hogy amikor először mentek nyaralni, legyen ez egy ilyen nagy pillanat. Először azt mondod, hogy valamit szeretnék, hogy megtudj rólam. Ehhez viszont el kell utaznunk a Bahamákra. Meghívlak! És azt mondod, kifizeted a jegyét, és le van nyűgözve a csaj, itt már bukni nem tudsz, majd besétáltok, és a reptéri becseknél pedig azt mondják, hogy minden fémalkatrészt tegyen ki ide a tálcára. Te pedig odafordulsz a csaj felé, benyúlsz könnyékig a szádba. Ezt akartam elmondani, mert akkor nem fog elfordulni, hisz van egy csodálatos hetetek a Bahamákon.
0: De úgy, hogy már bejöttetek azon az ellenőrzésen, mondj, tehát ezt úgy kell,
1: csak hogy nem ehessen vissza.
0: Hogy egy kínos legyen neki.
1: Na jó, eddig jutottunk ma, nagyon túlbeszéltük itt az adásidőnket, úgyhogy elbúcsúzunk. Ez volt már a Talpon Álló, találkozunk legközelebb, ez pedig hétfő lesz. Kövessétek a Talpon Álló Rádió Instát, meg a Talpon Álló Spotify oldalát, és hétvégén pedig érezzétek. Na, jól magatokat, és gyertek le a művészek völgyére, és találkozzunk. Ezt tudom javasolni.
0: Sziasztok!
1: Hello!
2: Rádió Café. Van barátod. Ez volt már a Talpon Álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon Álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Vannak azok a crazy srácok. Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
5: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
9: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
10: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
8: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
12: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
11: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
13: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturali Pár Julcsival, és kivételesen Mezei Dániel nem tart velem, hiszen egy nagyon fontos művészeti projekt, a Budapest Tánc Fesztivál foglalja le szabad kapacitását Dani kollégámnak. Ezúton is üzenjük neki, hogy nagyon hiányoljuk innen a stúdióból, de jövő héten már ígérjük, hogy együtt fogjuk vezetni tovább a Kulturali nevezetű kulturális műsorunkat. Minden esetre ma ilyen rögtönzött jelleggel egyedül fogom képviselni az adásunkat, és a rögtönzés szó egy nagyon fontos kulcs eleme lesz ennek a mai beszélgetésnek, hiszen itt van velem Szakál Tamás, zenész, hegedűs. Szia Tomi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a meghívást.
1: És hát a rögtönzés szó, hogyha az ember rád néz, érzékeli az attitűdödet, a lényedet, vagy ne adj Isten, eljut egy-egy koncertedre, akár a szóló projektjeid egyikére, akár bármelyik közreműködésedre, vagy pedig a Canaro zenekar koncertjeire, akkor nagyon is éled ezt a rögtönzést. Ez mindig így volt az életedben?
2: Igen. Ez a rövid
1: válasz. Ennyi. Igen.
2: Zöldképpen azt hiszem, hogy én sosem voltam tudatos, és az ember talán akkor tud a legjobban rögtönözni, hogyha nem tudatos. És ez, hogy nem voltam tudatos, ez most jó vagy rossz, az egy másik kérdés. De röviden tömören ennek hála alakult ki a színpadon is egy ilyen rögtönzési képesség zeneileg, vagy csak úgy jelenlétileg, most éppen öltözködésileg is.
1: Sajnos nem látják a hallgatók.
2: Igen, nem most ilyen zsákokban laknak a ruháim, öltözködés, minden, és éppen amit sikerült, de jó pofaszal. De hogy igen, ez a rögtönzés, ez talán örülök, hogy kialakult, ugye ez egy különleg, nagyon sok klasszikus zenész, ugye nem tud rögtönözni, improvizálni.
1: Meg talán egy kicsit így tartanak is tőle emberek, nem? Vagy valahogy, hogy bejön is még a rögtönzés szó, szerintem egy sokkal kedvesebb kifejezés, de abban a pillanatban, hogy az ember meghallja azt, hogy improvizáció, akkor rengeteg zenésznek összeszorul a gyomra, kivétel a jazzzenészeknek, akik ezt így sokkal testhez állóbban művelik, de hogy a más műfajokból, amik egy picit talán kötöttebbek, vagy kottahűbbek, vagy műfajhűbbek, ott ez a rögtönzés, improvizáció, az egy nagyon nagy kihívás.
2: Igen, meg nagyon jól mondtad, hogy talán külön is választható az improvizáció meg a rögtönzés, mert képzeljük magunkat egy színházi darabba, ahol szó szerint megtörtént, egy orosz rendező jött, és azt kérte, hogy most akkor kísérjem le ezt, ami történik, és ott össze-vissza beszéltek oroszul, és akkor nagyjából tudtam, mi van, de nagyon szép fények meg hatások voltak, és akkor egy idő után rá tudott az ember erre hangolódni, és ott rögtön össze komponáltál úgy valamit, ami oda beleillik abba a képbe, jelenetbe, hangulatba, milliőbe, és mint az egyik színész, vagy mint az egyik díszlet felváltva volt jelen a zene.
1: És egy ugyanolyan eleme talán, és egy ugyanolyan, mint a díszlet.
2: Vagy így van, ezért is mondom. Igen. És akkor az ott született meg abban a pillanatban. És igen, ez a rögtönzésből is. Ott nem feltétlenül kellett óriási futamokat játszani, vagy szólózni, vagy valami. Ugye az izgalmas még az volt, hogy azt hiszem ketten voltunk, most nem emlékszem, hogy zongora vagy harmonika volt a zenésztárs, de hogy tényleg ki kellett kapcsolni mindent, egymással is improvizálni, és a jelenettel elsősorban. Mert az is veszélyes volt, amikor mi úgy zeneileg egymásra kattantunk, és elkezdtünk külön működni az színpadtól, akkor az megint rossz, tehát ott együtt kellett, bármit is mondtak a színészek, azzal lenni.
1: Igen, ez a kölcsönhatás, ez amúgy rád, de szerintem egy nagyon jellemző jelenség, de az érdekelne engem nagyon, hogy amikor mondjuk gyerek voltál, és első körben találkoztál a zenével, vagy így elkezdtél vele ismerkedni, már akkor volt egy ilyen játékosság benned, vagy aztán a zenével való ismerkedés hozta meg a rögtönzést, vagy a rögtönzésből alakult ki a zene?
2: Talán a rögtönzésből alakult ki a zene. Azt hiszem, ez így jó. Tehát én elindultam tanulni zenét, klasszikus zene, és ott azt hiszem, még nem tudtam akkor, hogy mi a bajom, de egy idősebb fejjel, igen, a túl sok szabály. Azzal én nem tudtam haladni, tehát ott megmondták, hogy hogy kell csinálni. Értettem, meg nagy nehezen meg tudtam csinálni, de nem akartam úgy. Nekem máshogy, ahogy éppen ugye azt mondta az aktuális tanár, vagy ahogy a nem tudom, hogy az úgy nem feltétlenül jó, úgy esküszöm, hogy jobban tetszett, akkor éppen mit tudom én 8 évesen, vagy 6, vagy akár 9 és 10, és így, hát igen, így hamar el is kerültem a klasszikus zenépályáról, viszont cserébe elkezdődött ennek a kis, hát egyszer az önfejűségnek, egyszerre talán néha a lustaságnak is köszönhetően egy ilyen saját kis spontán zenei világ kialakulni, tehát elég gyorsan tudok reflektálni hangulatokra vagy helyzetekre. Tehát egy pillanatra tudok több pillanatra bele tudok illeszkedni másfajta zenei stílusban, akár olyanban is, amit nem igazán ismerek, de hogyha nem kell órákig abban hegedülni, akkor arra pár percre egészen hihetően vagyok, akár népzenész, akár valami más, akár, tehát voltam én már flamenco zenekarban is, és a többi, és a többi. És igen, ez a pillanatban zenélés.
1: Igen, egyébként ez a horizontális pillanatokban való időzés, ez egyébként szerintem egy ilyen óriási lehetőség az, hogy az itt és most pillanatokat így megéljük, meg abból merítsünk, és abból induljunk tovább. És ez talán egyébként minden zenei műfajnak a sajátja, hiszen a zene az itt és mostban jön létre, születik, és múlik is el egyben. Tehát, hogy az egy ilyen idő függvénye, hogy a zene az hogyan tud létrejönni. Viszont engem az érdekelne, hogy mondtad, hogy a szabályokkal van egy izgalmas viszonyod, és a szabályokról eszembe jutottak a definíciók, és eszembe jutott az, hogy ha te ennyire sokféle dologban otthonra tudsz lelni, akkor mit mondasz akkor, amikor valaki azt kéri tőled, hogy akkor mégis Szakály Tamás, definiáld magadat, mi vagy te, milyen műfaj, elhivatott híve vagy képviselője, szóval erre te hogyan tudsz válaszolni?
2: Nagyon nehezen tudok rá válaszolni, úgyhogy köszönöm a kérdést. Igen, hát azt szoktam mondani, hogy zenész vagyok, vagy hegedűs, múltkor lehegedű művészeztek, ami valóban, tehát művésznek művész vagyok, és hegedű van sokat a kezemben, de hogy valahogy a hegedűművész szót én tisztelettel meghagynám annak, aki végig szenvedte a Zeneakadémián azt a nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, de amúgy meg, tehát él a definíció, hogy hegedűművész, de inkább hegedűsnek, vagy a múltkor odajáig vetemettem, hogy inkább zenét szerető embernek tituláltam magamat valahol, vagy hát olyannak, aki nagyon szeret hegedülni. Na most az, hogy ki hogy tud, de szereti, az megint másik kérdés, de hogy igen, tehát szeretek hegedülni, és talán mindennek ez a kulcsa, visszakanyarodva a pillanatnyi zenélésnek is, hát sokszor keveredtem olyan helyzetbe, hogy beszálltam egy zenekarba, csak úgy, mert jó fejemberek voltak, és olyat csináltak, amit én nem feltétlen tudok, de hogy megvolt az összhang, a kommunikáció a zenészek között, ezért ott megint csak lehetett rögtönözni egy olyat, mint hogyha ez egy működő zenekar, és egy régóta álló dolog lenne, hol ott a pillanat szülte azt a zenei megformálódást. Szóval definiálni.
1: És akkor ez egy ilyen műfajtól független, vagy így azért el tudsz köteleződni valamelyik műfaj mellett?
2: El tudok. Meg...
1: Vagy műfajok mellett, akkor mondjuk, dobáljunk be néhányat.
2: Vagy hát, szóval lehet, hogy nem tudok. Nagyon jó kérdés, várjál.
1: Vagy most, el kell-e?
2: Vagy el egyébként kell, igen. Most én ma saját magamat beleszorítottam egy műfajba, már évek óta a Canaro zenekarral leparkoltunk a Manus Swing, Django Reinhardt féle.
1: Ezt úgy mondod, hogy néhány év óta, hogy igazából ez 20 év, Tomi.
2: A zenekar az igen, az 20 éves körülbelül, de az első X évben még jóval szabadabban mozogtunk a stílusok között, és nem is feltétlen volt a zenekar elején ennyi manus gitár a bandába. Tehát volt minden, ami biztos, ez egy harmonika hegedű gitár volt, Pagonyi Andrissal is velem, és akkor e köré jöttek különböző zenészek, hol zongora, hol latin gitár, hol csak egy bőgő, bármi, aztán fölbukkant egy manus gitár a Jakab Viktor személyében, de ővel is volt olyan, hogy még akkor basszus gitározott, és volt ilyen teljesen ad-hoc felállásunk, hogy kahon, hegedű, harmonika, basszus gitár, és én nem tudom már, hogy mit csináltunk, de hogy egy ilyen nagyon komoly világzenei utazás volt, amit a Canaroval csináltunk. Aztán leparkoltunk a Manus Swingnél, ami szintén önmagában egy világzenei, Django Reinhardt nevéhez kötik, ugye, aki egy szintó cigány zenész, Párizs körül élt, tehát ugye ott szintén, mint itthon is, ami jellemző cigány zenészeknél mindenféle stílus felbukkan, és ehhez ő óriási nagy jazz rajongó volt. Így bejött a jazz, és hát hatalmasakat improvizált gitáron. Olyan nagyokat, hogy ki is hívták a jazz szülőhazájába, Amerikába, az amerikai nagy nevek, hogy zenéljenek vele, vagy hogy ő zenéljen velük. Uh-huh. Szóval, hogy Django maga egy nagy olvasztó tégely szerintem, ezzel a tök más hangzással. Ugye gypsy jazz azért is, mert hogy nem a szokásos hangszerek, a jazzből ismert szokásos hangszerek, mint trombita, dob,
1: igen,
2: szólnak benne.
1: Dob hanem, és basszus is van, amelyik szóló hangszer.
2: Igen, hanem itt a szóló hangszerek az ott levő hangszerek, tehát hegedültek, a cigányzenészek meggitároztak, esetleg harmonika.
1: És most ezt így mondtad, hogy Django Reinhardt ő maga volt egy olvasztott, igen, ez egy tök jó kifejezésre, mert tényleg annyi minden nagyon impulzív muzsikák születtek általa tőle és rajta keresztül. Igazából Django egy ilyen példakép neked, vagy hová helyeznéd el az életedben?
2: Igen, példakép is, meg a leginkább a hát hegedűsként a pályatársa Grappelli van hozzám közelebb, ugye egy francia jazz hegedűs, akivel igazából akkor alkottak nagyot a Django-val, amikor ők egymásra találtak, és együtt akkor robbant ez a stílus, hogy jazz játszanak hegedűn és gitáron, és óriási jó szólt, tehát az európai jazznek az egyik nagy alappillére az ő kvintetjük, csak húros hangszerekből állt. És igen, én egy reklámban hallottam 10 évesen, vagy 10 évesen Grappellit.
1: Tényleg?
2: Egy tévéreklámban. Akkor hallottam olyat először, hogy nem klasszikus zenét játszanak hegedűn, meg nem is nótát, hanem valami teljesen mást, és nem olyan erőltetett, hanem nagyon kellemes, és szép, és egyszerű, és
1: működik.
2: És működik, és mi ez, és mi ez a zene, és...
1: Tehát akkor végre egy pozitív érv, hogy mégiscsak miért érdemes reklámokat hallgatni,
2: igen,
1: vagy nézni, hogy amúgy tényleg amúgy tudnak, amúgy a reklámzenék kifejezetten tudnak időnként inspirálóak lenni.
2: Tudnak, igen, meg hát régen még azért...
1: Mondjuk főként nyilván, hogy a Grappelli szól egy reklám
2: mögött. Ez az, tehát, hogy akkor kezdtem el, hogy ki ez, mi lehetett ez, és akkor így... Nem bukkantam akkor még rá, hogy ki, akkor még nem volt ez az internetbe beírunk valamit, vagy oda tartjuk a telefont, hát telefonunk se volt szerintem.
1: Igen, lesázámozod, mint ahogy én a áruházban néha időnként eltévedek, és akkor hallok egy jó számot, és hú, ez micsoda, és már többször mentette így meg az életemet, hogy...
2: Igen.
1: Tudom, hogy mit hallgatok.
2: Nem rossz ez, és az ember vissza tudja keresni, és inspirál, hiszen mint zenészek nekünk azért inspirációkat kell gyűjteni. És na, ez a reklám dallam, ez pont ilyen volt, hogy hát ez valami jó, valami érdekes.
1: Hány éves voltál?
2: Hát 10 körül lehettem. Tehát
1: és ez egy ennyire erős mérföldkő volt?
2: Igen,
1: így
2: de nem tudtam, megmaradt. Hogy mi az, semmit. Tehát évekkel később tudtam meg, hogy mi ez. Hát utána ment tovább a klasszikus zenei, próbálkozzunk, menjünk arra. Nem tudom, anyukám mindenképpen azt szerette volna, ha tudnék ilyen nótákat énekelni, így, amik akkor kicsiként az ott úgy nem fogott meg, és akkor volt még a népzene, amiről csak mondták, hogy most indul népzene, de arról semmit nem tudtam egyáltalán. Aztán később kiderült, hogy tudok, mert mindez, amit anyukám énekelgetett nekem kiskoromban, az népzene meg nóta, tehát igazából véletlenül én tudok, csak ahogy így elmondták, hogy népzene is ilyen kategóriát képzeltem köré kicsinek, így teljes tévedésben élve, így akkor nem tudtam, azt hittem, hogy akkor az még másabb, mint ami körülvesz valami. De kiderült, hogy azért jó dolgok vettek körül így kiskoromtól kezdve, de tudattalanul. És megint ott vagyunk, hogy nem tudatosan történtek a dolgok, hanem úgy véletlenül úgy kiderült, hogy egy csomó nótát vagy dallamot így ismerek, félfülből bevallhatom, de ez igaz tényleg a jazztől, a bossa nova-n át, a cigányzenén keresztül, a kis népzenei motivumokon át, mindenféle
1: akkor ez egy igazi
2: stílusi.
1: Világzenei paletta, szóval tényleg használjuk ezt a szót, hogy világzene, És abban az egy elképesztően tág fogalom, tehát ez sokan azért is kritizálják ezt a jelzőt, hogy, mi az, hogy világzene. Hát én is például világzenét játszom talán, de hogy mondjuk én kifejezetten magyar gyökerű dolgokat. Igen. És azért ebbe, amiket te most felsoroltál, azért a világ minden éghajlata és tájegysége belefér.
2: Pontosan, talán a kávéházi cigányzenét tudom említeni, ahol már biztosan találkoztunk azzal, hogy persze megszólal a szokásos csárdás, megszólal a szokásos szomorú nót az elhagyott szerelemről, és aztán csak megszólal egy bossanova, jó esetben egészen jól eljátszva, és megszólalnak manapság már nagyon jó improvizációk is, és egyszer csak egy kicsit jazzesebb, füstösebb, máshogy füstösebb helyen találod magad, és ugyanaz a zenekar játszik, és akkor ez hozna, hogy na ezt hívom én inkább világzenének, és akkor ugyanez az ember vagy zenekar aztán egyszer csak neki játszik-e valami kis Mozart motívumot játszani, és talán én a kiskoromban ezen nevetni fogsz, azt hittem, hogy a primás az nem a szólista, a zenekar vezető, hanem az, aki mindent tud zenélni, és én azt hittem, hogy csak az ilyen nagy cigány zenészek, igen, csak ő tud primás lenni, aki tényleg ott a kávéházban eljátsza a klasszikust, utána eljátsza neked a nem tudom mit, aztán játszik egy kis jazzt, és aztán még improvizál gyorsan valamit, amit csak úgy spontán, és minden stílusban.
1: Polihisztor tulajdonképpen.
2: Igen, én azt hittem, és aztán voltam valami ilyen ki mit tudsz erős, igen, nem az volt, csak most ez a legjobb szóra, hogy sok zenekar volt, ilyen világzene, meg népzenészek, és akkor ott jött valami kis 10 éves kis gyerek, és akkor mondta magáról, hogy primás, hogy lennél már primás, mi bajod van, és akkor, szóval nekem elég későn tudatosul, de ezt azóta is megőriztem, meg megmaradt nekem az, hogy igazából primás, ez nekem örökre ez fog maradni szerintem.
1: Igen, de hogy lehetne rá azt a szót is használni, hogy zenekarvezető, vagy szólamvezető, vagy
2: tehát, meg érthető, mint prim szólam.
1: Tehát hogy igen, de hogy amúgy a primás, mint jelenség, vagy mint attitűd, amúgy szerintem is tartalmazza ezeket a dolgokat, amiket most felsorolt. Szóval az egy picit több, tehát és akkor itt jön be egy nagyon fontos dolog, hogy te azért a Kanáron belül is, vagy akár egyébként más projektjeiden belül is, te egy abszolút primás attitűdben vagy jelen. És a válladon viszel projekteket, zenei folyamatokat, tényleg egészen összetett színházi, cirkuszi, művészi projekteket. Tehát azért nagyon sokféle helyen találkozhattak veled az emberek. Milyen primásnak lenni amúgy?
2: Megmondom őszintén, hogyha az lenne a világ, mint régen, hogy van egy-két ilyen kis klub, vagy étterem, vagy kis színpad, ahol van az ember zenekar, és mindent játszhat, ami az eszébe jut, és ennek állandó közönsége van, és még meg is tud élni belőle, akkor csodálatos lenne. És igen, tehát ez a része jó, de itt van az a lenne szó, most nem ilyen világban élünk, hogy ez így működik, most kicsit mindent is kell csinálni, és akkor ezért van az, hogy az ember föllép akár a cirkuszban, a cirkuszzenekarban, kiváló zenekar van, ott zenél egy kicsit, aztán egy színházban, ugye az orosz rendezőt próbálja megfejteni valami teljesen ad-hoc zenésze, aztán igen, van a zenekarom a Kanárró, ez többnyire most ugye a Manus Swinggel foglalkozik, de ott is én mindig menekültem amúgy ettől a mindent én mondok meg, és én vagyok a primás szereplő, tök érdekes, aztán rám ragadt, de lehet, hogy azért, mert ugye hegedűd van, és akkor legyél te, de én azt szerettem fiatalabban, meg néha most is a legjobban, amikor úgy megy a folyamat, mindenki tudja, mi és én meg csak úgy, mint egy ilyen kis haba tetejére bejövök, és amikor rám néznek, akkor gyorsan hegedülök valamit, aztán szevasz, és akkor tudod, az úgy történt valami más, de amúgy van egy zenekar, ami úgy viszi önmagát, és akkor te meg csak így a plusz, tehát rendszeresen voltam, hogy beestem egy étterembe vagy kocsmába, ahol barátaim játszottak trióba, és akkor én megérkeztem másfél órával később, mert valahonnan jöttem, és csak úgy spontán beszálltam tudtam hegedülni. És akkor a közönségnek is volt egy ilyen extra élménye, hogy de jó, nekem is volt egy extra élményem, hogy de jó, hogy együtt zenélhetek ott így hirtelen, csak úgy spontán ezekkel a zenészekkel, és a zenészeknek is volt egy élményük, hogy már nem tudom, két órája hallgatták önmagukat, és akkor most végre kicsit más, hogy van a dolog, más történik. És ezt nagyon jobban szerettem, mint amikor végig nekem kell vezetni egy órás koncertet, vagy másfél órás koncertet. Bele is kényelmesedtem ebbe az elején, mert ennek a koncepciónak a folyamán volt a zenekar összerakva, tehát ketten voltunk ugye, mint alapító tagok, és akkor ezt a Mi legyen a zenei teríték, ezt én többnyire szerettem át is adni a kedves kollégámnak. Aztán változtak az idők, igen, és jött a nagyobb felelősség, meg felismerés, hogy itt a zenekar is jobban számít a hegedűsre. Persze a hegedűs is jobban számított a zenekarra, úgyhogy de kialakult igen ez, hogy végül is prímás lettem a magam módján, vagy a sajátos köreinkbe.
1: Szakály Tamás a vendégünk itt a Kulturaliban, és ne menjenek sehová, tartsanak továbbra is velünk, most egy pici szünetet tartunk, de innen fogjuk folytatni. Szakály Tamás zenésszel, hegedűssel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
5: Folytatódik a Kulturrali a Rádió Cafén. Pár Julcsi vendége, Szakál Tamás, most Mezei Dánielt egy picit nélkülözzük, hiszen ő egy fontos kulturális eseményen, a Budapest Táncfesztiválon jeleskedik, természetesen nem mint táncos. Minden esetre itt van velünk Szakál Tamás, köszönjük Tomi, hogy itt vagy.
6: Köszönöm a meghívást.
5: Igazából most csak velem.
6: Nagyon-nagyon jó veled, meg a kedves közönséggel is természetesen.
5: Igen, sokat beszélgettünk a zenei viszonyokról, a saját viszonyodról a zenéhez, illetve egy kicsit belementünk az ilyen zenekari működésbe, a primás szerepbe, milyen dinamikák jönnek létre. Azért most oké, Canaro 20 éve, de mondjuk az, hogy színpadon állsz, az még lehet, hogy még több, sőt, talán
6: igen,
5: nem
6: gyerekkorom
5: is.
6: Óta, ugye.
5: Gyerekkorod óta. Hogyan látod ezt a folyamatot? Azért ez több mint két, lassan három évtized, hogy te aktívan emberek előtt, emberekkel kölcsönhatásba lépve zenélsz. Mennyit változtatott a személyiségeden, vagy rajtad? Vagy ez még így lebontható-e rólad, hogy te Szakál Tamás vagy Szakál Tamás zenész? Ez ketté választható-e?
6: Nem választható ketté.
5: Kiskoromban
6: is. Azt tudtam, hogy a hegedülés, akármilyen hol nehezebben ment, hol jobban, és hát mindig van egy olyan időszak, hogy nagyon nehezen megy a hegedülés, vagy hát nekem volt, meg sokaknak,
5: szerintem
6: másoknak is.
5: Szerintem minden zenésznek. Egyébként igen. Biztos minden szakmában eljön egy ilyen,
6: igen,
5: eljönnek
6: igen.
5: Ezek ugye a mélypontok.
6: Van az a pillanat, amikor valaki mondja, hogy itt 5-6 évig tanul zenét, aztán abba is hagyta, és hogyha különös oka nem volt rá, akkor az ott a fekvésváltás utáni ettűrgyakorlatok, igen, okozták azt az abbahagyást. Na, hát én nekem is ott lelassult egészen a történet, de kiirat vagy hogy mondjam, így letenni a dolgot nem akartam, ellenben ugye nem gyakoroltam, meg már ott elkezdtek más dolgok is érdekelni, mm-hmm. stb., de elengedni valamiért nem akartam.
5: Meg nem is tudtad.
6: Nem tudtam elképzelni magamat anélkül, de még akkor kicsi voltam, de mégis valamiért éreztem, hogy ezzel kezdeni kell, és aztán nem is tudom, fogalmam sincs, mikor jött a lendület így újra, mm-hmm. Ja igen, amikor végülis ez a duó megalakult, hogy elkezdtünk egy harmonika hegedűn olyan zenéket játszani, amit addig nem játszottunk, nem is hallottunk nagyon, nem is foglalkoztunk vele.
5: De ezt kb. Úgy kell elképzelni, nem? A mi, vagy ez a világzenei műfajon belül, hogy mint a igazából minden kamasznak, aki zenél, vagy zenélget, vagy szereti a zenét, a klasszikus garázs rock bandák, csak ti éppen nem gitáron, meg dobon, pontosan. Meg basszusgitáron játszottatok, hanem hegedűn, meg harmonikán.
6: Így van, és akkor jött, hogy te ismered ezt a dalamot, hogy elfütyül, és jaj, uh-huh. hogy van, de jó, és uh-huh. akkor az egy tangó kialakult, hogy mi van, aztán valahogy rájöttünk, hogy van a B része, aztán a másik az valami sanzon, aztán jöttek persze az ilyen régi magyar örökzöld slágerek, Széchi Páltól, igen, hogy ne, és akkor jött egy kicsi népzene, jött valami uh-huh. románnos dallam, tényleg minden. Bossa Nova, hogy jaj, de jó a Girl from Ipanemát játszani, tizenakárhány évesen, hegedűn és harmonikán.
5: Tehát akkor elfettétek ezt az olvasztó tégelyt a Django Reinhardti hagyatékból, vagy hagyományból.
6: És akkor még nem is jött a Django, tehát ott igazából az maga a zene szeretete, szerintem pontosan ez, meg amit beszéltünk, mint a primás fogalma, uh-huh. hogy minden történik zeneileg, és mindenben jól tudod érezni magad. Annak is köszönhetően, hogy szereted, amit csinálsz, szereted a hangszeredet, szereted azt, akivel együtt játszotok, mm-hmm. és akkor ez elvileg majd tetszeni fog a közönségnek.
5: Na,
6: is.
5: Na, és itt jön be a közönség, és ez egy tök izgi dolog, hogy ezért egyébként ez egy nagyon populáris műfaj, illetve műfajok, amikben te jártas vagy, és azért elég régóta képviseled ezeket a műfajokat, de hogy mennyire van ennek piaca Magyarországon? Hmm. Szóval ez a gypsy jazz, ez az egész improvizatív rögtönzött vonal, ez mennyire tud így az embereknél működni?
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés, megint csak. Nagyon sokáig amikor megkérdezték, hogy mit játszom, és mondtam, hogy Manu Swing Django Reinhardt, akkor úgy néztek rám, hogy fogalmuk sincs, hogy mm-hmm. mi ez, és akkor meséltem, hogy a Csokoládé című igen. filmnek a zenéjét, ahol a híres színész ki is, az, aki a Karib-tengerben is
5: játszott. Johnny Depp.
6: A Johnny Depp volt igen. a főszerep, és akkor mondtam, hogy a Johnny Depp Csokoládé. Jaj, tudom, mondták hát a persze. hölgyek, hát hogy ne, na, olyan zene. És így kellett körülírni, mm-hmm. hogy mivel foglalkozom. Van egy kis téma, aztán végig tekersz, ha inspirál a közönség, akkor egyre jobban, ha meg nem, akkor átadod a szólódat a következő hangszeres kollégának. Ez volt a titkos receptünk, most elárultam. És akkor ebből tudták. Aztán az utóbbi 10, vagy talán nem tudom, bő 10 évben, lehet, hogy már több mint 10, úgy megjelentek más zenekarok is, akik érdeklődnek a műfaj uh-huh. iránt, és úgy mi, ahogy elkezdett, közben lett ez, hogy Facebook, Instagram, YouTube, igen. mindenki mindenhol elkezdte ezt a kis gypsy jazz szót is így használni, mm. egyre többen, és egy idő után azt vettem észre, hogy ennek hála már nem kell annyira körülírnom, hanem úgy volt egy fogalom, hogy mi az. Aztán persze ezen belül is lehet majd így szőrözni, hogy mi ez, meg mi nem ez, meg mi a Django, meg mi az, ami már csak
5: persze,
6: a Rosenberg.
5: De ez már ilyen zenetudományi okfejtés, ez már nem feltétlenül
6: mindegy.
5: Kell.
6: Így van, maga a lényeg, hogy ez a hangulat, ez a milieu, ez a francia jazz, európai jazz. És akkor ezt így megérti már a közönség szerintem
5: jobban.
6: Tehát
5: most már így edukálódott szerinted a közönség annyira, hogyha így azt mondod, hogy Manu Swing, akkor azt úgy el tudja helyezni magának.
6: Vagy legalább a Django. Igen, hát igen, szerintem jobban így a... De igen, tehát hogyha valaki nem tudna, akkor a világ második legjobb gitáros a című film is Django Reinhardtról szól valójában.
5: Oké, ezért most itt a filmajánló rovatunk is volt egyben, ami nagyon jó az a film.
6: Igen, szóval, hogy hát meg igazából kiderült utólag számomra, ha már filmek, hogy rengeteg Woody Allen meg hasonló filmeknél végig Django-k meg ezek a régi szép szenderdek szólnak.
5: Megihletett rengeteg
6: igen, ez ott volt végig tulajdonképpen. amikor filmet néztünk, nem csak reklámot, ahogy meséltem az előbb, az életünkben csak nem tudatosult, hogy ez az. És azért jó például erre a Csokoládé, vagy akár a Maffia című film, nem film, hanem a Maffia című játéknak a zenéje, mert a játékban is megszólal egy vagy kettő Django track, és hát ez nagyon-nagyon leesett az állam, amikor oda jött hozzám valami gyerekép útra zenéltünk, és hogy te a Maffia című játéknak a zenéjét nem játod, mert ez tök olyan volt az előző, és mondom, jaj, melyik az? És úgy beleénekelt.
5: És előjött a kocka éned, és...
6: Nem kezdtem el játszani ott, hanem hogy igen, az egy ismert Django-dal, és eljátszottuk, és a legboldogabb számítógépes játszó ember lett ott a téren, mert eljátszottuk a kedvenc játékának a zenéjét, ami tehát egy ismert Django track volt. Szóval bejött a köztudalom, most már nem kell feltétlen játékokra és filmekre hivatkozni, de hogyha kéne, akkor ezeket szoktam mondani, amiket most.
5: És mint zene, igazából egy multifunkciós dolog szerintem ez a műfaj, amit játszotok, mert ha akarod, hallgatod, ha akarod, beszélgetsz közben, ha akarod, táncolsz rá.
6: Igen.
5: Ha akarod, énekeled. Mert hogy azért ez egy nagyon érthető, attól függetlenül, hogy amúgy egy összetett műfaj, de hogy nagyon, nagyon fülbemászó és könnyen kapcsolódásra igen, lehetőséget teremtő muzsika.
6: Ez a könnyedség, ez pont nagyon jó, mert tényleg el tud hát most úgy mondom, hogy veszni, de inkább úgy mondom, hogy nagyon jól illik ahhoz a milliőhöz, hogy szól valami kis zene, egy élő zenekar, és közben te ott iszod a kis nem tudom mit, és esetleg úgy beszélgetsz is. Ám bátor illik azért, ha már ilyen zenészek játszanak, odafigyelve csinálni hogy mindezt. És akkor ilyen kis füstös, kicsit csörömpölős, de koncert tud teremtődni belőle, és igen, föl lehet ezt vinni nagy színpadra is. Ott az már egy más tészta, mert ennek igen, a varázsa az ilyen kisebb klubhelyszíneken, ez a kapcsolódás a közönséghez, ez a megélünk valamit együtt dolog, és igen, akár azt, hogy mind a ketten iszunk az italunkból, én a színpadon, te ott, és aztán jön egy szóló, és közben találkozik a tekintetünk, tetszik, reagálsz, hogy jó, visszareagál a zenész a zenében, és egymással is így kommunikálunk, ez egy nagyon fontos, ez már egy nagy színpadon nem nagyon csinálható meg, ott már kicsit másabb repertoárra kell készülni, vagy másfajta. Tehát ezekre a behatásokra már nem alapozhatsz, mint zenész. Hát nekünk nagyon sokszor nem is volt megírva setlistünk, mert ott úgy elkezdtünk egy dalt, jöttek a rezgések a közönségből, most volt ott 50-60-70 ember, és akkor a következő dal az persze a legszebben mosolygó lányoknak az egyértelmű, hogy
5: hát
6: mi volt.
5: Egyértelmű.
6: Na de egy nagy koncert színpadra fölkerülve már ez nem működött,
5: igen,
6: ugye?
5: Igen, egy kicsit elveszíted a szoros kapcsolódást, igen. Nem látod a szemet, nem annyira érzékeled, hogy ők miben vannak.
6: Igen, oda már tényleg ezek a rossz show elemek, mert ez a jó szó, hogy a rossz és hogy show elemeket kell. Hát nagyon nagyra emelem a vonót, amikor kihúztam, és akkor fúna ennek vége lett. Akkor
5: de nyugtass meg, hogy nem csak rossz show elemek vannak, hanem egyébként vannak olyan egyébként látványos elemek.
6: Látva lehet, hogy erre gondoltam, nem? Hogy lát. Igen, tehát egy kicsikét ott meg kell sztorizni kell.
5: Igen, meg
6: ez azt nagyon érdekes megfigyelés sem volt, hogy eljátszottunk valamit nagyon jól, és akkor nem feltétlen volt rá olyan reakció, de hogyha eljátszottunk egy dalt, ami úgy nem nagyon szólt semmiről, de előtte én rám jött a szómenés, és 5 percig magyaráztam valami sztorit, akkor óriási sikere volt. Tehát ott oda már egy színpadon már várnak ilyen extra, nem feltétlen a zenéről szól, megmondom, igazán már onnantól kezdve nekem az ilyen nagy színpadi élmények ből ez a tapasztalatom.
5: Bár érzem a válaszod kimenetelét, de azért megkérdezem, hogy

0: füst a baj.
1: Mert a füst az jó, amúgy az illik a helyzethez.
0: Lehet, hogy illik, csak de a hang, a hang az, ahogy kijön. Meg amúgy nem tudom, tehát füst. Igen, jó is, az már érdekes, az már más. És akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy vajon füst nélkül is így tetszett volna a közönségnek. De amúgy igen.
1: Azért sokféle projektben részt vettél már, és előtted is áll sok új kihívás. Milyen új gondolataid, ötleteid, vagy projektjeid vannak most?
0: Hát most ugye a Kanáróra fókuszálva csináltunk új műsort. Ez május 31-én lesz az ELTÉ-n, az a cím, hogy Tanár úr Swingben. Az a különlegessége, hogy hát egy rendhagyó koncert, Hevér Gábort hívtuk meg a Tanár úr szerepébe, aki egy kicsit ilyen kis bohókás, különc kis Tanár úr figura lesz ott. És hát
1: utaltok Karintinek a...
0: Így van.
1: Majdnem azonos című.
0: Kérem, így van, ebből jött az ötlet. Aztán ugye hát swing zenekar legyünk Tanár úr Swingben is, és kicsikét ilyen spontán, hogy ezt stand-up komédi jelleggel lesz ott jelen, meg persze lesz egy kis tanulás is a stílusról, tehát mutatunk érdekes dolgokat, meg ő mesél érdekes dolgokat a stílusról, meg erről a régi millióról ott Párizsban.
1: Ez egy picit ilyen edukatív is.
0: Kicsit egyben. Edukatív és szórakoztató, tehát egyszerre stand-up komedi viccelődős, és nevezünk. Tehát az a lényeg, hogy ne csak egy ilyen koncertet kapjon az ember, hanem két-három dal között valamit varázsol majd a tanár úr, úgymond a kedves közönségnek.
1: Úgy, és hogy... akkor ez direkt ilyen egyetemi közegbe szántátok?
0: Hát ez így adta magát, mert így rendelkezésre állt ez a terem.
1: Ahol is?
0: Mondom pontosan, az ELTÉ-nek a Lágymányosú kampuszán, ez a Déli Tömb Bolyai Auditorium, a Pázmány Péter sétány 1/C.
1: Bármit is jelentsen ez, de hogy egy auditoriumban, azért ez egy...
0: Igen, tehát egy igazi...
1: Előadói terem.
0: Pontosan, és abban is különleges, hogy hát nem mindig szoktak ilyen helyeken koncertet adni, úgyhogy izgalmas. Aki például nem járt egyetemre, az most beülhet az iskolapadokba.
1: Most végre kipróbálhatja.
0: Igen, és akkor találkozhat élete tanárjával is, végül is.
1: Lehet, hogy pont Hevér Gábor lesz az.
0: Pontosan. és akkor így az elején, mi a zenekarral ilyen vegyes szerepben, hol egy kicsikét az osztállyal leszünk, ugye hát az osztály a közönség lesz, de aztán mi is az előadók oldalán fogunk végül villogni természetesen, és sok zene lesz, és móka, kacagás, 2x45 perc, hát kicsengetés, becsengetés, majd egy kis szünet, aztán újra becsengetés, és hát igen, jó lesz. Érintjük például, ami egy nagyon nagy tananyag, és minden zene alap ihletforrása a szerelem.
1: Hát ez egyértelmű.
0: Bizony, rengeteg dal, igen, úgyhogy erről is fogunk majd kicsit tanulni, meg a hangszerekről, meg erről a manus swingről is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel erre.
1: Nagyon szórakoztató estének.
0: Igen, a kanaro.hu-n lehet a legjobban rábukkanni, hogy mik a részletek.
1: Május 31-én. Akkor az ELTÉ-nek az előadójában meghallgathatják hallgatóink is a Kanárót Hevér Gáborral, Szaká Tamással. És milyen terveid vannak most így a következő évre, mondjuk, Tomi, mert azért nyissuk ki, május az hamar lepereg, mindjárt itt van május 31, kicsöngetnek, és akkor utána azért még most tartunk a fél évnél.
0: Hát tervek vannak, most elsősorban ugye nyáron fesztiválozni fogunk a normál koncertműsorunkkal, októberben pedig megyünk Észtország és Finnországba egy kis turnéra, ha minden jól összejön. Igen, úgyhogy szerencsére oda már több egyszerre kaptunk meghívást.
1: Kíváncsi vagyok egyébként, hogy az észak-európai országokban mekkora hagyománya vagy keletje van.
0: Van, és képzeld el, hogy nekünk olyan, hogy egy klubban pénzért jönnek emberek, tehát
1: áldoznak rá
0: sok pénzt, tehát ez Finnország egy eldugott kis klubjában teltház fogadott minket, és ráadásul késtünk is egy órát, és órási tapssal fogadták a zenekart, amikor megérkezett végre, és izgatottsággal, és teltházzal. Budapesten nem is tudom, hogy lehet-e ilyen csak jegyeladásból ebben a stílusban megélni, mert hogy ezt mindenkit, ahogy mondtad az elén, ilyen háttérzene funkcióban is, vagy természetes, hogy szól a zene. Tehát, hogyha a vendéglátóhely áldoz rá, akkor van a zene, de amúgy, hogy 5000 forint, és közben úgy így ad a Martinit, az úgy már nem megy.
1: Ez egy külön műsort is megérdemelne.
0: Viszont mert... Finnországban ez volt,

0: a klub beszedte a pénzt, és egy teltház fogadott minket, úgyhogy azt se tudják mi az, hogy Kanáró zenekar, meg hogy, tehát, hogy csak úgy oda mentünk messziről, és óriási siker volt. Tehát nagyon, akkor csillant fel bennem, hogy lehetne talán így klubozni itthon is ezzel a műfajjal, de aztán ez így ötlet is maradt csak.
1: Én azért hiszek a megvalósításban, főleg, hogyha ilyen szuper projektekkel és inspiráló muzsikusokkal találkozhat az ember. Én azért azt gondolom, hogy a magyar kultúréletet is egy picit fel lehet pörgetni.
0: Fel, emiatt is csináltuk ez olyan különleges műsorokat, mint a május 31-ei.
1: Na, hát bizonyát nem kell Finnországig vagy Észtországig utazni, hiszen május végén akkor találkozhatnak veletek a hallgatók egy exkluzív Tanár úr Swingben című élménykoncerten. Tomi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök, hogy itt voltál, Szakát Tamás hegedűs, zenész volt a mai vendégünk. Most már meglett a definíciót.
0: Meglett. Köszönöm szépen a meghívást és a definíciót.
1: Önöknek pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Ez volt a Kultúra Elit a Rádió Cafén. Legközelebb Mezei Dániellel fogok jelentkezni. Én Pár Júlcsi voltam.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Jó reggelt, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
9: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagyfogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még két héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy fél éves korukig erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
1: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élő sejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
10: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás, mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert mi, akik készítjük, azt gondoljuk, hogy nagyon magas színvonalú a kortárs magyar és egyébként nemzetközi gyerek és ifjúsági irodalom. Ma szerző a vendégem, Bojti Anna, akinek a nevével találkozhattak azok, akik játszani szeretnek, társasozni, vagy olvasni, vagy mind a kettőt egyszerre, úgyhogy mindjárt kezdünk.
2: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: Bojti Anna a vendégem, szia Anna, örülök, hogy itt vagy.
4: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
3: Már annyira belekezdtünk, mielőtt a felvétel gombot lenyomtuk, mert hogy a kezemben van egy új köteted, a Láthatatlan kincs, amit most még csak egy banknak a bankfiókban találkoztam vele, és hamarosan lesz forgalomban is, gondolom.
4: Igen, én is úgy tudom.
3: És hogy ez is ilyen matekos, vagy logikai feladványos, vagy ez milyen?
4: Igazából ez annyira nem logikai feladványos, bár vannak benne ilyen feladatok. Ennek az volt a lényege, hogy a banka szerette volna, hogy egy olyan könyv szülessen, ahol a gyerekeknek így a pénzügyi edukációja szóba kerül, és hát nagyon gondolkoztam, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye nekem is vannak most már nagyobb gyerekeim, és ez tényleg nálunk is nehéz téma, szóval izgalmas volt a feladat, hogy hogyan tudnám egy ilyen könyvbe beletenni azokat a fő információkat, amik ugye szükségesek voltak. Kaptam is egy briefet, hogy mikről kell beszélni. És ugye az én könyveimre az a jellemző, hogy általában...
3: Én ezt akartam, hogy mi az az ilyen könyv, ugye? Mert azért van egy műfaj, amit te csinálsz igazából.
4: Igen, ez a régen lapozgatós könyvnek hívtuk, ugye amikor én voltam gyerek, akkor tört be a magyar könyvpiacra.
3: Szerintem
4: mi kb.
3: Ugyanakkor voltunk gyerekek, és én is olvastam ilyen könyvet annó. Igen.
4: Szerintem kb. Mindenki. Igazából...
3: Ugye, bocsánat, kedves hallgatóknak mondjuk el, tehát ennek az a lényeg ennek a könyvnek, hogy a történet nem lineáris, tehát nem elolvasod az elsőtől a 300. oldalig, hanem hogy mindig van egy feladvány, egy döntéshelyzet, egy valami, hogy neked előre-hátra lapozgatnod kell. Így szerintem már mindenki tudja, miről van szó.
4: Így van, és igazából szerintem az volt nagyon feltűnő, hogy amikor jöttek ezek a könyvek, akkor egyszer csak mindenki olvasni kezdett. Főleg olyan fiúk is az osztályban, akiknek soha nem volt könyv a kezében, és ez szerintem nagyon fontos, hogy később is azt láttam, hogy az ilyen típusú könyvek nagyon sok gyereket elindítanak így az olvasás
3: miért?
4: Útján.
3: Szerinted miért?
4: Több oka is van. Először is nincsenek benne hosszú fejezetek. Ezek ilyen rövid bekezdésekből állnak, amit
3: fontos.
4: Könnyű elolvasni. A másik meg, hogy tényleg ez egy átmenet a könyv és a játék között, és lehet, hogy teljesen más típusú így a beleélés, hogyha én döntök bizonyos helyzetekben.
3: Egyébként bonyolult egy ilyen könyvet írni? Most azért kérdezem, mert nem, ezt tudom, hogy egy hülye kérdésnek tűnik, de nem az, mert ugye itt össze-vissza vannak szálak, amiken az ember elindul, utak, amikről aztán valahova tér, de valahogy én úgy képzelem, hogy ez egy elég bonyolult hálózat áll egy ilyen könyv megírása mögött, hiszen gondoljuk csak el, egy tisztásról elindulhatsz mondjuk 3 ösvényen, hát akkor kell 3 ösvényt megírni, amik lehet, hogy egyszer valahol összefut ez a 3 történetszál, és akkor mindenki majd a tónál is találja magát, de hogy azért ebben el is lehet veszni, vagy nem? Vagy zsákutcák épülnek ki hirtelen?
4: Hát zsákutcák nem is, de hogy még abban is gondolj bele, hogy olyan is van, hogy találsz egy tárgyat. Kérdés, hogy az van-e nálad, vagy nincs. Beszéltél-e valakivel, vagy nem? Változott a helyzet azon a tisztáson, vagy nem? Szóval tényleg nyilván nem könnyű átlátni egy ilyen bonyolult hálózatot. Én szerintem nekem ilyen agyam van, hogy nekem ez nem okoz különösebb nehézséget, de nem igazán tudom elmondani, hogy, hogyha mást kéne instruálnom, hogy hogyan írjon egy ilyet.
3: De hogy... te hogy írod? Ezt mondd már el nekem, hogy az első az éjszaka az állatkertben volt. És akkor most elmondom, hogy amit én nyilvánosan tudok róla, az, hogy a BME építészeti karára jártál, és prezi designer is voltál, meg tervező, meg webdesigner, szóval ebből érezhető, hogy azért van egy strukturális gondolkodásod.
4: Így van.
3: Tehát, hogy kezdtél neki az éjszaka az állatkertben megírásának?
4: Hát úgy kezdtem neki, hogy kitörtem a bokámat.
3: Nagyon jó indulás. Minden lendőszerzőnek ezt javasoljuk. Biztos tipp.
4: Hát igen, így indult az írói karrierem. Az történt, ugye, még kicsik voltak a gyerekek, azt hiszem, hogy olyan 4-6 évesek, vagy még kisebbek. Ugye állandóan dolgoztam mellettük, gyerekek, minden. És egyszer csak ez történt, hogy nem tudtam csinálni semmit, plusz még a férjem elutazott 2 hétre Lengyelországba.
3: A gyerekekkel remélem.
4: Nem, a gyerekek nélkül. A gyerekek el tudtuk vinni a nagyszülőkhöz, és egyszer csak ott álltam úgy, hogy semmilyen feladatom nem volt. Nagyon furcsa érzés. És egy napig ugye élveztem ezt a helyzetet, olvastam, tévét néztem, nem tudom, előtte nem tudom mennyire nem néztem tévét, és egy nap után így meguntam.
3: Hát ez így szokott lenni, igen.
4: És akkor gondoltam, már régóta dédelgettem ezt az álmot, hogy a gyerekeimnek, szóval nem gondoltam én, hogy közönségnek írok, hanem hogy a gyerekeknek írok egy ilyen típusú könyvet, mert én ezt annyira szerettem ezeket régen, de hogy még kicsik voltak, meg nem tudom, kicsit úgy éreztem, hogy lehet, hogy inkább egy sajátot írok nekik, és akkor ott volt a lehetőség, és ez alatt a 2 hét alatt egy olyan pontra eljutottam már, hogy éreztem, hogy ezt be fogom tudni fejezni.
3: De azért kíváncsiak az egész gondolkodása, tehát állatkert. Ugye nyilván akinek gyereke van, jár az állatkertben, tehát akkor legyen az állatkert, hát oda mindenki jár, akkor legyen az állatkert egy helyszín. Így indult?
4: Azért is indult, így nagyon közel adtunk az állatkerthez, éves bérletem volt, és úgy képzeld el, hogy körülbelül 1 héten 3-szor vagy 4-szer voltunk ott az állatkertben. Igen, ez egy ismert helyszín volt, és nagyon sok kaland esett meg ott velünk, illetve nekem nagyon-nagyon régi vágyam, hogy éjszaka bejussak az állatkertbe, és ugye ez eddig nem teljesült, de gondoltam, hogy akkor könyvbe kipróbálom. És ezt az éjszakai állatkertnél a valódi budapesti állatkertet inkább csak ilyen inspirációként használtam, mert hogy ebben nem állatok vannak, ugye, hanem ilyen mindenféle fura, különleges lények népesítik be. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen lények vannak ott, milyen dolgok történnek, szóval nagyjából így a fejemben összeállt az egész, és utána elkezdtem rajzolni. Rajzoltam egy térképet, ahol rajta voltak a helyszínek, és akkor beleírtam, hogy melyik helyszínen ki van, nagyjából mi történik, stb. Meg hát az alaptörténet az valójában elég egyszerű, de szerintem egy ilyen könyvnél nem is lehet nagyon túl bonyolítani, úgy érzem, mert lehet, hogy majd egyszer azt is kipróbálom. És akkor így épült fel, hogy igazából...
3: Tehát térképet rajzol az ember, van egy alaptörténete, rajzol hozzá térképet,
4: igen.
3: Utána számtalan verziót kell.
4: Illetve több út is van, szóval ezt a könyvet többféleképpen be lehet fejezni, akkor ezeket is kipróbáltam, kitaláltam még titkos helyszíneket is, és amikor ez mind megvolt, akkor nyitottam egy Excel táblázatot, és ahogy írtam a könyvet, az Excelben mindig írtam, hogy honnan, hova lehet lapozni, és ennyi, szóval én így ezt használom. Tudom, hogy mások, akik ilyen könyvet írnak, használnak ilyen direkt erre írt programokat is.
3: Vannak?
4: Hát, tudtam, hogy igen, de én még nem találkoztam, meg nem igényeltem, szóval nem néztem utána.
3: Tehát téged tulajdonképpen a feladatban az izgatott, hogy ezt a struktúrát felépíteni, hogy hogyan lehet A-ból B-be eljutni, de nem is feltétlenül B-be, hanem A-ból C-be, A-ból D-be.
4: Igazából engem régen is az ilyen könyveknél a világ felfedezése izgatott. Én a 10 ujjas technikával játszottam, vagyis mindenhol lapoztam, az összes ujjamat beletettem a könyvbe, mint egy könyvjelzőt, és akkor így próbáltam meg minden részét felfedezni a világnak, és szerintem az én könyveimben is, nem tudom, mindenki nyilván máshogy olvassa, de hogy ezt élveztem, hogy lehet bejárni az egészet.
3: Tehát maga a járkálás, a kalandozás?
4: Igen, a kalandozás felfedezés.
3: Mert én néha rajta kaptak, de lehet, hogy csak belemagyarázom, de hogy nem, amikor például nem tudom már melyik könyvben volt ez a félmondat, hogy valamiben bemászott, és onnan nézett szerte szét. És akkor nekem eszembe jutott, hogy és hallgatta a fák lehulló levelének lágy neszét. Tehát, hogy
4: nem véletlen.
3: Oké, tehát találtam benne ilyet is, tehát hogy egy-egy kiragadott sor, vagy ilyen kontextusából kiragadott mondjuk egy verssor, de akár mitológiai lények is előfordulhatnak. A griftől a rukmadárig, ami az 1001 éjszakának a madara például. Szóval ezek miért jönnek? Milyen szándékkal jönnek a könyveidben?
4: Hú, ez egy jó kérdés.
3: Vagy csak egyszer csak jön a rukmadár. Egyszer csak elhangzik a kérdés, hogy kósere valami. Tehát hogy teljesen néha váratlan kérdések vannak a köteteidben.
4: Fú, ez nem tudom. Onnan jött, hogy... a franc most nem fog eszembe jutni a könyvnek a címe, de volt egy szuper könyvem ezekről a mitológiai lényekről, és hogy azt lapozgattam, és hogy ebből nagyon sok bekerült, de igazából innen-onnan, szóval nem csak ebből a könyvből, hanem jó például T.H. White-nak a Üdv néked Artú nagykirály című könyve, ami amúgy a férjemnek a kedvenc könyve volt gyerekkorában, és szuper könyv, mindenkinek ajánlom, és abban van például a Csahos fenevad, és a Pellinor király, aki őt üldözi neki, ugye ez a küldetése, és őket így igazából átvettem, és ők bekerültek ebbe.
3: De ebben van egy szándékod, hogy megismertetni ezeket a karaktereket, vagy csak szereted őket, és bele akarod tenni a sajátodba?
4: Igazából van egy olyan szándékom, hogy kedvet csináljak. Ugye a könyvbe bele is írtam, hogy ők honnan jöttek, hogy hát, ha valaki úgy gondolja, hogy érdemes elolvasni. Meg ugye, ami ez kedvem van, ugye azokat teszem bele.
3: Tehát ezek a mitológiai lények, ezek azért kerülnek bele, mert csíped ezeket a mitológiai lényeket. Igen, és akkor lehet utána menni, hogy ki a griffmadár, meg zsidó-e a, nem tudom, kóser-e a rukmadár. Nem emlékszem a kérdésre, csak felírtam magamnak, hogy elhangzik a kóserság kérdés a rukmadárral kapcsolatban, hogy ezek szerint zsidó volna a rukmadár, vagy nem tudom fontosan, de...
4: Hát ki tudja, honnan érkezett, igen.
3: Jó, tehát, hogy van ez a matematikai gondolkodás, és egyébként például a csendapó kertje, az erre még jobban ráerősít, tehát ott már nem csak a struktúra, meg a kaland, hanem ott a logikát is, mintha kitűzted volna a zászlódra.
4: Abszolút, ott az volt igazából az oka, hogy ezt a könyvet megírtam, hogy én ugye nagyon szeretem a matekot, nagyon rosszul tudok számolni, de hogy a matematikai gondolkodás az mindig izgatott. És a gyerekeimnek volt egy csúcs szuper matek tanárja, és arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy hány gyereknek adatik meg egy ennyire szuper tanár, aki gondolkodni tanít, és hogy egy olyan könyvet szerettem volna írni, ami kicsit így a matematika szeretetét, meg a gondolkodás szeretetét átadja. Szóval ez volt az alapcél. És nagyon örültem, hogy konkrétan ez a tanárnő Fischer Judit segített ennek a könyvnek a megírásában úgy, hogy igazából példákat válogattunk, mindenféle típusú példákat, de hogy ezt ne úgy képzeld el, hogy ilyen matek van benne, hanem ezek különböző rejtvények, vagy rejtélyek, amik így bele vannak szőve a könyvbe.
3: Hát én igen, olvastam, tehát én tudom, hogy mi rejtélyek. Tehát mondjuk például ilyen rejtélyek vannak, ami egyébként szerintem felnőtteknek is izgi, hogy például van három állítás, és akkor ebből csak az egyik igaz. Melyik lehet az igaz állítás? Mert így tudod eldönteni, hogy milyen úton menj tovább, vagy mondjuk ilyen rejtély, hogy nem tudom, van egy pagodaszerű épület, és akkor sorba kell rakni a színeket, de csak bizonyos részinformációkat kapunk meg, és a részinformációkból kell egy egészet összerakni. Tehát ezek tök jó ilyen elgondolkodtató feladványok.
4: Igen, és van geometria is, van, és szóval nagyon ki van találva, és amúgy ez a tanárnő tesztelte is az osztállyal, akik által nagyon élvezték a könyvet, és az külön vicces, hogy később találkoztam egy matematika professzorral, aki amúgy Japánban az egyetemen matematika professzor, és nagyon megtisztelő volt, hogy neki nagyon tetszett ez a könyv, és azt mondta, hogy hát szerintem nagyon jó, és az egyik feladatom még ő is gondolkodott. És akkor egy kicsit megijedtem, hogy ó, szegény gyerekek.
3: Melyiken gondolkodott?
4: Hát a legutolsón, amikor a születésnapját kell kitalálni a griffeknek, ha jól emlékszem. De azt tudni kell, nagyon fontos, hogy ez a könyv nem olyan, hogyha valaki nem elég okos, vagy nem tud elég jól matematikusan gondolkodni, akkor elbukik. Ez nagyon fontos volt nekem, hogy itt, hogyha valami nagyon hülyeséget csinál, akkor bukik el, de ha a matekos gondolkodás még nem megy, akkor van egy segítségünk, Oszi, azt hiszem, mert olyan sok könyvem van, hogy remélem, hogy Oszi van benne, szóval hogy ő, aki kinragad egy ilyen okos matekos rác, hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor ő mindig elkezd rávezetni, és akkor mindig van olyan pont, ahol még mindig rájöhetek, és hogyha nagyon nem megy, akkor a végén elmondja a választ.
3: De tulajdonképpen ezekkel a könyvekkel mindig van egy célod. Most például mondtad, hogy a bankos kötet az meg akar tanítani egyféle tudatosságra, az egyik a logikára, mondjuk az Éjszaka az állatkertben szerintem ilyen értelemben a prototípus, tehát hogy megírta tulajdonképpen azt a koncepciót, amit aztán később. Szóval mindegyiknek van egy kijelölt célja?
4: Nem, ez szerintem nem igaz, és igazából a matekos könyvnek volt egy ilyen célja, meg a bankos könyvnek. A többinek kicsit a gyerekeim szórakoztatására írtam meg én is. Jól érzem magam benne. Igazából én lehet, hogy lehet benne találni célt, de én például sose szeretem, hogyha valaminek van tanúsága, vagy valaminek van ilyen, nem tudom, szóval ezzel nem gondolkoztam, de mondom, a többinél nem.
3: Tehát ne tanúsága legyen, hanem legyen, milyen legyen a könyvnek.
4: Nem tudom, élvezik az emberek, ahogy bekerülnek a könyvvilágába.
3: Aha, tehát hogy ők maguk is szerepelhessenek mondjuk egy olyan világban, amiben amúgy nem jutnának be.
4: Igen.
3: Tehát az, igen, ez végeredményben a szórakoztatás világa, de azon gondolkodtam, csak igen, azon, közben figyelek az időre is, de lehet, hogy ezt már akkor a következő etapban fogjuk kibeszélni, hogy tulajdonképpen ilyenkor az ember épít-e karaktert. Mert valahogy azon gondolkodtam, hogy igazából a döntéseink határozzák meg a személyiségünket, és itt a döntéseket nem a szerep, hát, vagy nem tudom, szóval első rátásra nem a szereplők hozzák, hanem az olvasó.
4: Igen, szerintem egy ilyen könyvben azért nem fér bele, hogy egy bonyolultabb karaktert építsük, mint egy szerepjátékba, de azt tudom, hogy nagyon sok gyerek, aki olvasta, máshogy olvassa, szóval vannak mondjuk ilyen ijesztőbb dolgok, például az első könyvemben persze semmi nagyon rossz dolog nem történik, de hogy van olyan gyerek, aki inkább ezeket el akarja kerülni, és akkor ő el tudja kerülni ezeket a helyzeteket. Van, aki bevállal mindent, mindenkivel bátran beszél, és nem bújik el. Szóval, hogy mondjam, szerintem mindenki hozza a saját egyéniségét ezekbe a könyvekbe.
3: Bojti Annával mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert itt még társasjátékokról is lesz szó, meg mindenféléről, úgyhogy ne menjetek sehova, mert pillanatokon belül visszajövünk.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el. A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
10: Bojti Anna a vendégem ma, aki olyan könyveket ír, nem tudom igazából, mi ennek a szakkifejezése, de hogy az egyébként kalandkönyveket, így van, kalandkönyveket, ahol az ember, az olvasó maga kalauzolhatja magát a történetben, döntéseket hozhat, vagy feladatokat fejthet meg, vagy és így tovább. És ott tartottunk, hogy bonyolultabb karaktert az ember nem feltétlenül épít ezekben a könyvekben, de azért gondolkozol a karaktereiden, hogy kik ezek? Vagy csak kell bele egy fiú, kell bele egy béka, szóval érted?
11: Hát ezen nehéz gondolkodni, mert ahány olvasó, annyiféle karakter lesz. Szóval egyszer gondoltam, hogy írok egy olyan könyvet, amúgy ilyen játék, szemüvegés játék már van, szóval egy könyvbe is meg lehetne csinálni, hogy a döntéseink befolyásolják, hogy a végén hova jutunk el, és akkor igazából ez önmagában egy karakterépítés.
10: Igen.
11: De ez most még csak terv, a mostani könyveimben nincs ilyen.
10: Tervezel előre? Tehát, hogy
11: hát
10: így tudod,
11: eszembe
10: hogy
11: jutott, most éppen nem ez az elsődleges, de lehet, hogy egyszer egy ilyet is írok.
10: De mik a kihívások, tehát kötetről kötetre? Mik azok az újítások, amik kihívást jelentenek neked?
11: Újítások. Hát igazából nem tudom, hogy így vannak újítások, mindig eszembe jut valami új dolog. A mostani legújabb könyvem, ami még ugye megjelenés előtt el, azt hiszem szeptemberben jön, ez egy kicsit más struktúrájú könyv.
10: Na, mesélj róla, hogy az mi lesz.
11: Oké, annak az a címe, hogy az elveszett szülinapos. És nagyon szeretem ezt a projektet, mert hogy igazából ez onnan táplálkozik ez az egész téma, hogy a gyerekeinknek minden születésnapjukra rendeztünk egy ilyen kincskeresést.
10: Ezt olvastam egy interjúban veled, hogy ti találtátok ki ennek a kincskeresőnek a fázisait.
11: Igen, és utána szegény szülőket, akik ott jöttek, őket bevontuk, és a gyerekek pedig élvezték ugye ezt az egész, hogyha végén megtalálták a kincset. Igazából nagyon sok ilyet csináltunk, és rengeteg munka volt benne, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt egy kicsit ugye kibővítve, meg megírva rendesen, de hogy egy könyvé alakítani. És ez nem igazi lapozatos könyv, ez olyan lesz, hogy 24 fejezet van benne, amik meg vannak keverve, és elolvasom az első fejezetet, a végén lesz egy rejtvény, és a helyes megoldás visz tovább a következő fejezethez. Aha. És szerintem írtó jól fog kinézni, Radványi Maja az illusztrátor, és azt kértem tőle, hogy kicsit ilyen régi kalandjáték kockázat sorozatnak ezt a fekete-fehér, ilyen szépen részesen megrajzolt illusztrációit próbálja így visszaadni, és szerintem szuper jól
10: és
11: sikerült.
10: A rejtvények milyen típusúak, amik tovább visznek?
11: Mindenféle típusú rejtvény van benne.
10: Tehát logikai szó...
11: Logikai, van olyan, hogy egy kép rejtvényben kell valamit megtalálni, van olyan egy találós kérdés, a feladat, mindenféle.
10: Milyen visszajelzést kapsz az iskolából, vagy az iskolásoktól, akik olvassák ezeket a könyveket, hogy mit szeretnek benne a legjobban? Ugye mondtad, hogy oké, hogy rövid egy-egy szövegtest, jó. Egyébként van hosszabb is egyébként, szóval oké, van olyan, ami háromsor, de van olyan, ami mondjuk két oldal.
11: Hát így konkrétan, most így nem tudom, nagyon sok olyan levelet kaptam, hogy főleg szülőktől, hogy ahol megköszönték, hogy a gyerekük elkezdett olvasni.
10: És átviszi őket?
11: Abszolút.
10: Nyilván a következő kötetre, meg a következő.
11: Igen, szóval hogy nagyon sok olyan volt, hogy semmilyen könyvet nem vettek eddig a kezükbe, és most elolvasták az én könyvemet, és azóta érdekli őket egyszerűen az olvasás. És hát szerintem ennél nagyobb örömmel nem lehet egy írónak.
10: Igen, hát ez egy missziónak is felfogható.
11: Igen, igen.
10: De itt van előttem egy más típusú kötet, mert ugye a te könyveidet, ha beraknám így egymás után a szekrényembe, vagy a polcomra, akkor úgy hasonló a külsőre, mindegyiknek más a színe, de hasonló formája van, stb. És akkor született egy teljesen más, milyen egy kalandjáték böngésző, ami egy nagy alakú, kemény fedeles, feltételezem korosztályosan kisebbeknek.
11: Igen, igen, ez 5 éveseknek.
10: Igen, hát 5-10 van
11: rajta. 5 éves de... kortól, igen, igen.
10: Ez, ugye bevallom, hogy azért én nem csináltam végig a regényeidet több útvonalon, de mivel ez egy rövidebb dolog, itt végigcsináltam a több útvonalat is, és itt is nagyon érdekes, hogy Budapest város közepén zajlik tulajdonképpen az esemény, itt az állatkert, hősök tere, stb., hogy miért ezt a helyszínt választottad ehhez a kalandozáshoz?
11: Ennek két oka van, mind a kettő nagyon egyszerű, az egyik az, hogy erre lakunk, szóval ezt ismerem
10: még
11: a legjobban.
10: Ezek szerint,
11: és imádom, amúgy én nagyon szeretek úgy járni a városban, mint hogyha turista lennék, szóval úgy nézni a dolgokra, az épületekre, mint hogyha most látnám először, és felfedezni azokat a dolgokat rajtuk, amiket esetleg nem veszek észre, amikor minden nap arra megyek. A másik pedig volt egy álmom még jó régen, volt egy kedvenc ilyen körhintám a Vidámparkban, ami a többivel ellentétben olyan volt, hogy én magam vezérelhettem. Szóval volt egy ilyen kar, amivel föl le tudtam repülni, miközben körbeforgott, és egy kormány is volt, amivel lehet kormányozni. És azt álmodtam, hogy egy ilyen elszabadul, és hogy repülök a fák fölött, és így a lábujjammal érintem így a lombokat, és nagyon-nagyon jó érzés volt. És így mindig gondoltam, hogy tök jó lenne ebből egy könyvet, így elindítani egy könyvet, és
10: mondom,
11: ez
10: a hallgatók, igen, ez így indul a könyv, hogy elszabadul egy ilyen rakéta, aztán többféle úton közelik. És aztán visszaszáll a rakéta, vagy az általam játszott útvonalon, akkor mindig visszaszáll végül a rakéta helyére, tehát nem történik baj. Viszont jó, és akkor ez meg a kisebbeknek, az 5-6-7 éveseknek való, kicsit kevesebb szöveggel, kicsit vékonyabb, de több útvonal végigjárható.
11: Igen, igen, igen.
10: Milyen agyad van neked, mert hogy
11: bocsánat, még erről beszéltek még egy nagyon kicsit, csak mert fontosnak tudom, ugye ez egy böngésző, szóval, hogy itt a képek azok szinte ugyanolyan fontosak, hanem fontosabbak, mint a szöveg, és itt úgy alakult, hogy a lányom, aki szintén művész, ugye grafikus, őt azt találta ki a szerkesztőm, hogy ő készítse ennek az illusztrációit, és szerintem iszonyatosan...
10: Szóval Pásztor Emma a lányod?
11: Igen, igen, ő a lányom.
10: Hát ez nagyon jó, ez egy családi munka volt.
11: Igen, mondjuk külön kértem a szerkesztőmet, hogy nekem ne kelljen az Emmával dolgozni, mert ez mindig nehéz. Szóval igazából ő volt az, aki az Emmával kommunikált. Én meg csak örültem az eredménynek.
10: Hogy ne vesztetek össze valamink közben.
11: Szerintem ez így a legjobb. És ugye azt különösen imádtam, hogy ha valaki belenéz ebbe a könyvbe, tele van utalásokkal, főleg filmes utalásokkal. Ugye az Emma nagy filmrajongó, például a Széchenyi Fürdősképen ott van Linda és a motorja, azt hiszem David Lynch áll a valamelyik teraszon.
10: Tényleg?
11: Az Állatkertben ott van a Hetedik Pecsét című filmből, a Halál és a lovag.
10: Én ezt nem vettem észre, de nagyon jó.
11: A Leningrad Cowboys a Hősök terén, szóval csupa ilyen van benne, illetve az Emmának a barátai is, mint szerepelnek benne.
10: Ez nagyon jó. Azt hiszem, volt benne egy olyan, hogy meg kellett keresni egy okapit, vagy nem okapit, hanem valami másik.
11: Valami állatot az állatkertben.
10: De nem okapit, mert tudom, hogy néz ki, csak hogy így ültem a szöveg fölött, hogy fogalmam nincs, hogy néz ki az az állat. Tehát itt van előttem az állatkerti böngésző, de fogalmam nincs, mit kéne találnom.
11: Szegény 5 évesen.
10: Azért jutott eszembe, mert itt nyitottam ki, de nem emlékszem, mi volt az állat neve, hogy mit kellett megkeresni. Na mindegy, egy ilyen olyan állat volt, amit nem ismertem. Szóval, hogy azért kérdeztem, hogy milyen agyad van, mert én úgy tudom, hogy 2018-ban a Kufli Nyomozók volt az első társas, amihez között volt. És hogy azóta meg több társasjátékhoz is, és nem csak a saját kötetekhez kötődő társasjátékokhoz van között, hanem például a Rumini társ, ugye akkor a Kuflik, tehát más brendekhez is.
11: Igen.
10: És engem ez például érdekel, hogy hogy lesz a könyvből társas, vagy egyáltalán, szóval ez inkább egy brandépítés, de annyira nem összefüggő a két dolog, és hogy ugyanolyan könnyen építesz a társast a saját regényeidből, vagy hőseidből, vagy történeteidből, mint mondjuk a Ruminiből.
11: Igazából a saját könyveimből még nem csináltam társast. A társasaim, vannak olyan társak, amik az én könyvemből készültek, de ott nem én vagyok a játékszerző.
10: Ja, ezt nem, igen. Mert például az Éjszaka az állatkertben társas van.
11: Miló Bélának a játéka. Igen,
10: ja,
11: igen,
10: én
11: igen.
10: Azt hittem, hogy azt
11: igen,
10: is
11: és
10: akkor.
11: És a Csendapu kertje pedig Győri Zoltánnak. Igazából az egész társjáték...
10: De várjál, te nem is szólsz bele, amikor a te regényedből készít valaki, vagy a te könyvedből csinál valaki társas.
11: Nem, ez igazából úgy volt, hogy bejöttek játékötletek a Pagonyba, és mindig vannak könyvek, amikhez keresünk társast, és hogyha volt egy olyan ötlet, akkor ugye egyszerűen felöltöztettük így a könyvnek a brandjével. Most már nem teljesen így van ez, szóval most már törekszünk arra, hogy kifejezetten, hogyha egy könyvből játék készül, akkor effektíve ahhoz készüljön.
10: De mondjuk a Kuflikhoz milyen játékot lehet passzintni?
11: Na, a Kuflik az ugye ez volt az első társasom, ugye ez korábbi, mint a könyvek. Ezt meg azért készítettem annak idején, mert hogy a gyerekeim nem hagytak aludni hétvégenként, és én meg szerettem volna, és egy olyan játékot akartam kitalálni, vagy először is adni nekik, amelyikkel elvannak így ketten, és békén hagynak. De nem találtam ilyen játékot, és hát kénytelen voltam magam megcsinálni. És így lett a Titkok szigete, amivel elindultam egy ilyen pályázaton, a Game Club és a Yen magazinnak a pályázatán, ahol első helyezést értem el, és úgy volt, hogy ki is adják, de végül mégsem adták ki, és ugye akkor mi már nagyon jobban voltunk a Dániel Andrással, aki mondta, hogy nagyon szeretnének egy kuflis játékot a Pagonyba, és hogy pont olyan volt valahogy a játéknak az egész szerkezete, hogy nagyon illett ehhez,
10: de mi az,
11: és jól lehetett
10: illik, tehát, hogy mit csinálnak a Kufli Nyomozók?
11: Igazából az elhagyatott réten mindenféle fura dolog eltűnik, és ezeknek a kufliknak meg kell keresni. És ez egy ilyen dedukciós játék igazából, hogy körbe kell járni, kicsit memória is, körbe kell járni az összes helyszínt, és meg kell tudni, hogy ki mit látott, és a végén kiderül, hogy melyik fura kis lény volt az, akinél ott van ez a kis
10: Igen, tár. Én azt hiszem, hogy emlékszem erre a játékra, ezzel mi is játszottunk sokat otthon, és na, akkor örülök. Mi az, ami passzol a Ruminihez például? Tehát, hogy
11: a Rumini az picit igazából hasonló, szóval az is egy dedukciós játék. Ott amúgy szerintem fantasztikus, ott a grafika nagyon-nagyon fontos, ugye Kálmán Annával nagyon jó volt együtt dolgozni, és szerintem gyönyörű lett a végeredmény. Ott a Rumininek az egyik olyan pillanatát vettük alapul, amikor a Pelevári bazárban ugye ő eltűnik, pedig indul már a hajó, és ebben a játékból őt kell megkeresni. És ott is körbejárjuk ugye a helyszíneket, és meg kell tudnunk, hogy milyen házban tartják Ruminit fogva, ugye, mit tudom én, a fal az zöld, vagy nem tudom, barna, tetőterasz, nem tudom, és
10: tehát
11: akkor
10: infókat
11: így, igen, infókat gyűjtünk, és így szűkülnek a lehetőségek, és hát látjuk magán a játéktáblán is, hogy végül melyik az a ház, ahol Rumini van.
10: De ezt úgy képzeljem el, hogy vannak mondjuk olyan, mint a műfajok az irodalomban, hogy az ember eldönti, hogy ilyen típusú játékot akarok csinálni, vagy ilyen típusút, hogy most nem tudom milyen típusok vannak, de hogy dedukciós, vagy kaland, vagy nem tudom milyen játéktársak vannak, de hogy én ezt ilyen műfajoknak képzelem, és akkor te gondolsz egyet, és azt mondod, hogy most csinálnék egy ilyen, nem tudom, nyomozós játékot, vagy egy ilyen Cluedo-szerűt, vagy most mondtam valamit, és akkor elkezdesz ezen agyalni?
11: Nem is tudom, ez igazából iszonyatosan sok játékmechanika van, már nagyon nehéz újat kitalálni, szóval igazából a modern játékok azok a meglévő mechanikáknak az ötvözéséből születnek.
10: A legbonyolultabbak is, tehát mondjuk a Mars terraformálás, ami
11: igen,
10: tényleg bonyolult.
11: Szerintem, igen, szóval, hogy mondjam, ami például nagy újítás volt nem olyan rég, nem fog eszembe jutni a neve, amikor egy ilyen hatalmas, például egy hatalmas ilyen böngésző lapon kellett megtalálni és végigvezetni ilyen különböző történeteket.
10: De nekünk van ilyen, ez a Detectivity, vagy valami ilyen fura neve van.
11: Nem, na mindegy.
10: De hogy az a lényeg, hogy olyan a játék, hogy kiterítünk egy nagy várost tulajdonképpen.
11: Az például egy, most már az is régi, de hogy az például egy új mechanika volt.
10: Mikrocity.
11: Mikromakro.
10: Mikromakro, igen.
11: Szóval hogy igazából tényleg nagyon-nagyon ritka az ilyen valódi újdonság, de hogy attól még lehet új valami, hogy olyan elemek kerülnek bele, vagy valamit kicsit máshogy használsz. Annyi lehetőség van, hogy

0: az egész, mint például ennek a legjobb példája talán a Pandemic Legacy sorozat, ami szerintem nagyon sok embert behúzott így a társasjátékok világába, és hát tök jó érzés, hogy így közösen próbáljuk ugye legyőzni a játékban lévő ellenfelet.
1: Nagyon izgi, meg hát akkor még ott vannak a stratégiai játékok, meg igen, a nem tudom micsoda, és akkor tulajdonképpen a te ötleteid azok, amiket hozol, és hozzápárosított brandhez, vagy nem párosított hozzá brandhez, és csinálsz egy játékot.
0: Igen, így van, és ugye a tematika van elő, vagy a mechanika, olyan is van, szóval általában egy játékötlet úgy születik, hogy az ember iszonyú sokat próbálkozik és tesztel, és nagyon sok olyan volt, hogy elindult valamik irányba, és utána végül teljesen más lett a végeredmény, szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és
1: az már ember... emberekkel teszteli,
0: persze,
1: nem?
0: Persze, abszolút. Tudom, én már van pár játékom, és akkor ez biztos, hogy nagyon jó lesz, megcsinálom, legyártom ugye a prototípust, ezt úgy képzeld el, hogy csak ilyen firkák egy papíron, szóval ez még nincsen grafikája, és akkor leülünk játszani, és kiderül, hogy basszus, nem működik, vagy ez a része nem működik.
1: Ez
0: és
1: jó,
0: akkor
1: ez csalódás lehet.
0: Nem, ez egy nagyon megszokott dolog, nem minden játékkészítő nagyon sokszor ezen keresztül megy.
1: Kicsit, mint a tudomány, hogy a kísérlet megy valami, és hát nem igazolja az a feltételezéseinket.
0: Igen. Szóval, de akkor az ember addig csinálja, meg addig gondolkodik, meg alakítgatja, újra teszteli, amíg egy élvezetes és jól működő játék lesz.
1: De akkor te egy nagy játékos vagy, nem? Vagy most így mindabból, amit beszéltünk eddig, ugye itt vannak ezek a könyvek, amit mind a ketten érezzük, hogy valahol a határán van a könyvnek és a játéknak, tehát az ember játszik a könyvvel. Itt vannak a játékfejlesztések, hogy te így nőttél föl, hogy állandó játékban, vagy szülőkkel társasoztatok, vagy mi?
0: Nem. A szüleim annak idején azt hiszem Monopolit játszottak, és azért nem vettem részt, még kicsi voltam, szóval.
1: Mondjuk az nem egy nagyon izgalmas játék.
0: Igen, nem is lett, hogy ez a szerencsés, ezért lettem ilyen, mert hogyha játszottam volna, akkor most nem akarnék társasozni.
1: Na jó. Hát, ha egy játékkal ki lehet engem kergetni a világban, az a Hotel például. Tehát,
0: igen,
1: okay.
0: Ezek. Nem, igazából ugye szerintem én nagyon sokat voltam egyedül kiskoromban, ugye van egy fél testvérem, de nagyon nagy a korkülönbség köztünk, a szüleim nagyon elfoglaltak voltak, és nagyon kevés dolgot kaptam meg, szóval úgymond unatkozhattam volna, de én sosem unatkoztam, hanem mindig járt az eszem valamén, és hogyha valami megtetszett, mondjuk egy társasjáték, egy társaságban, akkor én azt megcsináltam, mert tudtam, hogy megkapni úgyse fogom, meg kivel fogok játszani.
1: És akkor megcsináltam.
0: És megcsináltam, és ugye az első lépés szerintem így a játék tervezésnél az, hogyha megpróbálunk lemásolni egy társast, mert akkor rögtön látjuk, hogy milyen matematika van mögötte, szóval, hogy azt az ember nem tűnik fel, amikor játszunk, hogy ez hogy van kitalálva, hány kártya van, miért
1: pont annyi, igen.
0: És amikor viszont lemásoljuk, pláne egy emlékezetből, akkor ezt meg kell érteni.
1: De akkor a te agyad olyan, hogy minden struktúrákban lát, szabályokban, összefüggésekben, és így tovább?
0: Igen, valószínűleg. Nem véletlenül említetted, hogy én Prezi Designer is voltam, ugye az a prezi.com programot használtam, és ott pont ugyanerre volt szükség, hogy a teljes képet látni, és utána bizonyos részletekre ugye rá zoomolni. Az is erről szólt. Nem véletlenül tetszett nekem az a meló is.
1: De ez egy speciális képesség. Szóval ez nem egy fejlesztett, hanem egy veled született képesség. Miközben valahol a beszélgetés... Valahol a beszélgetésünk felé megjegyezted, hogy nem szereted a matekot.
0: Ne, a matekot szeretem, gondolom, számolni nem tudok. Szóval, hogy a matek nagyon sokaknak azt jelenti, hogy tudnak számolni. Én a matekot nagyon szeretem, viszont számolni nem vagyok jó a fejszámolásban, mindig számológépet használtam.
1: Ó, hát ennél azért több a matek, azt hiszem.
0: Abszolút több, igen.
1: Tehát egy logikai ember vagy.
0: Nagyon, és imádom a logikai rejtvényeket is.
1: Én is. Hát akkor értem már, hogy ki vagy, mi vagy. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, Anna, de még van egy fejezetünk, hogy ajánlasz könyvet, azt tudod. Úgyhogy kedves hallgatók, ne menjetek sehova, Bojti Annával mindjárt visszajövünk, és ajánlani fog nektek valami jót.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 Hold könyvajánlója.
1: Bojti Annával átbeszélgettük ezt az elmúlt 45 percet, és most eljutottunk arra a pontra, hogy ajánlj nekünk valamit, amit te valamiért nagyon szerettél olvasni, akár friss, akár régebbi könyv.
0: Hát azt hiszem, hogy gyerekkorom legmeghatározóbb könyve Mark Twainnek a Tom Sawyer kalandjai című könyv volt. Én azt igazából a féle útmutatól használtam a barátnőmmel, nekünk a Tom Sawyer az egy ilyen példakép volt, és iszonyú izgalmas kalandjai voltak. Ezt hozzá kell tenni, hogy nekem kiskoromban nehéz volt például a mesékhez kapcsolódni, ugye a női szereplők általában

0: szép, szőkehajú, kékszemű lányok voltak, akik kicsit távol álltak tőlem, és egy olyan figura, mint például Tom Sawyer, az sokkal izgalmasabb valaki volt. Ugye van a híres kerítésfestős jelenet, igen, amikor a Tom Sawyer megúszta azt, hogy ki kelljen festeni a kerítést, sőt, még keres is rajta, hogy többiek elhiteti, hogy ezt nem akárki festeti. De minden más éjszaka a temetőben, döglött macskával, akkor a tanárnak a parókájára leengedik a macskát, amelyik így leszedi a fejéről, meg mik voltak még. Igazából mi végig játszottuk ezeket, úgy akartunk élni kicsit, mint a Tom Sawyer, amikor elszöknek otthonról, és egy szigeten szórakoznak, és közben azt hiszik, hogy megfulladtak, és a temetésükre visszamennek. Szóval nekem hatalmas élmény volt a Tom Sawyer, és igazából mi kicsit ilyen utcagyerekként éltünk mi is akkor a barát. Tehát általános iskola első, inkább második, harmadik, negyedikben voltunk így, hogy éjszaka, nem tudom, átjött a barátnőm, és köveket szólt, dobott az ablakomra, hogy menjek ki, és akkor nem tudom, mit csináljunk.
1: Hát a klasszik,
0: szóval,
1: igen.
0: Szóval szerintem ez egy fantasztikus könyv. Nem tudom, mit mondjak még róla,
1: mert... Nem, tök jó, hát, hogy ez, tehát, hogy ezért volt neked fontos, mert hogy el is tudtátok játszani, de miért nincs akkor még Tom Sawyer társas?
0: Hát, nem tudom, valahogy ezen még nem gondolkodtam, de szerintem a
1: könyvetségekkel meg a... Lehetne, na mindegy, ez csak egy ötlet.
0: Jó, gondolkodom rajta.
1: De szóval Tom Sawyert ajánlott, hogy még mindig tessék elolvasni Tom Sawyert.
0: Szerintem érdemes elolvasni. A nyelvezete lehet, hogy kicsit nehéz. Nem lehet, tudom, hogy újra lett-e fordítva. Én nekem a legelső kiadás volt meg, amiben még ilyen iszonyú jó rajzok voltak. Nem ezek az én gyerekesek, hanem ilyen iszonyú jól néztek ki. És amúgy hallottam, hogy mások azt mondják, hogy a mai gyerekeknek ez kicsit nehéz.
1: Lehet.
0: Én a saját gyerekeimnek olvastam, és ők imádták, bár hozzá kell tenni, hogy a kicsi az bevallotta egyszer, hogy amikor kérdezte, hogy mama, és ugye abban a házban ott lesz az Indian Joe, ahova most mennek a Tom Sawyerék. Indian Joe ugye egy gyilkos a könyvben, és akitől félnek, és mondom, hogy nem tudom, nem emlékszem, de szerintem ott lesz, és mama, szerintem ez a könyv még nem nekem való.
1: Jó, szóval nem jó, mert ez sok könyvén előfordul.
0: 8 év fölött ajánlom.
1: Jó, Tom Sawyer 8 év fölött. Bojtián, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettünk egy kicsit. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ahogy mondani szoktam, egy hét múlva, azaz jövő pénteken 9 órakor újra várunk titeket. Addig pedig mindenkinek nagyon jó pihenést, nyaralást és olvasást kívánunk. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély? A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Színpont.org. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, countrys elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nagyon fiatalokból álló életvidám karszonkóma 2018 nyarán nyerte el jelenlegi formáját. 2018. szeptemberében a zenekar kiadta első kislemezét What a Time to be Alive címmel, amelyhez egy videóklipet is készítettek. A Gimis zenekarként indult együttes 60-as évek beat zenéje iránti rajongása fellelhető ebben a videóban. Előtérbe került az orgona, a 60-as évekbeli öltözködés és a vidámság, a dalok pozitív üzenete, a humor, a fiatalos bohóság. Ez lett az igazi védjegye a zenekarnak, rákontrázva az elmúlt évek borongós, bús időszakára. Ők mindig vidámak, minden vidéki koncertet egyfajta osztálykirándulásként él meg a csapat, akik nem csak egy alkotói csoportként dolgoznak együtt, hanem baráti társaságként is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Oliver Sim szülei két területen is nagy hatással bírtak a The XX zenekar munkásságára. Az angol indie csapat férfi énekese elárulta, a zenekarra jellemző suttogós énekstílus úgy alakult ki, hogy sok dalt írtak otthon éjjel, és nem akarták a szomszéd szobában alvó szülőket felébreszteni. Emellett Sim anyukája egyszer egy szokatlan temetkezési módszerről mesélt fiának. A mama értesülései szerint többen is úgy rendelkeztek, hogy hamvaikat sűrítsék kristályba. Sim élénk fantáziáját rendkívüli módon indította ez a bizarr sztori. Hamarosan írt is egy dalszöveget, amelyben a kristályba zárás fogalmát a szerelem metaforájaként használta fel. Így született meg a 2009-es Crystallized, az együttes bemutatkozó kislemeze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajje, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A blattolás lapról olvasást jelent. Ez lehet kártya vagy kottalap. Az utóbbi értelmében egy még ismeretlen zenedarab kottából első látásra történő lejátszása vagy feléneklése.

Mi a baj, addig mond, amíg még figyelek, sorok pedig utólag sajnos más, még fájdalmasabb értelmezést is kaptak. 3 nappal a szám megjelenése után hosszú betegséget követően elhunyt Meretei Ákos, a zenekar basszusgitárosa, mindössze 24 évesen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az akkord több, de legalább három különböző magasságú hang együtt hangzása.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
7: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Döladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

Sasha.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

Rádió Café. Rézmálon az FM 98-as frekvencián.

bepottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, gond van enne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvet

0: Deixa, é.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
4: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
4: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó.